0: kedves szíve.
1: Jó napot kívánok, Görögi Bolya vagyok. Örülök, hogy itt vannak velem, én is örültem, hogy itt lehettem. Fehér Mariannal beszéltünk rengeteget a Rádió Caféban, és örültem, hogy itt voltam. Köszönöm a meghívást.
2: Mit

1, felhívom a Danit, hogy jöjjenek. Itt a Gabi, hello, Csajszikám, egy széket gyorsan magadnak vadász. Jodolja a srác, a pult mögül valami tulaj egy cégnél kultmogul. Na gyere Gabi, Gabika, táncoljunk egy nagyot, vagy innen elő valamit, kis angyalom. Vagy ennek kedved átmenni a titánba, nekem mindegy, akkor kerüljünk irányba. Oh, wow, ciao, Dani, jó, hogy jöttök, hívjak még egy taxit, vagy riksával jöttök. A díj

A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba. This guy is a professional. Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót. Going after him could be very dangerous. Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák. It takes place in ancient Japan. A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
1: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templar. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig. This is a substance of the way of the samurai. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé, van barátod! Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
1: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
1: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

van, hogy hozzád megyek. Úgy akarja szervezetem! Soha többé nem vagy senki nekem.

Rost Andrea operaénekes vagyok. Nagyon nagy szeretettel jöttem a Rádió Caféba. Mindig nagyon jól érzem itt magam, mindig fantasztikus beszélgetéseket folytatunk, és tényleg barátként jövök már ide ebbe a stúdióba, úgyhogy nagyon szépen köszönöm.

0: újra vidámabban.
1: Starsky és Hot Jazz Club a Rádió Café.
2: Vidámabban.
1: Starsky és Hot Jazz Club.
0: Nem jó. Ez egy szakműsor.
1: Jazz zenei szakadása minden vasárnap.
3: Vidámabban.
1: Minden vasárnap megrendezésre kerül.
3: Magyarul.
1: Minden megrendezésre kerül este 10 óraig kezdett el.
2: Nem jó.
3: Tegyünk alá zenét.
4: Mini Starsky és Hot Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a Talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
1: A törvénykezés felgyorsítása érdekében módosítják a házszabályt. Hamarosan jön az online elállási gomb a webshopokban. Az amerikai elnök ismét azt állítja, hogy hamarosan vége az iráni háborúnak. Sokfelé lesz borult az ég, és záporok vagy akár felhőszakadás is lehet. Élénk szél mellett délután 25 fok várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Módosítaná a házszabályt a Tisza párt. Az év végéig gyorsabban szeretnének törvényeket hozni, ezért fél évente a jelenleg maximum 6 helyett akár 15 alkalommal kezdeményezhetnek sürgős tárgyalást a képviselők. A kivételes eljárás fél évenkénti felső határát pedig a mostani 4-ről 10 alkalomra emelnék. A javaslat csak átmeneti, és célja, hogy az ország mielőbb hozzáférhessen a felfüggesztett uniós forrásokhoz, jelezte a módosítást benyújtó Schumer Orsolya. A szociális és családügyi miniszter feljelentést tett a jelentősen túlárazott nyuszi motorok ügyében. A feljelentés ismeretlen tettes ellen született hűtlenkezelés gyanúja miatt. A Telex emlékeztet, az előző kormány kulturális és innovációs minisztériuma 12 000 műanyag játék kismotor gyártására és raktározására adott le megrendelést a Launch Design Kft.-nek. A bekért adatok alapján a jellemzően bölcsödékben használt kisebb motorokat 16.470 forintos darabáron. A nagyobbakat pedig majdnem 15.000 forintos darabáron adták el a minisztériumnak. Ezek valós piaci ára darabonként 5-6.000 forint körül mozog. Június 19-én lép hatályba az a szabály, amely alapján a webshopot üzemeltető vállalkozásoknak biztosítaniuk kell, hogy a fogyasztók pár kattintással online is el tudjanak állni a vásárlásuktól. A szabályozás kiterjed minden üzlethelységen kívül kötött, illetve távol lévők közötti szerződésre, ahol fogyasztó vesz egy vállalkozástól valamilyen terméket vagy szolgáltatást. A témáról bővebben is hallhatnak itt a Millás reggeliben 7 óra 20 perctől. Az amerikai elnök ismét azt állítja, hogy hamarosan vége az iráni háborúnak. Most azt mondta, nagyon-nagyon közel van egy nagyon erős egyesség, amit 2-3 napon belül nyílbe üthetnek, ha nem maradnak vitáspontok. A megállapodás létrejöttét követően azonnal megnyílik a hormuzi szoros, tette hozzá Trump, aki korábban azt állította, Izrael az ő kérésére hagyott fel az Irán elleni támadásokkal. Újabb szankciós csomag jön Oroszországnak, ez az energiaszektort, a pénzintézeteket, valamint a kriptovaluták piacát célozza, és további megszorító intézkedéseket vezet be az eddigi uniós szankciókat megkerülő, úgynevezett orosz árnyékflotta hajóival szemben. Az uniós végrehajtó testület továbbá javasolja olyan kikötők, repülőterek vagy finomítók szankció alá vonását is, amelyek orosz olajat fogadnak vagy dolgoznak fel.
0: Időjárás a Rádiókafén.
1: Többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet, napközben elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki záporok, zivatarok, majd az esti óráktól másodt is számíthatunk ezekre. Felhőszakadás, nagyobb méretű jég is előfordulhat. Élénk lökések kísérhetik a szelet, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádiókafén. Esemény.
1: Ízekbe zárt történetek címmel rendezik meg idén június 20-án a Múzeumok Éjszakája rendezvény sorozatot, amelynek középpontjában a gasztronómia és annak kultúrával való kapcsolata áll majd. Sári Zsolt közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, hogy ez nem egy budapesti program, hanem egy országos méretűvé nőtt kulturális esemény. Hiszen a fővárosi intézmények mellett vidéki városok, kisebb települések, falvak is színvonalas, tartalmas, szórakoztató kulturális programokkal várják a látogatókat. Az idei sorozat központi témájáról szólva kiemelte, fontos, hogy megmutassuk, hogy a kulináris élmények, a kultúra, a művészet nem szétválasztó, hanem a magyar és európai kultúra fontos összekapcsolódása. Az idei rendezvénysorozat jószolgálati nagykövete Mautner Zsófia. Gasztronómiai szakíró műsorvezető lesz, a kiemelt vidéki helyszín pedig Sopron és a Soproni Múzeum. Budapesten a karszalagok érvényesek lesznek valamennyi fővárosi helyszínre és a BKK által üzemeltetett múzeumi járatokra is, amelyek június 20-án este 6 órától másnap hajnali 14:30-ig közlekednek. A programok közül kiemelte a Fővárosi Levéltár programját, amelyen Ilona Stüberli legendás bécsi konyhája elevenedik meg, valamint a Magyar Nemzeti Galéria papírra vetett ízek című eseményét, amely a 19. századi gasztronómia és irodalom kapcsolatát mutatja be. Solymáron a Svábházban a sváb konyhai hagyományok, Esztergomban pedig a középkori gasztronómia fog a látogatók elé kerülni. A múzeumok éjszakájának kiállítások és tárlatvezetések mellett koncertekkel, interaktív eseményekkel, filmvetítésekkel, családi és gyermekprogramokkal, workshopokkal, gasztronómiai élményekkel várják a látogatókat, akik a részleteket a muzei.hu oldalon találják.
0: Irodalom.
1: Új irodalmi verseny indul középiskolások számára. Augusztus 16-áig várják a jelentkezőket az Apostróf Eszterházi irodalmi versenyre, amely a 9-11. Évfolyamos diákokat szólítja meg Magyarországról és a határon túlról. Az Eszterházi irodalmi díj kísérő programjának célja, hogy minél több fiatalt ösztönözzön olvasásra, közelebb vigye hozzájuk a kortárs magyar irodalmat, és megmutassa számukra az irodalmi művek közötti párbeszéd gazdagságát. Az Eszterházi Magyarország Alapítvány a Nyugat Társaság támogatásával meghirdetett versenye a díj szellemiségéhez kapcsolódva arra vállalkozik, hogy az olvasást ne pusztán iskolai feladatként, hanem személyes és közösségi tapasztalatként tegye átélhetővé a diákok számára. A kezdeményezés fókuszában az irodalmi szövegek szoros és elmélyült olvasása, a szövegekről folytatott diskurzus, valamint a személyes kapcsolat teremtés és a közösségi építés áll. A verseny döntőjében kiemelt szerepet kap a személyes jelenléten alapuló feladat megoldás. A jelentkezők az online nevezési lap kitörtésével és egy pályamunkával jelezhetik részvételi szándékukat, az első fordulós pályamunkákat az Eszterházi Irodalmi Díj 2026-os shortlistjére jutott könyvek, vagy a kiírásban megjelölt további művek közül kiválasztott kötet alapján kell elkészíteni. A beküldési határidő augusztus 16-a.
0: Színház.
1: Június 12-én a Lilium produkció musicaljével, a Leánybúcsúval elkezdődik a nyári színházi szezon a Móra-Halmi Patkó Lovas és Szabadtéri Színházban. A kisváros egyik legfontosabb kulturális attrakciója egészen augusztus végéig musicalekkel, operettekkel, vígjátékkal, családi zenés darabokkal és lovas színházi előadásokkal várja a nézőket. Mórahalmon kiemelt figyelmet fordítanak a minőségi szórakozást prezentáló színház, előadó, valamint alkotó művészeti és koncert tevékenységre. A Mórahalmi Színház olyan embereknek is lehetőséget kínál a minőségi kulturális kikapcsolódásra, akiknek nincs lehetősége Budapestre vagy Szegedre utazni. A Patkó Lovas és Szabadtéri Színház 12. évada június 12-én a Leánybúcsú című musicallel indul, amely republik slágerekre építve mutat be egy fergeteges balatoni bulit. Idén is számos műfajilag változatos előadás közül válogathat a közönség. Egy tavaly nyáron uniós támogatással indult Bartók Béla örökségét bemutató magyar-román projekt keretében pedig bemutatják a zeneszerző a Kékszakállú Herceg Vára című operáját, valamint a Csodálatos Mandarin című balettet a Kolozsvári Magyar Opera előadásában.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. Utazás időben és térben, szél és vízimalmok nyomában. Ha bár a legtöbb hazai malom az idők viharának áldozatául esett, még ma is találni bőven olyan építményeket, amik eredeti helyükön állnak, és akár most is képesek lennének ellátni eredeti funkciójukat. Az elmúlt 200 év alatt őrlő szerkezetek százai lettek az örök enyészeté. Tési szélmalmok őrzik a régi idők emlékeit. A bakonyi fennsíkon egykor 4 malom is őrülte a gabonát,
2: Ma már csak kettő jelzi, hogy a szeles vidéken a molnároknak sok dolga akadt. A fazsindejes épületek ma is sok embert vonzanak magukhoz, látványuk a búzakalászok ölelésében olyan, mint egy képeslap. Nehéz és hatalmas kulccsal nyílik a malom. Odabent az egykori malomkövek és fából épült, méretes fogaskerekek őrzik a múltat. A szélmalom tetejéről madár táblatból láthatjuk a tájat, pontosan onnan, ahon a hajdani molnárok is figyelemmel követhették a búzával és kukoricával megrakott lovaskocsik érkezését. Vadregényes folyó munkál a Túr István divizi malomban. A fából készült épületen szinte alig hagytak nyomot a történelem viharos évszázadai. A malom köré épült teraszokon sétálva olyan érzésünk támad, mintha az öreg túrvizén lebegnénk. Az ország északkeleti csücskében csordogáló folyó az 1700-as évek végétől mozgatta a malom vízkerekeit. A gyönyörű környezetben található emlékmű a régió nagy büszkesége, és egész Európában is egyedülállónak számít. Tágas és fényes belső térben található szerkezet a mai napig működőképes, külön kérésre pedig mozgásba is lendítik, amitől a Túr Istvándi kirándulás igazán emlékezetes lesz. Kengyeli szélmalom magasodik a Bagi Major fölé. A mesébe illő épület egy kunhalom tetején áll, sziluettje már távolról felfedezhető. A 19. század derekán épült malom ma már műemlék, belsejébe lépve mégis olyan, mintha megállt volna az idő. Az impozáns faszerkezetek láttán különös érzés fog el, és szinte megelevenednek a gabonákkal teli zsákok, a lisztlepten nyikorgó lépcsők, az ódon szélmalom dolgos hétköznapjai. Az épület mögött húzódó halastó kékköze teszi teljessé a látványt. A terület számos madárfajnak ad otthont, ezért távcsövet feltétlenül vigyünk magunkkal.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Gyere le a partra! Partcafé Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádiókafén.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket, illetve hallgatóinkat. Ez a Partcafé, a Balaton hangja. A második évfolyamunk 23. műsorát készítjük éppen. Marsal Szilvi kolléganő ül itt velem szemben műsorvezetőként.
2: És nagyon örülök, hogy itt lehetek veled szemben, kedves Pritzinger Péter helyett Mihálovics András.
1: No, Péter igazoltan távol, de jön majd a következő műsorokban, biztos vagyok benne. Viszont nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük mai adásunk vendégét, ő Szabó Lajos, a Körösegyi Tulipán és Levendula Park tulajdonosa. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Üdvözlöm, én köszönöm, hogy itt fogok. Sziasztok!
1: No, hát kezdjük az alapoknál. Honnan jött az ötlet, hogy Körösegyen Levendulás néven már a Magyarország legnagyobb tulipa és levendula farmját megalapítod? Emlékszel a pillanatra?
3: Természetesen, igen. Egy balatoni biciklizés, kis túrázás volt az a környéken, ugye, egy kis családi rokonság miatt ugye ott a Földváron mozogtunk, és kirándultunk, és ugye erre a dombra, erre a hegyre, mondjuk Körösegy, akkor hogy kirándultunk, akkor hú, mondom, lehet, hogy ide kéne leköltözni Budapestről egy kis vidéki nyugalomba.
1: Eddig oké, okay, eddig szerintem után. Emberek százezrei jutnak el, de aztán valahogy mégsem követik, tettek az a gondolatot.
3: Igen, rögtön. Akkor itt pár hektár, hú, sikerült, megvéve, oké, okay, rendben van. Mi legyen? Dió, mandula, magyaró? Hát, húgom, azt mondja, hát inkább levendula. 3 percet döntés volt, de lehet, hogy csak 2. Uh-huh. Mert gyakorlatilag ugye a kereskedelem miatt, amivel dolgoztam régen is, meg családi ilyen dolog miatt, és rögtön, hú, ebből 3-4 termék, el tudjuk adni a Balatonon, van 150 partnerem, milyen jó lesz, pikpak, meg fogunk ebből élni. Persze aztán 1-2 év nyitunk, akkor már kicsit a levendula megnőtt, na mondta, akkor mi legyen, jó, hát nyissunk ki, szedd magad, Tihany is pont nyitott abban az időbe. Nyissunk, akkor mi is minden hamarabb, jó, rendben. És hát mi történt? Hát el tudjuk adni a terméket itt a saját gazdaságba is, a Körösegyi Levendulásba, ami most már ugye Körösegyi Tulipán és Levendula Park, de erről majd később beszélek, úgyhogy így indult, uh-huh. így legyorsban.
1: Volt előtte bármiféle balatoni kötődésed? Ez egy kötelező kérdés ebben a műsorban, úgyhogy neked is felteszem.
3: Igen. Szerintem, aki így elkezd itt dolgozni, vagy vállalkozni, vagy élni, vagy létezni, szerintem sok embernek van.
1: Uh-huh. Szerelem, neked melyik szerelem. Helyiség a szíved csücske? Körösegy után gondolom, mert most már az az első, igen.
3: Én egy kicsit beljebbről, Somogyba, egy Igalból, de ugye onnan indult, de gyakorlatilag a Balatonföldvár, tehát az lett a favorit.
2: Uh-huh. És akkor így alakult.
3: Nem, ott dolgoztunk, ugye a családi régi dolog, még Ódába is jártam ott, de amúgy hosszú történet, Hódmezővásárhely, Budapest, tehát így ötszög uh-huh. is szinte az országba, de itt kötöttem ki, mert a nyár arra, ugye az ott a környéken és a Balaton partján, és miért ugye az önálló élet elindult, akkor rögtön már 20-22 évesen már a Balatonon próbálkoztuk.
2: Ugye azért akkor, amikor ti már ezzel elkezdtetek foglalkozni, akkor azért már léteztek nagyobb levendula mezők itt a Balaton környékén, tehát Tihany ugye egy ilyen ikonikus, de talán több is van, hogy attól nem féltetek, hogy most ti egy lesztek a piacon, és hát van már ilyen több is?
3: Nem. Gyakorlatilag azért nem. Ilyen legalább, mert ugye már erről beszéltem, hogy a kereskedelem ugye az benne van az életemben, és egyből láttam azt, hogy ebből a termékeket el tudom adni, meg lehet majd belőle ilyen, és stb. Tehát ugye gyorsan kiderült, hogy két év után, hogy hát ez itt a turizmusra fog inkább épülni, mert ugye annyira látogató, annyira érdeklődnek ez a termékeink iránt, és maga a levendula és a virágok miatt, hogy itt is el tudjuk adni a termékeket.
1: Uh-huh. Tehát... Volt, azt mondtad már többször, hogy kereskedelemmel foglalkoztál, azért ha valaki mondjuk csak otthon a balkonján próbált levendulát termeszteni, az sem tud kis kihívás lenni. Neked volt korábban a mezőgazdasághoz bármiféle között? Vagy ha már azt mondtad, hogy ebből turisztikai vállalkozást formáltatok, akkor a turizmushoz volt előtte között bármilyen formában?
3: Nem. Nagyon minimális volt ugye a gazdasághoz is, de hát rögtön egy mezőgazdasági iskola, egy szakközép gyorsba, mert annyira érdekelt, és ugye láttam azt, hogy ez kell hozzá azért, hogy azért hiteles legyen, és meg tudjuk, és szép legyen, jó legyen, meg tudjuk ezt csinálni, a kettőt összegyúrni, vagy a kereskedelemmel, és ugye ez adta magát a turisztika, hogy hát ez ugye együtt nem, tehát együtt, a kettő együtt, vagy három, egyik a másik nélkül nem fog működni.
1: Mennyire formálta a te elképzelésedet, stratégiádat, mikor ezt elkezdtétek, ezt a vállalkozást, az, hogy átalakulóban volt akkoriban nagyban a Balatonnak a turizmusa. Tehát előbb jött az, hogy levendulát tartotok, és abból majd vagy termesztetek, és abból fogtok valamiféle terméket csinálni, és utána gyakorlatilag a piac kényszerítette ezt ki, mert az emberek oda mentek, és nézelődtek, és
3: az igény,
1: érdeklődtek.
3: Igen, uh-huh. Az igény. Tehát felmértük, gyorsan láttam, hogy ez erre van igény, hogy ez akkor látványosság, egy utána ugye park legyünk, és tényleg az, hogy minden szolgáltatások majd szép lassan jöjjenek, épüljünk, és ez fogja adni azt, hogy ez tényleg működő válkozás legyen, persze hát rengeteg munka mellett, de csak így, uh-huh. Pont így.
2: Én egy kicsit belekérdeznék, ja, itt, hogy mit kell tudni a levenduláról, hiszen ha jól gondolom, mert nekem is van otthon levendulám, talán kétszer biztos, hogy virágzik a nyár folyamán, tehát hogy ez valószínűleg, ami nekem otthon van, egy mezei levendula, de ez azt jelenti mondjuk ugye, hogy júniustól augusztusig, augusztus végéig van egy ilyen levendulás időszak, jól gondolom?
3: Igen.
2: De ti gondoltatok egy nagyot, és akkor ezt az időszakot úgy hosszabbítottátok meg, hogy belekerült aztán egy kis tulipán is ebbe a történetbe.
3: Így van.
2: Pont
3: így van,
2: ezért, hogy így legyen van, a levendulán kívüli időszakba is, amivel oda lehet vonzani.
3: Így van.

0: hogy hát elindult a kisebb programok, rendezvények, hogy szeptember ősszel is legyen valami tulipánhagyma fesztivál, tök fesztivál, tehát kitöltsük azokat a időt, amikor még jó idő van, kellemes, szép őszi.
1: Ilyenkor bennem felmerül az, hogy ezt a ez ilyen tök tudatos stratégia volt, kvázi egy vállalkozói stratégia, ahogy most meséled, vagy kaptatok impulzusokat maguktól a látogatóktól? Tehát mennyire formálják a látogatóitok a vállalkozást?
0: Hát mindenféleképpen a visszajelzés alapján ugye azt látjuk, hogy azt vagy kérdezők látjuk, hogy ugye mire van igény, vagy hogyan, mit szeretnének. És ugye ez nagyon fontos például a fejlesztésben az, hogy tényleg olyan most idénre készült, hogy olyan mosdókat, babonaszobát csináltunk, mint egy ötcsillagos szállodába, ha így tudok hasonlítani, olyan minőségben. Tehát annyira nézzük az igényeket, hogy hát muszáj fejlődni, tehát is hallgatunk az emberekre, hogy hogyan
2: azért
0: tovább.
2: Azért azt hadd mondjam el, hogy én a tulipán virágzás, azt talán említettem neked, hogy ott voltam az első napon, amikor megnyitottátok a kapuitokat, és akkor jött a hétvége, és egy olyan számot hallottam az egyik alkalmazottól, amire számítanak a hétvégén, hogy meg is döbbentem, tehát hogy több
1: én
2: ezer.
1: Vissza is fordultam egyszer onnan,
2: hát
1: mert
2: tessék.
1: Hogy annyian voltak, hogy azt gondoltam, hogy itt már nem sok tulipán terem nekem, úgyhogy egy másik alkalommal kerestük fel.
0: Kár volt, lehet, hogy sorbálás volt, de bent tényleg 3 hektáros a parkolónk, tehát egy kis türelemmel mindenki beült, igen, és maradt tulipán.
1: Aztán, mikor nagyon kevesen voltak, és visszamentem, akkor rájöttem, hogy butaságot csináltam. Igen.
2: Szóval akkor ezekről a számokról lehet hallani, hogy mennyien fordulnak meg nálatok?
0: Igen, természetesen. Több, tehát van a fővirágzás, az általában 2-3 hétig tart, vagy igen, de ugye a hétvégék a fontosak, mert ugye akkor érnek rá az emberek jobban, és általában mindig úgy van, hogy a húsvét az beleesik, vagy úgy próbáljuk kisebb trükköket csinál, hogy a húsvét essen bele, és a virágzás úgy legyen, hogy akkor nyíljon, amikor jobban rájönnek 4 napig az emberek, vagy akár meghosszabbítják, és például a tavaszi szünet, az iskola szünet beleesik. Uh-huh. Szóval
2: arra vagyok kíváncsi, igen, hogy a nyitás első hétvégén van, hallottam egy olyan számot, amit nem akartam elhinni.
0: Igen, gyakorlatilag 5 és 10 ezer ember között a fő napokon, ez egy pár nap, ez így uh-huh. így működik most már 3-4 éve lassan. Töretlenül.
1: A gazdálkodás az még szerepet játszik a vállalkozásban, vagy tehát mondjuk akár a tulipán, akár a levendula, mint agrártermék, vagy ez már egy turisztikai attrakció? Nagyon ezt hogy látod?
0: Nagyon fontos a szerepe. Azért fontos, mert így hiteles. Tehát a termékeinket, ami ott a saját boltunkban van, az 80%-ban télen, a holt szezonban, amikor pihen a természet, megújuljunk, akkor a kollégák ezeket gyártják. És ezeket csinálják. Ki van adva, tehát mindenki nincs elküldve, nincs szabadság, rendesen ki van töltve a munkaidejük. És így ugye tudunk fejlődni, és terméket tervezni, inspirálódni, és ilyenkor erre állunk le. Ez a január-februárban
2: például. A termékek kiválasztása az a látogatói igények alapján valósult meg?
0: Hát hát van egy-két dolog, jó hűtőmágnes, igen, az egy igény, mert ugye mindenhol, hát, valaki elmi utazni, hűtőmágnes.
1: Na jó, de hát lehet kapni lapátkát, lehet kapni kisvödröt, lehet kapni mecióollót, stb.
0: Így van, ez adja magát a világhoz, adja magát, az igen, tehát ez uh-huh. benne van, de ezt azért gyorsan tudtuk ezt így prezentálni, igen. Tehát uh-huh.
1: Mennyire van szerepe abból a szempontból a csapatodnak, hogy az ötletek azok honnan jönnek? Milyen selfie pont legyen, milyen dekoráció legyen, mit keresnek az emberek, mit nem keresnek az emberek, mi az, amit elindítunk, de nem úgy működik, mint ahogy, tehát ez egy ilyen témmunka, vagy itt te és a családod visszad a prémet ebben?
0: Hát ezt inkább, igen, inkább mi saját magunk látjunk. Sokat utazunk, megmondom őszintén, mert nagyon kell az inspiráció és a fejlődés és az, hogy lásson az ember. Ha csak ott ülünk, csak a körösen a dombon, akkor nem fejlődünk szerintem. Tehát muszáj menni, kreatívan megnézni, akár külföldön, főleg külföldön. Tehát Magyarország ez még ilyen gyerekcipőbe járt, ugye hát gyakorlatilag én kezdtem el ugye maga a tulipán születet. Ugye vannak most már konkurenciák, ilyen-olyan, de
2: hol inspirálódtok? Tehát hova mentek?
0: Például a tulipán az Amsterdam, az egyértelmű. Tehát egyértelmű Amsterdamban. Uh-huh. Hát

0: Hiába próbálkoztam én andó, amikor elkezdtem, hogy akkor le Makóra, Szeged környékére és a régi magyar fajtákat megvenni, hát sajnos már nem nagyon tudtam, nem nagyon foglalkoznak ugye Magyarországon vele. Még az elején sikerült, de aztán beláttam, hogy több volt, nagyon sokféle munka, hogy megtaláljon, mert már abba hagyták, nem foglalkoznak vele, így maradt a Hollandia.
1: A maguk a látogatók, az is egy érdekes lehet, hogy ilyen nagyon érzelmi kötődést alakítanak ki ehhez, amit sok idegenforgalmi vállalkozás megirigyelhetne. Ennek szerinted mi az oka? Most mondok egy extrém példát, vagy nem is annyira extrémet, oda mennek, mondjuk oda visznek egy esküvőt. Vagy ott csinálják az esküvői fotózást.
0: Én úgy gondolom, hogy ez gyorsan adja magát a virág, tehát hogy a virágot mindenki szereti, meg ugye, tehát az a természetben mindenki szeret lenni, és hogyha már szép a környezet, hozzá van épülve, az vonzza az ilyen programokat, vagy bármit. Hogy,
2: esküvő koncert, vagy ezek kívül van, még van más van, is. Volt valami nagyon extrém esemény, aminek helyszínt adtatok?
0: Most például majd szervezünk Vespa találkozót például, tehát ilyesmi, de gyakorlatilag ugye vannak jóga, hangtál, kisebb programok, ugye most már ugye megépült a Prosecco bár, buborékbárnak hívjuk, de a Prosecco nagy kedvenc a családba, és például az lesz, hogy ilyen különböző tematikájú programokkal ugye készülünk ebbe a vendéglátóegységbe a hétvégekre, most például nyáron.
1: Mennyire segített ebben a fejlődésben, amit leírtál, a közösségi média? Mert ugye azt mondják az emberek, hogy élményeket akarnak, és ezeket az élményeket a közösségi médiába közzé teszik. Hát itt minden van, élmény is van, hiszen egészen lélegzettel állító ajánljuk is a hallgatóknak, akik meg nem voltak, hogy egyszer levendula virágzáskor, vagy tulipán virágzáskor keressék fel a parkot, mert tényleg imádja a fényképezőgép a ott látottakat. És hát ugye azt szokták mondani, hogy nincs jobb reklám, mint amikor az ügyfelek maguk osztják meg az élményeiket, és így megjelölik, van, hogy hol szerezték ezeket, mert akkor az összes ismerősük hú, de jó képeket csináltak, szomszédék, menjünk már le, mi is nézzük meg ezt a csodát.
0: Így van, tehát teljes mértékben, tehát minden már ugye, tehát erre épül, tehát fontos ott lenni minden akár az Instagramon, Facebookon, vagy bárhol, tehát mert muszáj.
1: Erre ti rá is szerveztek?
0: Gyakorlatilag igen, tehát dolgozunk ezen, persze, teljes mértékben, így van.
1: Mert azt láttam, hogy vannak ilyen direkt fotózásra előállított részei a parknak, most van, nagyon hülyén fogalmaztam,
0: hát
1: persze.
0: Ez a, igen, Insta-kompatibilis fotópontok, és akkor
1: igen.
0: Hát ezeket nagyon-nagyon-nagyon készülünk ezekkel most idén is, hogy mindig legyen újabb és újabb, hogy a vendégeknek legyen újdonság, aki már ugye már volt, és akkor még egyszer még pluszt kapjon.
2: Mikor volt ez a pont, amikor elérkeztetek oda, hogy ez most már nem tulajdonképpen nem egy márka, hanem egy önálló kis ilyen mikrotérség ott a környéket tekintve. Tehát Kőrös-hegy önálló életre kelt, legalábbis a levendulás és a tulipános az egészen biztos, nem csak amiatt, hogy ekkora területen vagytok.
0: Hát ez gyakorlatilag azt mondom, hogy egy olyan 2012-ben volt ültetve az első terület, rá 2-3 évre nyitottunk meg a közönség előtt, és én azt mondtam, hogy 5-6 éve, mikor így a második évben, mikor így azt láttuk a tulipán, úgy értve, vagy a tulipán, tehát a tavaszi virághagymásoknak az ültetése után, 2 év után jött ez a pillanat, tehát akkor 5 éve, 6 éve, jó számolom.
1: Oké, szusszanjunk egyet, és folytatjuk a beszélgetést a rövid szünet után Szabó Lajossal, a Kőrös-hegyi Tulipán és Levendula Park tulajdonosával. Maradjon mindenki a készülékek környékén.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Gyere le a partra! Partcafé Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádiókafén.
1: Itt a Partcafé, a Balaton hangja, folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Szabó Lajossal, a Körösegyi Tulipán és Levendula Park tulajdonosával. Engem az érdekelne így a második blokk elején, hogy mennyire lehet ekkora tömeget rászabadítani egy gazdaságra. Nem aggódtatok amiatt, vagy nem féltek, vagy nem tapasztaltok olyasmit, hogy ez ilyen károkat okoz? Mert azért ott időnként a sok ezer ember egymással versengve próbál tulipánt vagy levendulát gyűjteni, ott azért nem tudom én, taposási kár van, meg hát azért valljuk be, időnként megvadulva az élményektől fegyelmezetlenek tudunk lenni.
2: Hát a tapasztalat az, ugye, hogy aki, ugye, hogy maga ugye szerencsénk van, nem egy foci meccs. Tehát nem egy foci meccs.
1: Nem ultrák járnak a levendulák. Lehet, hogy ők is járnak romantikázni.
2: Igen, csak nem az a közeg, és így mindenki egy kicsit így lelassul, úgy vetőkész, egy kicsit lelassul, és megnyugszik, ha már bejutott, főleg egy ilyen hosszabb kocsisor után, de általában ez 10-10 pár perc alatt benn vannak, így is úgy is a parkolóban, hiába, hogy egysávos az út, tehát kényelmesen be lehet jönni utána, úgyhogy ez nem probléma. Szóval nem, tehát szerintem ahogy bemak az emberek, érzik azt, hogy itt egy kicsit más a környezet, próbálok mindent úgy rendbe tenni, főleg most már ugye 2 év után, mert ugye azt hagyd mondjam, mert különösen leved a gazdaság, ugye így indultunk, mert ugye akkor, amikor indult, akkor ugye az volt, hogy a gazdaságból főleg, de hát ugye átment ez turisztikába, és muszáj volt a nevet is, ugye, hogy különösen tulipek lenne a park, és ez teljes mértékben azon vagyunk most is, ezzelre folyik az ültetés, hogy virágok, parkosítunk, sétányok legyenek benne a területen, úgyhogy ez a jövő, és ez van kitűzve a következő évre, hogy folyamatos fejlődés, mindent visszaforgatva, hogy minden szebb legyen.
3: Ugye nem én vagyok szerintem a célközönség, mert én elsősorban a virág miatt mentem oda, bevallom őszintén, tehát hogy nyilván nem egyszer voltam már ott, de hogy mennyire látod azt, hogy ez trendi vagy igény a városi emberek részéről, hogy természetközeli turizmus vagy ba menjenek bele, és ott legyenek a természetbe, és órákon keresztül, mert azért az emberben megfogalmazódik a kérdés, hogy tényleg egy órát utazom mondjuk a fővárosból, hogy egy kis levendulát tudjak szedni, vagy tulipán?
2: Nagyon fontos az, hogy van az emberekre igénye. Tehát, mert a szépre, a jóra, az épített szép környezetre arra utaznak, jönnek. Tehát el lehet menni kirándulni, és persze a természetes környezet is gyönyörű, és álom, és abban is ott, tehát lehet, hogy nem is vetekszik ebben, de ez más, ugye. Tehát egy rendezett park, nem csak egy, ugye ez nem az van, hogy nagyon sok helyen van már az, hogy ugye van egy szántóföld, és akkor elültetjük a virágot, és akkor szedmal van, de tehát én már ebből a sajátunkban látom a jövőt, azt tényleg, hogy a rendezett park gyönyörűen megcsinálva, és azért jönnek, és azt uh-huh. kell az embereknek.
1: Mondtad, hogy fejlesztetek, és mindent visszaforgattok. Mi van a tarsolyban? Esetleg a kínálat fog bővülni, vagy esetleg más területen, más attrakcióba kezdetek, már ha lehet erről tudni?
2: Más területen, más helyen nem gondolkozunk, mi csak ebbe az egybe. Tehát az biztos, mm-hmm. és ennek minél professzionálisabb és szebb, és tényleg minden jobban tovább fejlesszük. Az ugye van bejárati épület, ami van egy-két hiányosság, ami még kell, és nagyon fontos ehhez az egészhez, hogy tényleg, hogy ez egy olyan desztináció legyen, hogy amit előbb is elmondtam.
3: Hogyan kooperáltuk a környékbeli szolgáltatókkal, vállalkozókkal, illetve van-e tervben, vagy nem tudom, hogy van nálatok vendégház, hogyha valaki mondjuk annyira szeretne több napot ott eltölteni, akkor van-e lehetőség erre?
2: Vendégházunk nincs, de ugye van egy-két partnerünk, akit ajánlunk, és szívesen családba is, akik ugye ebben foglalkoznak, és akkor így ezt így természetesen megoldjuk, és a körös egy ilyen partnerek vagyunk, meg a Földvári akkor, és hotelekkel is szoktunk együtt dolgozni, és akár egy csomagot ajánlunk össze, és kiajánlják, és akkor úgy jönnek a csomaggal együtt majd a vendégek hozzánk. És nagyon nagy tervben van ugye az, hogy egy jó elektromos bicikli partner, aki egy pont legyünk ott, és ugye az is már szerintem elindult, és akkor ez is lassan.
3: Mert hogy sokan jönnek biciklivel.
2: Nagyon, tehát az a természet fenntarthatóság miatt, tehát nem győztük hangsúlyozni idén is, hogy gyertek róla erre a biciklivel, sétáljátok, gyertek le vonattal a Balatonra, megéri sétálni, egyúttal meg tudjátok nézni, Földvárt is gyönyörű most, tehát ez fantasztikus.
3: És látok, hogy jó proszekkot tudnak fogyasztani.
2: Hát így van, és nem csak proszekkó, hanem kávé, minden, tehát tényleg arra törekszünk, hogy a legjobb minőségű mindent.
1: Mennyire volt az hátrány az elején, hogy nem Balatonparton van az attrakció. Ennek láttátok bármi kárát?
2: Semmit.
1: Mert hogy egyébként az autópályához meg közel van, tehát hogy...
2: Mondjuk azt, hogy egyenlő távolságra, az látod, hogy 3-3 kilométer a Völgyhíd, úgyhogy közel van mindkettőz, de ezért fontos, attól függetlenül fontos. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy 100 kilométerrel Hőgyészen volt nagyon-nagyon régen, ők még hamarabb kezdtek, mint mi, tehát 2010-ben talán valaki, az bezárt, ha jól tudom, uh-huh. elég gyorsan. Messze van a Balaton, tehát fontos a Balaton, tehát azért fontos egy olyan desztináció, ahol azért nyaralnak, programok vannak, több program van, nem csak egy program van, persze ott is voltak, de itt azért, tehát ez fontos. De nem mondom azt, hogy nem lehet másképp létezni, csak itt a Balatonparton, de nekünk, meg a Balatonnak igen, meghatározó ez uh-huh. szerintem, hogy máshova is, más próbát is tudnak csinálni az emberek.
1: Unalomig ismételt gazdasági újságőré kérdés az, hogy mi lehet a sikertitka. Én azért egy kicsit árnyalnám ezt, hogy a természet közeliség és az ezzel kapcsolatos élményvadászat, az mennyire játszott a sikerben szerepet nálatok? Te ezt hogy látod? Vagy ez egy, nem tudom, véletlen volt. Jókor voltatok, jó ötlet volt, ennyi elég a sikerhez.
2: Hú, ez jó kérdés. Gyakorlatilag összetett ez egész szerintem. Tehát uh-huh. a minden együtt, amiről már beszéltem, hogy azért egész jó tehát jó a desztináció, jó helyen vagyunk, az ötlet is jókor mondta nekem magam. Tehát ennyi. És igen. És az, hogy elhivatottság, meg az, hogy tényleg uh-huh. tehát nem munkára tekintek rá, hanem, uh-huh. hanem ez az élet, hobbi.
3: Már ott is laktok?
2: Igen.
1: A Szilvi feszegette ezt a kérdést, de engem érdekel, ugye mondtad, hogy igyekeztek inspirálódni nagyon sok helyről. Én nagyon sokszor hallom Körösegy kapcsán, hogy a Magyar Provence, ugye az a Dimbes-Dombos, nagyon jó a kilátás, ugye a Balatonra, ott van ez a csodálatos attrakció. Mennyiben inspirálódtok mondjuk abból, hogy a köznyelv teljesen magától elkezdte ezt így emlegetni, ezt a térséget? Tehát elmentek-e mondjuk vagy terveztek-e mondjuk Provence-ban tanulmányútra menni?
2: Voltunk, tehát egyértelmű, hogy ez nem volt kérdés, hogy menjünk egyszer-kétszer, és inspirálódjunk, hogy esetleg ott hogy csinálják, miként csinálják. Tehát az angol levendula területünk, ugye az angol fajta, az direkt ilyen olyan ívekkel, kanyarokkal, tehát még nem csak a dombok látsága adja meg, ami ott nekünk, hogy szerencsénk, igaz, hogy azon sokat dolgoztunk, tehát meg én is ilyen régi fákkal, de megoldottuk azt, hogy még szépen még nem csak a domb, hanem még az ívek is, mintha hullámozna magától az egész, tehát
3: Mi a különbség a két fajta között?
2: Gyakorlatilag ez a két fő, tehát nagyon sok fajta van, de a két fő fajta angol és francia. A francia egy orvosilag elismert gyógyhatású levendula, és annak az a illóolaja, anyag, a virága, minden az gyógyhatású. De egyébként ezt teszik ételbe is, szörplekvár is, ugye nálunk is ebből készül, és az angol pedig az egy kicsit erősebb, káforosabb illat, az megy a szappanba, öblítőbe, mosószerbe, ebbe-abba, úgyhogy ugye sokszor néha halljuk, hogy hú, én nem iszok levendula szörpe, meg az a szappaníző. Hát ha valaki angolból csinálja, akkor az igen, olyan, igen, de a franciából akkor az édes kis finom, az más. Tehát...
3: Mindenre föl lehet használni a levendulát? Mindent lehet levendulából készíteni gyakorlatilag?
2: Sok minden. Majd sok minden, de sok mindent, igen. Tehát a franciák tényleg, tehát a húsokhoz mindenhol használják, tehát ilyen főételekhez is, nem csak most, ugye mindenben nincs éttermünk, de ugye a lekvár, keksz, sütemények, tehát ezekbe tesszük, igen.
1: Egy másik visszatérő gondolatmenet ebben az adásban, ez a 4 évszakos Balatonnak a koncepciója. Ti pont ezt erősítitek, ugye? Hiszen nem a turisztikai fő szezonban vannak a legfontosabb események nálatok.
2: Így van. Mindegyik fontos, sőt, igen, tehát a legfontosabb ugye most már ugye a tavaszi hagymás virágoknak az attrakciója és virágzása, de a nyár ugye maga a levendulás miatt meg a hosszaság, az, hogy a nyári szület milyen nagy, és meddig, amit jönnek nyaralni, ez ugye nagyon fontos, hogy mindenfajta programot, akár a kertmozi tavaly is volt, tehát hogy ezt berakjunk ilyen kisebb programokat is, vagy nagyobbakat, kisebb, hát 500 ember volt egy óriási kivetítő, tehát egyik legjobb programunk volt. De az ősz, és igen, tehát talán mondtam, igen, hogy a tulipánhagyma fesztivál, tök fesztivál, és így tovább, így. Próbálkoztunk télen is, de hát télen azért nem egyszerű, és arra jöttünk rá, hogy hagyjuk kicsit regenerálódni a természetet, pihenni, és akkor addig koncentráljunk másra.
3: Az elég ez az időszak, mert közben azon gondolkoztam, hogy azért nem vagyok mezőgazdasági szakember, de hát nyilván azért ez ott a földnek, hogy ennyire ki van használva, az szükségszerűen azt jelenti, hogy hagyni is kell pihenni időnként, nem?
2: Igen. Most nálunk azért pihen, ez egy ilyen idézőben mondtam, de ugye télen azért, mert ugye hát tehát most január-februárra szervezünk programot, de azért hidegbe, latyakba, vagy esőbe azért nehezebben jönnek az emberek. Tehát nem egy fedes sportcsarnok.
3: Nyilván.
1: Mikor lesz a következő eseményetek? Most ugye az előttünk álló hétvégére úgyis programot ajánlunk június 11 és június 14 közé, akkor vagy tájt lesz valami?
2: Gyakorlatilag igen, mivel most 5-én indul a 2026-os levendula születünk, ami 14-15-ig tart az első blokk, vagy hogy mondjam, ugye? Mondom, ezt is volt ez szólt, hogy hallottam. Tehát teljes mértékben most ezen a hétvégen a legnagyobb francia levendula születünk, francia virág fog virágozni, teljes bimbó a virágzásba, tehát a legszebb. Ennyi.
1: Jó, köszönjük szépen, és akkor a kedves hallgatók megszokhatták, hogy a műsor utolsó percében az előttünk álló június 11 és június 14-e közötti hétvégére ajánlunk programot.
0: Kint vagyunk a vízből. A Balatonnál nem csak fürdeni lehet. A Partcafé program ajánlója.
1: Szilvi, kezd el, térj szívesen, kezdem. Meg majd rácsatlakozom.
3: Június 13-án szombaton a vízi sportoké lesz a főszerep Balatonberényben, ahol egész napos programokkal várják az érdeklődőket a Balaton Sub Fesztiválon. A rutinos evezősök és a kezdők egyaránt megtalálhatják a számukra ideális kihívást, gyorsasági és ügyességi versenyek, Sub Yoga, valamint különleges túra a Zala torkolatához is szerepel a programban. A napot egy hangulatos naplementés evezés koronázza meg, miközben sárkányhajózás és vízibiciklis programok is színesítik a kínálatot.
1: Én időutazásra hívnám a kedves hallgatókat, ugyanis június 13-án, tehát ugyanazon a napon, mikor a Balatoni Szab Fesztivál lesz, a Festetics Kastély parkjába érdemes ellátogatni Keszthelyre, ahol a barak eleganciát ötvözik a retro életérzéssel, ikonikus slágerek, nyári hangulat, hajnalig tartó tánc várja a látogatókat, méghozzá történelmi környezetben. A program csúcspontja a TNT koncertje lesz, de színpadra lép a Groove House is, az estét pedig DJ Dominik zárja egy fergeteges retro bulival.
3: És akkor végül egy június 14-i vasárnapi programajánlat, a túrázás és a badacsonyi borok szerelmeseinek különleges élményt kínál a bortúra a Tóthi-hegy körül, amely vasárnap indul Káptalan Tótiból, a résztvevők három Szőlőhegy, a Tóthi-hegy, a Szabárhegy és az Őrsi-hegy kevésbé ismert ösvényein barangolhatnak, miközben három családi pincészetnél állnak meg borkostolóra, úgyhogy tessék menni Badacsony és környékére június 14-én.
1: No, hát ennyi volt a programajánlónk, aki még szeretne bővebb programkínálattal szembesülni, az mindenképpen látogassa meg a visitbalaton365.hu oldalt, ott fog találni csuda dolgokat. Hát ennyi fért bele mára, hölgyeim és uraim, a Partkafé műsorába. Szabó Lajosnak, a Körösegyi Tulipán és Levendula Park tulajdonosának köszönjük szépen, hogy itt járt, és nagyon sok sikert kívánunk a szezonra, meg sok erőt a vállalkozás folytatásához.
2: Köszönjük szépen.
3: Megnézzük.
1: Meg, bizony.
2: Várunk benneteket.
1: Úgyhogy búcsúzunk is mára. Köszöni a műsorvezetői párosa a figyelmet, Marsall Szilvi.
3: És Mihálovics Andris.
1: A viszontlátásra, viszonthallásra.
3: Viszontlátásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió.

0: Sziasztok, dr. Máriás vagyok, és örülök annak, hogy van Rádió Café, mert van barátom, és neked is van barátod.
1: Átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Apa, ma te mesélj!
3: Jól van, gyere!
1: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
3: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
1: Tuareg Blues, Ethio Jazz, Japán Regi, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Óferenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szomba délután 1-től 2-ig.
3: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó.
1: Zavarnak a szürke hétköznapok, amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
7: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119/C-ben. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
6: Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
8: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119/C-ben. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: A törvénykezés felgyorsítása érdekében módosítják a házszabályt. Hamarosan jön az online elállási gomb a webshopokban. Az amerikai elnök ismét azt állítja, hogy hamarosan vége az iráni háborúnak. Sokfelé lesz borult az ég, és záporok vagy akár felhőszakadás is lehet. Élénk szél mellett délután 25 fok várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Módosítaná a házszabályt a Tisza párt, az év végéig gyorsabban szeretnének törvényeket hozni, ezért fél évente, a jelenleg maximum 6 helyet akár 15 alkalommal kezdeményezhetnek sürgős tárgyalást a képviselők. A kivételes eljárás fél évenkénti felső határát pedig a mostani 4-ről 10 alkalomra emelnék. A javaslat csak átmeneti, és célja, hogy az ország mielőbb hozzáférhessen a felfüggesztett uniós forrásokhoz, jelezte a módosítást benyújtó Summer Orsolya. A szociális és családügyi miniszter feljelentést tett a jelentősen túlárazott nyuszi motorok ügyében. A feljelentés ismeretlen tettes ellen született hűtlenkezelés gyanúja miatt. A Telex emlékeztet, az előző kormány kulturális és innovációs minisztériuma 12 000 műanyag játék kismotor gyártására és raktározására adott le megrendelést a Launch Design Kft.-nek. A bekért adatok alapján a jellemzően bölcsödékben használt kisebb motorokat 16 470 forintos darabáron, a nagyobbakat pedig majdnem 15 000 forintos darabáron adták el a minisztériumnak. Ezek valós piaci ára darabonként 5-6 ezer forint körül mozog. Június 19-én lép hatályba az a szabály, amely alapján a webshopot üzemeltető vállalkozásoknak biztosítaniuk kell, hogy a fogyasztók pár kattintással online is el tudjanak állni a vásárlásuktól. A szabályozás kiterjed minden üzlethelyiségen kívül kötött, illetve távol lévők közötti szerződésre, ahol fogyasztó vesz egy vállalkozásról valamilyen terméket vagy szolgáltatást. A témáról bővebben is hallhatnak itt a Millás reggeliben 7 óra 20 perctől. Az amerikai elnök ismét azt állítja, hogy hamarosan vége az iráni háborúnak. Most azt mondta, nagyon-nagyon közel van egy nagyon erős egyesség, amit 2-3 napon belül nyílbe üthetnek, ha nem maradnak vitáspontok. A megállapodás létrejöttét követően azonnal megnyílik a hormúzi szoros, tette hozzá Trump, aki korábban azt állította, Izrael az ő kérésére hagyott fel az Irán elleni támadásokkal. Újabb szankciós csomag jön Oroszországnak. Ez az energiaszektort, a pénzintézeteket, valamint a kriptovaluták piacát célozza, és további megszorító intézkedéseket vezet be az eddigi uniós szankciókat megkerülő, úgynevezett orosz árnyékflotta hajóival szemben. Az uniós végrehajtó testület továbbá javasolja olyan kikötők, repülőterek vagy finomítók szankció alá vonását is, amelyek orosz olajat fogadnak vagy dolgoznak fel.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
9: Többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet, napközben elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki záporok, zivatarok, majd az esti óráktól másutt is számíthatunk ezekre. Felhőszakadás, nagyobb méretű jég is előfordulhat. Élénk lökések kísérhetik a szelet, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Jó ég, Jamie.
10: Hogy jó ég? De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
1: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából. Jamie and the Magic Torch.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
11: Aki jár kell autóutakon és autópályákon, azoknak feltűnik, hogy a különböző kamionokra mi van írva, Willy Betts, az viszonylag gyakran előfordul. Hát nagy bajban van, és a Duvenbeck is gyakran előfordul, ő sincs könnyű helyzetben, hogy mi folyik a logisztikában, Bukta Gáborral, a Concord Értékpapír ZRT elemzési üzletág vezetőjével tekintjük át, ugyanis csőd szélére kerültek a német logisztikai piac óriásai. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
12: Sziasztok, jó reggelt mindenkinek!
11: No, hát nézzük a színfalak mögé, mi történik a német logisztikai ágazatban, hogy ennyi rossz hír érkezik?
12: Hát jó nagy gáz van igazából, de nem most kezdődött, az elkezdődött már tulajdonképpen évekkel ezelőtt is, de most látszik, hogy elkezdett kicsúcsosodni. Ugye alapvetően strukturális problémák vannak, hiszen az európai ipar, különösen német ipari termelés az már lassan 10 éve konzisztensen zsugorodik, és amikor egy ilyen környezetben elkezdene növekedni egy cég, valamilyen expanziós stratégiát követ, hát azt azért meg kell tölteni megrendelésekkel. És hogyha ezek a megrendelések csak olyan áron jönnek, hogy alá kell kínálnom mondjuk a versenytársaim alá, tehát sokkal alacsonyabb árazás mellett tudom csak megszeretni azokat az üzleteket, akkor előbb-utóbb el fog fogyni a levegő. És most például lesz történik a Düvenbekkel is, és a Willy Bates-szel is, úgyhogy itt könnyen lehet, hogy a több ezer főt foglalkoztató Düvenbek, illetve a teljes operációját tekintve ilyen közelítőleg 1000 főt foglalkoztató Vilibec is abban a helyzetbe kerülhet, hogy felszámolás alá kerülnek.
11: Ez akkor leegyszerűsíthető a magyarázat, hogy a német ipar gyengélkedése, melyről Magyarországon is oly sok szó esik, elkezdte szedni az áldozatait?
12: Alapvetően igen, ez egy nagyon jó összefoglalás, és ugye még az is bekavart a képbe, hogy a hormuz szoros kapcsán ugye az üzemanyagárak elkezdtek drasztikusan megemelkedni, és ugye amikor a költségeket nem biztos, hogy annyira hatékonyan tudja valaki áthárítani a megrendelőire, vagy csak késleltetve, akkor a problémák nagyon gyorsan elkezdhetnek is felhalmozódni, és hát most ezt látjuk.
11: Na nézzük akkor a két cég példáját gyorsan végig, hogy mert nyilván ahányház annyi szokás, és a bajok is mások egyik háznál, mint a másiknál. Mi történt a két cégnél? Vegyük külön, kezdjük talán, hát hogyha nem tudom, ABC sorrendben menjünk a Düvenbekkel.
12: Mehetünk azzal, hogy szerintem a Vilibetnek a problémája az talán egyszerűbb. Én azt venném előre, hogyha nem probléma. Ugye ott arról van szó, hogy még nagyon sok évvel ezelőtt, igazából 2000-es évek vége felé különböző slomasztikába került a Vilibetnek a tulajdonosa, meg az ügyvezetője, mert hogy itt ilyen lefizetésekről, korrupciókról volt szó, és akkor utána voltak is eszközök, amiket a 2010-es években el kellett adni ennek a cégnek, tehát zsugorodott. De folytatta tovább az operációját, ők ugye folytatnak logisztikai szolgáltatást egészen le a Balkánig, nagyon-nagyon régen, egészen akár Szaúd-Arábiáig, Pakisztánig terjedt a tevékenységük, úgyhogy egy nagyon-nagyon széles palettával mentek. És hát igazából most szorultak meg nagyon. És a Düvenbek az egy sokkal összetettebb szolgáltatást végez, az egy nagy logisztikai cég, amely raktárlogisztikát is végez például, vagy úgynevezett in-house logisztikát. Tehát, hogyha például itt Magyarországon nézzük, a Mercedesre teljesen rá van települve ez a cég. A Mercedes-re gyakorlatilag összenőve dolgozik, a Mercedes gyáron belül kecskeméten ők végzik a benti logisztikai folyamatokat, és az, hogyha egy ilyen cég bajba kerül, akkor ott az ellátás jelent nagyon-nagyon komoly problémát ütközhet.
11: Oké, a másik szereplő.
12: Ugye, hát itt már át is tekertem a Düvenbek,
11: ja, először.
12: Igen, tehát, hogy ugye a Vilibec, mondom, viszonylag egyszerűbb a probléma.
11: Értem. Akkor viszont kiszedném a fölösleges kérdést az adás testéből, akkor miért egyszer? Ez egy fontos kérdés.
12: Hát itt a hormuzi szoros. Tehát ugye látjátok ti is, meg a hallgatók is azért, hogy a hormuzi szorossal kapcsolatos hírek, azok folyamatosan ott vannak a newsflow-ba, folyamatosan látunk valami szalagcímet ezzel kapcsolatban. Egyik nap az olajára esik 3%-ot, másik nap emelkedik 5%-ot, és így tovább is, hogy ez a volatilitás, meg főleg az, hogy az árak drasztikusan a logisztikai szektor számára megnőttek, az anyag oldalon, ezek azért drasztikusan beleharapnak a profitabilitásba. Úgyhogy amikor szerződésekről van szó, mondjuk ilyen 1-2 éves szerződéseket aláírnak, ott az is lehet, hogy fixálják ezeket a fuvarozási díjakat, vagy valami nagyon kicsi variabilitást tesznek bele. Tehát,
11: is halljuk, hogy nagyon szűk marzsal dolgoznak, ilyen egy számjegyű és közelebb az 1-hez, mint a 9-hez számjegyű marzsokkal dolgoznak a logisztikai cégek. Ez is gondolom nehezíti a helyzetet.
12: Ez egyértelműen így van. A logisztikai szektorban nagyon alacsony egyszemjegy jellemző. Hogyha átítom, akár a magyar befektetők, vagy a magyar piacot követők talán a Waberersnek az eredményeivel lehetnek a legjobban tisztában. Hát azért a logisztikai szektornak a profitabilitása végtelenül kicsi, nagyon, nagy, nagyon szűkek ezek a marzsok. Annyira kompetitív a piac, annyira sok szereplő, és annyira fragmentált, hogy gyakorlatilag itt egymás elől happolják el a szerződéseket, és nagyon sokszor ugye az győz ezeken a tendereken, aki a legalacsonyabb árat adja. Uh-huh.
11: Na most, mi lesz a két céggel?
4: Mert, hogyan lehet kimászni ebből?
11: Nem tudom, egy Mercedes csak nem hagyja, hogy a logisztikai partnere leüljön, mert azzal öngolt lőne.
12: Hát képzeljétek el, hogy nagyon érdekes dolog történt tavaly, mert ugye a Düvenbecknek a legnagyobb német autóipari szereplők azok az ügyfelei, mint egy Volkswagen, BMW, Mercedes, vagy akár Magyarországon is gyártást végző TTF. És az a helyzet állt elő, hogy a három nagy autógyártó direkt tőkebefektetést is eszközölt azért, hogy ne dőljön be tulajdonképpen a Düvenbeck. De tavaly évben, ha jól olvastam a hírekből, Romániából indulhatott el ez a probléma, és ez egészen elért már Németországig tavaly év végére. Uh-huh. És azt látták ezek a nagy autógyártók, hogyha nem segítik ki direkt tőkebefektetéssel a céget, akkor össze fog dőlni, és gyakorlatilag az ő gyártásuk, meg az ő ellátáslánc is teljesen bedőlhet, hiszen itt nagyon rá vannak állva ezek a gyártók a just-in-time-ra, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a Düvenbecknél a raktározás az meg van oldva, bejönnek az alkatrészek, ők akkor viszik oda az alkatrészt a gyárba, amikor már éppen be kell szerelni, és hát hogyha egyszerűen fizetésképtelenné válna a cég, munkavállalóktól meg kéne válni, akkor gyakorlatilag így az egész autógyártás megvállalna.
11: Mi lehet akkor a sorsuk? Feldarabolják őket? Megveszi valami nagyobb hal a kisebb halakat? Vagy jön a nevető harmadik, és mondjuk ebben még akár a Waberersnek is szerepe lehet itt a vákum betöltésében?
12: Hát igen, nagyon-nagyon sok logisztikai cég szóba jöhetett volna, hogy esetleg rámennek a Düvenbecknek az eszközé. A Willibert az kevésbé attraktív befektetés lenne a Düvenbeck, annál inkább neki raktárlogisztikája is van. Látjuk, hogy azért akár Budapest környékén is a raktár, gyakorlatilag gombamód növekedtek, meg nőttek ki a földből itt az elmúlt években, és a Düvenbecknek is nagyon nagy raktár kapacitásai vannak. Nagyon érdekes befektetés lehetne ilyen szempontból, de én úgy látom, hogy ilyen esetben talán a legjobb stratégia az, hogyha nem egyből akarja valaki felvásárolni ezeket az eszközöket, hanem egy ilyen lassú kivéreztetés zajlik, mert az autógyártóknak valakivel mással le kell szerződniük, hogy a saját ellátás biztonságokat ne veszélyeztessék, és ilyenkor jobb marzsokat ki lehet sajtolni esetleg belül, tehát nagyobb jövedelmezőséggel, tehát üzleteket lehet szerezni. Ugye van ez, hogy a stratégiai befektető jön képben, van egy másik pénzügyi befektető kerülnek képbe, de ugye látjuk, hogy pénzügyi befektető volt az is, aki 2022-ben többségi tulajdon szerzett a Düvenbeckben, hiszen egy magán tőke cég jött be, egy ilyen private equity, és ő hajszolta volna a növekedést. Ez nem működik. És ezt láttuk már a 2010-es évek végén a Waberersnél is, hogy ez nem működik, mert hogyha nem akarok senkit megsérteni, de hogyha egy ilyen nem feltétlenül milyen az egész iparágban benne lévő nem teljesen hozzáértő menedzsment vagy tulajdonos kerül oda, akkor olyan álmokat hajszolhat, amelyek megvalósíthatatlanak egy olyan piacon, ami zsugorodik, és akkor erre meg rá akarja drasztikusan növelni a saját kapacitását.
11: Igen.
12: És akkor még a kínaiak jöhetnének esetleg szóba harmadikként, akik meg látjuk, hogy itt akár Kelet-Európában, de akár most már egyébként Nyugat-Európában is próbálnak terjeszkedni, és olyan stratégiai eszközöket megszerezni, amelyek vonzóak lehetnek, de ugye ők is akkor egy ilyen kvázi stratégiai szereplőként jöhetnének szóba. Úgyhogy nagyjából ezek lehetnek szóba, és én szerintem a legvalószínűbb az az, hogy ezt a céget ezt idővel, következő fél egy évben valahogy feldarabolják, és akkor az eszközeiket, azokat részenként fogják értékesíteni.
11: Oké. Hát nagyon érdekes szelete ez a gazdaságnak, már sokszor mondtuk. Köszönjük szépen, hogy bepillanthattunk általad a kulisszák mögé. Szép napot, jó munkát kívánunk!
12: Szép napot mindenkinek!
11: Szervusz! Bukta Gáborral, a Concord Értékpapír ZRT elemzési üzletág vezetőjével beszélgettünk a német logisztika piac óriásainak komoly problémáiról.
1: Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándék utalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 ezer elfogadó helyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé. Van barátod. Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti két közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
3: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
4: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges! Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot! És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket! A Vegetával az igazi a grill hangulat!
5: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
6: Tűr?
0: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
6: Pedig a medve mindig azt csinálja.
0: Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
7: Nem tudom.
0: Na, ezt képzeld el.
6: Elképzelni? Mi ebben élünk?
0: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
6: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
0: Van hát. És nem félnek használni.
6: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
8: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
9: Rádiókafé 98.0, benne pedig a Millás reggelit hallgatjátok. Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek a mikrofonnál, Kántor Endre.
10: És Nyúl Zsuzsi, köszönjük szépen az üzeneteket. Már megérkezett az esővel együtt egy jó pár SMS, WhatsApp és Viber. Azt mondja Gézu félpercesében, van egy spanom, bármit főz, a vége mindig babgulyás lesz.
9: Ez jó, ez jó. Babgulyás az finom, bár igazából kicsit téli étel, de...
10: Neki ez az útja. This is the way, mondta a Mandalóri.
9: Azt írja nekünk D-kartás, hogy kissé borongós szeres talán. Reméljük, hogy eső előtti jó reggelt, Kartások és Zsuzsi, bár korábban, de a forgalom ma sem könnyebb. 23 perc, 46 másodperc a menetidő, Szerencs utcai lámpa háromváltása a D-kartás. Hát D-kartás közben leesett itt a hatalmas nagy eső, legalább

0: a Váci úton. Én próbáltam egy ilyen esőriasztó esernyőt bekészíteni magamnak, gondoltam, akkor biztos nem fog. Hát pont beértem még a nagy
1: zápor. De nem jött meg az előtt a hideg front, amit éjszakára prognosztizáltak egy-kettőre. Nagyon nagy széllel volt szél, de nem mondanám azt, hogy extra nagy volt. Úgyhogy ha ez hullámokban érkezik, ez a mostani hideg front, akkor fel kell készülni, hogy nagyon változékony idő lesz. Bár ahogy nézem, a járókelők két típusú van, az egyik, aki nem vesz erről tudomást, és ugyanúgy rövid nadrágban és pólóban sétál, a másik pedig, aki úgy néz ki, mintha ősz lenne, teljes esőöltözetben és zárt cipőben.
0: Én valahol a kettő között öltöztem, okay, és nagyon örülök annak, hogy nem kapott el az eső, mert lehet, hogy nem tudom, szétázott volna a lábam, igen, a cipőm.
1: Az hamar megtörténik.
0: Egy gondolat bánt engemet. Mi történik akkor, ha a mindent elsöprő erő találkozik a leküzdhetetlen akadállyal? Fontos filozófiai kérdés, Sanci kérdezi tőlünk.
1: Ez szerintem a Kincs, ami nincs című filmnek a vajon, az ilyen tagline-ja.
0: Vajon mire érti?
1: Mindent
0: kedves
1: lebíró
0: hallgató
1: akarat. Igen, kíváncsian várjuk, hogy ezt ki lehet bontani még jobban. Mivel csak 26 fok lesz, rövid nadrág és póló és esernyő, mondja.
0: Ez így van. Legjobb kombó. Na nézzük.
1: 6 óra 32 perc van, június 10-e szerda, és ma van a kézművesség világnapja.
0: Így van, akár csak a szecesszió világnapja. Magyar kezdeményezése ezt a napot 2013 óta rendezik meg, vagy hát tartják meg Leichner Ödön és Antonio Gaudi építészek halálának napjához kapcsolódóan. Egyébként a névnaposok között szeretettel köszöntjük a Grétákat, a Margitokat, valamint a Bács, Bácsó, Bárdó, Diana, Főbe. Tök jó név, nem? Főbe. Hello, Főbe vagy. Kovács Főbe vagyok.
1: Nem Gita, tudom.
0: És a Peggy nevezetű hallgatónkat.
1: A Peggy?
0: Peggy.
1: Na hát.
0: Peggy.
1: Mindig eszembe jut. Kósa Lajos mit szólna ehhez? Ha látná, biztos hideglelést
0: hát
1: kap.
0: Hát igen. Azt végigvitte ő azt a projektet
1: egyébként? Nem, hát
0: egyébként?
1: És az most már nem fog sikerülni. Nem. Úgyhogy szerintem.
0: Hát ő megy Ferrarival valahol el.
1: Szerintem?
0: Naplementében. Na, hát valami
1: szerintem
0: ilyesmi.
1: Szerintem nem. Mi történt ezen a napon? Például a pesti kaszinó alakuló ülését megtartották, ez 1827 volt, és gróf Széchenyi István kezdeményezésére tartották ezt. 1830-tól Nemzeti Kaszinó néven működött ez tovább. Természetesen a Nemzeti Kaszinó az nem egy szerencsejáték intézmény volt, ahol elverték a pénzüket. Ezek az emberek. És mi az, ezt mindig elmondjuk, hogy az első Oxford-Cambridge evezőverseny ezen a napon volt 1829-ben, és hogyha jól emlékszem, akkor az Oxford nyert, de lehet, hogy rosszul emlékszem.
0: Hát ha esetleg rosszul emlékeznél, akkor vissza tudod nézni, mert a Millás reggeli YouTube csatornáján még 2020. Ja. június 12-én igen, feldolgoztatok ezt a témát. Megtaláltam egyébként.
1: Drága öcsémmel, aki Cambridge-ben élt, illetve hát hivatásszerűen most éppen nem ott van, de egyébként oda valósi lakos, és régóta a Cam folyón evez. Úgyhogy és önnek kikutatta a boat race-nek a...
0: Na, akkor maradok a vizes témánál, mert hogy 1881-ben úszóversenyt rendeztek a Dunán, ez volt az első magyar nemzetközi sportverseny, és ha már sportnál tartunk, akkor érdemes megemlíteni 1907-es dátumot, mert hogy akkor rajtolt el Pekingből a világ első nemzetközi rally versenye, és a cél 16 000 kilométer távolságnak a megtétele volt egészen Párizsig. Amúgy 5 autó állt rajthoz, egy párizsi lap tettek közzé egyébként ezt a hirdetést még valamikor január környékén, 1907 januárjában. Szóval 5 autó állt rajthoz, a győztes egy olasz herceg volt, aki augusztus 10-én ért be a célba, 20 nappal a második helyezett előtt, és figyelj, 7 literes volt a tankja, ami egy hatalmas nagy mennyiségnek számított abban az időben, de a lényeg az, hogy ő megtette ezt a távot. Hát el lehet képzelni, hogy milyen viszontagságos körülmények voltak mondjuk 1907-ben.
1: Útközben szerintem rájött, hogy ezt bővíteni kell.
0: Abszolút.
1: Ezt a 7 litert. Na, aztán mi van még? Ja igen, hát van még érdekes. 1943 a Bajró megszületik. Bíró László szabadalmaztatja a golyóstollat.
0: Argentinában.
1: Nagyon sok helyen csak Bajrónak hívják, igen, főleg igen, az USA-ban ezt a golyóstollat, és bizonyám, ez Bíró László nevéhez kötődik.
0: Jó, születésnaposokra evezzünk át, ha már ilyen képzavarban élhetek. 1825-ben Apáczai Csere János erdélyi filozófus, természettudós, pedagógus, szakíró látta meg a napvilágot a napon. 1880-ban Kafka Margit író költő, és 1915-ben született Sal Bellow, Nobel-díjas amerikai író. Az amerikai prózairodalom egyik legjobb vezéralakjának, egy intellektuális vezéralakjának tartják egyébként. Nem tudom, hogy olvastad-e a Holmud adománya című könyvét. 1976-ban kapta meg érte a Nobel-díjat. Ez a könyv egyébként arról szól, arra keresi a választ, hogy miként őrizhető meg a szellemi és művészi integritás a materializmus világában két művészember számára, akik egyébként kisiklott életükben egy bizonyos ponton összekapcsolódnak. Nem akarom lelőni a poént, szerintem egy nagyon jó írásról van szó, nagyon jó könyvről van szó, a Holmud adománya egyébként egy alapvetően szellemi, tehát annyit mondok, hogy szellemi termékről van szó, és a művész, illetve a mondom, hogy a pénzbeli egzisztenciális dolgokat feszegeti, nagyon érdekes.
1: Na, aztán egy nagyon fontos író, 1915, Sal Bellow, Nobel-díjas amerikai író, de ő montreáli születésű. Montreálban született orosz emigráns családba, Sal Bellow, és szerintem az egyik legtöbbet forgatott könyv volt a Henderson, az Eső király. 1959-ben írta meg, és én akárhova mentem, vendégségbe is, mindenhol ott volt, tehát voltak ezek az ilyen ikonikus könyvek, amiket mindenhol meg lehet találni. Nyilván nálunk is, úgyhogy sikeresen abszolváltam ezt is. Henderson, az Eső király tehát, és egyébként ő egészen sokáig, 90 éves koráig élt, Sal Bellow.
0: Igen. Judy Garland 1922-ben született. Nagyon érdekes, ő volt az első olyan színésznő Hollywoodban, aki mesélt arról, hogy mennyire megviseli a mentális egészségét a sztárság. Ő úgy fogalmazott, hogy a démonjaival küzd. 1939-ben a Dorothy című szerep, vagy hát igen, szerepet játszotta el, ugye az Óza csodák csodája című filmben, musicalben ezt hozta meg számára.
1: Liza Minnelli, édesanyja. Igen, Judy Garland.
0: Igen. És tudod, mi az érdekes? Néztem ugye a képeit, és már Judy Garland képeit, és azt kell, hogy mondjam, hogy a mai napig olyan az arc karaktere, ami szerintem így most is eladható szépségként. Uh-huh.
1: Ez tök érdekes.
0: Idealizálható.
1: Volt egy film róla, az életének a végéről, utolsó napjairól, és a René Zellweger játszotta benne a főszerepet. Én nekem egyáltalán nem hasonlít így a karakter.
0: Uh-huh. Nem, tényleg.
1: De jól, egyébként állítólag jól sikerült a film, bár én ezt nem láttam, úgyhogy csak állítólag.
0: Szerencsétlenül egy Zellweger átoperáltatta az arcát, és nagyjából ott lett vége a karrierjének.
1: Aha, fú. Lehet, na akkor lehet, hogy pont a műtét kapcsán lehet. Volt, hogy a Judy Garland utolsó napjait még el tudta játszani. Elnézést. Ez ízetlen. Szóval, kik vannak még itt a sor? Márkus László, Kossuth Díjas színész, érdemes, kiváló művész, 1927-ben született ezen a napon. 1942-ben Ernyei Béla, magyar színész és író. És
0: 1953, Csákányi Eszter,
1: igen.
0: Kossuth Díjas, Jászai Mari Díjas színésznő, érdemes művész, és 1972-ben Knézi Jenő műsorvezető, sportriporter, televíziós kommentátor, kosárlabdázó.
1: Rengeteg emlékezetes pillanat kapcsolódik, igen. Knézi Jenő nevéhez.
0: Az ifjabbikhoz is, igen.
1: Na, azt mondja, hogy még mielőtt elolvassuk az összes üzenetet, amit elküldtettek nekünk, vagy miközben elolvassuk, az szóljon egy olyan amerikai zenekar, aki 67-ben eleve fura nevük van, de 1967, én nem tudtam, múltkor hallottam egy számot tőlük, eszembe jutott ez a híres felvételük, és meg, utána néztem, 67-ben alakult, ami nekem azért fura, mert ez a pszichedelikus rock, meg a különböző szövegeik és tematikájuk, az elég komoly hatással volt a heavy metal zenekarokra érdekes módon. Minden esetre sokkal későbbre tettem volna. De New Yorkban alakultak, és az eredeti nevük az volt, hogy Soft White Underbelly, ami szerintem jó, hogy megváltoztatták, bár ebből se lehetett sok mindent leszűrni, ebből a másik névből. Következzen a Blue Oyster Cult.

0: A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
1: Millás reggeli.
2: Hát a béke az nagyon illandó, úgy tűnik. Megint fellángoltak a harcok a Közel-Keleten. Ugye van ez az amerikai Apache helikopter, amit lelőttek. Azt mondja Amerika, hogy egy iráni drón volt az, ami miatt ez a gép lezuhant. Emiatt ugye válaszcsapást mért Iránra, és amerikai erőkre támadt Irán, Bahreinben és Jordániában is, úgyhogy nagyjából ezek a háborús hírek így összefoglalva reggel, úgyhogy az biztos, hogy emiatt nyilvánvalóan a feszültség miatt érezni fogjuk a tőzsdén is a hatását.
3: Hát igen, és egy kicsit lehet, hogy beárnyékolja a foci VB-t is, amivel kapcsolatban viszont én hoztam egy hírt. Igaz, hogy egy kicsit gazdasági jellegű, a végén olvasható, hogy nagy pénz, kis foci, közel 500 000 forintba kerülnek a jegyek, 180 000 hely maradt üresen. Csókai Anna Mária írását ajánlom a figyelmetekbe, nagyon jól összeszedi egyébként, hogy a 2026-os labdarúgó világbajnokság jegyértékesítésére rekordtempóban zajlanak ugye a folyamatok, miközben a FIFA számára mégis komoly pénzügyi kockázatot jelent, hogy a magas jegyárak és a dinamikus árazási rendszer miatt nem biztos, hogy minden kategóriában sikerül feltölteni a szektorokat. Már több mint 1 millió jegy elkelt, de a szervezők továbbra is egyensúlyoznak a bevételnövekedés és a nézőszám fenntartása között. A cikk egyébként kiemeli, hogy a világbajnokság így egyszerre lehet minden idők egyik legjövedelmezőbb és egyben a legkockázatosabb tornája is a FIFA számára. Még egyszer, tehát a világbajnokság ugye június 11-én csütörtökön indul majd Mexikóban, Mexikó Dél-Afrika mérkőzéssel is július 19-éig tart, az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó vesz benne részt. Most nem akarom kinyitni
2: azt, hogy a szervezésében, lebonyolításában, igen. Így van.
3: Én nem akarom kinyitni ezt a részt, de ha lesz rá időnk, akkor majd picit beszélhetünk arról, hogy ez mondjuk így a karbonlábnyom szempontjából mit jelent, utána néztem ennek, úgyhogy ha mondom, tehát hogyha lesz rá időnk, akkor majd szívesen elmondom ezzel kapcsolatban a véleményemet. A másik pedig, amit még így ide tennék egy megjegyzésként, hogy több cikket olvashatunk arról, hogy Mexikóban a kártelek miatt, az Egyesült Államokban pedig az idegenrendészeti, hogy mondják, ezt tudod?
2: Az ICE.
3: Az miatt aggódnak sokan. Hát szerintem most, amit itt az előbb elmondtál, a tegnap éjszakai támadással kapcsolatban szerintem ez még egy plusz hát kockázat lehet.
2: És így van, és egy csomó tüntetés van Iránnal kapcsolatban.
3: Hát ez meg a másik.
2: Úgyhogy rengeteg és érdekes aspektusa van ennek, amíg botrányok is, természetesen a FIFA-t ezt már egy ideje üldözi. Közben, hogy a tőzsdéről beszéltem, hogy lesz hatása a reggeli eseményeknek, a 24.hu egy érdekes cikk, 100 milliárdokat kaszáltak a magyarok a tőzsdén a választások után. A lakosság belföldi kibocsátású értékpapírokból álló vagyona az Magyar Nemzeti Bank legfrissebb statisztikái szerint áprilisban is növekedett, és az adatok alapján a negyedik hónap végén 31.543 milliárd forintot ért el a teljes értékpapírállomány, ami ugye az egy évvel korábbi adatnál majdnem 13%-kal nagyobb, és hát lényegében részletezi a cikk az adatokat, hogy ami egyébként a biztosdöntés.hu által feldolgozott MNB adatokra alapul, hogy mi a növekmény pontosan a különböző szektorokban.
3: Hogyha valaki most reggelizne, terhes vagy érzékeny, akkor most egy kicsit fogja be a fülét, mert egy olyan hírt hoztam.
2: Oké, okay. Jöhet.
3: Na, hvg.hu. Biodízel lesz Timiből, a hányattatott sorsú hosszú szárnyú bálnából. Figyelj! A cikk arról szól, hogy egy hosszú szárnyú bálna a tetemét hetekkel ezelőtt egy dániai sziget partjaira sodorta a víz, de az állatot nem hagyták megsemmisülni hagyományos módon, hanem biodízel előállítására használják fel. Ahogy nézel, az óriási.
2: Nekem na, tetszik. Figyelj,
3: de várjál, most jön a lényeg. Azt mondja a Dán Daka Denmark vállalat, hogy szerinte a bálna zsírréteg biodízellé lehet alakítani, míg a bőrét, a csontját és további szöveteket pedig biomasszaként fogják hasznosítani. A szakemberek becslése szerint egy ekkora, körülbelül 20 tonnás púpos bálna akár 4,5-5 tonna zsírt is tartalmazhat, amelyből nagyjából ugyanennyi liter biodízzel készülhet. A történet egyébként nagyon jól bemutatja azt, hogy ez a hatalmas tengeri emlős maradványa hogyan használható fel ipari célokra, és hogyan lehet alapanyagot gyártani, és gyakorlatilag egyfajta másodlagos életet adni ennek a tetemnek.
2: Hát figyelj,
3: és a Dán példa jól rávilágít arra.
2: Oda fogsz eljutni, hogy egy csomó mindenből biodízzel lesz, a csontjából, meg a bőréből, meg gumicukor.
3: Jó, remélem, hogy senki nem köpte vissza a kávét.
2: Nem, miért? Hát ne viccelj már. Ilyen kis delfin alakú, meg ilyen bálna alakú kis gumicukorkák.
3: Fúj, na azt nem, de azért az minden esetre érdekes, hogy fenntarthatóbb és innovatívabb módon próbálják meg hasznosítani ugye ezt a fajta állati maradványt és hulladékot.
2: Teljesen jó. Na, gyorsan még egyet a Népszavából. 500 000 szán külföldi nyaralásra az átlag magyar utazó. A horvát tengerpartokon minden eddiginél több magyar lehet idén nyáron. A repülős utazások iránti kereslet is látványosan erősödött. Ugye erről beszéltünk, hogy múlt héten, hogy nyilatkozott a United Airlines-nak a vezetője, és ő is azt látta, hogy globálisan is, de egyébként Amerikában is a repülési kedv az nő, úgyhogy lehet, hogy ebből lesz egy felívelés. Azt mondja, hogy külföldi nyaralásra készül legalább egy darabra a magyarok 39%-a, és egyelőre sem a magas árak, sem a nemzetközi konfliktusok nem törték meg a kedvet. Ezt lehet látni június elejé foglalási adatokból és a piaci felmérésekből. Hát ugye az, hogy most így a cikkből nem tudom kibogarázni, mert reggel kezdtem csak elolvasni, hogy ez az 500 000, ez mit jelent, hogy ez a 500 000, ez hány főre van, de valószínűleg egy családi kassza, bár az egy kicsit kevésnek bizonyulhat szerintem. De a Népszavában a részletek ott vannak. Na jó, nézzük gyorsan a tőzsdét, mert elfogy az időnk.
1: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
4: A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
2: Izgalmas nap volt, a magyar tőzsde eséssel zárt, de a Magyar Telekom az nagyot rallizott, és azt lehetett látni, hogy ennyi emelkedés van, amikor nyitva volt a mi piacunk is az európai tőzsdéken, és itt viszont egy alul teljesítő helyzetben volt a BUX. Azt mondja, hogy a Richter és a MOL húzta lefele a BUX-ot, a Magyar Telekom pedig, mint mondtam, rallizott egyet. A BUX Index 0,3%-os mínuszban fejezte be a kereskedést, és a OTP 0,1% a mínusz, a MOL 1,1%, a Richter 2,5%, bár a napokban ugye elég jól ment a Richter is osztalékvágás után, a Magyar Telekom pedig több mint 3%-os pluszban tudta abszolválni a napot. A pluszosak közül még kiemelendő a Panergy, a Rába, a Masterplast, itt 3,8-2,2%-os plusz volt tehát. Hát ugye annak ellenére, hogy csökkent enyhén az OTP árfolyam, azért a lényegében a forgalom nagy részét ő tudta a magáénak, mint ez lenni szokott, majdnem kicsit több mint 8,5 milliárd forintot, a Richter 3 milliárd, a Magyar Telekom 2,4 milliárd forintos forgalommal forgott a budapesti parketten, és egyébként a MOL is megszólalt a súlyos üzemi baleset után, minden sérült elhagyhatta a kórházat, a helyreállítástól tájékoztatták a közönséget, illetve a JP Morgan hozott egy ilyen ijeszgetős hírt, vagy jóslást, hogy kell-e aggódni a tőzsdei esés miatt, most már nem tudom hányadik a sorban, akik megszólalnak. Hát ugye ez azért van, mert ugye a technológiai cégek húzták le a tőzsdéket New Yorkban, és így vegyes zárás alakult ki. Egy kicsit szebb lett a vége, mint napközben lehetett prognosztizálni, de még így is vegyes a kép, és ez a bizonytalanság, ez érezhető. Van ugye ez a AI láz, ami nagyon sokáig hajtotta a befektetőt, és így csúcsra szágoldottak a vezető indexek, de elfogyott ez a lendület, úgy tűnik, és megindult a profit realizálás a Wall Street-en, és ez vezetett a... Hát az, hogy most mi van, az pedig nyilvánvalóan a újraélesedő konfliktus határozza meg. A futures-ök 0,8 a Nasdaq mínuszban vannak, és nem túl szép a kép. A VIX index erősödik 5%-kal, ugye ez a volatilitást jelző mutató. A Russell 2000-es tudott emelkedni 0,5%-ot, és a Dow Jones is 0,2%-ot, de az S&P és a Nasdaq visszaesett 0,3-0,9, majdnem 1%-kal. Az olajára természetesen elindult fölfelé, a crude most 0,5%-os emelkedésben, a Brent is 92 dolláron most már, és hogyha papírokat kell emlegetni, akkor nézzük a legnagyobb kereskedési adatokat, mutatókat. A Nokia 5%-os minusszal vezeti a sort, az Nvidia 0,2%-os minusszal, az Intel 2%-ot esett vissza. Tehát alapvetően a nagy tech cégek azok minuszosak, és mint amit említettem, az American Airlines Group, tehát a légitársaságok szerepelnek egész jól, 3,6%-os pluszban van, és pluszban van még az AT&T majdnem 1%-kal, de alapvetően azt látni, hogy ilyen 5-10% közötti mínuszokban, például az olyan cégek is, mint a Rigetti Computing, úgyhogy hát erre kell majd felkészülni. Még gyorsan egy ázsiai képet, hogy ott mit mutat a jelenleg a piac. Hát azt, hogy lényegében mínuszban van mindenki, 0,5-1%. Hát a Nikkei az még nagyobb, 2,2%-os mínuszban, sőt, mi több, ugye, azt láttuk, hogy a dél-koreai tőzsdét azt rendesen érinti, például a Samsungnak a lejtmenete ebben az egész chipszektorban, ő is nagy szereplő, a Kospi 5,9%-os mínuszban zárja a kereskedést, úgy tűnik.
4: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával.
3: Szondi utcában a Szív utca felé van egy baleset, teljes az útzár, írja nekünk bankdíler. Köszönjük szépen az információt, és azt írta a mérnök, hogy Szegeden 100 ágra süt a nap, szóval ő nem érti, hogy most itt mi történik Budapesten. Hát nálunk itt leszakadt az ég.
2: Megjött közben Czoller Andi, szia Andi!
3: Hello, jó reggelt Andi, szia!
2: Képzeld, a főbe az a Fibi lenne.
3: Bizony, annak a magyarosítása. Jó, igen. Csak elég faramuszin. Sikerült.
2: Főbe. De hát ez nem biztos, hogy...
5: Tudod, hogy jó barátokból a Fibi.
2: Bocsánat,
5: a főbét próbáltam érteni.
2: Ez inkább a ugyanaz, nem a magyarosítása, hanem a görögből jön a név, gondolom, és akkor Fibi lett ugye az angol szász verzió, és Főbe pedig a magyar verzió.
3: Hát jó, szóval akkor egy női névről van szó.
2: Tessék, a Dio Diesel is megfelelt eddig, így van, én is erre gondoltam.
3: A Dino Diesel. Dino Bio Diesel.
2: Eddig gyakorlatilag dinoszaurusz csontokon mentünk, most indul a bálna.
3: Jó hírt hoztam, a hallgatók beindultak itt ezen a bálna dízelen.
2: Neked se tetszik ez?
5: Próbálom követni az eseményeket.
2: Akkor ne vegyél gumimacit, ha az ilyesmi nem tetszik.
3: Hú, szegény Andi. Lemaradt a hírről.
2: Most a húsvéti nyuszi és a télapó után ez is kiderült? Hogy miből van a gumimaci? Na jó.
5: Nem akarom tudni.
2: Na, ezért. És tudod, hogy miért nem beszélnek egymással?
3: Na miért?
2: Haribó.
4: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
6: Nagyon mélyre megyünk a hiperkarmával a Budapest Parkban július 2-án. Ez az a zene, ami szembenéz veled, és te meglátod magad bennem, miközben a dob meg a basszus zakatol az ereidben. Lábas Viki is ott lesz. Te ott leszel? Hiperkarma, július 2. Jegyek budapestpark.hu.
4: Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millásest élő uzsonnakamat meetup és Business Fest Radio Café After Party. Szakszerűen, de érthetően a Millás reggelivel és szakértő vendégeivel. Szakmai partnereink Nemzeti Innovációs Ügynökség KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses ládikát virtuális rádióstúdiónkban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiocafe98.hu. A helyszínen Cyborg Templár fél öttől pörgeti a lemezeket. Akkor short vagy long?
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
7: A fővárosban telítettek a sávok az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Virágpiactól és tovább a Budaörsi úton. A 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, valamint a 11-es főúton a Pünköstfürdő utca előtt. Lassú a haladása a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, és az M5-ös autópályán a Nagy Sándor József utcai felüljárótól. Tart a felújítása a második kerületben a Széher úton, mától lezárták a Kuruc utca és a Budenz út közötti szakaszt. A 129-es autóbusz terelve közlekedik a Szél-Kálmán tér felé, nem érinti a Széher út 16 és a Budenz út megállót. Útszűkületen kell áthajtani a Műegyetem rakparton a Petőfi híd felé a Bartók Béla út után ma 7 órától 17 óráig veszélytelenítés miatt. Lezárták a harmadik kerületben a Szentendrei út szervízútját a Ladik utcánál, mert átépítik a vízvezetéket. Sávlezárásra kell készülni Újpesten, az Árpád úton a Váci út felé a víztoronynál, mert javítják az útburkolatot. Szűcs Magdolna, PKK Info.
8: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
4: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Este benyújtották a korrupció ellenes jogszabálycsomagot. Nyomoznia kell a rendőrségnek a MOL vezetőinek benfentes kereskedelemre emlékeztető ügyletei miatt. 77 milliárd forinttal gyarapodtak a Fidesz politikai céljait szolgáló alapítványok. Sokfelé lesz borult az ég, és záporok vagy akár felhőszakadás is lehet. Élénk szél mellett délután 25 fok várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Este benyújtották az országgyűlésnek az uniós pénzek hazahozataláról szóló törvénycsomagot. A javaslat szigorítja a vagyonnyilatkozat tételre, illetve annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat, bővíti az integritás hatóság hatásköreit, rendelkezik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetéséről, módosítja a büntető eljárásról szóló törvényt a korrupciós bűncselekményekkel szemben szigorú fellépés érdekében, illetve továbbá az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításával erősíti az egyes fizetési műveletek átláthatóságát. A fővárosi főügyészség hatályon kívül helyezve a rendőrség elutasító döntését, nyomozást rendelt el a MOL vezetőinek év elejé sokakat benfentes kereskedelemre emlékeztető tranzakciói ügyében. Az ügy még februárban indult, amikor a 24.hu kiderítette, hogy a MOL 4 vezetője összesen több mint 1 milliárd forint értékű részvényt adott el egy gyanús időszakban. A tranzakciókra ugyanis úgy került sor, hogy már megtörtént a Barátság kőolaj vezeték elleni támadás, ami emiatt leállt, de a MOL még nem közölte nyilvánosan, hogy erre sor került. A MOL vezetői így elég magas áron tudtak megválni a részvényeiktől, amelyek értéke a kőolajszállítás leállításának kiderülte után bezuhant. Egy év alatt 77 milliárd forinttal gyarapodtak a Fidesz politikai céljait szolgáló alapítványok, a legnagyobb mértékben 60 milliárd forinttal az MCC gazdagodott, de rejtélyes adományozóknak hála 5 milliárdot kaszírozott a digitális polgári köröket és a háború ellenes gyűléseket szervező újonnan létrejött alapítvány is, olvasható 24.hu-n. Az alapítványok összesen már 694 milliárd forintnyi eszközállományon ülnek. Az amerikai hadsereg éjszaka Iránt támadta. Elmondásuk szerint a művelet arányos válasz volt arra, hogy Irán kedden délelőtt egy amerikai helikoptert lelőtt. Irán közölte, hogy amennyiben az Egyesült Államok támadni fogja, reagálni fog az őt ért támadásra. A helikopter lelövéséért ugyanakkor nem vállalták a felelősséget. Éjszaka Irán is támadásban lendült, írja a Reuters, Bahreinben az amerikai flottát, Jordániában pedig egy amerikai támaszpontot lőttek, illetve Kuwaitban hajnalban volt támadás. Zavargások kezdődtek Belfastban, miután egy szudáni férfi az utcán próbált meg lefejezni egy embert. Bevándorlás ellenes tüntetők este a város több pontján elkezdtek barikádokat építeni és felgyújtottak egy buszt, írja a Guardian. Az ügy előzménye, hogy egy 30 éves szudáni férfi késsel próbált megölni egy másikat. A lefejezést végül a járókelők akadályozták meg.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
9: Napközben elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki záporok, zivatarok, majd az esti óráktól másutt is számíthatunk ezekre. Felhőszakadás, nagyobb méretű jég is előfordulhat, élénk lökések kísérhetik a szelet, délután 25 fokot mérhetünk.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: Melyik uralkodók született épp 300 éve?
11: Tarzan.
10: Hívjuk Mária Teréziának, jó?
11: Majdnem Tarzan.
12: Millás reggeli.

0: coração.
1: Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávé.
2: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
3: Szuper!
1: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
4: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
1: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
6: Jó reggelt mindenkinek, 7 óra 10 perc, ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án, a stúdióban Nyúl Zsuzsi.
7: És Kántor Endre, valamint a hallgatók, akik a 0636 980 980 SMS Viber WhatsApp üzeneteinken kommentálják mindazt, amit elhangzik, és aktuális információkat is beírnak nekünk. A reggeli közlekedéssel kapcsolatban például írja nekünk Balázs, hogy a Pest-Szentlőrincen a Szarvascsárda térnél sárgán villogó lámpa van, izgalmas lesz. Hát az biztos izgi lesz onnan kikanyarodni, hát sok sikert hozzá, meg türelmet. Ezen kívül a bálnás hírem nagyot megy, azt kell,
6: igen,
7: hogy mondjam.
6: Például Gábor is írta neked a messengerem, én ezt olvasom, hogy Zsuzsi, kérem szépen ne szépelegjen. A 18-19. illetve 20. század elején a bálnák gyakorlatilag a kor kőolaj kútjai voltak, szinte minden részüket hasznosították. Ugye beszéltünk pont Izland és a bálnavadászat kapcsán, sokáig ugye nem a hús, hanem a zsír és más ipari nyersanyagok megszerzése volt, úgyhogy...
7: Igen, és volt egy másik hallgató, aki pedig azt írja, hogy miért avatkozik bele az ember ezekbe a folyamatokba, nem hagyja, hogy a természet végezze a dolgát, ugye Németország partjainál sodorta ki egyébként, de oda ment ízében meghalni ez a bálna, hát, és igen, aztán elsodorta a tenger Dánia
6: felé. Az nem biztos, hogy az ott jó lett volna, hogyha igen, ott gyakorlatilag oszlásnak indul, aztán történik vele, ami történik.
7: És aztán aki írta nekünk az üzenetet, végül is arra futott ki az ő okfejtése, hogy beleavatkozunk a természet folyamatába, és hogy ott a különböző lebomlási folyamatok ugye a földnek, az állatoknak mennyire jót tennének, erre mi most oda megyünk, és már mi emberek, és elvesszük a tetemtől ezt a lehetőséget, hogy a természet dolgozza fel. Hát érdekes.
6: Jó reggelt! Szerintetek az esés mögött, itt az amerikai tőzsdei esésre gondol, a gigakibocsátásra felkészülés áll, ugye a SpaceX az egyik, a másik az Anthropic, tehát több is van. Valamiből ugye vásárolni is kell. Hát, ez olyan fura faramuci lenne szerintem, de majd Csárt Máté megszakérti pénteken, hogy ez van egy, szerintem csak egyszerűen az az eladási hullám bekövetkezett. Ugye vannak olyan iparági hírek, amikre így reagál, de szerintem ez még nem olyan extra nagy, ugye csúcsra futottak az indexek, és innen van egy korrekció, tehát azért ez még szerintem nem olyan extra nagy visszarendeződés, de majd meglátjuk, hogy meddig tart. Lehet, hogy van olyan is, hogy valaki azt mondja, hogy átrendezi a dolgokat, de végülis ugyanabban a szektorban, vagy nem tudom, szóval nekem ez egy kicsit így faramuci lenne, de mondom, a tőzsdei szakik majd ezt elmondják. Viszont már a következő interjú alanyunk itt van a vonalban, úgyhogy vele is szeretnénk beszélni.
1: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
8: Budapest, Budapest, te csodás!
1: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
6: Mert időről időre beszélünk a Járókelő Közhasznú Egyesülettel, éppen ezért van itt most a vonalban Lukács Máté ügyvezető. Jó reggelt, szia!
7: Jó reggelt, szia!
9: Jó reggelt, sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat is!
7: Na, szaladjunk végig a járókelő témáin, mindazokon, ami Budapest aktuális életét befolyásolhatja. Hát ilyen csapadékos időben az egyik legfontosabb mindig az a csapadék utáni elképesztő burjánzó természet, amit sokan csak egyszerűen gazként azonosítunk, de közben pedig nagyon fontos méhlegelőként is funkcionálnak. Szóval, hogy áll ez a kaszálási témakör? Szabad-e vagy sem? Mi a helyzet ezzel?
9: Ez egy nagyon megosztó kérdés, hogy őszinte legyek, és mi sem tudunk világosan ebben irányt mutatni a lakosságnak, de én személy szerint azt tudom mondani, hogy örüljünk neki, hogy végre burjánzik a természet, és próbáljunk meg a sokszor a rendmániánkon túllépni, és a főváros is ezt próbálja már kommunikálni egy ideje, hogy nem feltétlenül kell azonnal öttent is rendírni a gyepet a kertünkben, meg a közterületeken, a buszmegállóban. Úgyhogy nálunk is olyan járókerülő, amikor ilyen bejelentések jönnek, hogy na már megint az önkormányzat nem kaszálta le, vagy a BKV nem kaszálta le a gazt meg a toklácokat, akkor azért érdemes elgondolkodni, hogy valójában ennek milyen ökológiai pozitív hozadéka van, hogyha kicsit hosszabb a növényzet körülöttünk, milyen párologtató hatása van, mennyivel csökkenti a hősziget hatást. Úgyhogy ez nálunk egy ilyen nyári sláger téma, hogy a lakosság egyik fele szeretné, hogyha mindent arra lenne vágva, a másik fele meg azt szeretné, hogy inkább buja zöld legyen, és valamelyest enyhítse azt a elviselhetetlen hőséget, amit már a napokban is tapasztalunk.
7: Végül is, ha így haladunk, akkor egy jó kis szemléletformáláson megyünk keresztül ezzel kapcsolatban hát egy pár évek belül.
6: Csak közben szerintem nincs meg az edukáció hozzá, az a baj, tehát, hogy most egy jó ideig ugye ilyen angol kertre szocializáltak minket, és azt láttuk, hogy a osztrákok és Németországban is ilyen maketszerű házak és kiskertek vannak, és erre vágyunk, hogy ilyen legyen a környezetünk. Közben ugye már Németországban teljesen átalakították ezt, és már korán sem ez látszik. Igen. Nagyvárosokban van erre nagyon jó best practice, Berlinben például, ahol nagyon sok helyen lehet ezt látni, és azt sem szabad elfelejteni, hogy ennek is ugyanúgy kell gondozni ezt a részét, hiszen a különböző ilyen parlagfüves vagy toklászos területeket, azokat teljesen máshogy kell kezelni.
9: Abszolút máshogy kell kezelni, és a szemléletformálásra visszatérve, valóban ez lehetne sokkal hangsúlyosabb. Én a főváros főkertészét, bocsánat, főtájépítészét, Bardotti Sándort tudom ajánlani, és az ő Facebook oldalát, ahol igen, mindig nagyon aktuális tartalmak mennek eltéren, és például a toklász is ugye ez visszatérő, hogy ez egy invazív növény, és valójában úgy lehet az őshonos fajokkal kiszorítani, ha nem kaszáljuk, mert ha folyamatosan kaszáljuk, akkor azzal valójában a toklásznak kedvezünk, és a hazai fajokat meg kiírtjuk. Tehát, hogy ez egy ilyen időjáték, és nyilvánvalóan itt a kutyások bejönnek a képbe, akik nem szeretik, ha belemegy az ebbe ez a kalács, de hát ez van sajnos.
7: Akkor menjünk egy kicsit tovább, még mindig maradjunk a természetnél, de szintén egy eléggé megosztó kérdés.
6: De várj, ez kerületenként különböző szabályozás van erre? Hogy mi történik? Vagy hogy kell bejelenteni, hogyha látunk valami olyat, ami visszás?
9: Ha úgy gondoljátok, hogy visszás, akkor jelentsétek be a járókelőn, és akkor ugye mi elküldjük a megfelelő helyre, de amúgy igen, azt látjuk, hogy a zöld felület gondozás az Budapesten 24 féle módon megy. A 23 kerület plusz a fővárosi önkormányzat által kezelt területeken mindenhol egyéni szakmai elbírálások alá esik, hogy ki mikor és mennyit kaszál.
7: Oké, akkor most térek rá arra, hogy szintén szerintem eléggé megosztó kérdés az, hogy kinek a felelőssége az elszáradó, kiszáradó fáknak az öntözése, vagy annak a hiánya. Ugye látunk erre különböző civil kezdeményezéseket, de ez nem biztos, hogy mindig a legcélra vezető, miközben azért ez egy fontos kiegészítő tevékenység. Ezzel kapcsolatban milyen bejelentések érkeznek, hogyan tudjátok a felelősséget adott esetben jelezni mondjuk az önkormányzat felé, hogy itt vannak problémák és felvetések ezzel kapcsolatban.
9: Hát ugye ez egy jelenség, hogy egyre többen vesszük észre azt, hogy halnak el körülöttünk a fák, ami felelősségi körben, hogyha most nagyon messzire akarok visszamenni, akkor az egész emberiség felelős érte a globális felmelegedéssel. És aztán ugye mit tudunk egyéni szinten tenni, vagy önkormányzati szinten, a BIKO az egy tök jó kezdeményezés, ahol tudunk segíteni ezeknek a frissen ültetett fáknak a locsolásában egy applikáción keresztül. Mi is próbálunk éppen a BIKO-val együttműködésre lépni, hogy hogy tudjuk egymást segíteni. Az önkormányzatoknak hát ugye beazonosítjuk, hogy ki az adott fának a kezelője, és továbbítjuk a bejelentést ezzel, próbálva felhívni a figyelmet rá, hogy hát ha még menthető az a fa, vagy ha nem, akkor meg legyenek szívesek minél előbb pótolni, hogy ott legalább egy kis hűs legyen a jövőben. De ugye ott nagyon fontos tudni, hogy ezek a fák egyre kevésbé bírják azt a városi, azt a nagyon ellenséges közeget, amiben őket ültetik, úgyhogy ez egy ilyen túlélő só, amit nézünk, kétségbe esettem mi is, hogy vajon az a fa túléli el, vagy sem.
6: És igen, ugye van ez a főkert program, ami az önkéntes vízadás program.
9: A BIKO-nak és a főkertnek ez egy közös program.
6: Ja, értem.
9: Valóban.
7: Igen, mert hogy alapvetően az egy tök jó dolog, hogy ennyi fát ültetünk, de hogy annak utána van egy elég komoly felelőssége, gondozni kell, abszolút, oda kell figyelni, igen, arra, hogy például megfelelő módon van-e kitámasztva, amikor ugye még nem elég erős a törzse, szóval tényleg a dolog nem ér véget ott, hogy az ember ültet egy fát. Jó, menjünk tovább egy picit, még múltkor beszéltünk arról, hogy a móhúval kapcsolatban vannak különböző, hát hogy mondjam, ilyen félreértések köztetek, vagy ilyen vitás dolgok, legfőképpen az, hogy nem reagálnak megkeresésekre. Javult-e ezzel kapcsolatban a helyzet? Enyhült-e?
9: Igen,
7: enyhült-e a kapcsolatotok pozitív irányban?
9: Sikert tudunk elkönyvelni, ugyanis a mohú egyszer csak úgy döntött, hogy akkor na jó, mégiscsak partnernek tekinti a járókelőt, és hát, a járókelőn keresztül
7: értek a villást, szerintem ez van benne. Jó, bocs, oké.
9: Okay. Nem, ez egyben vicces is, meg nem is, mert hogy tényleg ez a műsor nagyon hasznos szerintem sokak számára, és így a járókelő számára is, úgyhogy én bízom benne, hogy volt ennek hozadéka. A lényeg, hogy most már tudunk a mohúval kommunikálni, és a lakossági bejelentéseket tényleg értően fogadják, reagálnak fel és intézkednek. Szóval ez tényleg szuper dolog, és hogy milyen bejelentések tartoznak hozzájuk, alapvetően hulladék elszállítással, hulladék gazdálkodással kapcsolatos ügyek, úgyhogy azért ez egy fontos téma, hogy ne álljon ott a szemét, ahol valaki éppen letette, akár illegálisan, akár nem tudom, intézményesített módon, de mégse vitték el. Tehát, hogy ez közös ügyünk, hogy ez működjön.
7: Van egy másik elég kritikus dolog, amivel szerintem nagyon sok járókelő találkozik, és a megoldás az egy kicsit komplexebb. Úgy is mondhatnánk, hogy ez egy ilyen no-go bejelentés, hajléktalanok, közterületi italozás és hasonlókkal kapcsolatban milyen információk futnak be hozzátok, hogyan tudjátok ezt kezelni. Egyáltalán mennyire, hogy mondjam, tolerálják a járókelők vagy a lakosok ezeket a problémákat?
9: Hát egyrészt azt tapasztaltuk az utóbbi időben, április végén, májusban, hogy megszaporodtak a bejelentéseink, jóval több regisztrált felhasználónk lett, ami egy közterületi plakátkampánynak volt köszönhető, amit a GCDK-val meg a BKK-val közösen futtattunk, és ebben a megnövekedett bejelentés számban tapasztaltuk azt is, hogy sok olyan bejelentés jön, ami bár közterületi problémának tűnhet, sokszor inkább közegészségügyi, szociális probléma, és ezeket sajnos mi nem tudjuk befogadni, és azért nem tudjuk befogadni, mert a megítélésünk szerint ezek inkább a társadalmi feszültségek elmélyítését, a zárkok ásását szolgálják. Nem lehet hajléktalansággal kapcsolatos bejelentéseket tenni a járókelőn, nem lehet a szomszédunkat feljelenteni, ahogy a sarki kisboltot sem, mert mondjuk ott italoznak rendszeresen emberek. Én aláírom, hogy ezek valós problémák, és adunk is alternatívát a bejelentőinknek, hogy ők milyen módon tudnak direktben jelzéseket tenni, akár a közterület felügyeletnek, akár a kerületi önkormányzatnak, vagy a fővárosi önkormányzatnak, de mi ezt nem tudjuk publikálni, és szerintem ez értető is a mi oldalunkról. Ennek ellenére sajnos megszaporodtak az ilyen típusú ügyek, úgyhogy mi is majd próbálunk erre valahogy fókuszt helyezni a kommunikációnkban.
7: Meg az a jó, hogy más társszervezetekkel együttműködve tudjátok kezelni, vagy továbbítani az észrevételeket, a problémákat megoldani. Igen, már ez önmagában szerintem, hogyha alakul egy ilyen szervezeti háló körülöttetek, akkor ez egy szintén egy jó

0: Tudékaival találkoznak a mindennapokban, például egy biztosítási szakember, akihez rendszeresen futnak be kártyút esetek, vagy egy kerékpárszerviz, aki arról tud mesélni, hogy a rossz közutak állapota milyen károkat okoz a klientúrájának a kerékpárjaiban, vagy mondjuk egy orvos, hogy milyen balesetekkel találkozik, de akár zöld terület gazdálkodással kapcsolatban is beszélhetünk bármilyen szakemberről, aki valaki tudja azt hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a járókelőnek, meg a tudatos állampolgárá válásnak az a folyamat, hogy mi jelzünk problémákat, amik aztán megoldódnak, és mondjuk hosszabb távon ezek megelőzhetővé válnak, és akkor ezeknek a szakmáknak a, hogy mondjam, a feleslegesen végzett munkája, ami ugye csak a károknak az enyhítéséből áll, azok csökkenhetnek.
1: Hol jelentkezzenek ők? Járókelő.hu-n ott az információ?
0: Van egy kapcsolatfő a járókelő.hu-n, ott tudnak jelentkezni, vagy hogyha az infókukat járókelő.hu-ra írnak nekünk, az is tök jó, és akkor rögtön felveszük velük a kapcsolatot.
1: Szuper, akkor jelentkezzenek ők, és akkor ebből készüljönnek jó és érdekes anyagok. Máté, köszönjük szépen az információkat.
0: Köszönjük szépen a lehetőséget, és jövő hónapban találkozunk. Sziasztok, hello!
1: Lukács Máté, a Járókelő Közhasznú Egyesület ügyvezetője beszélt egy jó pár jó témáról, közben egy hallgató írt, hogy mit tudunk kezdeni a varjakkal. Na, ez is egy érdekes téma. Ugye a Margit híd közelében megtámadtak a biciklin, írja. Gondolom van fészek a fán, nem tudom. Ez is a önkormányzat nem csinál semmit, írja ő. Hát ugye erről még Orbán Zolival beszélgettünk, amikor ő még a Madártani Egyesületnek a szóvivője volt, igen, most már igen. Magasabb, nem magasabb, de most a más területen képviseli az országot, az élő környezetért minisztérium szóvivője lett ő, és akkor elmondta, ez egy nagyon-nagyon komplikált sztori. Először is ugye ezek a madarak azért nagyon érdekes, hogy a varjakkal jön mindig ez, pedig ugyanúgy a különböző galambfélék, a szarkák, a csókák, egy csomó minden ugyanúgy kukázik. Uh-huh. A kukázással indul minden, hogyha nincsen normálisan kitakarítva a kuka, a szemetelés pedig elterjedt, akkor ezek a madarak ezek beköltöznek, és lényegében egy terített asztalt látnak. Így kezdődik, tehát megfelelő nekik ez a környezet. És hogy mit lehet tenni? Egy csomó mindent lehet próbálni tenni ellenük. Egyébként nem feltétlenül a kukázás a legdurvább, és a támadások azok a lakosság kis százalékát érintik, bár kétségtelen van egy pár ilyen, de tényleg ilyen hicskoki madaras jelenet. De például, mit tudom én, a guánó, az ürítés, az komoly probléma. Tehát, hogyha mondjuk az autód olyan fa alatt áll, meg minden, akkor szerintesen be tudja teríteni, és baromi nehéz letakarítani. Tehát ilyenek vannak, de az a helyzet, hogy az ember a hibás, nem a madár, és hát lehet például úgy metszeni a fákat, hogy egy kicsit ilyen nem varjú baráttá, vagy madár baráttá metszeni, vannak ilyen módszerek, de valójában itt is egy összefogásra lenne szükség különböző területeknek az együttműködésére, és nincsen jól elhatárolva szakmailag sem, hogy kinek lenne a feladata megoldani. Tehát az önkormányzati probléma, kerületi önkormányzati probléma, fővárosi probléma, stb. Szóval, hogy...
2: Hát meg hát, ha már itt az egyénnek a felelősségét is felvetjük, akkor lehet, hogy most kellene elkezdeni valamilyen edukációs kampányt csinálni arra, hogy mit tegyél, vagy ne tegyél, amikor egy ilyen varjú támadás ér. Én például Zamárdiban tapasztaltam azt, hogy az ilyen kitett zsákban összegyűjtött szemetet simán kikezdik a madarak, és szét tudod, hordják mindenhol, igen. Annak reményében, hogy valamilyen kis élelmet találnak. Szóval, ja, valahogy
1: van,
2: nekünk is
1: van
2: meg kellene.
1: Van élvefogó csapdázás, igen. Azzal lehet, de egyébként azt mondta annak idején nekünk Orbán Zoltán, hogy célzott, összehangolt és hosszú távú varjú szabályozási programra lenne szükség. Reméljük majd a minisztériumban ezt így elindítják.
2: Hogyha ő ezt így nekünk elmondta itt a Millásban, akkor lehet, hogy tényleg lesz szava abban, vagy ráhatása a dolgokra, hogy valóban történjen is valami.
3: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.

0: Hány éve hallgatod ezt a műsort?
1: 27.
0: És te még hiszel a mesékben?
1: Millás reggeli. Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
2: Társaságban fölmerülhet, ne állj ott hülyén. Grimm testvérek, Jancsi és Juliska.
3: Egy kanibál vénasszony egy mézes kalás gyermekkelepcét üzemeltet az erdő mélyén. Hőseink, a kiskorú testvérpár, naívan besétálnak a csapdába. Na, eddig tart a mese, és itt kezdődik a horror. A vasorú foglyul ejti őket, Juliskát dolgoztatja, Jancsit pedig konkrétan meg akarja enni, ezért hizlalni kezdi. A testvérek gyorsan kinövik kezdeti naivitásukat, és bravúros összjátékkal lapátra teszik a banyát. Happy end, ami azért fókuszért kiállt.
2: Javasolt vélemény.
3: Jobb, mint a bárányok hallgatnak.
2: Indokolt kérdés.
3: Gyerekek, nem lett volna elég leütni a nénit?
4: Napközi. Minden délután 15-15-kor.
5: Vagy ahogy az ördögírój mondaná.
6: 50-50.
7: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hello járat! Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Hello járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
8: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
9: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
10: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 ezer elfogadó helyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
11: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café. Van barátod.
12: Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasaletravel.hu. Viasale Travel. Menorca specialistája. Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás est élő uzsonna kamat meetup és Business Fest Radio Café After Party. Szakszerűen, de érthetően a Millás reggelivel és szakértő vendégeivel. Szakmai partnereink, Nemzeti Innovációs Ügynökség, KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses ládikát virtuális rádióstúdiónkban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiocafe98.hu. A helyszínen Cyborg Templár fél 5-től pörgeti a lemezeket. Akkor short vagy long.
13: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A magabiztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
7: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
9: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészségtérkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
7: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Egy szónak is száz a vége.
7: Millás reggeli.

0: Veszel-e? Eladod-e? Kanapéról-e? Irodából-e? Vonaton-e?
1: Mobilról-e?
0: Laptopról-e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, időt spórolva. Ugye, hogy jó? Mert ott van a mágikus E. E-Business, a Millás reggeli e-kereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
2: Hát egy pár nap van, egészen pontosan 9, mert hogy június 19-én lép hatályba az a szabály, amely alapján a webshopot üzemeltető vállalkozásoknak biztosítaniuk kell, hogy a fogyasztók lényegében egy pár kattintással online is el tudjanak állni a vásárlásuktól, és ez kiterjed minden üzlethelyiségen kívül kötött, illetve távollevők közötti szerződésre. És hát erről beszélgettünk Fodor Eszterrel, szenior ügyvédő, a Jalsovszky ügyvédi iroda szakértője. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt, köszönöm a hallgatókat is!
2: És az a kérdés, hogy ez egy probléma volt korábban? Nem tudtak elállni a vásárlók a vásárlástól?
3: Hát igen, azt lehet mondani, hogy kevésbé voltak tudatosak a vásárlók, nehezen küldték vissza a terméket, bonyolultabb volt a folyamat, kötekedőbb volt esetleg az adott webshop is. Volt, ahol ez nagyon jól működött, de alapvetőleg a hatóságok és a jogalkotós egy nagyon fogyasztóbarát megoldást próbál kialakítani, hogyha tényleg pár kattintással tudunk vásárolni, akkor pár kattintással el is tudjunk állni az ilyen vásárlásoktól.
4: Mennyivel lesz egyszerűbb egyébként a vásárlók dolga ezzel az új szabályozással? Úgy értem, hogy könnyebb lesz mondjuk megtalálni ezt a gombot, könnyebb lesz leiratkozni, nem tudom, ügyet intézni ezzel kapcsolatban. Hogy néz ki ez a gyakorlatban?
3: Hát mi nem tudjuk pontosan, hogy néz ki a gyakorlatban, mert 9 napjuk van még a vállalkozásoknak, de az a jogalkotó célja és az egyértelmű elvárás, hogy ennek a gombnak könnyen elérhetőnek kell lennie. Tehát nem lehet valami aloldalba eldugni, vagy a saját profil, vásárlói profilba elrejteni. Tehát egyértelműen meghatározza azt a jogszabály, hogy könnyen megtalálhatónak kell lennie, az elállási idő alatt folyamatosan elérhetőnek kell lennie. Tehát pont azt a célt szolgálja, hogy ne lehessen arra hivatkozni, hogy igen, eleget tettünk a tájékoztatási kötelezettségnek webshopként, valahol az álszerben, meg annak a mellékletének a legvégén, hanem ennél sokkal egyértelműbben kell ezt jelezni a fogyasztóknak.
4: Várható az, hogy ennek a szabályozásnak köszönhetően többen lesznek majd azok, akik elállnak az online vásárlást és visszamondanak lehetőségeket?
3: Nekem az a személyes véleményem, hogy igen, tehát hogy az impulzív vásárlásokat könnyebben fogja egyébként szerintem elállásos alkalni az, hogy könnyen tudnak ezzel a jogokkal élni, nem kell annyira utána járni, tényleg pár kattintással már ezt jelezhetik is.
2: Ez nagyon érdekes következményei lesznek ennek szerintem. Már eleve van egy olyan divat, hogy megrendelünk több mindent, és visszaküldjük, ami nem tetszik, tehát van egy ilyen rész,
3: igen.
2: De én nem gondoltam abba bele, és így most, ahogy beszélgetünk, eszembe jutott, hogy tényleg van egy pár olyan webshop, ahol baromi nehéz megtalálni, hogy le kell tölteni valamit, azt kézzel kell kitölteni, akkor azt el kell küldeni, vagy be kell szkennelni, és elküldeni egy külön címre. Tehát van egy ilyen bonyolult folyamat, ami egyébként, hogy is mondjam, egyébként az én vásárlói jogaimat csorbítja.
3: Igen, meg hasonlítsuk össze, hogy mennyire kevés effort kell ahhoz, hogy megvásároljunk valamit. Tényleg azt a honlapok meg a webshopok direkt úgy tervezik meg, hogy nagyon könnyedén menjen a vásárlás, és ehhez képest meg sok esetben tényleg külön erőfeszítést igényel az, hogy valaki el tudjon állni a szerződéstől, pedig hát jogszabályi azt a joga van, hogy ezzel éljen.
2: Na, nagyon érdekes kérdés, Rötiöktől, hogy mi van olyan webshoppal, ahol tartós élelmiszert árulnak például, tehát hogy minden nem ruházati cikk, vagy műszaki cikk.
3: Nem minden termékre vonatkozik egyébként maga az elállás, tehát ez a jogszabály meghatározza, hogy pontosan mi minden az, amit lefed. Ilyen tipikusan egyébként a ruházat, de ilyenek a non-food termékek is, sporteszközök, bármi ilyesmi, ami romlandó élelmiszer, vagy pedig személyre tervezve gyártanak, higiéniai termék, azok mind olyanok, amik kívül esnek mondjuk ebbe az elállás körébe. Élelmiszer kapcsán, ami zárt és nem romlandó, az bármivel élelmiszer kapcsán egyébként romlandó termékekről van szó, tehát ilyen szempontból tipikusan ott nincs ez az elállási lehetőség, ahol romlandó termékről van szó, vagy pedig rövid a minőség megőrzés ideje a terméknek.
4: Az is érdekes egyébként, hogy a mostantól olyan jogok fogják megilletni a kisvállalkozókat is.
2: Na ez érdekes, igen, hogy bekerülnek ők is abba a fogyasztói körbe lényegében.
3: Igen, de például nem minden esetben, amiről az előbb beszéltünk, ez az elállás, az csak a természetes személyfogyasztókat fogja továbbra is megilletni, de vannak olyan körbe egyébként, ahol ugyanazt a védelmet kapják. Tipikusan mondjuk rá, amikor hibás egy termék, és ehhez kapcsolódóan érvényesíthet jogot egy fogyasztó. Na, ezek lesznek a KKV-kre is részben már kiterjesztve januártól és márciustól, illetve majd még várhatóak is akár jogszabálymódosítások és pontosítások. Mi azt látjuk egyébként így a fogyasztóvédelemmel foglalkozó jogászok, hogy abszolút tendencia az, hogy minél szélesebb jogokat biztosítsanak a fogyasztóknak, és a digitális térben is a lehető legjobban védjék őket, és lényegében az, hogy a KKV-kat is beemelték ebbe a körbe, ez is ezt mutatja, hogy értékeli azt a jogalkotó, hogy igenis vannak kisvállalkozások, fogászati BT-k, akik számlára vásárolnak telefont, akkor miért vegyék őt ki ebből a körből, őt is ugyanazok a jogos érintség illessék meg.
2: Nagyon érdekes. Közben egy kedves hallgató azt kérdezi, hogy mi az per definíció, hogy elállás egyáltalán?
3: Ez az a lehetőség egyébként a fogyasztónak, hogyha tipikusan mondjuk rá webshopban vásárolok, nem vagyok ott személyesen, nincs időm úgy megfontolni a vásárlást, nem látom az adott terméket. Onnantól kezdve, hogy megrendelem, átveszem a terméket, 14 napon van, hogy úgy döntsek, hogy mégse szeretném a terméket, és azt mondom, hogy akkor én elállok a szerződéstől, vagyis felmondom így a szerződést.
2: Igen, és ugye felmerült a hallgatóban az is, amit itt feszegettem az előbb, hogy ez az intézkedés nem fog túlzott felesleges vásárlásokat eredményezni, mert hogy könnyedén visszaküldhető a termék, és az impulzivitás az megmarad, közben meg ott van az a könnyedség is, hogy de hát ezzel úgy se kell semmit se kezdeni, mert 15 napig visszaküldhetem.
3: Én azt gondolom, hogy ez inkább azokat a fogyasztókat fogja érinteni, akik eddig sem voltak annyira tudatosok a jogok gyakorlásában, hogy szerették volna, de macerás volt, nem volt annyi ideje, energiája. Én ilyen szempontból, mert ismerem a jogszabályokat, mégis a legkevésbé tudatos fogyasztó vagyok, tehát hogy visszaküldeni valamit, szerintem ez mérhetetlenül problémás, és nem éri meg sok esetben azt az időt, meg utánajárás. De akik eddig is éltek ezzel a jogukkal, megrendelték, egyszer felvették, nem vették le a címkét, és visszaküldték pont azért, hogy az ingyenes szállításnak a konstrukcióját kihasználják, és visszaküldik a terméket, vagy csak részben állnak el a szerződéstől, a 10 termékből mondjuk csak 3-at küldenek vissza. Én azt gondolom, hogy ők, akik eddig ezt gyakran gyakorolták, ők ugyanúgy gyakorolni fogják, lehet egy kicsit könnyebb lesz nekik, de hogy akik eddig ezzel éltek,
2: azok már ismerik. És olyan nincs, hogy notórius elálló, vagy visszaeső
3: vannak,
2: elálló, mert azért aki ezt túlságosan kihasználja, az is egy kicsit, hogy is mondjam, a rendszert hekkeli meg azzal, hogy ezt csinálja, és igazából a többi vásárló dolgát nehezíti meg.
3: Abszolút vannak ilyenek, tehát rendszeresen kapunk ilyen megkeresést webshopokat üzemeltetők, hogy mit lehet tenni, hogy érezhetően tényleg, tehát nem a termékekkel van probléma, jó minőségűek a termékek, és rendszeresen, folyamatosan, akár heti szinten, akár életre a lehetőség a fogyasztó. Nem sok minden tehet ilyenkor, tehát onnantól kezdve, hogy megkötöttek egy szerződést, a fogyasztót megilleti ez a 14 napos jog. Ha el akar állni, akkor a vállalkozásnak viszont köteles ezt a jogszabályok szerint lemenedzselni.
2: Jaj, de jó. Akkor minden boltnak van egy ilyen kedves ügyfele, aki már megint rendelte. Jó, igen. Isten.
4: Azt írja az egyik hallgató, hogy megrendelek 5 gatyát, egy fog tetszeni, 4-et visszaküldök. Hát előfordul az ilyesmi. De másik hallgató pedig azt mondja, hogy a webshop közül nagyon sok már így működik. Felsorol különböző nagyobb márkákat, ahol ugye az ingyenes visszaküldés.
2: Igen, ahol a verseny kényszerítette ki ezt magát.
4: Abszolút, és most jönnek majd a kicsik, akik ugye viszont tovább drágíthatják. Tehát valószínűleg valamilyen piaci dinamikát is majd hoz magával ez a rendelkezés.
3: Abszolút, és hogy ez egy EU szabályozásból, egy irányelvnek az eltüntetéséből jön, úgyhogy nem csak Magyarországon, hanem más országokban is van hasonló elállási gomb bevezetés folyamatban. pont egyébként június 19-én több más ország is átáll. Úgyhogy igen, az egységes európai tendencia, és azt gondolom, hogy én is ugye eddig is a nagy webshopok, akiknek tényleg masszív online forgalmuk volt, nem engedhették meg azt, hogy ne fogyasztóbarát módon álljanak hozzáállás kérdéséhez. Sok esetben egyébként nem is csak 14 napot biztosítanak, hanem 30-at. Ezzel is kedvezne a fogyasztóknak, hogy ne legyen az nagy időnyomás rajtuk, hogy két héten belül mindent el kell dönteni.
2: András azt kérdezi, hogy a neten rendelt, de üzletben átvett termékekre ez vonatkozik-e? Már ilyen részletszabályozásokra kíváncsi.
3: Igen.
2: Na, akkor
3: már a neten rendelt. A vásárlás, hol? Tehát a vásárlás az a távol lévők között történik, tehát ott megrendeltem, és csak a vásárlás helyén veszem át. Én is nem elég rendeltem így a neten valamit, és csak egy pulton odaadták nekem a becsomagolt terméket, tehát nem nézhettem meg, nem mondhattam ott azt helyet, vagy kibonthattam volna, és mégis mondhattam volna ott helyet, és köszönöm szépen, nem szeretem, de ilyenkor azért az a tipikus, hogy valaki csak jövet menet gyorsan felkapja a boltba a csomagot, hazaviszi, és otthon megnézi.
2: És akkor az volt még egy kérdés, ami érdekes, hogy a különböző szolgáltatásokra is vonatkozik ez? Tehát mit tudom én, repülőjegy, színházjegy, ilyeneket
3: igen.
2: írt?
3: Uh-huh. Igen, az olyan szolgáltatások, amik nem személyre szabottak, tehát hogy például megrendelem a konyhámban centire letervezett konyhabútort, és elkezdik gyártani, vagy beépíteni, vagy bármit megtervezni, az nem, mert az egy olyan szolgáltatás, ami tényleg személyhez van kötve, nem állhatok el, de minden olyan szálláshely, repjegy, szolgáltatás, koncertjegy, tehát amik ilyen jellegűek, azoktól vagy színházjegy, azoktól el lehet állni. Nyilván a 14 napot úgy kell értelmezni, hogyha azon belül veszem a színházjegyet és elmegyek az előadásra, akkor nyilvánvalóan nem tudok elállni már a szerződéstől. Vannak ilyen kérdések is, tehát hogy a fogyasztók azért tényleg sok minden utána kérdeznek.
2: Lehet, hogy azt gondolja, hogy rájött a megoldásra. Az ingyen színház és az ingyen koncertek kora érkezett
4: el. Azt hiszed, hogy 400 pedig szerintem simán vannak ilyen leleményes emberek.
3: Én is így gondolom, hogy ez nem annyira távol áll a valóságtól.
2: Nagyon érdekes. Jó, köszönjük szépen, tehát június 19 az, amikor innentől kezdve gyakorlatilag igen. az év sláger terméke, az elállási gomb, az meg kell, hogy jelenjen mindenhol, és könnyű kell, hogy legyen az elállás, ugyanúgy, mint a vásárlás. Köszönjük szépen, érdekes volt a beszélgetés.
3: Én köszönöm szépen, viszontlátásra.
2: Fodor Eszter, a Jarsovszky ügyvéd iroda szakértője, szenior ügyvéd beszélt arról, hogy június 19 az, amikor hatályba lép az a szabály, amely alapján a webshopot üzemeltetőknek biztosítani kell, hogy nagyon egyszerűen, nagyon könnyen el tudjanak állni a vásárlók, és tehát nem arról van szó, az elállás eddig is volt, de hogy ez a folyamat, ez rendkívül könnyű legyen, erről volt szó. Ez nagyon érdekes, amit ír a hallgató, hogy van neve már ennek a típusú vásárlásnak, amikor többet rendelnek, és csak azt, ami jó pontosan méretben, vagy ami tetszik, azt tartják meg, az a neve, hogy wardrobing, vagy bracketing. Köszönjük szépen ezt az infót. Én ismerek ilyet, aki csinál ilyet. Én ismerek
4: én is,
2: ilyet.
4: Én is ismerek ilyet, rettentes idegesítő tud lenni, csak mondom. És nem én vagyok az a családban.
2: Na tessék, aki magára ismert, az természetesen írhat üzenetet. Na, akkor menjünk tovább.
0: Na, megtaláltad-e? E-Business, a millás reggeli e-kereskedelmi rovata hangzott el. E-Business, üzletelj online.

0: aki nem vigyáz magára, azt csúnyán elkaphatja az intelligencia.
1: Millás reggeli.
2: Hamarosan jön Czoller Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, egy pár hallgatói üzenet. Nem tudom, hogy hogy lesz pontosan, de például, hogyha e-mailben rendel meg valaki valamit, és nem online boltban vásárolja meg, elvileg akkor is vonatkozik ez a szabály.
3: Igen, mert hogy itt ugye az a lényeg, hogy fizikailag nincs konkrét kontaktus a két fél között a vásárlás pillanatában.
2: Tehát így van.
3: Ez a szabály.
2: Tehát elvileg. Úgy van, hogy a szabályozás kiterjed minden üzlethelyiségen kívül kötött, illetve távollevők közötti szerződésre, ahol egy fogyasztó vesz egy vállalkozástól valamilyen terméket vagy szolgáltatást. És ez függetlenül attól, hogy a webshopot magyar vagy külföldi vállalkozás üzemelteti. A helyzet a következő, ez 19-én lép életbe ez a szabályozás,
3: van,
2: Európai Unió szerte, és így Magyarországon is. Tehát amikor a kedves hallgató mondja, hogy ez repjegyre meg szállásra nem vonatkozik, nem lehet lemondani, én nem tudom, elvileg, ahogy az ügyvédnő is elmondta, és a szabályozás mondja, elvileg vonatkoznia kell majd június 19-e után erre is, ugyanúgy szolgáltatásnak minősül ez. Tehát lehet, hogy jelen pillanatban nem, de 19-től igen, de ez szerintem annyira érdekes, és pont a nyári sláger téma.
3: Ács Gáborért kiáltó téma.
2: De miért? A Czoller Andi is ugyanúgy utazik.
4: Hát jó, de nekem fogalmam nincs ezekről a jogszabályi hátterekről.
3: Én vakon csak a Gáborba bíznék. Tényleg nagyon szeretlek, Andi, ne, szerintem.
2: Micsoda. Én bízom a Czollerben jobban, mint az Ácsba, ezt most mondom.
4: Hát bizonyos szempontból valóban jobban lehet benne bízni.
2: Tessék, látod? Ő legalább itt van.
3: Figyelj, én belőlem a műsorvezetői partneri becsületi.
2: Ja, értem, szó, értem. Jó, nem szabad félni. Ja, te attól félsz, hogy a Gáborral leszel. Aha, értem.
4: A legközelebb retorzió.
2: Hát, értem.
3: Igen, és beleszorodok az Ácsféle zsákutcában.
2: Na jó, jövünk akkor a hírek után vissza.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
5: A Grund Víg Színházi Fiúzenekar június 28-án eljön a Budapest Parkba, hogy a csillagos ég alatt zenéjék ki a lelküket nekünk. Azt hallottuk a Vörös Ingesektől, hogy az ismert slágerek mellett egy vadi új dallal is készülnek. Grund Víg Színházi Fiúzenekar június 28. Jegyek budapestpark.hu.
1: Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est, élő Uzsonna Kamat Meetup és Business Fest Radio Café After Party. Hogyan hozd ki a legtöbbet megtakarításaidból? Pénzügyi alapoktól a profi befektetésekig, hozam maximalizálás, ingatlanpiaci lehetőségek, árupiac és más értékálló eszközök. Infók a pénzügyi környezet szabályozási változásairól, a befektetési piac innovációiról. A szokásos módon, szakszerűen, de érthetően. Aki elmagyarázza, Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre, Mihálovics András és vendégeik. Szakmai partnereink, nemzeti innovációs ügy KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses ládikát a virtuális rádióstúdióban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiocafe98.hu. A beszélgetést élőben közvetítjük online, de a DJ-t csak a helyszínen élvezheted. Cyborg Templar fél 5-től pörgeti a lemezeket eredeti rádiókafés ritmusban az élő Uzsonna Kamat Meetup ráhangoló partin a Business Festen. Most vegyek, vagy eladja.
6: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól.
7: Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük forduljon az Autóval Lisz Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
8: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
9: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Rákóczi úton, befelé a Barostéri felüljáró után a buszsávban. Torlódásra kell készülni a Tököli úton és a Kerepesi úton befelé a Barostér előtt. Tart a műszaki mentés a Budafoki úton, kifelé a Kondorosi útnál, egy sáv járható. Akadozik az előrejutása a budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a pesti alsó rakparton a Dráva utcától a Lánchídig, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, valamint a Szél Kálmán tér felé vezető utakon. Lezárták a 10. kerületben a Sörgyár utcát, a Bodza utca és a Kada utca között, mert gázvezetéket javítanak. Útszűkületen kell áthajtani ma 17 óráig a 12. kerületben az Alkotás utcában befelé a Tarcsai Vilmos utca előtt, a Rágy György utcában a Szakács utca után, a Zugligeti úton befelé a Zalai út előtt, valamint a Fodor utcában, befelé a Barta utca után veszélytelenítés miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
10: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
8: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0. Hírek következnek a Rádió Cafén.
11: Este benyújtották a korrupció ellenes jogszabálycsomagot. Már az idei tanévre is felfüggeszteni a pedagógusok teljesítményértékelését a tárca. Az amerikai elnök ismét azt állítja, hogy hamarosan vége az iráni háborúnak. Sokfelé lesz borult az ég és záporok, vagy akár felhőszakadás is lehet. Élénk szél mellett délután 25 fok várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Este benyújtották a korrupció ellenes jogszabálycsomagot. Ennek része az integritás hatóság megerősítése, a vagyonnyilatkozati rendszer szigorítása, az alapítványi vagyonok állami visszavétele, valamint a magántőke alapok tulajdonosi hátterének átláthatóbbá tétele is. Magyar Péter szerint a szabályozás nem csak Brüsszelnek szól, hanem a magyar emberek alapvető érdeke, mert az elmúlt években sok-sok ezer milliárd forint közpénz veszítette el, részben vagy teljesen a közpénz jellegét. A miniszterelnök ennek apropóján beszélt arról is, hogy 4,4 milliárd euró kohéziós forrást szabadítanak fel, ezt egészségügyi, szociális, környezetvédelmi és közlekedési fejlesztésekre, kis és közepes vállalkozások támogatására fordítják majd. Beszélt még 2,2 milliárdnyi oktatásfejlesztésről, ami elsősorban a felsőoktatást segíti, továbbá 4 milliárd euró jut már megvalósult projektek elszámolására, ezzel nő a költségvetés mozgástere. Jut ezen túl 1,5 milliárd euró elektromos hálózatfejlesztésre is. Magyar elmondása szerint mintegy 2 milliárd euró jut vasúti és hévszerelvények beszerzésére, és óriási összegeket tudnak költeni bérlakás építésre is. Szeptember 1-ig átfogó jelentést kér a kormány a hulladékgazdálkodási konceszió működéséről, beruházásairól és célértékeinek teljesítéséről. Az Economics úgy tudja, hogy a társaság maga is szükségesnek tartja, hogy az állam és a konceszciós vállalat közösen értékelje újra a rendszer fenntarthatóságát. Már az idei évre felfüggesztenék a pedagógusok teljesítmény értékelését. A lépés senkit sem érint hátrányosan, mert a korábban ígért, elért teljesítményértékelési illetmények megmaradnak, jelezte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte azt is, a következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak pedagógusokkal, intézményvezetőkkel és szakértőkkel, annak érdekében, hogy közösen alakítsák ki az új rendszert. Az Európai Unió ismét megpróbálja szankciókkal sújtani az orosz ortodox egyház fejét, írja az Euronews. Kirill pátriárka az Ukrajna elleni inváziót szent háborúnak tartja, és a háborús politikai szerepvállalása miatt már többször próbálták fekete listára tenni, de az Orbán kormány 14 alkalommal vétózta meg. Az amerikai elnök ismét azt állítja, hogy hamarosan vége az iráni háborúnak. Most azt mondta, nagyon-nagyon közel van egy nagyon erős egyesség, amit 2-3 napon belül nyélbe üthetnek, ha nem maradnak vitáspontok. A megállapodás létrejöttét követően azonnal megnyílik a hormuzi szoros, tette hozzá Trump, aki korábban azt is állította, hogy Izrael az ő kérésére hagyott fel az Irán elleni támadásokkal.
8: Időjárás a Rádiókafén.
11: Napközben elsősorban keleten, észak-keleten alakulhatnak ki záporok, zivatarok, majd az esti óráktól másutt is számíthatunk ezekre. Felhőszakadás, nagyobb méretű jég is előfordulhat. Élénk lökések kísérhetik a szelet, délután pedig 25 fokot mérhetünk.
8: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
12: Az élet mesekönyvét addig írhatod, amíg le nem darálja valaki.
8: Millás reggeli.

0: Mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás. A Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
1: Rádió Café 98.0, benne pedig a Millás reggelit hallgatjátok. Június 10-e van, 8 óra 11 perc, és velem szemben elmélyülve a papírjai és a monitorjai mögött Kántor Endre.
4: Igen, néztem az üzeneteket, illetve készültem a következő beszélgetésre Nyúl Zsuzsi a stúdióban, és természetesen jönnek a kedves hallgatók hozzászólásai az előző témákhoz is, mind SMS-ben, mind Viberen, mind WhatsAppon 0636 980 980, és Messengeren is.
1: És ha már az előző témával, azt gondolom, hogy nagyon sokat foglalkoznak a hallgatók is. Két véleményt szeretnék hangosítani most itt a műsor elején. Sziasztok, az előző témához hozzászólva, ti nem gondoljátok azt, hogy környezetvédelmi szempontból büntetni kellene azokat a vásárlókat, akik tényleg többet rendelnek, csak azért, mert nem ismerik a saját méretüket, és utána visszaküldik. Szerintem ez felesleges környezetterhelés, növeli a fogyasztást és a felesleges ugye erőforrásokat. Azt mondja, hogy szerint ez környezetvédelmi szempontból nem éppen előnyös. Ricardo írja ezt nekünk. Egyébként ez elgondolkodtató.
4: Igen, maga, én is gondoltam, erre abszolút megnöveli a forgalmat ez.
1: Maga a szabályozás erre nem tér ki, bár mivel Európai Uniós szabályozásról van szó, én csodálkozom azon egyébként, hogy ez a...
4: Itt a fogyasztói jogoknak az érvényesülése volt a lényeg, hogy szerintem, hogy az online vásárlásoknál ugyanazok a jogok illessék meg a fogyasztókat, mint egyébként, hogyha nem, és ne kelljen több futni egy impulzív vásárlás miatt, hogyha vissza akarod vinni. Tehát ez volt az erősebb, de igaza van, valóban ez egy logisztikai probléma, abszolút, és környezetvédelmi probléma is.
1: És akkor hallgatassék meg a másik fél alapon, szeretném hangosítani Nóra üzenetét. Azt mondja, hogy borzasztó kártékonynak és butának tartom vállalkozóként, amikor gazdasági műsorként az olyan negatív sztereotípiákat erősítik, vagy erősítitek. Igen, amikor webshopok, nem tudom, elfogják a visszaküldés lehetőséget. Ezt mondom, értem. Nagyon nem ez az alap. Ami inkább gáz, az, hogy a vásárló ugye a szállítási költséget...
4: És vissza kell neki utalni. Így van, és az pedig neki egy beszállítói költségtétel.
1: Így van. Ami azt jelenti, hogy ugye ő gyakorlatilag akkor ott már bukni fog a dolgon, tehát tuti ráfizetés egy visszaküldésre. Úgyhogy Nóra, köszi, hogy elmondtad a véleményed.
4: Szerintem eldugják. Azt mondja, hogy nem, azt mondja, hogy Nóra azt írta, hogy kártékonynak és butának tartja, hogy gazdasági műsorként mi azt mondjuk, azt a sztereotípiákat, hogy a webshopok eldugják, vagy elrejtik a visszaküldési lehetőséget. Hát nem mi mondjuk, hanem a statisztika mondja, amiért született ez a jogszabály, hogy mindenkinek megfelelően kell ezt kezelni. Hogyha Nóra nem olyan webshop, aki ezt tette volna, akkor természetesen nem rá vonatkozott, azokra vonatkozott ez, és az ügyvédnő is arra mondta az új jogszabályt, akik ezt nem tették meg a fogyasztói szempontból. Az, hogy ráfizet és neki, mint szállítási költségtétel, azt abszolút értem, erről is beszéltünk. Az, hogy ez versenyhelyzetben mit jelent egy vállalkozásnak, aki meg tudja tenni, és elszámolja valahogy, vagy benyeli ezt a költséget, az előtérbe kerül a fogyasztóknál, ez viszont sajnos nem a mi dolgunk ebben rendet tenni. De értem, amit ír. Na nézzük akkor a következőt.
5: Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
0: Millás reggeli.
4: Mert hogy a Super El Niño jelenségről lesz szó, illetve hát arról, hogy ez jöhet, a WMO, a Meteorológiai Világszervezet azt közölte, hogy mintegy 80% az esélye annak, hogy június és augusztus között kialakul az El Niño, és ez a jelenség ugye egyes helyeken súlyosbíthatja az aszályt, heves esőzéseket hozhat, növelheti a hőhullámok kockázatát. Ez mind a szárazföldre, mind az óceánra igaz, ezért tárcsáztuk Pongrácz Rita meteorológus, hidrológust, a földtudományok doktorát, az ELTE meteorológiai tanszékének adjunktusát. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt!
6: Reggelt, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Na, hát itt az El Niño-val kapcsolatban szerintem érdemes pár dolgot rendbe tennünk az elején, mert hogy az El Niño önmagában nem egy olyan jelenség, amit a klímaváltozás hozott létre. Sokat hallunk róla, mi ez pontosan, és miért kell beszélnünk róla most különösképpen?
6: Igen, így van. Ez valójában az éghajlati rendszerünkben egy természetes jelenség, ami időről időre visszatér, sőt, igazából két szélső fázisa van. Az egyik ez az El Niño fázis, a másik pedig az ellentéte, pedig a La Niña fázis. És a periódus ideje az nagyjából ilyen 2-7 év eléggé változik. Tehát van, amikor egymás után akár két ugyanolyan fázis van, van, amikor pedig több év is, pár év eltelik két hasonló fázis között, és az erősségük is változik. A helyszín, ahol az egész történik, az a Csendes-óceánnak a trópusi térsége, tehát tőlünk ez viszonylag távol van, viszont ez egy nagyon kiterjedt terület, és a teljes földnek az éghajlati állapotát meghatározza, tehát egy-egy ilyen El Niño évben nagyobbak a hőmérséklet, a globális átlag hőmérséklet az nagyobb, mint amikor nincsen El Niño év, vagy amikor éppen az ellentéte van.
1: Tehát tulajdonképpen az történik, mintha az El Niño hatás még rádobna egy lapáttal a klímaváltozásnak az egyébként is elszenvedőiként a hatására, amit tapasztalhatunk világszerte.
6: Így van, erősíti, felerősíti egymást ez a két hatás, tehát az, hogy van egy antropogén felmelegedés, ami a fosszilis üzemanyagok kibocsátásából származik, illetve van ez a természetes változékonyság, ami az éghajlati rendszernek évszázadok óta a sajátja, tehát hogy erre feljegyzések vannak, most már a mérésekből, műholdas mérésekből, helyszíni mérésekből is vannak bizonyítékok, és több évtizede látjuk, hogy ezek valóban így ismétlődnek, sőt, tehát az előrejelzésük is egyre jobb, egyre pontosabb.
1: Miért gondolják azt, hogy a mostani az egy szuper El Niño lesz, és ez milyen hatással lehet a mostani életünkre, például, hogyha az elkövetkezendő 2-3 hónapot nézzük, mondjuk június és augusztus közötti időszakot vizsgáljuk?
6: Hát mindenképpen fontos azt tisztázni, hogy hol, a Földnek melyik részén. Ugye, ahogy mondtam, alapvetően maga a jelenség az a trópusi csendes óceáni térségből indul, tehát annak a körzetében lehet legelőször érezni a hatását, és ez fokozatosan terjed messzebbre. Hát azt mondanám, hogy Európában talán a legkevésbé lehet ezeket a kapcsolatokat érezni, de azért valami itt is megjelenik, nem annyira erős, mint más éghajlati hatások, de azért általában ez a melegedés, ez szokott érződni. Nem mondtam el, hogy pontosan mit is jelent akár ott a Csendes-óceáni térségben, ez valójában arról van, hogy Dél-Amerika partjai mentén a Csendes-óceánban van egy hideg tengeráramlás, és ez a hideg tengeráramlás bizonyos években gyenge, legyengül, és nem lesz olyan hideg, mint szokott lenni. Tehát például a halakban gazdag hidegebb víz, az nem jelenik meg olyan erőteljesen, és ez hát nyilván gazdasági következményekkel jár azon a helyen. Ez egy hatás, és ez így a nyáron indul el ott a térségben, és aztán decemberre, vagy hát legalábbis az őszi és a december időszakban van a csúcspontja, tehát amikor a legerősebb ez, és leginkább nincs meg ez a hideg tengeráramlás.
1: Ugye itt... Igen, nem akarom megakasztani, bocsánat, a gondolatmenetben. Jó, szóval, hogy...
6: Hát ez az óceáni rész, és hát ez, emellett persze a légkörben is zajlanak események, tehát például a csapadékzónák áthelyeződnek, és hát nem mindegy az, hogy például a dél-amerikai partoknál van csapadék, vagy az ausztrál, indonéz területeken, vagy akár az indiai monszunra is hatással van, tehát hogy ilyen kapcsolatok azok, amik nagyon lényegesek, és ezért nagyon sok embernek az életét meghatározza az, hogy pont melyik fázis következik be.
1: Elmondható egyébként az, hogy az El Niño hatás az sokkal nagyobb károkat okoz a jelen álláspontunk szerinti dolgokban, mint amit mondjuk 50 évvel ezelőtt tapasztalhattunk? Ezért kell vele ennyire erősen foglalkoznunk, vagy figyelembe vennünk az El Niño hatását? Egyébként jött egy másik kérdés is a hallgatóktól, ami úgy hangzik, hogy vajon honnan a név, mert hogy
4: ez nem az El szóból jött az El Niño?
6: Igen, a teljes neve az az, hogy El Niño déli oszcilláció, illetve angolul El Niño Southern Oscillation, és ezt a két óceáni és légköri rendszert köti össze az El Niño, az, amit mondtam, ez a tengeráramlásnak a gyengülése, és az óceánban játszódik le, a déli oszcilláció az pedig a légkörben, és a nyomási anomáliáknak a változása, ami a csendes óceán trópusi területének a keleti-nyugati medencéjében ellentétesen alakul. Tehát amikor az egyik egy kicsit a szokásosnál magasabb, akkor a másik alacsonyabb, és megfordítva. És akkor ezek a tengeráramlásnak a gyengülése, vagy nagyon megerősödésével együtt változnak. Ezeket különféle ilyen indikátor ...nak szokták nevezni, és hát például pont a tengeráramlás kapcsán, hogyha a tengerfelszín hőmérsékletet ugye műholdakkal követjük, meg ahogy mondtam, ott a területen vannak is mérések, ahogy ezek az eltérések elindulnak már így tavasz végén, nyár elén, akkor ezek a modellekbe beillesztve az előrejelzést meg tudják adni. És
4: azt hiszem azért van ez a spanyol név, ugye, mert hogy a Dél-Amerika nyugati partjainál jelentős változásokat okoz ez a jelenség, és ők nevezték ezt el, ugye? Peru, és ilyen országokban.
6: Igen, ahogy mondtam, a csúcsa ennek az eseménynek, ez decemberben van, a karácsony táján, és az El Niño, az ugye azt jelenti, hogy kisfiú, Jézusra utal ez az elnevezés, és az összes többi az igazából később jött, tehát hogy a lányi

0: Nyóhoz az Elviejo, tehát az öreg, mint ellentétet is párosították, de végül is ez az Elnyó Láninja fázis pár, vagy ellentét pár maradt meg, és most már elterjedten a szakirodalomban is így hívják.
1: Na hát akkor ennyit az etimológiáról, viszont a hatásait azt abszolút érezzük folyamatosan.
2: Hát hozzuk egy kicsit közelebb Magyarországra is.
1: Sőt, beszéljünk a szuper Elnyóról, mert ugye az konkrétan egy hatványozottabb hatású jelenség.
0: Hát ez igazából az erősségére utal, tehát hogy egy kicsit ez talán nem annyira tudományos elnevezés, ahogy minden ilyen jelenséget lehet különböző ilyen indikátor változókkal jellemezni, például a tengerfelszín hőmérsékleti anomáliával, vagy ezzel a nyomási különbséggel, amit említettem a darwini és tahiti állomásokon mért értékeket tekintve, és amikor ezek az indikátorok nagyobb értéket vesznek fel, tehát az azt jelenti, hogy intenzívebb lesz maga ez a fázis, akkor mondhatjuk ezt, hogy akkor mondjuk egy szuper El Niño. Tehát ez egy nagyon intenzív fázisnak ígérkezik.
2: Na és akkor most vissza arra, amit az előbb itt próbáltam megfogalmazni, hogy Magyarországon mit érezhetünk ebből? Van-e valamilyen hatással mondjuk a mi nyarunkra, a mi életünkre?
0: Igen, tehát ez a mostani nyáron, ez még nem nagyon fog megjelenni, ez inkább majd késleltetve érkezik el a távolság miatt is, és hát a másik az, hogy a leginkább azért mégiscsak a trópusi övezetet határozza meg, nem csak a csendes óceán, hanem Atlanti óceán, Indiai óceán területét is, és a mérsékelt övezetbe már ugye az Európa az a lehető legtávolabb van ettől a helyszíntől, uh-huh. ahol ez az egész lezajlik, tehát Észak-Amerika irányába sokkal erőteljesebb a hatás, és ott valóban már a nyári időszakban, és aztán a téli időszakban is jelentős melegebb, hűvösebb, csapadékosabb, szárazabb időszakok kapcsolódnak bizonyos helyeken, tehát itt még az is számít, hogy pontosan hol vagyunk. Ami meg szokott jelenni, hogy egyszerűen azok a légtömeg áramlási útvonalak, amik a mérsékelt övben vannak, azok ilyenkor egy kicsit módosulnak, és akkor a ciklonok, anticiklonok, amik egész évben váltakoznak, azoknak hát az útvonala egy kicsit módosul, de hogyha megnézzük azt, hogy a különböző ilyen nagyon erős El Niño vagy La Niña fázisoknál az egyes évszakainkban csapadékosabb, vagy melegebb, vagy hűvösebb volt-e, igazából ez szinte eseményről eseményre változik. Tehát a csapadékban is minden is volt. Volt olyan erős El Niño, amikor csapadékosabb volt a hazai klíma, uh-huh. most csak Magyarországról beszélve, de olyan is volt, amikor szárazabb. Tehát igazából ennek a hatása annyira áttételes, hogy nagyon kicsi az a jel, ami hozzánk elér Magyarországra. Még a nyugat-európai rész, vagy mondjuk az észak-európai részre is inkább megjelenik. Nálunk a mediterrán hatás, a kontinentális hatások, meg egyáltalán az, hogy itt vagyunk egy medencében, ezek sokszor elfedik ennek a közvetlen hatását, vagy pedig csak olyan kis százalékban, tehát ilyen 10-20-30 százalékban járulnak hozzá, és akkor jelentkezik az, hogy lehet, hogy egy másik hatás nyer, aha. és az fog megjelenni. Tehát ilyen szempontból...
1: Tehát valamikor az El Niño-nak, vagy ennek a erősebb El Niño jelenségnek tulajdonítunk valamit, ami igazából más, csak hasonló jellegű aszályos időszakok, nagyobb felmelegedés ezzel jár.
0: Igen, hát ami talán mondjuk a hőmérséklet szempontjából talán egy kicsit biztosabban mondható, pontosan azért, mert a globális felmelegedésnek a hatását is felerősíti az El Niño, ezért ez azért végül is nálunk is jelentkezik, hogy azért egy kicsit melegebb lesz, de nem azt jelenti, hogy minden egyes nap, hanem azért benne van az a változékonyság, hogy azért vannak hűvösebb periódusok, csak csak mégis mondjuk, hogyha egy átlaghőmérsékletet számolunk, akkor ez valószínűleg egy kicsit nálunk is nagyobb lesz.
1: Hát ugye azért, mert laikusként az ember nézi azt, hogy a világban mi történik, és volt most egy olyan

0: hullám, ami egészen brutális, tehát mit tudom én, Indiában ilyen 40 fok, 45 fok fölötti hőmérsékletek voltak, ami egészen elképzelhetetlen, és akkor ugye hallja az ember azt, hogy szuper El Niño, akkor arra gondol, hogy na tessék, akkor itt gyakorlatilag égni fog és perzselődni a föld.
1: Hát ezek, amik még most voltak, ez még nem az El Niño-nak a hatása, ez még más éghajlati folyamatokból alakult ki, mert még az elején vagyunk ennek. Tehát a váltás az általában ilyen március-április táján következik be, és akkor azért még gyengébb. Nyár végére már elég erőteljes, és akkor már megjelennek ezek a távhatások, és utána, ahogy mondtam, a decemberi időszak az, ami a legerőteljesebb, és ez még átnyúlik, tehát a lecsengése az átnyúlik a következő évre, és akkor megint majd március-áprilisban meglátjuk, hogy mi következik. Az előrejelzések is alapvetően nagyjából egy ilyen egyéves időtartamot ölelnek fel, és azt mutatják, hogy várható az erősödése az adott fázisnak. A legtöbb probléma az előrejelzésekkel ennek a váltásnak a megadásában vagy becslésében jelenik meg, mert az egy nagyon kritikus időszak, és már nagyon sok éve, évtizede foglalkozunk ezzel a jelenséggel, de még mindig azért vannak olyan részletek, amik nem teljesen világosak, és hogy miért történik meg ez az átváltás. Nagyjából a folyamatot le tudjuk írni, de hogy mi a konkrét elindítója, az nagyon nehéz látni. Csak amikor már beindult, akkor van benne egy ilyen tehetetlenség, és akkor az adott év az valóban valamilyen fázisba fog átmenni.
0: Hát az most nekem elég riasztó volt, amikor azt mondta, hogy itt ezt még nem érezzük valójában, mert én tényleg most nevettek ezen, de én tényleg úgy kötöm össze, hogy Jézus Mária, ezek az elképesztő extrém hőmérsékletek, enyhe tél,
2: legebb találtál egy magyarázatot,
0: kevés csapadék, igen, akkor oké, okay, itt az El Niño, és igen, akkor ezt ér, de ha ez majd jön, és lesz hatása, lehet, hogy most mondjuk például Magyarországra nem annyira, de Európa jelentős részén azért elég erőteljes hatást fejtett ki, és hogyha már kifejti a hatását, akkor közvetett hatása Magyarországra is lesz azzal, hogy például a vízgyűjtő területei, a hazai folyóknak milyen hatást sok lesz ennek a hazai
2: víz. A hazai mezőgazdaságra, igen, például, vagy adott esetben milyen hatása lesz az idei őszünkre és telünkre, hogy vajon enyhébb, csapadékosabb lesz-e olyan kemény telünk, mint például az a januári időszakban volt Magyarországon, szóval igen, érdekes, hogy ennek van-e ilyen ránk vonatkozó része.
1: Ezt most még nem annyira lehet megmondani, az biztos, hogy az utóbbi években a csapadék hiány az nagyon nagy probléma volt, és hát ez talán a legsürgetőbb, amivel foglalkoznunk kell, de egyébként pedig ez azért valamennyire ennek a felmelegedésnek, az antropogén felmelegedésnek, és az, hogy annyi fosszilis energiahordozót használunk, szenet, kőolajat, földgázt, ami mind a légkörbe kerül, és évente, amit kibocsátunk, a fele ott is marad. Tehát nem tudják a nyelő folyamatok kompenzálni, és folyamatosan ugye egyre több és több megy. Látszik is, hogy a koncentrációja például a széndioxidnak már a másfélszerese az ipari forradalom előtti időszakhoz képest. Tehát ennek nyilván egy ilyen összeadódó hatása van, és most már látjuk a hőmérsékletben, ugye 4-5 évtizede folyamatosan végül is a melegedő trend az minden, a föld minden pontján észlelhető, van, ahol nagyobb mértékben, például Magyarország is egy kicsit azok közé, a területek közé tartozik, ahol ez erőteljesebb, és hát van, ahol egy kicsit kevesebb, általában az óceáni területek egyébként, mert ott nagyobb a tehetetlenség, lassabban történnek ezek a folyamatok, de nálunk ez mindenképpen észlelhető, ez a felmelegedés, amit valóban az El Niño fázis egy kicsit még tud erősíteni, de a fő probléma az nem az El Niño, hanem az antropogén hatás és a mi kibocsátásunk.
0: Igen, jó, ide mindig visszajutunk. Még mindig cáfolják egy jó páran, hogy az emberi tevékenységnek milyen hatása van. Mi mindig, amikor beszélünk meteorológusokkal,
2: szakemberekkel,
0: akkor mindig elmondjuk, igen, ezt a mondatot, és nagyon fontos megjegyezni. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük önnek is az információkat.
1: Köszönöm én is, hogy
0: Pongrácz Rita, meteorológus, hidrológus, a földtudományok doktora, az ELTE meteorológiai tanszékének adjunktusa beszélt az El Niño jelenségről, egyáltalán mi ez, hogy alakul ki, milyen hatása van, és mire számíthatunk, vagy mire nem számíthatunk.
2: És mivel magyarázzuk,
0: vicces
2: mivel
0: az, hogy ne elniñózzunk fölöslegesen, igen, ez oké, ezt vettük, de viszont az összes többire nagyon érdemes felhívni a figyelmet, hogy az, amiben élünk, és ami a következő pár évünket, hát nem csak a következő pár évünket, azt is biztosan befolyásolja, azzal kezdeni kell valamit.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
3: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
4: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 ezer elfogadó helyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé. Van barátod. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
5: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges! Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot! És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket! A Vegetával az igazi a grill hangulat!
6: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A magabiztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés.
0: Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
8: Az ember annyi igazságra tehet szert, amennyit van bátorsága megközelíteni. Na, mit szólsz?
9: Hát most nem tudom, hogy ez a könyvben van-e, amit idéztem, Henderson az eső, idéztem, amit mondtam, Henderson az eső király, Saul Bellow könyvéről van szó, ugye 1915-ben ezen a napon született a Nobel-díjas amerikai író, aki orosz bevándorlók gyerekeként Montrealban látta meg a napvilágot, aztán talán Chicagóban élte életének nagy részét, és talán ott is halt meg, ebben nem vagyok biztos, de az biztos, hogy onnan jött, és Henderson az eső király, ugye ez a modern Gulliver lényegében a ugye, akit az 50-en túl ez a nagy darab milliómos ember, akit a kalandvágy űz és hajt, a belső hangja, és megpróbálja megkeresni az igazi énjét, erről szól lényegében a könyv.
8: De maga ez a mondat szerintem nagyon filozófikus értelmű. Hogy ugye annyi igazsága tehetsz szert, amennyit van bátorságod megközelíteni, szerintem.
9: Ja, igen.
8: Hát ez ilyen, most sok minden eszembe jutott. Tehát
9: egy ajahuaszka szertartás? Mert ott azért sok mindenre rájössz szerintem. De kell hozzá nagy bátorság, figyelj, meg bizalom.
8: Elég egy kintfelejtett telefon, aminek tudod a kódját. Ja. Tehát az néha csodákra kell. Ha van bátorságod feloldani ezt a kódot.
9: Ja, értem.
8: Vagy nem tudom belenézni olyan aktákba, amikor új kormány vagy, hogy akkor ott mi történt. Igen. Tehát, hogy azért értem. Sokféle értelmezése van ennek a magánéleti és egyéb aspektusban is. Ennyit fűznék hozzá.
9: Köszönöm. A női hang az nagyon kellett ehhez az értelmezéshez most.

0: Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker. Na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség.
1: És a Magyar Feltalálók napjáról lesz szó, június 13-a, tehát mi az? Az nem péntek, reméljük, az szombat?
2: Mi van ma?
1: Szerda.
2: Hozol.
1: Szerda van és 10-e.
2: Szerda 10-e, tehát
1: szombat. Nagyon jó, megúsztuk a pénteket. A Magyar Feltalálók napja, tehát június 13-a, és itt van velünk a vonalban Papp Eszter fizikus, a Magyar Tudomány Éve tudományos nagykövete. Szia, jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt, szia!
3: Sziasztok, jó reggelt!
2: De nem mondtuk el, hogy miért éppen ez az a bizonyos nap.
1: Ugye? Ja, azt
2: elfejtettem. Mert hogy Bíró Lajos a golyóstól feltalálójának a születésnapja. Ugye ez a bizonyos nap, amikor a magyar feltalálókat ünnepeljük, vagy emlékezünk rájuk. Ő egyébként Argentínában jegyeztette be a golyóstollát, de ez egy másik történet. Most térjünk vissza szerintem az eredeti beszélgetésünkhöz.
1: De várjál, mert a Szent György Albert is ezen a napon jelentette be a találmányát, uh-huh, a C-vitamin.
2: A C-vitamint, igen.
1: Hát, hogy a készítmények előállításának az eljárását, igen. Na, Eszter, mit jelent számodra a Magyar Feltalálók napja?
3: A Magyar Feltalálók napja számomra egy hatalmas motiváció, tehát ilyenkor az ember egy kicsit el tud időzni, vagy rá tud keresni, hogy milyen magyar feltalálókra lehetünk büszkék, és akkor megemlékezhet mondjuk Gábor Dénesről, hogy milyen menő volt, hogy a hologramot már hamarabb kitalálta, mint hogy lettek volna lézereink, amikkel meg lehetett csinálni, vagy csak amikor egy gyufát megfogunk a kezünkbe, akkor Irinyi János eszünkbe jutott, vagy ahogy említettétek Bíró Lajost, de akár nyilván most itt van előttem egy számítógép is. Neumann János volt az, aki ennek az elvi alapjait lefektette. Vagy a napenergia nyilván manapság egy nagyon fontos téma, és Telkes Máriának pedig egy csomó szabadalma volt ezen a téren. Úgyhogy egy csomó mindenről meg tudunk emlékezni ezen a napon.
2: Mi kell ahhoz, hogy valakiből feltaláló legyen? Lehet, hogy nagyon fura ez a kérdés, de engem tényleg érdekel, hogy ma a 21. század elején kire mondjuk azt, milyen készségek, kompetenciák kellenek ahhoz, hogy valakiből feltaláló legyen.
3: Én úgy gondolom, hogy a legeslegfontosabb az az, hogy valaki nagyon kíváncsi legyen, és úgy gondolja, hogy az, ami problémát ő szeretne megoldani, ez tényleg nagyon fontos, és el tudjon köteleződni, és nagyon kitartó legyen. Hiszen azért, mire eljut az ember oda, hogy az ötletből lesz egy tényleg mondjuk piacképes termék, azért az egy nagyon hosszú és nagyon bonyolult út. Tehát mindenféleképpen kell, hogy az ember kitartó legyen, és higgyen abban, hogy az ő találmánya az jobbá teszi a világon.
2: Hogyan ösztönözhetők a fiatalok szerinted arra, hogy ezeket az újszerű ötleteket, amikkel mondjuk esetleg ők így elkezdenek foglalkozni, valóban megvalósítsák? Egyáltalán mennyire találkoztok ilyenekkel mostanában?
3: Nagyon sokkal. Most, hogy készültem erre az interjúra, összeszedtem pár diákot, ők mind középiskolásként kezdtek el dolgozni a találmányukon, hiszen van egy országos tudományos és innovációs olimpia nevű verseny, amire évente tudnak középiskolások nevezni, és például Szokolai Lilivel vele találkoztam is, ő az ELTE Talentum programjában is részt vett, ő tumorősejteket célzó peptid hatóanyag konjugátumokat készít, vagy Ivánka Laura, ő, képzeljétek el, ilyen speciális víz alatti kukákat fejleszt, hiszen amikor a búvárok elmennek búvárkodni, akkor találkoznak egy csomó szeméttel, de nyilván nem úgy megy az ember búvárkodni, hogy akkor visz magával egy szemetes zsákot, hogy összeszedje a szemetet. Vagy Hajsz Natali Júlia, ő ilyen különböző sérülésfajtákra alakítható innovatív sebtapaszt fejlesztett ki. Rajhona Henrietta meg új generációs defibrillátort. Van benne új lenyomatolvasó, meg fejlett mobil kommunikáció is a mentősökkel. Vagy Pribenszky Gellért és Pribenszky Gergely innovatív víztisztító termékcsaládot fejlesztettek ki. Tehát én azt látom, hogy a fiatalok nagyon is szeretnének megoldást találni az égető problémákra, amikkel mi nap mint nap találkozunk, vagy így globális szinten találkozunk, és hogyha kapnak egy támogató csapatot maguk mögé, akik egy picit segítenek nekik eligazodni ebben a világban, hogy tényleg hogyan lehet ezt a találmányt vagy innovációt egy valós termékké kifuttatni, akkor szerintem ők megkapják azt a hátszelet, amit kell ehhez.
1: Mit is mondtál a Liliről, hogy ő mit fejleszt? Mert az nagyon érdekes volt, és azon gondolkodtam, ami az előző mondatoddal összekötném, hogy már középiskolai évei alatt elkezdi az ember, de...
2: Gondolkodtál? Itt velem szemben.
1: De azért nevettem, mert ez kimondani is brutális, tehát középiskolásként hogy jut az ember eszébe ilyesmit csinálni?
3: Tehát Lili tumoros sejteket célzó peptid hatóanyag konjugátumokat készít. Ezek olyan molekulák, amik tényleg a tumoros sejteket célozzák. Hogy ez neki középiskolásként hogyan fogalmazódott meg a fejében? Hát valahol találkozott a Talentum programmal, és megtetszett neki ez a projekt, és azóta is nagyon-nagyon lelkesen csinálja. Tehát én Lilivel tudtam csinálni egy interjút, hogyha valakit érdekel, akkor meg tudja nézni a YouTube-on, az ELTE Természettudományi Kar YouTube csatornáján, de nemzetközi sikereket is ér el vele, ugyanígy Ivánka Laura is a víz alatti kukájával, úgyhogy csodálatosak ezek a csajok.
2: Na várj, a sikert azt itt hogyan kell definiálni ebben az esetben? Felfigyel rá mondjuk egy gyártó, egy bizonyos, nem tudom, gyógyszeripari cég, és azt mondja, hogy én ezt szeretném legyártani. Szóval, hogy azt gondolom, hogy a siker az igazából az üzleti siker és a termék vagy szolgáltatás elterjesztése formában értelmezhető. Hol tartunk ebben?
3: Én a nemzetközi versenyekre gondoltam, tehát nyilván vannak különböző innovációs nemzetközi versenyek, amikre ki tudnak jutni az OTIO-nak a nyertesei, és itt is nagyon szép eredményeket érnek el. Az, hogy egy gyógyszerből, vagy hogy egy hatóanyagból, vagy bármilyen ilyen molekulából, amit valaki kifejleszt, valós gyógyszer legyen, az ilyen 10 pár évek kérdése. Tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon hosszú folyamat.
2: Jó, minden esetre ígéretes, és ez a pár tíz év, ez abszolút bejárható útnak tűnik, hiszen a termék önmagában egy zseniális megoldás, úgyhogy nyilvánvalóan megéri a várakozást, és valószínűleg van még jó néhány ilyen, amit felsoroltál. Mennyire van egyébként kedvező lehetőség arra, hogy a feltalálók hozzátok becsatornázzák a találmányaikat, és akár ebben a hosszú útban, amit az előbb említettünk, hogy valóban piacképes termék legyen belőle, végig kísérjétek az útjukat? Vagy egy ponton kikerülnek a ti gondozásotok alól, és mennek valamilyen más gondozó szervezethez, vagy intézményhez? Hogyan zajlik ez?
3: Hát ezen a ponton szeretném kiemelni, hogy én fizikus vagyok, szóval nem a termékfejlesztéssel foglalkozom, tehát én kutató vagyok, inkább ennek a kezdeti fázisát látom át, de azt egyértelműen látom, hogy most már egyre több olyan pályázat van, ahol valaki mondjuk egy startupot el tud indítani, és ebben segítenek neki, hiszen azért mi kutatók, vagy mondjuk mérnökök, azért úgy vagyunk vele, hogy nyilván ismerjük a fizikát, kémiát, biológiát, ki mihez ért, és el tudjuk végezni a kutatási részét ennek az egésznek, de hogy hogyan lehet szabadalmaztatni, hogyan lehet befektetőket szerezni, hogyan lehet ezt az egész ötletet megismertetni másokkal, vagy átadni magát az ötletet a befektetőknek, hogy ők is megértsék. Ezek mind-mind olyan kompetenciák, amiket azon felül, hogy valaki kutató meg kell, hogy szerezzen ahhoz, hogy utána úgymond feltalálónak tudja magát nevezni, és tudjon érvényesülni ezen a piacon, és úgy látom, hogy azért most már egyre több ilyen program van, ami segíti ezt az elindulást.
2: Igen.
1: Hát reméljük, hogy ez így megy tovább, és nagyon jó példákat mondtál. Még egyszer létszes mondd el, hogy hol lehet elérni ezt az interjút, amit készítettél a Lilivel?
3: Az ELTE természettudományi karának a YouTube oldalán el lehet érni, illetve hogyha valakit még nagyon érdekel az ilyen innováció, és hogy Magyarországon mik a legújabb hírek, akkor Vida Ádámmal, az EdorTech-nek az ügyvezetőjével is csináltam egy interjút. Ők egy olyan akkumulátor alkatrészt fejlesztettek ki, ami megduplázza az energiasűrűséget, és az előállítása jóval környezetbarátabb, mint a hagyományos akkumulátor alkatrész, úgyhogy szerintem abba is érdemes belehallgatni. Abban Lakgyörgy és Lakgyörgy Bálint és Temesi Ottó a feltalálók.
1: Nagyon klassz, nagyon klassz.
2: Köszönjük
1: szerintem jó kedvet csináltál, csak az érdeklődők számára is, de aki pedig egy kicsit jobban érdeklődik, és részt szeretne venni tevékenyként, igen, ebben az egészben ő neki is. Úgyhogy köszönjük szépen, Eszter, további jó munkát, szép napot, és nagyon jó Magyar Feltalálók napját!
3: Nektek is. Sziasztok!
2: Köszi, szia.
1: Pap Eszter fizikus, a Magyar Tudomány Éve tudományos nagykövete beszélt abból az apropóból, hogy június 13-án lesz a Magyar Feltalálók napja, és ugye, hát szerintem Zsuzsi egy teljesen véletlen elszólásból Bíró Lajos séf nevét mondta,
2: így
1: Bíró
2: van,
1: László helyett, de nem rosszul, mert ugye, ha belegondolunk, akkor a magyar gasztronómiában és a modern gasztronómiában Bíró Lajos az ugyanolyan feltalálónak minősül egyébként, mint Bíró László, tehát gondoljunk bele abban rengeteg, a bokbisztrótól kezdve, a bujadisznókig, és az összes többi annyi minden érdekes, szokatlan, izgalmas dolgot csinált, hogy most így hirtelen fel se tudnám sorolni azokat az elképesztő ilyen érdekes újítást. Néha ilyen különlegességnek volt ez a szalonnás fagyitól kezdve az összes ilyen vad dologig, amit ő kreált.
2: És ha már itt tartunk a gasztronómiánál, ott van például Zila úr, aki ugye kitalálta ezt a háromszög alakú tortaformát, tudod, ami szintén egy innováció volt, egy találmány, és azt az ő nevéhez köthetjük,
1: tessék,
2: aminek a belsejét aztán ilyen tölteléket tesznek a tortának a formájába, egy ilyen szelet torta, és na például az az ő találmánya.
1: Úgyhogy véletlenül mondtad, mentés. De most hát ez van, ő is egy nagy feltaláló.
2: Igen, akárcsak egy titokminiszter.
0: Innováció, kutatás, egyetemi együttműködés, startupok. Egy jó ötlet már fél siker, de a lényeg, hogy az ötletből legyen érték. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
4: A többszörös platina lemezes énekes dalszerző producer Charlie Puth először lép fel Magyarországon július 27-én a Budapest Parkban. Olyan slágereket köszönhetünk neki, mint a We Don't Talk Anymore vagy a See You Again. Charlie Puth, július 27, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
5: Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millásest élő uzsonnakamat meetup és Business Fest Radio Café After Party. Szakszerűen, de érthetően a Millás reggelivel és szakértő vendégeivel. Szakmai partnereink, Nemzeti Innovációs Ügynökség, KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses lábikát virtuális rádióstúdiónkban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiocafe98.hu. A helyszínen Cyborg Templar fél öttől pörgeti a lemezeket. Akkor short vagy long?
6: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
5: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van gerebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsa.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
5: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
7: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Rákóczi úton befelé a Barostéri felüljáró után a buszsávban. Torlódásra kell készülni a Tököli úton és a Kerepesi úton befelé a Barostér előtt. Akadozik az előrejutása a budai alsórakparton a Rákóczi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, az Árpád fejedelem útján a Margit híd előtt és a Szél Kálmán tér környékén. Telítettek a sávok az M1-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton. Az Egér úton a Balatoni úttól, a Bécsi úton, illetve a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként a városközpont felé. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsórakpartot. Az Erzsébet híd és a Margit híd között már átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Folytatódik az átépítése a 10. kerületben a Fehér úton az éles sarok felé a Gyakorló utca után. A középső sávot lezárták. Szűcs Magdolna, BKK Info.
8: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
9: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0.
10: Hírek következnek a Rádió Cafén.
11: 25 ezer házaspárnak lehet visszafizetési kötelezettsége a babaváró hitel kapcsán. Leváltották az országos mentőszolgálat szóvivőjét, folytatódtak a zavargások Belfastban. Sokfelé beborul az ég és záporok, vagy akár felhőszakadás is lehet. Élénk szél mellett délután 25 fok várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Ma hatályba lép a devizahiteles törvény. Tegnap megjelent a közlönyben az a döntés, amelynek értelmében mostantól nem lehet majd devizahiteles ügyekben se kilakoltatásokat, se végrehajtásokat, se árveréseket végezni. Lényegében felfüggesztik az eljárásokat, amíg nem sikerül levonni a konklúziót a devizahitelek érvényesnek nyilvánításával és az ezekből eredő következményekkel kapcsolatban. 25 ezer házaspárnak lehet visszafizetési kötelezettsége a babaváró hitel kapcsán. Náluk ugyanis nem született meg a vállalt gyermek. Akik július 1-ig sem tudják ezt teljesíteni, elveszítik a hitel kamatmentességét, emellett az addig kapott kamattámogatást is egy összegben kell visszafizetniük az államkincstárnak. A biztosdöntés.hu az MNB friss adataira hivatkozva arról ír, hogy ez jellemzően 2 és 3,5 millió forint közötti plusz terhet jelenthet. Leváltották az országos mentőszolgálat szóvivőjét. Györfi Pált, Szűcs Brigitta váltja. Az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán úgy fogalmazott, nem celebarcokra van szükség a mentőknél. Györfi távozása nem egyszerű személycsere, hanem annak a felismerése, hogy a régi kommunikációs kultúra elfáradt. Azt írta, a mentőszolgálat kommunikációjának nem az a dolga, hogy reflexből védje az intézményt, hanem az, hogy segítse a bizalom, a szakmaiság és a tanulás kultúráját. Megszűnhet a határellenőrzés a szlovén határszakaszon. Az okmányellenőrzések helyett a rendőrség más módszerekkel felügyeli majd az államhatárt, ami csökkentheti a torlódásokat. Az Európai Bizottság nemrég felszólította azt a 9 schengeni tagállamot, amely ideiglenes határellenőrzéseket vezetett be, hogy fokozatosan szüntesse meg ezeket. Az érintett országok között van Szlovénia, valamint Olaszország és Ausztria is. Éjszaka is folytatódtak a zavargások Belfastban. A tűzoltók 62 esethez vonultak ki. A BBC azt írja, a tegnap kezdődött bevándorlás ellenes tüntetés előzménye, hogy hétfőn Belfastban egy 30 éves szudáni férfi lefogott és késsel megpróbált megölni egy másik férfit. Az esetről készült videó szerint az elkövető szabályosan le akarta fejezni az áldozatát. A támadást végül járókelők akadályozták meg. Autóba rejtett bomba végzett egy orosz tábornokkal Moszkva mellett. Damir Davidov, a hadsereg nehéz fegyver és lőszer szállításaiért volt felelős, írja a Guardian. A Kiev Post szerint a robbanás nem messze történt attól a helyszíntől, ahol egy évvel korábban szinte azonos módszerrel ölték meg Jaroszláv Moskalik altábornagyot.
10: Időjárás a Rádió Cafén.
11: Napközben elsősorban keleten, észak-keleten alakulhatnak ki záporok, zivatarok, majd az esti óráktól másutt is számíthatunk ezekre. Felhőszakadás, nagyobb méretű jég is előfordulhat. Élénk lökések kísérhetik a szelet, és 25 fokot mérhetünk.
10: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
12: Aki maga alatt ássa a fát, nem a legokosabb kés a fiókban.
10: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terüly-terüly asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
3: Szép napot, jó reggelt mindenkinek! Most már 9 óra 10 perc van, ez még mindig a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án, Nyú Zsuzsival.
1: És Kántor Endrével, 0636 98 0 98 0. SMS, Viber, WhatsApp üzeneteket várunk tőletek, és szeretnénk megköszönni azt, hogy az elmúlt órákban annyira intenzíven írtatok, hozzászóltatok a témáinkhoz. Nem tudtunk mindent beolvasni, de szerintem majd pótolni fogjuk, hogyha lesz rá egy kis időnk.
3: Abszolút, például Messengeren írt kedves hallgatónk, aki azt írja, hogy ő igyekszik a lehető legkevesebbet online vásárolni, mert hogy bosszantó, hogy plusz költséget számol fel már mindegyik webáruház, hogyha átvételkor akar fizetni, inkább felvállalja azt a pár száz forintot, hogy utólag, mint hogy utólag fusson a termék vagy a pénze után, zavarja, hogy a cégek, hogyha hibáznak, hogyha a futár nem kézbesít, tudatosan akkor vesz új ruhát, hogyha használhatatlan a régi, tehát így írt egy ilyen hosszú.
1: Beszél a hallgató, nagyon. De
3: abszolút, bár tegyük hozzá,
1: hogy... Plusz a vásárlási élmény, amikor elmégy, és ott időt töltesz, és tényleg átadod magad annak, hogy tudatosan azt választod ki, amit szeretnél. Van olyan barátnőm közvetlenül, aki úgy megy vásárolni, hogy készít egy listát, hogy ezt a nadrágot kidobtam, akkor ehelyett kell egyet, de nem veszek akármit, szóval, hogy mint a rendes napi bevásárlásnál úgy megy például ruhát lenni.
3: Nagyon jó, és azt írja közben még, hogy Ambrus, hogy a Temu és hasonló kizárva a jól ismert okok miatt is, tehát ezt tette hozzá. Tehát van itt ugye a fogyasztói oldal, megjelent a vállalkozói webshop oldal is, természetesen mások az elképzelések, mások a buborékok, mert hogy mondjuk például őket nyilván egy ilyen hozzászólás, vagy egy ilyen komment zavarja, mert hogyha ő tényleg jól végzi a dolgát, és akkor úgy érzi, hogy ez egy ilyen negatív és egy ilyen károsító komment, de hát ez a két oldal az mindig megvan. Na nézzük akkor, hogy ingatlan rovatunkban mi a téma.
0: Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata.
3: Egy multifunkciós ingatlanfejlesztésről lesz szó a 13. kerületben, ez a Láng negyed, és itt van velünk a stúdióban Rózsahegyi Zsanetta, South Blaze Kft. Stratégiai igazgatója, a Láng negyed projekt igazgatója is ő. Jó reggelt, szervusz!
1: Jó reggelt, szia!
4: Jó reggelt!
3: Na, ha ugye az előző beszélgetésekben a környezettel foglalkoztunk, klímaváltozással, még akár a webshopok kapcsán is felmerült a környezetvédelmi kérdés. És érdekes, hogy egyébként ez megjelenik a 13. kerületi lángnegyed fejlesztésben is, ugye ez a zöld.
4: Hát enélkül úgy gondolom, hogy a mai napon nem lehet ingatlan fejlesztésben gondolkodni, tehát ez egy megkerülhetetlen elem.
1: Milyen projektként vágtatok ebbe bele? Ugye van ennek egy fontos története, most itt vagyunk 2026 tavaszán, nyarán, koranyarán, de azért jóval előbb kezdődtek meg a munkálatok. Igen. Mik voltak a mérföldkövek?
4: Igen. Alapvetően a fejlesztés is 2021-re nyúlik vissza, viszont magának a területnek egy elképesztő múltja van. Ez a volt lángépgyárnak a területe, ami tulajdonképpen az 1910-es években a magyar GDP 10%-át termelte meg, tehát elképesztő ipari múlttal rendelkezik, és úgy gondolom, hogy az első rozsdővezeti projektként tulajdonképpen nagyon komoly felelősségünk az, hogy egy méltó módon rehabilitáljuk ezt az egykor ipari környezetet, és ez is a célunk, és 2021-ben indult a koncepció tervezés, ami a piaci változásokra tekintettel némileg módosult és átalakult, és most jelenleg 2607 darab lakás ütemezett megvalósításán dolgozunk, ami egy 2 hektáros zöld park köré fog elhelyezésre kerülni, és 70 ezer négyzetméternyi irodafejlesztésen is dolgozunk ezzel párhuzamosan ütemezetten, és közel 10 ezer négyzetméternyi kereskedelmi egység is kialakításra kerül. Tehát egy ekkora fejlesztés esetében nem tudjuk, és nem is akarjuk megkerülni a környezettudatos tervezést, kivitelezést és üzemeltetést.
3: Ez az irodák szempontjából ugye kiemelt fontosságú a különböző szabványok, előírások miatt, hogyha az ESG szempontokat nézzük.
1: Igen, de gondolom,
3: minősítések, igen, de gondolom a lakások szempontjából is egy értéknövelő például a zöld terület.
4: Abszolút. Úgy gondolom, hogy mindkettő szempontjából elhanyagolhatatlan, viszont másfajta megközelítési módszertant igényel. Ugye az irodák esetében minősítésekben gondolkozunk, a célunk a nemzetközi közönség, a nemzetközi bérlői tömeg megmozgatása, és ehhez elengedhetetlen az, hogy nemzetközi minősítésekkel rendelkezzünk, és mi nem csupán ezekkel rendelkezünk, hanem mindenből a legjobbra törekszünk, és tulajdonképpen már a tervezési fázistól egy WELL Gold, egy BREEAM Excellent, és egy Access for You Gold minősítésre törekszünk, illetve egyedülállóan tudomásom szerint a piacon most a LETI minősítési rendszernek is szeretnénk, vagy ennek a benchmark rendszerben is gondolkozunk. Ez a London Energy Transformative Initiative, ami tulajdonképpen a projekt teljes karbon lábnyomát elemzi le életciklus szerűen.
3: Hú, ezek, amiket most elmondtál, nem biztos, hogy mindenki ismeri ezeket a minősítéseket.
4: Hát tulajdonképpen ezek a nemzetközi szektorban a legfontosabb és legkiemelkedőbb minősítési rendszerek. Enélkül ma irodát bérbeadni nemzetközi bérlők számára nem lehet. Amit tudni kell, az az, hogy tulajdonképpen a BREEAM inkább az energiafelhasználásra fókuszál, a WELL pedig a munkavállalóknak a jólétére, ami már egy kicsit átvezet minket tulajdonképpen a lakó tervezés során felmerülő ESG szempontokra, tehát itt a jólét, és ugye ez az egészség, ez az ESG szempontrendszerekben is megjelenik, tehát az, hogy egy egészséges, tudatos életre alkalmas teret alakítsunk ki, ami nálunk elsődleges szempont a lakóegységek tekintetében is. Mire gondolok pontosan? Egy 2 hektáros park önmagában magáért beszél, úgy gondolom, hogy egyedülálló az, hogy így alakítottuk ki a teljes projektet. Ezen kívül ez nem csupán egy 2 hektáros park, ami ahol van 2 pad, és műfüvet rakunk rá, Isten ments, hanem itt tulajdonképpen olyan közösségformáló elemeket is integrálunk ebbe a fejlesztésbe, és magába a parkba is, ami alkalmas arra, hogy élettel töltse meg ezt a Váci úti iroda folyosót tulajdonképpen. Lesz például egy 600 méteres futópályánk, ami már az első ütembe 200 méteren lekerekítésre kerül, tehát abszolút az egészségtudatos életmódot szeretnénk promotálni, és úgy gondoljuk, hogy nem szabad, hogy kizáró indoka legyen az, hogy közel vagyunk a városközponthoz, annak, hogy megfelelő mozgástér álljon az itt lakók rendelkezésére, de amúgy a telek ipari múltjára tekintettel egy tanösvényt is kialakítunk. Ezen kívül játszóterek, közösségi terek és minden egyéb olyan funkcióval szeretnénk felövezni, ami valóban egy élhető közeggé teszi ezt a fejlesztést.
3: Most mondtad, hogy közel vagytok a városhoz, de ez mit jelent, hogyha tömegközlekedési szempontból nézzük, autós közlekedés szempontból nézzük, akkor ez hogy illeszkedik a vérkeringésbe?
4: Hát alapvetően a elképesztő a lokációnk, egy szinte közvetlen metró kapcsolattal rendelkezünk, tehát konkrétan az M3-as metró az a projekt irodai, első ütemű irodaépülete előtt teszi le az utazót. Ez nyilván azt jelenti, hogy nagyjából 5-10 perc alatt eljut az ember a belvárosba. Autós és autós megközelítési szempontból is kiemelkedő ez a lokáció, hiszen ugye itt az M3-as, M0-as és amúgy a belváros is nagyjából 10-15 perc alatt elérhető, nyilván attól függ, hogy mikor indul az ember, de a projekttel összehangolva és egy ütemben számos infrastruktúrális beruházást is eszközölünk. Kerékpárutakat fejlesztünk, a teljes Forgács utcát meghosszabbítjuk, az Esztergomi utat is teljesen átalakítjuk. Tehát, hogy nyilván egy ilyen volumenű projekt esetén elkerülhetetlen és elementáris érdekünk az, hogy egy élhető, működő infrastruktúrális közeget is ki tudjunk alakítani.
1: Ahogy elmondod, azért nagyjából már körvonalas, de szuper lenne, ha megfogalmaznák, hogy milyen célcsoportra számítotok, akár lakó, akár bérlői szempontból.
4: Hát abban a kényelmes helyzetben vagyunk, hogy egy ilyen volumenű projekt szinte mindenkinek az igényeire reflektálni tud. Ha lakásokról beszélünk, akkor tulajdonképpen a befektetői szegmenstől egészen a nagy családosokig mindenki megtalálhatja azt a lakástípust, ami számára előnyös. Itt azért fontos, hogy a vég felhasználóknak a bőrébe bújva alkottuk meg magát a koncepciót is. Konyhabútorral és konyhagépekkel együtt adjuk át a lakásokat, redőnyökkel. Tehát az lenne a cél, hogy minél kevesebb gonddal és minél nagyobb komfortérzettel tudják ezeket a lakásokat átvenni, akár az itt élők, akár pedig a befektetők, vagy az albérlők is. Az irodák tekintetében úgy gondolom, hogy a közösségi terek és a coworking space-nek a fontosságát fontos kihangsúlyozni, tehát erre is komoly hangsúlyt fektetünk, de egészen a multinacionális vállalatokon keresztül, a KKV-kon át olyan az irodaterünknek a kialakítása, hogy mindenki számára megfelelően tudjuk kivitelezni.
3: Tehát akkor itt azt lehet mondani, hogy egy városrész megújítása zajlik, mert amit elmondtál, ugye az ilyen útrekonstrukció, átalakítás, ezek a bicikliút kialakítások, ez már nem kimondottan csak egy ilyen épületkomplexus, hanem azért a körülötte lévő infrastruktúrának az alakítása is.
4: Abszolút, sőt tovább megyek, nem csupán a körülöttünk levő infrastruktúrát alakítjuk át, de például a 13. kerületi városközpontban is egy gyalogos átkelőhelyet, kerékpárút. Tehát, hogy szeretnénk azt, hogy tényleg az egész térségen látszódjon és érződjön az, hogy itt egy új városközpont jellegű projekt készül el.
1: Ez egy nagyon felelős befektetői gondolkodás, amit képviseltek.
4: Abszolút. Tehát nyilvánvalóan az előkészítési szakasz az nem véletlenül tart nagyon hosszú ideig. Itt mivel amúgy egy industriális területről beszélünk, ezért akár csak a kármentesítési folyamat 3 évig tartott, akkor a régészeti folyamatok menedzselése is közel egy évet vett igénybe. Tehát, hogy itt egy olyan átgondolt koncepció, és közben ugye a gazdaság és a piaci helyzet is változik, tehát, hogy arra is reflektálnunk kell valamilyen mértékig, úgyhogy tényleg ez egy komplex mátrix eredménye már most.
3: És, mi lesz és a tarisvényen? Ugye... az utáni régészek találtak?
4: Nem találtak semmi olyat, ami ott kihelyezhető lenne. Mondanám, hogy sajnos amúgy elképesztően aranyos régészekkel dolgoztunk együtt. Én oda vagyok, amikor valaki imádja a munkáját, és amikor csillogó szemekkel leült előttem, és mondta, hogy ő annyira reméli, hogy itt nem tudom, micsodát fognak találni. Én meg aranyosan bólogatom, hogy hát mondom, én azért nem remélem, annyira, hogy nem
3: igen,
4: annyira.
3: Igatlan fejlesztői szempontból azt azért láttuk, hogy van, amikor így jó.
4: Évekre meg tudja
3: akasztani. Tehát maga a gyárnak az ilyen fontosabb momentumai vannak?
4: Igen, amúgy a gyárnak a története is elképesztő, tehát egy 5 fős ilyen szerelő műhelyből nőtte ki magát egy elképesztő multinacionális vállalat, rendkívül innovatív találmányokkal bővítette a portfólióját az idő előre haladtával, tehát ezelőtt szeretnénk mindenképpen tisztelegni, illetve ugye van egy 3 darab műemléki épület is, amit szeretnénk megőrizni, átalakítani, akár új funkcióval felövezni, és ezek előtt is. Tehát ugye ennek bizonyos elemei is meg
1: egyébként fognak jelenni. Csak zárójelben teszem hozzá, hogy azért a fenntarthatóságnak ez is egy fontos része, hogy a múlt emlékeit, vagy a múlt ilyen formán való megtartását ugyanúgy visszük tovább egy új projektben. Ez például szerintem egy nagyon jó ötlet.
4: Sőt, amúgy az új épületeknek a homlokzati kialakítása is ennek a figyelembevételével került megtervezésre, illetve az irodának a belső építészeti terei is igazából ezt az industriális jelleget fogják tükrözni. Úgyhogy mi abszolút büszkék vagyunk.
3: Amikor mondtad, hogy ez egy ilyen városfejlesztési projektnek fogható fel, ugye akkor a szolgáltatás

0: másfél órát eltölteni azzal, hogy eljusson az ember A-ból B-be, úgyhogy kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy itt 15 percen belül minden elérhető legyen. Gondolok itt amúgy a környéken található iskolákra, bölcsödékre, óvodákra is, de amúgy magán a projekt fejlesztési területein belül is mind úgy alakítottuk ki a szolgáltatói és kereskedelmi mixet, és olyan együttműködésekre törekszünk most is, és jelenleg is, ami nem csupán kereskedelmi szempont, de szolgáltatási szempontból is kielégíti az ott lakók és az ott dolgozóknak valamennyi igényét.
1: Ugye most így vonzóvá tehetjük mondjuk irodabérlők számára, vagy lakosság számára, de befektetők számára mi a vonzó benne? Hogy tudnád ezt összefoglalni?
0: Hát a befektetők számára egyértelműen az ár az, ami egy meghatározó kérdéskör. Kijelenthető, hogy lakóingatlanok tekintetében a 13. kerület egy rendkívül népszerű, és a legtöbb új építésű ingatlan fejlesztés amúgy ebben a kerületben zajlik, tehát maga a lokáció az önmagáért beszél, viszont ennek megvannak az előnyei és a hátrányai is tulajdonképpen a SWOT analízisünkben, ami azt jelenti, hogy azért vannak versenytársaink, viszont azzal a komplex csomaggal, amit mi nyújtunk a fejlesztés keretein belül, őszintén nehéz versenyezni. Ezen kívül az ár az alapvetően az egyéb szolgáltatásokkal és termékekkel együtt is kedvezőbb, mint jelenleg a 13. kerület átlag újépítésű négyzetméter ára, nagyjából 10%-kal.
1: Hogyan, a mérföldkövekből egyet-kettőt mondtál, de akkor hogy néz ki a projektnek az elkészülési terve? Tehát az első ütem az mikor lesz átadva?
0: Az első ütemben valósítunk meg 1067 darab lakást, és ez 20-28 decemberéig fog használatba vételi engedéllyel rendelkezni. Ezzel egy időben a V1-es irodaházat, ami 21.000 négyzetméter, ebből 2000 négyzetméter kereskedelmi egység kerül kialakításra, szintén 20-28 decemberében tervezzük átadni. A következő ütemben nagyjából ugye újabb 1000 lakás kivitelezését tervezzük, 2031-ig bezárólag, és ezt követően kerülne sor a további irodaházak kialakítására. Ugye az irodapiacról lehetne külön eléggé hosszasan beszélgetni. Itt azért választottuk azt a stratégiát, hogy egy kicsit még várjuk, hogy merre mozog a piac, mert úgy látjuk amúgy, hogy jelenleg abszolút egy előremutató változás és növekvő és csökkenő üresedési rátával és növekvő bérlőigényeket tudunk az ebben a negyed évben megfigyelni, azonban elég, ez még egy kicsit bizonytalan lábakon áll.
2: Akartam is kérdezni, hogy hogy álltok az értékesítéssel jelen pillanatban?
0: Az értékesítési ütemterv szerint haladunk, tehát azt azért tudni kell, hogy minden lakóingatlan fejlesztés esetében akkor jön a nagy boom, hogyha kijövünk a földből. Uh-huh. Most jelenleg mélyépítési munkálatok zajlanak, úgyhogy azt, amit terveztünk, azt abszolút hozzuk, attól függetlenül, hogy ugye generálisan elmondható, hogy az utóbbi egy hónapban azért lelassult a piac, ugye akár csak az euróforint árfolyam, akár csak a gazdasági vagy akár politikai hurrá optimizmus eredményeképpen az azonnali döntéshozatal, az időszak az tulajdonképpen kitolódik, és ezáltal ugye a vásárlási ablak is meghosszabbodik, de ezzel kalkuláltunk, tehát igazából meglepetés nem jelent számunkra. Úgy gondoljuk, hogy jelenleg a piac az kivár, de itt pár hónapon belül, akár a nyár lecsengésével, vagy az év végével, amikor már ki fogunk jönni a földből, elég komoly értékesítési számokat tudok majd nektek mutatni.
1: Közben elmondanám a kedves hallgatóknak, akik ezt nem látják, hogy Rozsahegyi Zsanett jegyzetek nélkül dobta ide nekünk ezeket a négyzetmétereket.
2: Meg
1: ezzel fekszik, ezzel kell fejből, de hát ezt el is tudom képzelni a projekt ilyen szakaszában.
2: Igen.
1: Köszönjük szépen, hogy itt voltál, és egy kicsit beavattál minket a Lángnegyed projektnek a munkálataiba, és hogy fog ez alakulni. Köszönjük szépen még egyszer.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Rozsahegyi Zsanett, a South Blaze Kft. Stratégiai igazgatója, aki egyébként a Lángnegyed projekt igazgatója volt itt velünk a stúdióban.
3: Négyzetméter. Rálátás az ingatlanpiacra a Millás reggeliben.

0: Jó, ha nagyon irigál, amit csinálunk, vondd le a konfúziót.
1: Millás reggeli. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
3: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
4: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé. Van barátod.
5: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A maga biztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
7: Utazás időben és térben, szél és vízimalmok nyomában. Tési szélmalmok őrzik a régi idők emlékeit. A bakonyi fennsíkon egykor 4 malom is őrülte a gabonát, ma már csak 2 jelzi, hogy a szeles vidéken a molnároknak sok dolga akadt. A fazsindelyes épületek ma is sok embert vonzanak magukhoz, látványuk a búzakalászok ölelésében olyan, mint egy képeslap. Nehéz és hatalmas kulccsal nyílik a malom. Odabent az egykori malomkövek és fából épült, méretes fogaskerekek őrzik a múltat. Vadregényes folyó munkál a Túr Istvándi vízimalomban. A fából készült épületen szinte alig hagytak nyomot a történelem viharos évszázadai. A malom köré épült teraszokon sétálva olyan érzésünk támad, mintha az öreg túr vízén lebegnénk. Tágas és fényes belső térben található szerkezet a mai napig működőképes. Külön kérésre pedig mozgásba is lendítik, amitől a Túr Istvándi kirándulás igazán emlékezetes lesz. Kengyeli szélmalom magasodik a Bagi Major fölé. A mesébe illő épület egy kunhalom tetején áll, sziluettje már távolról felfedezhető. A 19. század derekán épült malom ma már műemlék, belsejébe lépve mégis olyan, mintha megállt volna az idő. Az épület mögött húzódó halastó kékvize teszi teljessé a látványt.
6: Hello Hungary a Rádiókafén. Holnapra is van ötletünk.
1: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
8: Ciber Ákos elemző a vonalban. Szia, jó reggelt!
9: Sziasztok, jó reggelt! Kívánok és üdvözlöm a hallgatókat is.
8: Na, mi a helyzet a béten, hogy indultunk? Nem annyira pozitív, vagy legalábbis a futures-öket nézve a mai nap.
9: Hát inkább egy iránykereséssel kezdődött meg a mai kereskedés itthon. A BUX Index egy 2%-os mínuszban van éppen, habár pozitívban nyitott. Az index pedig 133.124 ponton áll jelenleg, és a forgalom nagyjából a megszokottnak a dupláján alakul most, 2 milliárd forinton.
8: És ki viszi a forgalmat?
9: Forgalom szempontjából a megszokott módon az OTP vezet, itt egy 4%-os mínuszban, 40.180 forinton áll jelenleg az árfolyam. A Magyar Telekom egy jelentős emelkedés után most úgy tűnik, hogy profitrealizálásban van, itt 1%-os mínuszban van az árfolyam, 2710 forinton. emelkedik a MOL, itt egy 1,5%-os pluszban 3910 forinton, és a Richter is pluszban van, 3,15%-os pluszban 11880 forinton.
8: Ugye a nemzetközi hangulat milyen? Erre utaltam, ugye volt ez a reggeli csatapaté, ami nekünk reggeli Irán és az Egyesült Államok között. Ez egy kicsit elkezdte fölfele tornászni az olajárakat, és hát ugye nem annyira volt jó a hangulata a NASDAQ-en sem, meg a tech részvényeknél.
9: Igen, inkább most már úgy tűnik, hogy Európában már lecsillapodtak valamilyen szinten a hullámok, ez ugye említetted a NASDAQ-on napközbeni kereskedés között, az még tegnap nekünk magyar idő szerint délután, késő délután volt, mínusz 4%-ban is járt az index, azonban itt azért valamilyen szinten javult az érték, tehát egy mínusz 1%-ban zártanoztak. Úgy tűnik, hogy azért Európában már az új hírek, ami szerint lezártnak tűnnek a csapások, pozitívabb hangulatot indítottak el. Az olajárfolyam is egy enyhe csökkenés mutatott itt a reggeli órákban.
8: A forint hogy szerepel?
9: Kifejezetten a reggeli órákban még 356 forintig gyengült a forint az euróval szemben, azóta azonban itt a reggeli kereskedésben egy enyhe erősödés látható, és újból visszatért a 355 forint körüli támasz közelébe az euróval szemben, a dollár esetében pedig 307,4 forinton áll jelenleg az árfolyam.
8: Oké, köszönjük szépen, jó kereskedést nektek a mai napra is.
9: Köszönjük szépen.
8: Az elmúlt percekben a budapesti értéktőzsdéről és a forintról Ciber Ákos elemzőt hallottátok.
1: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.

0: Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld, a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik.
1: A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében.
2: Hát az illegális szemétről lesz szó, mégpedig az erdőkben, mert hogy a Vértes Erdő ZRT is folyamatosan dolgozik az általa kezelt erdők hulladékmentesítésén. Boglári Zoltán, a Vértes Erdő ZRT kommunikációs vezetője van itt velünk a vonalban. Jó reggelt, szervusz!
3: Jó reggelt, szia!
4: Jó reggelt, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és titeket is.
2: Na hát ugye azt mondtam, hogy hulladékmentesítés, hát nekem egyébként folyamatosan egy ilyen elképesztő szomorúság, amikor megyek túrázni vagy kutyázni az erdőbe, és azt látom, hogy egyszerűen nem tudom, hogy miért mennek oda emberek, akik ott szétdobálják a szaraikat, már elnézést, hogy így fogalmazok, de egyszerűen döbbenetes, hogy kimegy a zöldbe azért, hogy a zöld helyen legyen a természetbe, megfigyelni a madárkákat, meg ott, vagyis akkor ott hagy mindenfélét, amit oda vitt magával.
3: Hát az egy dolog, meg egyébként az a rengeteg illegális hulladék lerakás, ami ott megjelenik.
2: Igen, meg a sheet, mindenféle sheet, igen. Szóval,
4: igen,
2: hogy mennyi?
4: Veszélyes
2: hulladék, szuper.
3: Na jó, ne szaladjunk
2: ennyire
3: előre,
2: mondjuk a számokat,
3: szerintem.
2: Hogy mennyi hulladékot találtatok?
4: Igen, hát 2022 óta 115 helyszínen összesen mintegy 1560 köbméter. Egy kicsit szemléletesebb is legyek a hallgatóknak, ez talán mindenki el tudja képzelni azt az 5 köbméteres konténert, amit ugye a mondjuk házfelújításhoz is szoktak ugye rendelni, uh-huh. Vagy domtalanításhoz, és abból, hogyha mondjuk 300-at
3: Jézusom.
4: Egymás mellé
3: hát
4: állítanánk, annyit. Ebbe az évben eddig mint egy 60 köbméter, de hát még hol van az évvége.
3: Milyen jellegűek a hulladékok? Most az elején elmondtunk, így néhányat felsoroltunk, de van-e valami tipikus hulladékfajta, amit találtok?
4: Hát ami ebben illegálisan helyezetben szerepel, ugye van azért benne ugye kommunális hulladék, uh-huh. Amit ti is mondtatok, hogy mondjuk útorokkal találkozunk, vagy ugye hűtőgéppel is, az is előfordult, de ami a nagy részét adja, az a építési bontás és a járműbontásból származott a ipari jellegű hulladék. Hát azt talán már lehet, hogy inkább egy éjszakai műsorba, vagy horror műsorba férne bele, de például mondjuk fekete vágóhidról származó hulladékba is futottunk bele. Hát, hogy ott, mivel találkoztunk, azt most így, akinek jó a képzelő ereje, az el tudja képzelni, de azt most nem terelném a hallgatókat.
2: Hát, jó, oké. Mondjuk az is elég szörnyű, amikor tényleg ezek a régi háztartási gépek csak úgy ki vannak dobva, az abroncsok, a gumiabroncsok, és tényleg így kibelezett gépjárművek, vagy ilyen egyszerűen ott
4: kábelkötegek,
2: igen. Hogy lehet ezt egyáltalán monitorozni és összeszedni?
4: Hát ugye megvan a módja, hogyha egy ilyen illegális telephelynek a felszámolása kezdődik, azért ugye nyilván ott hatósági szakembereket is be kell vonni, ugye sokszor rendőrségi feljelentési vonzata is van ezeknek a dolgoknak, és ugye nyilván szelektíven kell, tehát nem mindegy, hogy mondjuk találunk egy helyen ugye palát is, meg mondjuk ezt a kábelt is, ugye ott van benne mondjuk nehéz fémek is, uh-huh. Úgy mondjuk akkumulátor, ólom akkumulátor, tehát ennek az elszállítását ugye eleve szelektíven kell gyűjteni, akkor többféle konténeres autóval vonulunk föl. Jönnek az adott térségben illetékes hulladék elszállításra szakosodott cégek, és hát eleve szelektíven is kell elvinni. Tehát már maga az elszállítás, illetve az előválogatás sem, az összegyűjtése sem egyszerű. Mert általában vegyesen van.
3: Mennyi pénzbe kerül ez nektek, és vajon elvon-e forrásokat mást valóban a tevékenységetekhez szükséges dolgoktól?
4: Átlagosan azt mondom, hogy így évente egy olyan nettó 10-12 millió forint, ami egyébként a szabályosan bizony szabályokat betartó erdő látogatók elől is veszi el a forrásokat, hiszen gondoljatok bele, hogy mondjuk ennyi pénzből mennyi padot, asztalt, esőbeállót, erdei bútort, közjóléti berendezést tudnánk egyébként karban tartani, felújítani, vagy újakat kihelyezni. Tehát úgymond azzal a többséggel szúrnak ki azok, akik felületlenül ugye elszórják a szemetet az erdőben.
3: Meg hát nyilván a vadállománnyal is, mert azért gondolom, hogy azért az állatok is, meg hát a természet önmaga elszenvedője
4: ennek. Így van, hát gondoljatok bele, ugye a műsorvezető úr is mondta, hogy ugye nagyon sokan sétálnak kutyával. Most gondolj bele abba, vagy gondoljatok bele, hogy a sétáló kutya mondjuk belelép, belekóstol ezekbe a dolgokba, beleszimatol, tehát ez már a házi kedvence is egy veszélyforrás. Hát a vadon élő állatokra ugyanez a veszély vonatkozik. Most éppen ugye kezdünk az afrikai sertéspestis járvánnyal is az országban. Hát az ilyen mondjuk a illegálisan eldobált, amit utaltam, akár ezek a fekete vágóhidas dolgok is, vagy akár egy szendvics is például, ez nagyban ennek a járványnak a terjedését is segítheti.
2: Tényleg csak egy ilyen költői kérdés, de hogyan lehetne megakadályozni ezt? Mire lenne szükség? Valamilyen figyelőrendszere, vagy munkatársakra, vagy mire lenne szükség szerinted?
3: Miért, igen. Meg hogy miért, hát honnan ered ez?
4: Megvan a jogszabályi háttér, nekünk van a megyei, tehát a Komárom-Esztergom megyei rendőrkapitánysággal is együttműködési szerződésünk. Kollégák rendszeresen járják a terepet, és nem csak az illegális hulladékárok, hanem mondjuk például a adosok, vagy akik ugye nem megrendeltetésszerűen használják, közlekednek az erdőbe. A közös fellépés, tehát így preventíve egyrészt így is föllépünk. Hát a másik pedig az, hogy a szemléletformálással. Egyébként innen is hadd köszönjem meg azoknak a szervezeteknek, önkénteseknek, iskoláknak, velük együttműködő önkéntes tűzoltó szervezeteknek, vagy éppen a héten pont vezettünk egy együttműködést a Makony Buda önként mentőcsoporttal is. Ezek mind azt szolgálják, egyrészt a prevenciót, másrészt a szemléletformálást és a közös fellépést. Tehát nagy köszönet azoknak, akik a általunk szervezett, vagy az országos hulladékgyűjtő kampányokban részt vesznek. Ők a többség egyébként, és nagyon köszönjük nekik ezt a nemes munkát egyébként.
2: Én csak azért kérdeztem, hogy hogyan lehetne, mert az, hogy mondjuk az éjszaka leple alatt oda visznek ilyen nagy mennyiségű, ilyen bontási hulladékot, meg ilyen ipari hulladékot, meg a fekete vágóhidakat, azért lehet, hogy valahogy, tehát ehhez autók kellenek, teherautók, hogy ez megtörténjen, tehát hogy vagy olyan nagy az a terület, hogy nehéz ellenőrizni nagyon?
4: Hát egyrészt ugye van 46 ezer hektár csak a mi kezelési területünkön, és akkor ugye ebben még nincsen benne az összes többi állami terület, vagy az önkormányzati erdők, vagy a magánerdők. Mivel tudunk védekezni, nyilván a sorompók, ugye amihez a kollégáinknak van kulcsa, tehát az már egy fizikai akadály, hogy be tudjanak menni ezekkel a adott esetben teherautókkal, mert sajnos olyan mennyiség is van. Illetve vannak kameráink, vadkamerák, vagy egyéb kamerák, sajnos azt is tapasztaljuk, hogy vannak, amikor ezeket a kamerákat is megrongálják.
2: Aha,
4: vagy ugye oda megy mondjuk mozgba, és akkor kővel ledobja, tehát hogy magát az elkövetőt sem tudjuk sítani, de ezekkel az eszközökkel azért volt már persze természetesen, hogy megakadályoztuk.
3: Menjünk vissza egy picit a dolog eredőjéhez. Miért csinálják ezt? Annyira drága mondjuk egy hulladék elhelyezés bizonyos megfelelő udvarokban, vagy mi okozza azt, hogy ez ilyen tömegével jelenik meg elképesztő mennyiségben, ahogy mondtad?
4: Hát az egyik biztos benne van az, hogy így egyszerűbb neki, nem kell papírozni, és akkor fogja, kiviszi. Másik pedig ez, hogy egy költségelhárítás egy formája, hiszen azok helyezik át a hulladék kezelésének terhét az erdőre, a közösségre, az erdőgazdálkodóra, akik mentesülni kívánnak, főként a, ugye ezt már nyugodtan mondhatjuk, üzleti tevékenységünk során keletkező hulladéknak a szabályos elhelyezésétől. Tehát jogszabály elkerülés, meg kényelmesség is, bár tehát főleg ez lehet az egyik oka, szomorú oka, fő oka.
3: Hogyha valaki ilyet lát, tapasztal, hogyan tud értesíteni titeket?
4: Számos lehetőség van, ugye nekünk is általunk üzemeltetett honlapon ott vannak a területi egységeink, az erdészeti igazgatóságainknak a elérhetőségei, központi e-mail címek, telefonszámok, ugye sok helyen ismerik is a kollégáinkat a településen, tehát adott településen, több mint 40 település van ugye a működési területünkön, tehát nyugodtan a kollégáinknak jelezhetik, de a hatóságoknak is, nemzeti parkos kollégáknak. Van a hulladék radar alkalmazás, amit akár ott helyben, ha éppen van térerő, akkor azon is be lehet jelenteni. Bejelentést is lehet tenni, tehát számos lehetőség van erre.
3: Éljünk is ezzel.
2: Oké, hát köszönjük, reméljük, szépen, hogy sikerült egy kicsit a figyelmet felhívni erre. Én azt mondom, hogy egy kicsit szigorítani kéne a jogszabályi tételekben a bírságokat, és jobban beszámolni arról a sajtóba elrettentés gyanánt, hogy ez legyen, mert ez borzasztó, de ez csak az én véleményem, gondolom, hogy azért ezen dolgoznak a megfelelő helyeken, vagy fognak dolgozni, reméljük. Oké, Zoltán, köszönjük szépen az információkat.
4: Nagyon köszönöm szépen. Meghallgattatok, okay. És mindenkinek szép napot.
2: Szép napot, tiszta erdőket, szia!
3: Szia!
4: Így van, sziasztok!
2: Boglári Zoltán, a Vértes Erdő ZRT kommunikációs vezetője beszélt az illegális hulladék lerakásról és a mentesítésről.
0: A Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében.
3: Annyira drága a hulladékudvarba szállítás, a szomszéd bácsi lakásában 70 ezer forint volt, kontraproduktív ez, sajnos, írja nekünk Enikő.
2: Igen, valaki arra azt mondja, hogy a mohú ölte meg ezt az egész rendszert, ez szerintem nem teljesen igaz abból a szempontból, hogy ez korábban is egy gyakorlat volt, amiről Boglári Zoltán beszélt az erdők területén.
3: Nem ezzel kezdődött.
2: Tehát nem ezzel kezdődött, és hát az, hogyha valaki ilyen fekete vágóhidat üzemeltet, nyilván ő semmilyen szinten semmit nem tart be. Tehát ezekre valamilyen módon jobban kéne figyelni, de tényleg hát talán ez a megoldás az, amit mondott, az a gyakoribb járőrözés, ahhoz pedig munkaerő kell, hogy ez folyamatosan legyen.
3: Endre, mi annyit tudunk tenni a témával kapcsolatban, hogy folyamatosan napirendet tartjuk.
2: Beszélünk róla, így van. Beszélünk és
3: róla.
2: Ahogy volt önkéntességi alapon történő sok minden, egyébként aki ilyen területen lakik, vagy közel ilyen területhez, tudom, hogy ez mindent nehéz megoldani civil és önkéntes módon, de azért, hogyha van ilyen lakossági jellegű járőrözés, akkor azt is lehet, hogy az erdő környékén figyelik, hogy ilyen teherautókkal bevisznek-e egy csomó ipari hulladékot, meg sittet, és ott leszórják. Úgyhogy,
3: pozitív példával előjárni, Millás reggeli csapatépítő egy ilyenre.
2: Hajjaj, az nagyon jó. Ne nevess, csináljunk
3: ilyet. Tegnap reggel úgy is szó volt erről, hogy kéne Millás csapatépítő, és van, aki támogatja, van, aki
2: csináljunk
3: nem.
2: Csináljunk ilyet. Ki nem támogatja?
3: Hát én nem tudom, én nem látom ezt.
2: Jézus,
3: nem látom
2: Mária.
3: Ezt. De menjünk, én benne
2: menjünk, vagyok. Én is benne vagyok.
3: Én is.
2: Olyan helyre kell menni, ahol találkozhatunk ilyen indiánokkal, tudod, hogy így szedjük a szemetet, minden, és akkor egyszer csak kijön egy ilyen indián a sátorból. Te ismertek ilyen helyet Magyarországon? Talán a Bakony esetleg ilyesmi
3: lehet? Ja, előfordulhat, igen. Bár igazából lehet, hogy a megfelelő kiképzést épp az Alpokban kapja meg most a kollega, aki csak úgy prérin alszik, érted, egy házasságban, mert hát ő nem foglal szállást.
2: Nem ott alszik, az csak ott lefotózza magát, és utána...
5: Nem, azt mondta, hogy turistaházakban
2: foglal. Na, ugye,
3: de ha véletlenül nem, akkor ő azt bevállalja. Így hangzott pontosan.
2: Okay. Igen.
3: Holnap indul a VB, én készültem, de hát erről különösebben nem volt szó. Most miért néztek így rám?
2: Mert azért néztem így rád, mert meglepődtem, hogy már holnap, én még le vagyok,
3: igen,
2: maradva. Mindig csak azt olvastam, hogy jövő héten.
3: Engem úgy érdekel, hogy ilyen Millás reggeli szinten érdekel. Tehát én ezzel kapcsolatban reggel hoztam egy hírt, egyébként egy kicsit felkészültem, hogy mi újság van. Nem is tudtam elmondani a fenntarthatósági észrevételeimet.
2: Nekem mindig van egy kedvenc csapatom, ami most természetesen nem Magyarország nyilvánvaló okokból kifolyólag. Mindig van egy kedvenc csapatom, akinek akinek az esélyességétre szurkolok, és mindig van egy kedvenc kis csapatom, akik, hát most még gondolkodom rajta, például Curaçao.
6: De ez a jamaikai bob csapat effektus?
2: Kb. Aha, igen. Meg kell néznem egyébként, meg kell nézni őket egy kicsit, hogy mennyire vágódnak be. Van egy pár
6: hát
2: ilyen.
6: Csak az időpontokkal lesz a gond.
2: Hát eléggé, igen. Az időpontok. De csak a nyolcad döntőkig megy ez, azt hiszem. Utána már minden kilenckor lesz este. De nekem addig lesznek a négykor, meg a hajnal négykor, meg kettőkor.
3: Így. Nekem a titkos favoritom az angolok. Tehát,
2: de is, felejtsd el.
3: Jó, oké, mindegy.
2: Spanyolország,
3: spanyol-francia
2: döntő lesz, igen. Az majdnem biztos.
3: Jó, én szeretek kockáztatni, egyébként meg holnap megyek fiúk együttes koncertre,
2: jó.
3: Zenekar koncertre.
2: Helyes.
3: Jó, oké, ezt a pipát, ezt vártam az Endőt, ezt a zöld pipát.
2: Én
3: akkor az. Jó, oké, akkor majd írok, vagy nem tudom, küldök egy szelfit,
2: helyes,
3: hogy ott vagyok.
2: Szelfit és benyomásokat várunk.
3: Mindenképp.
2: Jön Czoller Andi a legfrissebb hírekkel, mi elbúcsúszunk, köszönjük szépen a figyelmet, természetesen maradjatok itt a Rádiókafén, rádiózzatok, Zenefakt, pont jókor, szokásos műsorok, úgyhogy nagyon klassz nap itt a Rádiókafén, holnap pedig ismét Millás reggeli, reggel 6.30-tól élőben, előtte egy kis ismétlés, és holnap este Millás Est a Business Fest keretein belül, illetve először elkezdi Cyborg egy jó DJ-szettel az átvezetést, a belazulást, és utána Millásest a Lágymányosi kampuszon. Keressétek a honlapunkon, illetve a Rádió Café honlapján a részleteket. Sziasztok!
3: Sziasztok!
0: Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápetsója.
3: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
0: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája. Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
7: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
1: ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
8: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
9: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
1: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a Főkertész Tipsa. Van gerebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsa.
10: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
11: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
12: Dzsungel ez a város. Elkísérlek.
11: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
13: A fővárosban lassú a haladása a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet térnél, a Kiskörúton az Asztóriánál mindkét irányban és az Üllői úton befelé a Nagykörútnál. Akadozik az előrejutása a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra, a Szélkámán tér környékén és a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. Nem működnek a jelzőlámpák a 15. kerületben a Főút, Kazinci utca, Pozsony utca kereszteződésben karbantartás miatt ma 15 óráig. A forgalmat rendőrök irányítják. Lezárták a 10. kerületben a Sörgyár utcát, a Bodza utca és a Kada utca között, mert gázvezetéket javítanak. Lezárták a 8. kerületben az Alföldi utcát a Fiumei útnál daruzás miatt. Útszűkületen kell áthajtani a Műegyetem rakparton a Petőfi híd felé a Bartók Béla út után ma 17 óráig veszélytelenítés miatt. Lezárták a félútpályát a 22. kerületben a Rózsakert utcában a Rákóczi út közelében, mert burkolatot javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
14: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
15: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
16: Hírek következnek a Rádió Cafén.
17: 170 ezeren nem rendezték még az idei gépjárműadót. Néhány nap is lejár a napelemes pályázat végső határideje, az amerikai hadsereg éjszaka Iránt támadta. Időnként beborul az ég, és záporok vagy akár felhőszakadás is lehet. Élénk szél mellett délután 25 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjárműadót. Június 30-áig még lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizet és részletet sem kér, annak késedelmi pótlékkal kell számolnia, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Aki a gépjárműadót nem fizeti meg és részletet sem kér, fizethet, a rendezetlen tételek miatt pedig akár a járművet ki is vonhatják a forgalomból. Már csak néhány nap is lejár a napelemes pályázat végső határideje. A Magyar Napelem és Napkollektor Szövetség jelezte, a beragadt pályázatok miatti probléma nem műszaki jellegű, a napelemes rendszerek kivitelezése akár néhány napon belül megvalósítható lenne, de a pályázók és a kivitelezők jelentős adminisztratív, pénzügyi és eljárási akadályokkal szembesülnek. Az eredetileg 100%-os támogatási intenzitással meghirdetett pályázat kiírását elindulása után többször módosították. A beadott kérelmeket nagyon sokáig nem bírálták el, a folyósítást pedig még tovább húzták. a most érvényes végső határidő június 15-e. A fővárosi főügyészség hatályon kívül helyezve a rendőrség elutasító döntését nyomozást rendelt el a MOL vezetőinek év elejé sokakat benfentes kereskedelemre emlékeztető tranzakció ügyében. A MOL 4 vezetője februárban összesen több mint 1 milliárd forint értékű részvényt adott el akkor, amikor már megtörtént a Barátság kőolajvezeték elleni támadás, ami emiatt le is állt, de a MOL még nem közölte nyilvánosan, hogy erre sor került. A szociális és családügyi miniszter feljelentést tett a jelentősen túlárazott nyuszi motorok ügyében. A feljelentés ismeretlen tettes ellen született hűtlen kezelés gyanúja miatt. A Telex emlékeztet, az előző kormány kulturális és innovációs minisztériuma 12 000 műanyag játék kismotor gyártására és raktározására adott le megrendelést a Lange Design Kft.-nek. A motorokat 15-16 ezer forintos darabáron adták el a minisztériumnak, de ezek valós piaci ára 5-6 ezer forint között mozog. Az amerikai hadsereg éjszaka Iránt támadta. Elmondásuk szerint a művelet arányos válasz volt arra, hogy Irán kedden lelőtt egy amerikai helikoptert. Irán közölte, hogy amennyiben az Egyesült Államok támadni fogja, reagálni fog az őt ért támadásokra. A helikopter lelövéséért ugyanakkor nem vállalták a felelősséget. Éjszaka Irán is támadásba lendült, a Reuters azt írja, Bahreinben az amerikai flottát, Jordániában pedig egy amerikai támaszpontot lőttek, hajnalban pedig Kuwaitban támadtak.
16: Időjárás a Rádió Cafén.
17: Napközben elsősorban keleten, észak-keleten alakulhatnak ki záporok, zivatarok, majd az esti óráktól másutt is számíthatunk erre. Felhőszakadás vagy kisebb méretű jég is előfordulhat. Élénk lökések kísérhetik a szelet, és 25 fokot mérhetünk.
16: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A brit elektro-rock zenekar a Kasabian 1999-ben alakult. Nevüket Sharon Tate gyilkosa Linda Kasabian ihlette, aki Charles Mansont is segítette menekülésében. Zenéjüket a Primal Scream, az Oasis és a Stone Roses munkáihoz hasonlítják. A Lost Souls Forever a zenekar második kislemeze 2004-ből.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az 50-es, 60-as évekbeli gitárhősök örök darabjának számít az I'm a Man. 1955-ben részben ezzel a felvétellel indította be karrierjét Bo Diddley. Az amerikai blues óriás bemutatkozó kislemezének B-oldalán kapott helyet. A brit The Yardbirds zenekarban szinte követhetetlen iramban váltották egymást a világklasszis virtuózok, de 1963 és 68 között mindegyikük bevetette a tesztoszteron bombát. Így a rajongók Eric Clapton, Jeff Beck és Jimmy Page játékával is élvezhették az örökzöldet. Az old school hurmágusok hódításai után 2007-ben a francia Black Strobe csapat porolta le a művet, industriális rockot csiszolva ki belőle. Az ő verziójukat Guy Ritchie felhasználta egy évvel későbbi rendezésében a Spielerben.
2: Now when I was a little boy,

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Dan Kroll angol indie popban és folktronikában utazó dalszerző énekes, Facebook oldala szerint emellett szociális gondozó, dajka, podcast készítő és karácsonyfárus is. Zenei tanulmányait a Paul McCartney által alapított Liverpool Institute for Performing Arts iskolában végezte. Évfolyamában ő volt a 8 szerencsés egyike, akinek az ex-Beatle személyes, 4 szem közti mesterkurzust tartott. Az életre szóló leckét Kroll dalban is megörökítette, és volt elég mersze hozzá, hogy a Yesterday címet adja neki. Szerzeményeit gémerek is jól ismerhetik. A Compliment Your Soul a FIFA 14-ben, a From Nowhere a GTA 5-ben csendült fel.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
1: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 ezer elfogadó helyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
4: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges! Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot! És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket! A Vegetával az igazi a grill hangulat!
5: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük forduljon az Autovallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
6: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészségtérkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A Kung Fu Fighting című dal születése és sikere is villámgyors volt. Larry Weiss, I Want to Give You My Everything című szerzeményének eléneklésére kérték fel Carl Douglas-t 1974-ben. Ám a stúdióban kiderült, hogy a kislemez B oldalára is kellene gyorsan valami. Carl Douglasnek volt egy szövege, amelyet az akkoriban divatos kung fu filmek ihlettek. Az indiai származású producer Biddu komponált is rá egy melódiát, majd állítólag alig 10 perc alatt fel is vették. A dal azonnal óriási sláger lett Angliában, majd az Egyesült Államokban is a listák elejéig jutott.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Pete Wentz nem csak a Fallout Boy basszusgitárosaként és szövegírójaként ismert a szakmában, hanem a D2DC Records tulajdonosaként is. Lemezcégénél landoltak a Vienna Vienna néven alkotó, Kalifornia állambeli, Fresnóból származó glimmer rock előadó bemutatkozó felvételei, és a szakember teljesen le volt nyűgözve a hallottaktól. Állítása szerint akkor már 20 éve, a Panic at the Disco első demói óta nem volt szerencséje ilyen erős dalokhoz. Az ő anyaga minden szinten kimagasló, az ének hangtól kezdve a dalszerkezeteken át a szövegek perspektívájáig. Egyszerre bolondos és érzelmes. A létező legjobb módon, nyilatkozta Wentz. Felfedezettje nevében a kétszer is megemlített osztrák főváros egy távoli, vágyott hely szimbólumaként szerepel. Ami jogos gondolat. Tekintettel arra, hogy Vienna, azaz Bécs, 9631 kilométerre fekszik Fresnótól. 2025-ös számában a Buzzban a címbeli zümmögés az életre a fluoreszkáló fény morajára utal.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A filmvilág legszélesebb spektrumán felfigyeltek már Gabi Moreno időtlen, különleges hangjára. A teljesség igénye nélkül az angolul és spanyolul is éneklő, Grammy-díjas, guatemalai előadó művész orgánumát hallhattuk már az Oscar-díjas delfines dokumentumfilmben, az Öbölben, a Netflix börtönsorozatában, a Narancs az új feketében, a Városfejlesztési osztály című szitkomban, vagy a DreamWorks animációs moziában, a Csizmás kandúr, az utolsó kívánságban. És persze ne feledkezzünk meg Hugh Laurie-ról. Dr. House megformálója bevette az énekesnőt tradicionális New Orleans-i blues zenekarába, a The Copper Bottom Bandbe, nem kevés löketet adva Moreno karrierjének. Ez a formáció 2014-ben Budapesten is fergeteges koncertet adott. De 2025 sem múlt el magyar vonatkozás nélkül hősnőnk életében. Enyedi Ildikó Csendes barát című filmjében kétszer is felhasználta Moreno 2022-es dalát, a Till Waking Light-ot.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Pincér! Pincér!
2: Igen, mit parancsol?
1: Ezt a nyihogást le tudná halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
3: 3/4
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96.000 forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17.000 elfogadó helyen használható, nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
6: Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est élő uzsonnakamat meetup és Business Fest Rádió Café After Party. Szakszerűen, de érthetően a Millás reggelivel és szakértő vendégeivel. Szakmai partnereink Nemzeti Innovációs Ügynökség KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses ládikát virtuális rádióstúdiónkban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiocafe98.hu. A helyszínen Cyborg Templar fél öttől pörgeti a lemezeket. Akkor short vagy long.
7: A Pályán Royale június 30-án meghódítja a Budapest Parkot. A három testvérből álló pop-rock trió egy kihagyhatatlan koncerttel tér vissza hozzánk. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Este benyújtották a korrupció ellenes jogszabálycsomagot. 77 milliárd forinttal gyarapodtak a Fidesz politikai céljait szolgáló alapítványok, két hónapja csökkennek a lakásárak Budapesten. Időnként beborul az ég és záporok, vagy akár felhőszakadás is lehet. Élénk szél mellett délután 25 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Este benyújtották az országgyűlésnek az uniós pénzek hazahozataláról szóló törvénycsomagot. Ez a javaslat szigorítja a vagyonnyilatkozat tételre, illetve annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat, bővíti az integritás hatóság hatásköreit, rendelkezik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetéséről, módosítja a büntető eljárásról szóló törvényt a korrupciós bűncselekményekkel szembeni szigorú fellépés érdekében, továbbá az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításával erősíti az egyes fizetési műveletek átláthatóságát. Egy év alatt 77 milliárd forinttal gyarapodtak a Fidesz politikai céljait szolgáló alapítványok, a legnagyobb mértékben 60 milliárd forinttal az MCC gazdagodott, de rejtélyes adományozóknak hála 5 milliárdot kaszírozott a digitális polgári köröket és a háború ellenes gyűléseket szervező, újonnan létrejött alapítvány is, olvasható a 24.hu-n. Az alapítványok összesen már 694 milliárd forintnyi eszközállományon ülnek. 271 milliárd forint nyereséget hozott a magyar kisbefektetőknek a kormányváltás. A biztosdöntés.hu elemzése szerint a teljes értékpapír állomány 12,8%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A tőzsdei részvények értéke egyetlen hónap alatt 8,2%-ot emelkedett. Két hónapja csökkennek a lakásárak Budapesten, májusban országosan 13% alá, Budapesten pedig 9% alá lassult az éves áremelkedés üteme, derült ki az ingatlan.com lakásárindexéből. A fővárosban június elején az eladásra kínált új építésű lakások középértéke 102 millió forint, az új kertesházi 168 millió forint volt. A megyeszékhelyeken az új társasházi lakások medián négyzetméter ára több helyen 1,2-1,3 millió forint körül jár. Június 19-én lép hatályba az a szabály, amely alapján a webshopot üzemeltető vállalkozásoknak biztosítaniuk kell, hogy a fogyasztók pár kattintással online is el tudjanak állni a vásárlásuktól. A szabályozás kiterjed minden üzlethelyiségen kívül kötött, illetve távol lévők közötti szerződésre, ahol fogyasztó vesz egy vállalkozástól valamilyen terméket vagy szolgáltatást. 70 milliárd dollárt kap az amerikai idegenrendészet, illetve a határőrség, a támogatást a kongresszus szavazta meg. A republikánusok és a demokraták közötti a bevándorlási hatósági reformok kapcsán jelentkező politikai nézeteltérések az év elején a Belbiztonsági Minisztérium 76 napos, részleges kormányzati leállásához vezettek, emlékeztet a Telex.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
8: Napközben elsősorban keleten-észak-keleten alakulhatnak ki záporok, zivatarok, majd a késői óráktól másutt is számíthatunk ezekre. Felhőszakadás, nagyobb méretű jég is előfordulhat. Élénk lökések kísérhetik a szelet, és délután 25 fokot mérhetünk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
2: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig Pont jókor.
9: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor. Vendégem Frank Evelin, a Karsai Dániel Alapítvány kuratóriumi elnöke, akit köszöntök, szia!
10: Szia Marian, örülök, hogy itt lehetek.
9: Én is örülök, hogy itt vagy, bár azt kell mondanom, hogy egy nehéz témáról beszélgetünk, de olyan sokféleképpen lehet nézni ezt a témát. Ugye életvégi döntés, ezt mindenképp elmondom, de hogy ennek azt hiszem, hogy nagyon sok szempontból van jelentősége, és az előjele is olyan értelemben lehet más és más, hogy ez valami tudatos közeledés, tudatos felfogása annak, hogy az életünknek része az, hogy egyszer elmegyünk ebből a világból, és a szereteink is elmennek a világból, és hogyan viszonyulunk ehhez. Ennek az egésznek az eredője Karsai Dániel alkotmányjogász története, aki szeptemberben lesz 2 éve, hogy már nincs itt. Én azt gondolom, hogy az ország nagy része ismeri az ő történetét, de ebbe soha nem lehetünk biztosak, úgyhogy arra kérlek, hogy frissítsük föl, hogy mi történt vele, és mi volt az, amiért ő küzdött.
10: Dani 41 néhány éves volt, amikor szembesült egy olyan diagnózissal, hogy az élete az hamarosan véget fog érni. Ő ALS beteg volt, és alig a diagnózisát követően 2 évvel ő elhunyt. A diagnózist követően 1 évvel Dani a nyilvánosság elé lépett, és így megismerte szerintem Magyarországon mindenki az ő nevét és az ő történetét, azon keresztül, hogy Magyarországon ma jelenleg, és amikor ő ugye megkapta a diagnózisát, akkor sem volt lehetőség az aktív eutanáziára, vagyis jobban szólva arra, hogy ő megfelelő életvégi döntést hozhasson egy olyan módon, hogy amikor ő már nem tudja méltó módon élni a saját életét, akkor ő exitálhasson viszonylag fájdalommentesen. Sajnos ma Magyarországon erre nincsen lehetőség. Dani halálát követően a testvérével, Karsai Péterrel, illetve barátainkkal és családtagokkal alapítottunk egy alapítványt, a Karsai Dániel Alapítványt, és ezzel az alapítvánnyal szeretnénk Dani ügyét tovább vinni.
9: Igen, én azt hiszem, hogy ez nagyon emlékezetes volt, hogy ő ebben mennyire kitartott, Strasbourgig ment, és ameddig csak tudott. Egyébként annak idején itt nálunk is járt, mert amikor ezt ő kimondta és kiküldte a sajtóba, akkor még volt a Szabadesés című műsorunk, és a Marosi Viktor kollégám meghívta, és akkor ők nagyon-nagyon őszintén és tisztán beszéltek arról, hogy ő azt gondolja, hogy egy ember, főleg akkor, amikor tudja, hogy mi vár rá, és azt is tudja, hogy ennek lesznek olyan fokozatai, amikor ő már nagyon jelentős terhet ró adott esetben a környezetére, akkor hagyd döntsön arról, hogy ő ezt befejezi, vagy nem. De amit mindig nagyon fontos hozzátenni, és tudod, hogy én mindig hangsúlyozom, és hogy ő soha nem azt mondta, hogy ő ezt meg is fogja tenni, hanem ő azt mondta, hogy ő azt kéri, és azt szeretné, hogyha ez a lehetősége meg lenne az embereknek.
10: Pontosan, Dani egy jogot szeretett volna arra formálni, hogy nem csak neki, hanem minden olyan személynek Magyarországon, aki már nem tudja méltó módon élni a saját életét, és itt nagyon fontos, hogy a belső méltóságvesztett állapotról beszélünk, kiegészülve egy halálos betegséggel, vagy egy olyan állapottal, ami rövid úton egyébként az adott ember halálához vezetne. Szóval, hogy ebben az állapotban neki már ne kelljen tovább élni az életét, illetve minden olyan sorstársának, mert ugye az ő ügyéhez számos beteg csatlakozott, akár a strasbourgi bíróság előtt formálisan, akár informálisan egyébként a magyar nyilvánosságban. Őnekik legyen meg ez a lehetőségük. Dani, amióta én őt ismerem, számos olyan pontot húzott az életében, ahol ő korábban azt állította, hogy ha azon a ponton ő már átmenne, akkor már nem szeretné tovább élni az életét. Ugyanakkor minden egyes alkalommal, amikor eljutott ezekre a pontokra, tehát például, amikor már nem tudta saját magát ellátni teljesen önállóan, vagy amikor már a beszéde olyan szinten leromlott, hogy ténylegesen csak mi, a hozzá legközelebb álló emberek értettük az ő idézőjelbe beszédét, akkor ő már nem szeretné tovább élni az életét. Holott a halálát megelőző napokban is még nagyon jót beszélgettünk a magunk sajátos módján, úgy, hogy azt egyébként szerintem a kívülállók nem biztos, hogy megértették volna, és Dani akkor a halálát megelőzően 3 nappal még azt mondta nekem, hogy ő nem szeretne meghalni. Ő még ebben az állapotban is látja saját maga vonatkozásában a méltóság teljes életet.
9: Igen, nagyon sokat gondolkodtam azon, mert ugye te meg én erről már beszélgettünk azóta, sőt, én a testvérével, Kassai Péterrel is beszélgettem erről, hogy valahogy, de javíts ki, hogyha ez egy téves felvetés, de hogy valahogy azt gondolom, hogy ebben az ügyben, ebben az életvégi döntés és az erre való jogformálás ügyben igazából az volt a nehéz, és az a felháborító, hogy valahogy ilyen válasz nélkül maradt ez itthon, és empátia nélkül. Mert hogy itt nyilván nem arról van szó, hogy jó, akkor ezt holnaptól lehessen, és akkor iktassuk törvénybe, és akkor mindenki, aki akarja, az valahol menjen oda, nyomják meg a piros gombot. Tehát pontosan tudjuk, hogy ez nem ilyen. Ez nagyon-nagyon sok mindenről szól. Többek között társadalomnak el kell jutni erre az érettségi szintre, hogy egyáltalán ez engedélyezhető legyen. Nem véletlen, hogy erről mondjuk tényleg évtizedek óta szó van más olyan helyeken, ahol ez a joggyakorlás része. Hanem az, hogy valahogy én úgy emlékszem, hogy erre olyan válasz jött az akkori, hál' Istennek azóta leköszönt vezetéstől, hogy ugyan már mindenki viselje el, amit rárótt az élet, ez nem kérdés. Tehát, hogy nem indult erről semmiféle beszélgetés, az érzések feltárása, hanem ilyen odavágott mondatok voltak, aminek a lényege az, hogy nyilván nem.
10: Igen, sajnos a NER alatt, akár a parlamentben, akár a kormány részéről, vezető politikusok részéről nemhogy érdemi vita nem tudott kialakulni, vagy érdemi támogatást nem tudott volna kapni Dani, mert az tényleg sajnálatos módon 2 évvel ezelőtt egy teljességgel illuzórikus állapot lett volna, hanem minthogyha Dani ott se lett volna. Pedig Dani bent volt a parlamentben. És szerintem sokunknak ott él a tudatában az emlékkép, ahol Dani kerekes székben, mosolyogva egy karácsonyi pulcsiban ül a parlamentnek a folyosóján, és gyakorlatilag egy kormánypárti képviselő kivételével még csak rá se néznek. Illetve amikor az országgyűlés bizottsága előtt Daninak volt lehetősége felszólalni, akkor sem szóltak hozzá. Tehát, hogy megítélésem szerint ebben a helyzetben a legrosszabb dolog történt, hogy még csak hozzá sem szóltak ehhez a témához, mert semmi probléma nincsen azzal, hogyha valakinek mondjuk ellenkezik a véleménye, a belső meggyőződése azzal, amit a mi alapítványunk, illetve korábban Dani képviselt. Mert ez egy megosztó téma, ezzel mi is tisztában vagyunk, és ezzel Dani is tisztában volt.
9: Igen.
10: Ugyanakkor az ignorancia az a legnagyobb bűn.
9: Igen, én is ezt éreztem, meg hát ugye azokat a mély keresztény hozzászólásokat, amik aztán mindenre csak nem alkalmasak arra, hogy a másik félt bármilyen módon figyelembe vegyék, vagy megértsék, hogy miről erről is beszél, de hát ezeket most nem idézzük. Viszont ugye ti elkezdtetek, ahogy mondtad, az ő szellemiségét továbbébe ezzel az ügyel foglalkozni, nyilván ebben van rengeteg nemzetközi kitekintés, nektek erre van is tapasztalatotok, és azt szeretném, hogy most ezt egy kicsit feltárjuk, és utána belemegyünk abba, hogy egyébként maga az életvégi döntés, az eutanázia, az milyen kérdéseket érint? Mert hogy ez nagyon-nagyon sok mindent, tehát az egyén megélésen túl a családi dinamikát, a halálhoz való viszonyunkat, a saját halálunkhoz való viszonyunkat, a máséhoz, egyáltalán társadalmi szinten hol tartunk ebbe, szóval, hogy ezeket így végig zongorázzuk, de először mesélj egy kicsit olyan külföldi példákról, ahol ez általános, és hogy hogyan is lehet ezt. Ugye te jogász vagy, tehát azért nyilván meg tudod azt is világítani, remélem egy kicsit köznyelven, hogy ez hogy néz ki máshol.
10: Európában számos országban legalizálták már az életvégi döntéseknek azon módját, amit ugye Dani is szeretett volna, és amit most leegyszerűsítve aktív eutanáziának hívok, bár ez jogilag nem biztos, hogy egy megfelelő kifejezés. Tehát például a Benelux államokban Hollandia egy nagyon előjáró példával szolgál mindannyiunk számára. Ott például az állampolgárok számára biztosítják az életvégi döntésekhez való jogot. Ott is az objektív feltételeknek, tehát halálos betegséggel, halálos kimenetelű állapottal kell rendelkezni, illetve szubjektív méltóságvesztett állapottal is rendelkeznie kell az adott személynek. Ez nem egy adhok döntés eredményeképpen végbe menő folyamat, ugyanis többkörös orvosi vizsgálatokat kell lefolytatni az adott személy kérelmére, tehát nagyon fontos, hogy nem külső beavatkozás indítja meg ezt az egész okfolyamatot, illetve bármikor le is lehet állítani ezt a folyamatot. Tehát nincsen olyan, hogyha valaki egyszer eldönti ezt a tényleg létkérdést, hogy ő már nem tudja ilyen módon tovább élni az életét, akkor még az utolsó pillanatban is megnyomhatja a zöld gombot, hogyha így behoztuk a piros gombnak a fogalmát. De ugye a másik nagyon fontos példa, amivel szerintem nagyon sokan tisztában lehetnek, az a svájci példa, ahol ugye nem csak állampolgárok számára, hanem külföldi személyek számára is hasonló garanciális szabályok mellett biztosítják az életvégi döntésekhez való jogot. Itt ugye Dani esetében nagyon sokan felhozták az ellenzők közül, hogy hát miért nem megy ki Svájcba, hogyha ott egyébként ez legális. Ugye nagyon nagy probléma, hogy Magyarországon azt is büntetik, aki mondjuk segítséget nyújtana egy Svájcban életvégi döntést meghozó és egyébként magán végrehajtató személy számára. Tehát akár, hogyha mi például segítettünk volna Daninak oda kijutni, akkor mi is 5 évig terjedő szabadságvesztéssel néztünk volna szembe, illetve az orvosi személyzet is, aki ott Svájcban segített volna Daninak. De nem kell egyébként ennyire messzire mennünk, ugyanis bizonyos módokon Ausztriában is legális az életvégi döntéseknek a meghozatala és végrehajtása, illetve az elmúlt néhány évben Szlovéniában is egy nagyon-nagyon komoly jogi szabályozási folyamat volt ezzel kapcsolatban, ugyanis a szlovén nép egy népszavazáson kifejezte abbéli akaratát, hogy ők szeretnék, hogyha legalizálnák az életvégi döntéseket, meg is született egy jogi szabályozás, ami a szakmai javaslatokkal, indokolással együtt mintegy 100 oldalra rúg, tehát nem 3 darab szakaszt vagy paragrafust alkotott meg a szlovén törvényhozás arra, hogy na, akkor innentől kezdve lehet aktív eutanáziát végrehajtani és mossák kezeiket, hanem nagyon komolyan körülbástyázott szabályozásról volt szó. Én ennek az angol változatát egyébként olvastam, és megítélésem szerint egy nagyon-nagyon jól alátámasztott szabályozás volt. Ugyanakkor nem sokkal azután, hogy hatályba lépett ez a jogszabályi rendelkezéscsomag, a szlovén nép végül úgy döntött, hogy egy újabb népszavazással ezt visszavonatják. Mert ott például a vallási felhangok azok olyan erősek voltak, hogy egy enyhe többséggel rendelkező népszavazást követően végül úgy döntöttek, hogy ők még nem szeretnék, hogyha az aktív eutanázia ilyen módon Szlovéniában legális lenne.
9: De akkor, ha jól értem, akkor azért társadalmi párbeszédről beszélhetünk, ugye? És itt ez a legfontosabb.
10: Pontosan. Mindegyik országban, ahol legalizálták az életvégi döntéseknek ezen módját, ott éves, évtizedes párbeszédekről van szó. Tehát sokszor szoktuk azt elmondani, hogy Hollandiában 29 évbe tellett az első esettől a végső jogszabálynak a végső jogszabálynak a megalkotása, ugyanis több mint 20 éve van hatályban a holland szabályozás, de azóta is folyamatosan módosítgatják, próbálják a társadalomnak az igényeire szabni, ahol lehet kiterjeszteni ezt a lehetőséget, természetesen a garanciális szabályok megtartása mellett. De például USA-ból vett példa Dr. Kevorki ennek az esete, akiről ugye egy film is készült, ahol ugye tényleg hosszú-hosszú jogi csatározás mentén egy orvosnak az áldozatos küzdelme révén került például több államban legalizálásra az életvégi döntéseknek a köre, ugyanis ez az orvos felismerte azt, hogy bizonyos esetekben, hogyha az ő páciensei kérik, akkor igenis megfelelő protokollok betartása mellett lehet akár legalizálni az életvégi döntéseket, vagy végre kell tudni hajtani ezeket. De természetesen ez sosem lehet visszaélésszerű.
9: Hát abszolút, és nyilván ezért kell nagyon, nagyon körbebástyázni, és nagyon-nagyon sok oldalról megvilágítani, és én ezért hoztam be egyébként a társadalmi érettséget hozzá, mert tényleg nem mindegy, hogy ehhez hogy viszonyul a társadalom, hogy fogja föl, mit ért meg belőle, és mit ért azon, tehát mit értünk az aktív eutanázián. Van egy példám, amire nem vagyok felhatalmazva, hogy elmondjam, de nemrég hallottam egy Hollandiában élő magyar ember történetét, aki egy gyógyíthatatlan és igen fájdalmas végű betegséggel küzdött, és ő ezt választotta. A család pedig itt él, tehát a család többi része Magyarországon él, és elmesélték nekem, hogy ez hogyan is nézett ki, és azért is gondolom, hogy nagyon fontos kérdés, hogy arról is beszéljünk, hogy ez mit érint, meg mit mozgat, mert én azt gondolom saját magamról, hogy azért több mint 20 éve beszélgetek különböző helyzetekről, és különböző helyzetekben lévő emberekről, a világ minden tájáról, a szituációkról, szóval, hogy én az én gondolatvilágomban ezek mozognak, és nagyon megviselt, ahogy elmesélte, hogy ez hogy történt, ami nekik egyébként békességet hozott, és hát legfontosabb, hogy abban a pillanatban, amikor már elviselhetetlenné vált a dolog, akkor annak, aki ezt nem szerette volna, annak meg az átlépés lehetőségét. De képzeld, hogy engem is roppantul megviselt. Napokig még ezzel álmodtam, és gondolkodtam rajta. És aztán azt mondtam, hogy na, hát akkor én, aki ebben azért csak mozgok, és hallok, és látok, és gondolkodok róla, ha bennem mindenféle érzést kivált, akkor hogyne lehetne, hogy a társadalom egészébe, és hogy nagyon fontos lenne ezt felszínre hozni.
10: Dani példáján keresztül láthattuk azt, hogy az emberek mennyire tudnak kötődni egy ilyen történethez. Ugyanis Dani páros lábbal rúgta be az emberekre az ajtót. Igen. Azzal, hogy a mindennapi beszédünkbe visszaemelte a halálnak a kérdését. Hiszen azt látnunk kell, hogy a modern, nyugati fejlett társadalmakban az egészségügy fejlődésével gyakorlatilag kikerült a köznapi gondolkodásunkból a halálnak a kérdésköre. Tehát az, hogy a szeretteinknek az elmúlását, ami vitán felül szerintem a mindennapi életünknek a része, csak mondjuk sajnos nem nézünk vele szembe, az kikerült a gondolkodásunkból, mert a legtöbb ember kórházban hal meg. A szeretteik nagyon ritkán vannak velük a halál pillanatában, amikor bekövetkezik a halál, akkor elviszik őket a halottasházba, a proszektúrára. Nagyon sokszor ugye nincs is arra lehetőség, hogy ilyen módon a halottat megszemléljék, vagy megnézzék, elbúcsúzzanak tőle. Egyre ritkább például a koporsós temetés, a ravataloknak a kérdése is ugye lekerült a napirendről, mert a legtöbb ember például a hamvasztásos temetést választja. Tehát ott állunk, hogy társadalmi szinten a legtöbb ember nem találkozik sem a halállal, sem a halottakkal. Ugyanakkor ez az életünknek a része. És mindenképpen látnunk kell azt, hogy a halál az akármennyire is fájdalmas folyamat, de megkerülhetetlen. És azáltal, hogy az emberek látták Daninak az elmúlását, mert az ALS betegség az egy nagyon hosszú és nagyon látványos haldoklási folyamatot mutat be. És azáltal, hogy a Dani ennyire méltóságteljesen tudta viselni a saját sorsát, egyébként megjegyzem, hogy én nem biztos, hogy ennyire emelt fővel tudtam volna ugyanezt a folyamatot végigélni, hogyha ott lettem volna Daninak a helyében. Az emberek ténylegesen elkezdtek arról gondolkodni, hogy mit is jelent haldoklónak lenni, mit is jelenthet haldoklónak lenni, és mit is jelent egy haldokló ember családtagjának, szerettének lenni. Tehát az, amit az előbb elmondtam a beszélgetésünknek az elején, hogy Dani folyamatosan elveszítette a kommunikációs készségeit a klasszikus értelemben véve. És ehhez az egészhez való adaptálódási kényszerünk egy teljesen más szintre emelte a kapcsolódásunkat. Megítélésem szerint az, hogy nem csak tökéletes és egészséges emberekkel vesszük magunkat körbe, hanem merünk szembenézni az emberségnek és az emberiségnek is valamilyen módon a múlandóságával, az egy nagyon fájdalmas, de egyszerűen nagyon-nagyon szép állapotot eredményez. És erről tudnunk kell társadalmi szinten beszélgetni.
9: És mit gondolsz, hogyha ezt közelengednénk, és megtörténne ez a párbeszéd, elkezdődne, akkor ez változtatna egyébként az élethez való viszonyunkon?
10: Ez biztos. Ebben 100%-ig biztos vagyok. Dani azelőtt, hogy ő megkapta volna az ALS diagnózisát, és elnézést, hogy megint csak az ő példájához nyúlok vissza.
9: Hiszen ebből indulunk, semmi gond ezzel.
10: Ő nekem egy nagyon jó barátom volt, és szerintem tényleg, ha lehet ilyet mondani, tökéletes tankönyvi példája annak, hogy hogyan lehet hozzáállni a saját elmúlásunkhoz. Szóval Dani mielőtt megkapta volna a diagnózisát, saját bevallása szerint sem nagyon gondolkodott, sem az elmúláson, főleg nem a saját elmúlásán. Ugyanakkor a diagnózisát követően, egy nagyon erős, mély depresszív periódust követően sikerült felálljon. Még úgy is, hogy ezzel a mentális felállással együtt fokozatosan veszítette el a fizikai valóját. Tehát már nem tudta saját magát ellátni. Már előbb mankóval, bottal, majd rollátorral, végül kerekes székkel tudott csak közlekedni. Tehát az, hogyha az emberek ezen elkezdenének gondolkodni, akkor rájönnének arra, hogy a halál az nem egy félelmetes dolog. Az az életünknek a része. Én magam nem vagyok egy spirituális alkat, de tudom azt, hogy mennyire más szintre tudja emelni például az emberi kapcsolódásokat az, amikor szembenézünk a saját esendőségünkkel, vagy a szeretteinknek az esendőségével.
9: Igen, ezt nem tudom megcáfolni. Ettől függetlenül egyébként azt gondolom, sajnos azt kell mondanom, hogy de félelmetes dolog, csak hogyha ezt a függönyt elhúzzuk, és ebben az állapotban elkezdünk kapcsolódni, mert ugye még ez szokott lenni, hogy nem tudom, hogy mire van szüksége, nem zavarom, és akkor itt elkezdődik a magányosodás, de ez már egy másik folyamat, és aztán ez a gyászban aztán kiteljesedik az itt maradottaknak, mert sokszor rájuk is azt mondják, hogy nem tudom, mire lenne szükség, ezért aztán meg se kérdezem. Szóval ez egy nagyon téves irány, de abban nagyon igazad van, tehát ezt nem

0: mindenkinek elolvasni. Az, hogy mennyire elmagányosodnak az emberek akkor, amikor mondjuk egy halálos diagnózist kapnak, mert sokan visszajognak a halálos betegségektől. Egyrészt azért, mert attól félnek, hogy valamilyen módon ők is hatása alá tudnak kerülni, pedig ez ugye a legritkább esetben tud megvalósulni. Másrészt pedig félnek szembenézni a másik embernek az elmúlásával. És azt is teljesen jól látod, hogy az itt maradottak sem ugyanúgy dolgozzák fel a halált. Azt el tudom mondani, hogy azok az emberek, akik Dani körül voltak az utolsó hetekig, hónapokig, ők szinte mind még a mai napig is egy nagyon-nagyon erős összetartó közeget alkotnak. Van olyan szerencsém azt mondani, hogy alkotunk, mert Dani családjával és barátaival azóta is rendületlenül találkozunk, tartjuk a kapcsolatot, ott vagyunk egymásnak, mert egy olyan fontos embert veszítettünk el mindannyian, aki által, vagy akinek a halála által keletkezett űrt, csak úgy tudjuk feldolgozni a legtöbben, hogy egymásba kapaszkodunk. És Dani halálának évfordulóján, illetve a születésének az évfordulóján is mindig meglátogatjuk Danit. Például.
1: Igen, én azt hiszem, hogy ez egy nagyon, mondom, ez már a gyász és a gyászfeldolgozás része, de ez egy nagyon fontos dolog, hogy ti közösségben maradtok. Olyannyira, hogy kerekasztal beszélgetések is zajlanak a témában, és lesz ma is egy, úgyhogy most zene és feles információk, és aztán utána jövünk, mert ez egy kvázi program ajánló abba a tekintetbe is, hogy okos, jó emberek beszélgetnek érdekes megvilágításból ezekről a témákról, és amúgy ez egy együttlét. Frank Evelyn, a Karsai Dániel Alapítvány kuratóriumi elnöke a mai vendégem. Zene után jövünk vissza, maradjatok ti is.
2: Rádió Café. Van barátod.

0: Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod. Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
1: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges! Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot! És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket! A Vegetával az igazi a grill hangulat!
2: Az izlandi Of Monsters and Men először ad koncertet Budapesten. A Little Talks-szal befutott indie folk zenekar június 22-én legújabb lemezének dalaival és legismertebb slágereivel érkezik a Budapest Parkba. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
3: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészségtérkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/mentális-kötőjel egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádiókafén.
4: Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont Jókor, vendégem továbbra is Frank Evelin, a Karsai Dániel Alapítvány kuratóriumi elnöke, és azt hiszem, hogy itt az elmúlt több mint 20 percben felidéztük egyrészt Karsai Dániel alakját és az ő törekvését, ugye egy alkotmányjogász volt, aki szeptemberben lesz 2 éve, hogy elhunyt, és az előtte lévő 2-3 évben ő küzdött az életvégi döntés jogáért a saját példáján keresztül, és aztán egészen messzire jutottunk. Tehát ugye ez az egész társadalmat átitatta, voltak erről vélemények, volt erre válaszképtelenség döntéshozók részéről, ment külföldig, Strasbourgig, és aztán egyébként kvázi azt végig lehetett nézni, hiszen ő kitette a saját történetét, hogy aztán ő hogyan távozott ebből a világból. Egyébként nem akarta volna magát az aktív eutanáziát magán alkalmazni, csak azt szerette volna, hogyha erre van jog. Na, a barátai csináltatok egy alapítványt, baráta és a családja, és viszitek tovább az ügyét. És erről folyamatosan vannak beszélgetések, méghozzá mindenféle szempontból. Volt már ez orvosi szempontból, ahol orvosok világították meg sok oldalról, hogy ennek a témának a behozatala, vagy egyáltalán a valaha realizálhatósága milyen orvosi etikai, vagy orvos etikai, vonhatjuk össze a két szót, tehát milyen helyzetekbe ütközhet, vagy mi segítheti, és ma este is lesz, most csak mondtam egy példát, amiről tudom, hogy volt, de ma este is lesz. Ennek mondd el kérlek szépen a körülményeit és a középpontját, a felvetését.
5: Ma este az Inga Kultúrkávézóban fogunk találkozni, illetve aki szeretne hozzánk csatlakozni, ő is találkozhat velünk 17:30. A mai beszélgetésünknek a fő fókuszában a vallási aspektusok lesznek. Ugyanis azt látnunk kell, hogy az életvégi döntésekkel kapcsolatban a leghevesebb érvek, legtöbbször ugye ezek negatív, elutasító érvek, azok vallási meggyőződésből származnak. A parlament falain belül is ugye azon az alapon került lesöprésre a Daninak az ügye, illetve Daninak az egész kérdése és személye, hogy a magyar parlamentnek a 2 évvel ezelőtti összetétele az kereszténynek mondott elvek alapján elutasította az aktív eutanáziát.
4: Engedd már meg, hogy egy pillanatra közbeszéljek, csak azért, mert én magamat kereszténynek vallom, sőt teológiai tanulmányokat folytatok, és azt azért hozzá szeretném tenni, hogy a vallással kapcsolatos, tehát a vallást felhozva, azt gondolom, hogy tehát a Bibliát olvasva ennek van alapja.
5: Ez természetesen így van.
4: Viszont nekem nem ez volt a bajom leginkább az akkori lesöpréssel, hanem annak a stílusa, a fennhéjjelzósága és a kifordítása a bibliai megfogalmazásnak. És ez egyébként a kereszténységgel sokszor bajom, és most van egy olyan időpillanat, amikor meg tudom azt fogalmazni, hogy keresztény, hívő emberként, aki erről minél többet szeretne tudni, és minél inkább szeretné az embereket segíteni abban, hogy találjanak kapaszkodót, óriási problémám van azzal, hogy a leírtaknak az értelmezése és az azzal kapcsolatos vagy abból való kiokítás hogyan működik. Úgyhogy ha nem bánod, ezt most ide teszem, mert most találtam egy erést, ahova ezt rakhatom, és azzal kapcsolatban, ahogy akkor a Danira reagáltak, ez volt szerintem a legfelháborítóbb.
5: Valóban ezt teljesen jól látod, és én sem szerettem volna egy elutasító hangot megütni a kereszténységgel kapcsolatban, ugyanis...
4: De tudja ezt hozni az, amikor így tartják maguk elé.
5: Így van, tehát akár a keresztény tanításokat, akár a zsidó tanításokat, akár a keleti kultúráknak a tanításait, hogyha megnézzük, mindegyiknek a középpontjában valahol az emberi élet, illetve az emberi méltóság védelme van. És ez egy nagyon-nagyon fontos aspektus, amit megítélésem szerint azokban az országokban, ahol végül legalizálták az életvégi döntéseket, a szekularizáltság keretein belül, de igyekeznek szem előtt tartani. Tehát sehol nem kényszerítik bele az embereket egy-egy ilyen döntésnek a meghozatalába, illetve a végrehajtásába sem. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy például egy orvosnak sem kell aktívan közreműködnie ilyen döntéseknek a végrehajtásában, akkor, hogyha az ő hitbéli rendszere ezt nem engedélyezi. De ugyanígy például az abortusz kérdése körül, hogyha elkezdenénk kapirgálni Magyarországon.
4: Az élet kezdete és az élet vége.
5: Nagyon-nagyon jól látod. Magyarországon sem kötelezhető sem az orvosi személyzet, sem az ápolók arra, hogy egy abortusznak a végrehajtásában ők közreműködjenek. De visszatérve egy kicsit a vallási aspektusokhoz, a mai estének a fókuszában ugye az lesz, hogy egy neológ rabbi, illetve egy metodista lelkész, tehát Radnóti Zoltán és Iványi Gábor milyen módon vélekednek, akár a saját belső meggyőződésük, akár a saját vallási tanításaik mentén az élet kezdete, illetve az élet vége körüli méltóságot akár nélkülöző helyzetekről.
4: Én imádom, hogy ilyen nagy tudású és egyébként ilyen szellemi életű emberek leülnek és beszélgetnek erről. Uh-huh. És van ebbe moderátorotok is?
5: Így van. A moderátorunk Meskó Zsolt lesz. Nagyon örülök, hogy ő elfogadta a mi felkérésünket, aki íróként, producerként, rendezőként is számos alkalommal nyúlt egyébként ehhez a témához, de erről Zsolt majd egyébként be fog remélem számolni a mai este folyamán, illetve ő gyakorló katolikus is. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy a mai este összes megszólítása megszólalója valamilyen módon egy olyan belső erős meggyőződéssel rendelkezik, ami hiteles megszólalóvá teszi őket ebben a kérdésben. Ugyanis felkérhettünk volna egy ateista szemét, vagy egy olyan szemét, akinek nincsen nagyon-nagyon erős vallási meggyőződése. Ez ugye nem jelenti azt, hogy mondjuk neki egyéb belső erkölcsi meggyőződése ne lehetne, de nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy a vallási kérdésekről olyan emberek tudjanak ma megszólalni, és olyan emberek tegyenek föl kérdéseket, akik valóban nagyon erős vallási meggyőződéssel rendelkeznek.
4: Hát meg én azt is látom ebben, ami fontos, hogy itt a moderátor nem feltétlenül moderátor, hanem ő is itt van a saját gondolatvilágával és történetével. Tehát itt, ha jól értem, akkor ez a témakör mindenkinél erősen ott van benne, ami foglalkoztatja. Tehát ilyen értelemben még akár azt is mondhatnánk, hogy vita est, de nem feltétlenül, tehát bár mondjuk a vita nem rosszat jelent egy normális kultúrában, a vita kultúra az egy fontos dolog.
5: Igen, és mi is erre törekedtünk, hogy ha bár van egyfajta prekoncepciónk így az alapítványon belül, hogy milyen irányunkba fog tudni elmenni ez a vita, de azért látnunk kell, hogy valószínűleg a három megszólalónak nem lesz teljesen azonos a véleménye, meg a vélekedés erről a kérdésről, ami hála egyáltalán Istennek. Nem baj. Tehát nekünk is az a célunk, hogy vitát generáljunk, valódi közéleti vitát, ahol valódi érvek tudnak elhangozni pró és kontra is.
4: Igen, hiszen ebből indulhat az ki, ha én jól gondolom, hogy a közönség, a társadalom bármely tagja válogathat, láthatja, hogy mik azok, amik elé kerülnek, amire ő esetleg nem gondolt, amit más lát. Végig gondolhatja, hogy ezzel tud-e azonosulni, van-e abba kérdése, és így szerintem mindenkinek a látószöge tágulhat. Tehát ez önmagában egyébként társadalmi vita kezdeményezése, csak megint alulról jön a kezdeményezés.
5: Így van, de ezzel semmi probléma nincsen.
4: Hát nincs, csak talán hosszabb, viszont kíváncsi vagyok arra, így a vége felé, hogy mit szólsz az új egészségügyminiszterünk, ugye dr. Hegedűs Zsoltról abszolút lehet tudni a vallásos hátteret, viszont nagyon szenvedélyesen érvelt a szívhang törvény kapcsán is, amiben én azt láttam, hogy ő a szakmaiságot és azt, hogy ez társadalmilag hogyan hat. Nagyon fontosnak tartja, hogy ezt ne íróasztal mögött ülő emberek döntsék el.
5: Igen, sajnos az elmúlt több mint másfél évtizedben a magyar jogalkotás az nélkülözte a társadalmi párbeszédet. Azokban a nagyon-nagyon ritka alkalmakban, amikor volt is idézőjeles társadalmi párbeszéd, ott a jogalkotó gyakorlatilag egy-egy hétvégét biztosított, nagyon sokszor ezt teljesen cinikus módon például ünnepek köré szervezve, tehát több alkalommal volt, amikor húsvét és karácsony hétvégéjére szervezték ezt a társadalmi párbeszédet, ahol a szakmai szervezetek idézőjelben véleményezhettek baromira hosszú salátatörvényeket. Ez nem alkalmas a társadalmi párbeszédre. Egy olyan kérdéskörben, mint akár az abortusz, akár az életvégi döntések, amelyről egyébként szintén beszélt Hegedűs miniszter úr nem is olyan régen, nagyon fontos az, hogy alulról jövően a társadalom minden rétegét megszólítva legyen megfelelő társadalmi párbeszéd, ugyanis ezek megosztó kérdések. Akár az abortusz, akár az életvégi döntéseknek a köre, hiszen akár erkölcsi meggyőződésből, akár vallási meggyőződésből, akár tudományos alapokra helyezve is gondolhatják azt az emberek, illetve akár szakmai szervezetek is, hogy tudják ezt támogatni, vagy éppen nem tudják támogatni. Ezért hihetetlenül üdvözlendő az, hogy Hegedűs miniszter úr ezt a kérdést szeretné beemelni a közéletbe, szeretné a társadalmi párbeszédet ebben akár elindítani, akár a társadalmi párbeszéd mellé állni. Nekünk is ez a célunk az alapítvánnyal, hogy személyesen 101 néhány főt befogadó helyeken tudjunk erről beszélgetni, ugyanis nem csak a meghívott vendégeink tudnak megszólalni ezeken az alkalmakon, hanem minden egyes alkalommal kinyitjuk a beszélgetést, és lehetőséget biztosítunk a közönség soraiban ülő személyek számára, hogy föltegyék a saját kérdéseiket a szakértőknek, kifejthessék a saját álláspontjukat, mert így fogunk tudni valóban álláspontokat közelíteni. Továbbá az összes beszélgetésünk elérhető az interneten. Tehát visszanézhetőek, ott az emberek megkaphatják azokat a benyomásokat, azokat az inputokat, amik alapján a saját gondolatvilágukat is tudják formálni. Ugyanis nem mehetünk el amellett, hogy ezek a kérdések rettentő sok oldalról körüljárandóak. Tehát ahogy te is mondtad, volt már orvosok bevonásával beszélgetésünk, volt már jogászok bevonásával beszélgetésünk, hospice szakemberekkel, pszichológusokkal, volt ugye közéleti beszélgetésünk is, amit ugye te vezényeltél, ahol ténylegesen a társadalom különböző rétegeiből szakértőket igyekeztünk megszólaltatni, és az ő álláspontjukat bemutatni az emberek számára.
4: Igen, én azt hiszem, hogy tényleg ti ebben nagyon sokat beletesztek, hogy minél többen megismerjék és megtudják azt, hogy mi is ez a munka, amit ti szeretnétek. Van még egy percünk, mert hogy június 19-én lesz Barcelonában egy esemény, ami számotokra fontos, és azt szeretétek volna, ha jól gondolom, hogy így a sajton keresztül eljusson az emberekhez. Ezt még mondd el, kérlek.
5: Június 19-ére kaptam egy felkérést, mint Dani ügyében eljárt jogi képviselő, illetve Dani ügyének a továbbvivője, hogy egy világszinten jelentős nemzetközi konferencián bemutassam Daninak az ügyét, illetve az ő küzdelmét az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt. Ezen a konferencián számos európai szinten jelentős személy, akár civil szervezeti képviselő, akár olyan személy, aki egyébként a saját környezetében tapasztalta meg az életvégi döntések hiányának fontosságát, ők meg fognak szólalni, és ennek a konferenciának a végén egy európai polgári kezdeményezést fogunk útjára bocsátani, aminek nem kisebb célja az, hogy az Európai Parlament, illetve a bizottság elé tárjuk az életvégi döntéseknek a kérdését, és amennyiben lehetséges és megfelelő számú támogató aláírás összegyűl, ez ugye 1 millió aláírást jelent legalább 7 tagállamból, akkor egy jogalkotási kezdeményezéssel élhessünk. Így végül nem a Strasbourgi Bíróság előtt, hanem akár Európai Uniós szinten tudna nemzetközi gyakorlatot, illetve nemzetközi szabályozási szintet elérni az életvégi döntéseknek a kérdése. Dani az egyik sajtótájékoztatónkon mondta azt, hogy ő valószínűleg mártírja lesz ennek az ügynek. Sajnos nem viccelt akkor éppen. Ő tényleg mártírjává vált a saját jogi kezdeményezésének, de én most úgy gondolom, hogy a magyarországi helyzet az, hogy az egészségügyi miniszter is szeretne ezen ügy mellé állni, illetve a nemzetközi bemutatásai és az életvégi döntéseknek össze tudna érni, és akár néhány éven belül el tudnánk oda jutni, hogy Magyarországon is egy megfelelő garanciális szabályokkal körülbástyázott életvégi döntéshez való jogi szabályozásunk lehetne.
4: Köszönöm szépen, hogy itt voltál, köszönöm, hogy erről beszélhettünk, köszönöm ebben a kitartásotokat, és nagyon sok sikert kívánok nektek a továbbiakban.
5: Nagyon szépen köszönöm.
4: Frank Evelyn, a Kassai Dániel Alapítvány kuratóriumi elnöke volt a vendégem itt a Pont Jókorban, ami ezzel most véget ért. Köszönöm szépen a figyelmet nektek is. Holnap 11-kor jövök friss adással. Szép napot, addig is mindenkinek. Sziasztok!
0: Rádió Café. Van barátom.

Sziasztok, László Boldizsár vagyok a Kotonból. A Koton Club Singersből, vagy operaénekes, vagy nevezzük minek. Mostantól van barátod, mert itt ülök veletek, és hallgatjátok a Rádió Café 98.0-át. Van barátod.

0: dél van. Pont jókor, azaz most ér véget Fehér Marian műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik.
1: Ez az.
2: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
3: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
3: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak.
4: Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A 100 hold támogatója az Erste.
0: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
4: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. Sok jó zene kis helyen is elfér. Minden második szerdán a Zeneháza a Rádió Caféra költözik. Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Beszélgetések előadókról, előadókkal, előadásokról. Mindenről, ami zenéhez köthető. Szakmai partnerünk a Magyar Zeneháza, ahol a zene mindenkié.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
5: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
4: Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum. Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est élő uzsonnakamat meetup és Business Fest Radio Café After Party. Szakszerűen, de érthetően a Millás reggelivel és szakértő vendégeivel. Szakmai partnereink Nemzeti Innovációs Ügynökség KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses lábikát virtuális rádióstúdiónkban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiocafe98.hu. A helyszínen Cyborg Templar fél öttől pörgeti a lemezeket. Akkor short vagy long?
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: 170 ezeren nem rendezték még az idei gépjárműadót. A cégek egyharmada tervez létszámbővítést a következő hónapokban. Éjjel is folytatottak a zavargások Belfastban. Estétől többfelé lesznek záporok, vagy akár felhőszakadás is, 25 fokot mérünk. Holnap nyugat felől felszakadozik a felhőzet, de élénk marad a szél. Délután 22 fok valószínű. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjárműadót. Június 30-áig még lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést. Aki a gépjárműadót nem fizeti meg és részletfizetést sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat, a rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják, írja a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége szerint évente 100 milliárdokat spórolhatna a kormány a közbeszerzéseken. A szervezet szerint 3 területen van lehetőség a hatékonyság javítására. Egyrészt annak eldöntésében, hogy az adott esetben szükség van-e egyáltalán közbeszerzésre. Másrészt, hogy a tender előkészítésének sokkal alaposabbnak kell lennie. Harmadrészt pedig, hogy szükség lenne a szakemberképzés professzionális fejlesztésére. A cégek egyharmada tervez létszámbővítést a következő hónapokban. Csökkentést eközben 18%-uk jelez előre, derül ki a Manpower jelentéséből. Egy éve ilyenkor 10%-ponttal több cég tervezett létszámbővítést, mint amennyi csökkenéssel számolt, mostanra pedig ez a különbség 15%-pontosra nőtt. A létszámbővítést tervező cégek 41%-a válaszolta azt, hogy most töltik majd újra azokat a pozíciókat, amelyek a korábban távozó munkatársak után egy időre betöltetlenek maradtak. A válaszok 37%-ában szerepelt a cég méretének növekedése, 18% pedig azt jelezte, hogy új piaci szegmensekbe nyomul be, és az ehhez szükséges új pozíciókba keresnek munkatársakat. Leváltották az Országos Mentőszolgálat szóvivőjét, Györfi Pált Szűcs Brigitta váltja. Az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán úgy fogalmazott, nem celeb arcokra van szükség a mentőknél. Györfi távozása nem egyszerű személycsere, hanem annak a felismerése, hogy a régi kommunikációs kultúra elfáradt. Mint írta, a mentőszolgálat kommunikációjának nem az a dolga, hogy reflexből védje az intézményt, hanem az, hogy segítse a bizalom, a szakmaiság és a tanulás kultúráját. Éjjel is zavargások voltak Belfastban, a tűzoltók 62 esetben vonultak ki. A BBC azt írja, a kedden kezdődött bevándorlás ellenes tüntetés előzménye, hogy hétfőn Belfastban egy 30 éves szudáni férfi lefogott és késsel próbált megölni egy másik férfit. Az esetről készült videó szerint az elkövető szabályosan le akarta fejezni az áldozatát. A támadást végül járókelők akadályozták meg.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
1: Holnap délelőtt keleten várható többfelé eső, zápor, zivatar, majd országszerte kisüt, több-kevesebb időre a nap, elszortan kisebb eső, zápor még keleten előfordulhat. Sokfelé élénk, a Dunántúl északi felén néhol viharos lesz a szél. Hajnalban 10 és 19, napközben pedig 20 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
6: Sej, az aranyhíd vendéglő ajtaja kitár.
0: Daily Mix Pszichedélia. A mai mixet Tipsa készítette.

0: véglő, rajta a
1: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ Tipsza volt.
2: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
1: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicalia, highlife, psy-rock, és amit még Tipsza hozzávegyít.
3: Alright, DJ, put the needle on the record.
1: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Uh-huh, nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
7: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
6: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsza. Van gerebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsza.
8: Meg DeMarco Budapestre érkezik. Fanyar humor, utánozhatatlan lazaság és elsőrangú indie slágerek várnak június 23-án a Budapest Parkban. Jegyekért irány a livenation.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Benyújtották a korrupció ellenes jogszabálycsomagot az országgyűlésnek. 25 ezer házaspárnak lehet visszafizetési kötelezettsége a babaváró hitel kapcsán. Idén is megnyitja kapuit az árasztó parti szabad strand. Estétől többfelé lesznek záporok, vagy akár felhőszakadás is, 25 fokot mérünk. Holnap nyugat felől felszakadozik a felhőzet, de élénk marad a szél. Délután 22 fokot mérünk majd. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Benyújtották az országgyűlésnek a korrupció ellenes jogszabálycsomagot, ennek része az integritás hatóság megerősítése, a vagyonnyilatkozati rendszer szigorítása, az alapítványi vagyonok állami visszavétele, valamint a magántőke alapok tulajdonosi hátterének átláthatóbb átétele is. Magyar Péter szerint a szabályozás nem csak Brüsszelnek szól, hanem a magyar emberek alapvető érdeke, mert az elmúlt években sok-sok ezer milliárd forint közpénz veszítette el, részben vagy teljesen a közpénz jellegét. 25 ezer házaspárnak lehet visszafizetési kötelezettsége a babaváró hitel kapcsán, náluk ugyanis nem született meg a vállalt gyermek. Akik 2026. július 1-ig sem tudják ezt teljesíteni, elveszítik a hitel kamatmentességét. Emellett az addig kapott kamattámogatást is egy összegben kell visszafizetniük az államkincstárnak. A biztosdöntés.hu arról ír, hogy jellemzően 2, illetve 3,5 millió forint közötti plusz terhet jelenthet mindez a családoknak. Június 19-én lép hatályba az a szabály, amely alapján a webshopot üzemeltető vállalkozásoknak biztosítaniuk kell, hogy a fogyasztók pár kattintással online is el tudjanak állni a vásárlásuktól. A szabályozás kiterjed minden üzlethelyiségen kívül kötött, illetve távol levő közötti szerződésre, ahol fogyasztó vesz egy vállalkozástól valamilyen terméket vagy szolgáltatást. Idén is megnyitja kapuit az Árasztó Parti Szabad Strand megújuló környezettel, fejlesztésekkel és közösségi programokkal készül a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT a nyitásra. A fővárosban eddig két kijelölt Dunai Szabad Strand várta a fürdőzőket, a római parti plást az Óbudai Önkormányzat üzemelteti, míg tavaly első alkalommal nyílt meg az Árasztó Parti Szabad Strand. A hosszabb távú tervek között szerepel továbbá egy budapesti folyami úszoda megvalósítása, amelynek már készül a megvalósíthatósági tanulmánya. Különös kéréssel fordult a nyaralókhoz a horvát kormány. Turistákat és helyieket egyaránt arra kérnek, hogy fényképes megfigyeléseikkel segítsék az Adriai-tenger élővilágának kutatását. A résztvevők tengeri fajokat, inváziós növényeket, hulladékot és egyéb szokatlan jelenségeket rögzíthetnek, majd a Crafting the Sea alkalmazáson keresztül jelenthetik be észleléseiket. A kezdeményezést az Óceánok és Kék Innovációk Napja elnevezésű rovinnyi rendezvényen mutatták be.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
9: Holnap délelőtt keleten várható többfelé eső, zápor, zivatar, majd országszerte kisüt, több-kevesebb időre a nap. Elszortan kisebb eső, zápor még keleten előfordulhat. Sokfelé élénk, a Dunántúl északi felé néhol viharos lesz a szél. Hajnalban 10 és 19, napközben pedig 20 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. június 10-én, 13 óra 5 perckor. A mikrofonnál Szoller Andi.
2: Esemény.
1: Ízekbe zárt történetek címmel rendezik meg idén június 20-án a Múzeumok Éjszakája rendezvény sorozatot, amelynek középpontjában a gasztronómia és annak kultúrával való kapcsolata áll majd. Sári Zsolt közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, hogy ez nem egy budapesti program, hanem egy országos méretűvé nőtt kulturális esemény. Hiszen a fővárosi intézmények mellett vidéki városok, kisebb települések, falvak is színvonalas, tartalmas, szórakoztató kulturális programokkal várják a látogatókat. Az idei sorozat központi témájáról szólva kiemelte, fontos, hogy megmutassuk, hogy a kulináris élmények, a kultúra, a művészet nem szétválasztó, hanem a magyar és európai kultúra fontos összekapcsolódása. Az idei rendezvénysorozat jószolgálati nagykövete Mautner Zsófia. Gasztronómiai szakíró műsorvezető lesz, a kiemelt vidéki helyszín pedig Sopron és a Soproni Múzeum. Budapesten a karszalagok érvényesek lesznek valamennyi fővárosi helyszínre és a BKK által üzemeltetett múzeumi járatokra is, amelyek június 20-án este 6 órától másnap hajnali 14:30-ig közlekednek. A programok közül kiemelte a Fővárosi Levéltár programját, amelyen Ilona Stüberli legendás bécsi konyhája elevenedik meg, valamint a Magyar Nemzeti Galéria Papírra vetett ízek című eseményét, amely a 19. századi gasztronómia és irodalom kapcsolatát mutatja be. Solymáron a Svábházban a sváb konyhai hagyományok, Esztergomban pedig a középkori gasztronómia fog a látogatók elé kerülni. A Múzeumok Éjszakáján a kiállítások és tárlatvezetések mellett koncertekkel, interaktív eseményekkel, filmvetítésekkel, családi és gyermekprogramokkal, workshopokkal, gasztronómiai élményekkel várják a látogatókat, akik a részleteket a muzei.hu oldalon találják.
2: Irodalom.
1: Új irodalmi verseny indul középiskolások számára. Augusztus 16-áig várják a jelentkezőket az Apostróf Eszterházi irodalmi versenyre, amely a 9-11. Évfolyamos diákokat szólítja meg Magyarországról és a határon túlról. Az Eszterházi irodalmi díj kísérő programjának célja, hogy minél több fiatalt ösztönözzön olvasásra, közelebb vigye hozzájuk a kortárs magyar irodalmat, és megmutassa számukra az irodalmi művek közötti párbeszéd gazdagságát. Az Eszterházi Magyarország Alapítvány a Nyugat Társaság támogatásával meghirdetett versenye a díj szellemiségihez kapcsolódva arra vállalkozik, hogy az olvasást ne pusztán iskolai feladatként, hanem személyes és közösségi tapasztalatként tegye átélhetővé a diákok számára. A kezdeményezés fókuszában az irodalmi szövegek szoros és elmélyült olvasása, a szövegekről folytatott diskurzus, valamint a személyes kapcsolat teremtés és a közösségi építés áll. A verseny döntőjében kiemelt szerepet kap a személyes jelenléten alapuló feladat megoldás. A jelentkezők az online nevezési lap kitörtésével és egy pályamunkával jelezhetik részvételi szándékukat, az első fordulós pályamunkákat az Eszterházi Irodalmi Díj 2026-os shortlistjére jutott könyvek, vagy a kiírásban megjelölt további művek közül kiválasztott kötet alapján kell elkészíteni. A beküldési határidő augusztus 16-a.
2: Színház.
1: Június 12-én a Lilium produkció musicaljével, a Leánybúcsúval elkezdődik a nyári színházi szezon a Múrahalmi Patkó Lovas és Szabadtéri Színházban. A kisváros egyik legfontosabb kulturális attrakciója egészen augusztus végéig musicalekkel, operettekkel, vígjátékkal, családi zenés darabokkal és lovas színházi előadásokkal várja a nézőket. Múrahalmon kiemelt figyelmet fordítanak a minőségi szórakozást prezentáló színház, előadó, valamint alkotó művészeti és koncert tevékenységre. A Múrahalmi Színház olyan embereknek is lehetőséget kínál a minőségi kulturális kikapcsolódásra, akiknek nincs lehetősége Budapestre vagy Szegedre utazni. A Patkó Lovas és Szabadtéri Színház 12. évada június 12-én a Leánybúcsú című musicallel indul, amely republik slágerekre építve mutat be egy fergeteges balatoni bulit. Idén is számos, műfajilag változatos előadás közül válogathat a közönség. Egy tavaly nyáron uniós támogatással indult Bartók Béla örökségét bemutató magyar-román projekt keretében pedig bemutatják a zeneszerző a Kékszakállú Hercegvára című operáját, valamint a Csodálatos Mandarin című balettet a Kolozsvári Magyar Opera előadásában.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: Utazás időben és térben, szél és vízimalmok nyomában.
2: Habár a legtöbb hazai malom az idők viharának áldozatául esett, még ma is találni bőven olyan építményeket, amik eredeti helyükön állnak, és akár most is képesek lennének ellátni eredeti funkciójukat. Az elmúlt 200 év alatt őrlő szerkezetek százai lettek az örök enyészeté. Tési szélmalmok őrzik a régi idők emlékeit. A bakonyi fennsíkon egykor 4 malom is őrülte a gabonát, ma már csak 2 jelzi, hogy a szeles vidéken a molnároknak sok dolga akadt. A fazsindejes épületek ma is sok embert vonzanak magukhoz, látványuk a búzakalászok ölelésében olyan, mint egy képeslap. Nehéz és hatalmas kulccsal nyílik a malom. Odabent az egykori malomkövek és fából épült, méretes fogaskerekek őrzik a múltat. A szélmalom tetejéről madár távlatból láthatjuk a tájat, pontosan onnan, ahon a hajdani molnárok is figyelemmel követhették a búzával és kukoricával megrakott lovaskocsik érkezését. Vadregényes folyó munkál a Túr Istvándi vízimalomban. A fából készült épületen szinte alig hagytak nyomot a történelem viharos évszázadai. A malom köré épült teraszokon sétálva olyan érzésünk támad, mintha az öreg Túr vízén lebegnénk. Az ország északkeleti csücskében csordogáló folyó az 1700-as évek végétől mozgatta a malom vízkerekeit. A gyönyörű környezetben található emlékmű a régió nagy büszkesége, és egész Európában is egyedülállónak számít. Tágas és fényes belső térben található szerkezet a mai napig működőképes, külön kérésre pedig mozgásba is lendítik, amitől a Túr Istvándi kirándulás igazán emlékezetes lesz. Kengyeli szélmalom magasodik a Bagi Major fölé. A mesébe illő épület egy kunhalom tetején áll, sziluettje már távolról felfedezhető. A 19. század derekán épült malom ma már műemlék, belsejébe lépve mégis olyan, mintha megállt volna az idő. Az impozáns faszerkezetek láttán különös érzés fog el, és szinte megelevenednek a gabonákkal teli zsákok, a lisztlepten nyikorgó lépcsők, az ódon szélmalom dolgos hétköznapjai. Az épület mögött húzódó halastó kékvize teszi teljessé a látványt. A terület számos madárfajnak ad otthont, ezért távcsövet feltétlenül vigyünk magunkkal.
0: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A legkülönbözőbb zenei műfajokban hagyott nyomot a Run On A For A Long Time, valamint Run On és God's Gonna Cut You Down címeken is futó népdal. Legkorábbi ismert lemezfelvétele a Golden Gate Quartet 46-os gospel verziója. Azóta Elvis Presley, Tom Jones, Johnny Cash, Moby és még Marilyn Manson is feldolgozta. 2001-ben a The Blind Boys of Alabama ismét a gospel felé kanyarította vissza a sokat látott dalt. A társulat változó felállásban 1939 óta aktív, és ahogy nevük is mutatja, a mindenkori tagság túlnyomó része valóban vak. Fogyatékkal élünk, de ennek nem kell feltétlenül hátránynak lennie. Ez nem arról szól, hogy mire nem vagy képes, hanem hogy mire igen. Mi arra vagyunk képesek, hogy jófajta gospel muzsikát énekeljünk. Fejtették ki arszpoetikájukat.

Szevasztok, Jeli Gergő vagyok a Makarenko zenekarból. Ha nem akartok az élettől még nagyobb pofonokat kapni, akkor a Rádió Cafét hallgatjátok.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A francia alternatív rockbanda, a Phoenix egyik alapítója és gitárosa, Laurent Brankovic, egy Darlene nevű csapat harmadik tagjaként indult. Kiválása után a másik két tag, Thomas Bangalter és Guy-Manuel de Homem-Christo, Daft Punk néven folytatta a munkát, immáron duóban.

Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé. Van barátod. Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen

indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Doors 1967-es Number One slágeréből, a Light My Fire-ből az elmúlt több mint fél évszázad alatt rengeteg feldolgozás készült. We Young, Nancy Sinatra, Jose Feliciano, Amy Stewart, Natalia Oreiro, Shirley Bassey, a Messzívetek, a UB40, Al Green, Minnie Riperton, Stevie Wonder, csak néhány név a vége láthatatlan listából. Halljuk most a Struggi Gilberto verzióját.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A digitális kor számos, korábban elképzelhetetlen innovációt, újdonságot hozott létre. Ezek egyike, hogy létezik már virtuális együttes is. Ők a Gorillaz. A csapatot a Blur együttes frontembere Damon Albarn és a képregény rajzoló Jamie Hewlett találta ki még 1998-ban. A Gorillaz 4 rajzolt zenészből áll. Ők 2D, Noodle, Russell és Murdoch. A háttérben mindig változó zenészek szolgáltatják a zenét, egyedül Albarn személye változatlan. A csapat stílusa alternatív hip-hop, de zenéjük tartalmaz számtalan elektronikus és élőzenei effektet is. A csapat legelső lemeze, a Gorillaz, 7 millió példányban kelt el, és ezzel a csapat bekerült a Guinness rekordok könyvébe, mint a világ akkori legnépszerűbb virtuális együttese. A formáció neve alatt folyamatosan jelennek meg új kiadványok, remix albumok és zenés DVD-k is.

Rost Andrea operaénekes vagyok. Nagyon nagy szeretettel jöttem a Rádió Caféba. Mindig nagyon jól érzem itt magam, mindig fantasztikus beszélgetéseket folytatunk, és tényleg barátként jövök már ide ebbe a stúdióba, úgyhogy nagyon szépen köszönöm.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A Fran Palermo együttest 2011 végén alapította Henry Gonzo énekes-gitáros frontember Budapesten. A zenekar stílusa sok különféle műfajt érint, az indie-től a rock and rollon át az afropopig. Mindez ütősökkel, fúvósokkal és billentyűssel megdobott mediterrán hangulattal fűszerezve. Egyedi, összetett hangzásviláguk talán annak is köszönhető, hogy négy nemzet, magyar, spanyol, kubai, görög gyermekei hozták magukkal és gyúrták egybe zenei kultúrájukat.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Már a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádiókafén.
1: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is, minden szombaton 7-től 10-ig.
1: De a kórház? Milyen kórház?
0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
2: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld, maxi zöld, fantasztikusan zöld. Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld. Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádiókafén. Szuper zöld. Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké?
2: A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió

0: Hiperkarma. Július 2. Jegyek budapestpark.hu.
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van gerebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsa. Most hétvégén klíma hétvége a rakparton. Minden korosztálynak szóló színes programok, inspiráló beszélgetés, kiállítások, interaktív élmények várják az érdeklődőket a Jane Heining rakparton június 12-e és 14-e között, péntek délután 16 órától. Részletes információk a rakpart, a Budapesti Művelődési Központ és a Budapest Városháza Facebook oldalain.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: 170 ezeren még nem rendezték az idei gépjárműadót. Néhány nap és lejár a napelemes pályázat végső határideje, az amerikai hadsereg ismét támadta Iránt. Estétől több felé lesznek záporok, vagy akár felhőszakadás is. 25 fokot mérünk. Holnap nyugat felől felszakadozik a felhőzet, de élénk marad a szél. Délután pedig 22 fokot mérünk majd. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjárműadót. Június 30-áig még lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést. Aki azonban nem fizet és részletet sem kér, annak késedelmi pótlékkal kell számolnia, figyelmeztette a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják. Már csak néhány nap is lejár a napelemes pályázat végső határideje. A Magyar Napelem Napkollektor Szövetség jelezte, a beragadt pályázatok miatti probléma nem műszaki jellegű, a napelemes rendszerek kivitelezése akár néhány napon belül megvalósítható lenne, de a pályázók és a kivitelezők jelentős adminisztratív, pénzügyi és eljárási akadályokkal szembesülnek. Az eredetileg 100%-os támogatási intenzitással meghirdetett pályázat kiírását elindulása után többször is módosították. A beadott kérelmeket nagyon sokára bírálták el, a folyósítást pedig még tovább húzták. A mostani végleges határidő június 15-e. A fővárosi főügyészség hatályon kívül helyezve a rendőrség elutasító döntését, nyomozást rendelt el a MOL vezetőinek év elejé sokakat bennfentes kereskedelemre emlékeztető tranzakciói ügyében. A MOL 4 vezetője februárban összesen több mint 1 milliárd forint értékű részvényt adott el, akkor, amikor már megtörtént a Barátság kőolaj vezeték elleni támadás, ami emiatt leállt. De a MOL még nem közölte nyilvánosan, hogy erre sor került. Idén 4 milliárd forintból 2 beruházás keretében végez pályafelújításokat a nyáron a MÁV. A Budapest-Pécs fővonalon Rétszilas és Dombóvár között, illetve a Szerencs-Nyíregyháza szakaszon indult több hónapos karbantartás. A munkák végeztével csökkenhetnek az állandóvá váló késések, miközben a meghibásodások kockázata is kisebb lesz, közölte Vitézi Dávid közlekedési miniszter. Az amerikai hadsereg éjszaka Iránt támadta. Elmondásuk szerint a művelet arányos válasz volt arra, hogy Irán kedden lelőtt egy amerikai helikoptert. Irán közölte, hogy amennyiben az Egyesült Államok támadni fogja, reagálni fog az őt ért támadásokra, egyben nem vállalták a felelősséget a helikopter lelövéséért. Éjszaka Irán is támadásba lendült, a Reuters azt írja, Bahreinben az amerikai flottát, Jordániában pedig egy amerikai támaszpontot lőttek, hajnalban pedig Kuwaitban támadtak.
3: Időjárás a Rádió Cafén.
4: Holnap délelőtt keleten várható többfelé eső, zápor, zivatar, majd országszerte kisüt, több-kevesebb időre a nap. Elszortan kisebb eső, zápor még keleten előfordulhat. Sokfelé élénk, a Dunántúl északi felé néhol viharos lesz a szél. Hajnalban 10 és 19, napközben pedig 20 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A San Franciscói brazil közösségből induló Viva Brazil zenekar 1980-ban jelentette meg Skindo Lele című buli himnuszát, melynek dalszövegében zenével zavarják el a rossz kedvet. A refrénben sokszor ismételgetett cím az égvilágon semmit sem jelent, csupán hangutánzó kifejezés, amely a szamba ritmusát imitálja. Időközben számos más országban csatlakoztak a brazil ritmusok ünnepléséhez. A japán Yashu Olaf Bird, az angol Paprika Soul és a Fülöp-szigeteki Jaya után 2004-ben a svéd Bossa Electrica tolmácsolásában is megismerhettük a vidám szerzeményt.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Sziszi 2022. januárjában debütált Jalla című első dalával, amelyet még 4 kislemez, köztük a Magyar Klip szemlén díjat nyert Kezeket fel követett. Majd az évet az Aquarium Club lokálban tartott első fellépésével zárta. 2023-ban nem csak megjelent első EP-je Systematic címmel, a Spotify Equal kampány női arcává választották. Fonogram jelölést kapott az év felfedezettje kategóriában, és az Artisius Junior alkotói díját is bezsebelte. Sziszi!

0: világbeteg, nekem meg túl nagy a szívem.
1: Sziasztok, Tarján Zsófi vagyok, a Honey Beast-ből, és hallgassátok ti is a Rádió Cafét. Like an empty fire, like your desire.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A muzsikáról különben is nehéz szavakkal magyarázatot adni. Felej például arra a kérdésre, hogy mit szeretsz voltak épp a zenén. Mondtam, nem tudom. Talán az anyagtalanságát, illetve hogy ezt a megfoghatatlan valamit a fülemmel, a hajammal, még a bőrömmel is érzem. Mondta Örkény István.

0: A műsor a szünet után folytatódik. Egy kis kultúra. Programajánló a Rádió Cafén.
1: Anikó és Lecsó koncert az Ötvös Tízben, június 12-én. Anikó és Lecsó még 10 éves korukban, 1983-ban alakították a Pál utcai fiúk együttest, amelyik a mai napig is működik. Állandó szereplői szinte az összes fesztiválnak és klubnak. Rengeteg dal született ennyi idő alatt, ezekből hoznak el egy csokorral magukkal, megmutatva, hogy ezek a dalok eredetileg hogyan szólaltak meg egy szál gitár segítségével. Egy ilyen este alatt persze nem csak a saját szerzemények kerülnek elő, hanem azok a kedvenc dalok is, amik őket inspirálták a zenekar megalapításakor, főleg a 80-as évek magyar underground együtteseitől. Intim hangulatú Pál utcai fiúkat idéző Anikó és Lecsó koncert pénteken este az Ötvös Tízben. Békakerekítő Baba színházi előadás a békákról hárfás kísérlettel a Liberi Alkotók Közösség előadásában június 13-án délelőtt a Marciban. Ismertebb és talán kevésbé ismert gyermekmondókák, versikék és népdalok, amelyek mellett egyéb hangszerek is megszólalnak, aprócska történet az élet körforgásáról, hogyan lesz egy csöpnyi buborékból élet, majd a növekedés és állandó fejlődés által vígan ugrándozó, kifejlődött béka, aki persze szüntelenül ismerkedik és küzd környezetével, amelyben él. Találkozik a széllel, a nappal, nagy halakkal és még ki tudja mi mindennel, mire elérkezik odáig, hogy elénekelhesse saját békadalát, és talán nem is egyedül. Kismese ritmusokkal, hangokkal, dalokkal, valamint különböző formákkal eljátszva a legkisebbeknek és a velük együtt érkező legnagyobbaknak is. Szombaton délelőtt tehát békakerekítő Baba Színház a Marcibányi téri művelődési központban. Queen Symphony és Koncert Show június 13-án a Margit-szigeti Szabadtéri Színházban. A látványos zenei este a Queen ikonikus dalait mutatja be szimfonikus köntösben. Magyarország kitűnő énekesei Serbán Attila, Szemenyei János, Baksa András éneklik Freddie Mercury és a Queen velünk élő dalait. Szűcs Apor brilliáns hangszerelésében készülő darabhoz a zenét ezúttal a Budafoki Dohnányi Zenekar szolgáltatja Guido Mancusi vezényletével. Szombaton este Queen Symphony és Concert Show a Margit-szigeti Szabadtéri Színházban.
0: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
2: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Most hétvégén, klíma hétvége a rakparton. Minden korosztálynak szóló színes programok, inspiráló beszélgetés, kiállítások, interaktív élmények várják az érdeklődőket a Jane Heining rakparton június 12-e és 14-e között, péntek délután 16 órától. Részletes információk a rakpart, a Budapesti Művelődési Központ és a Budapest Városháza Facebook oldalain. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. He may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Miss Shirley Bassey-t 1999-ben lovaggá ütötte az angol királynő. Azóta Dame Shirley Bassey-ként szerepelteti magát. Elnézzük neki, hisz megérdemelte. Az 50-es években kezdett jazzes poppal, 64-ben a Goldfinger főcímdalát, majd még további két James Bond film betétdalát is elénekelhette. 98-ban egy fiatalabb generáció is megismerhette. A Propellerheads duó felkérésére domborított az óriásit robbanó Decks and Drums and Rock'n'Roll című Big Beat alapvetésen.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A dunántúli sláger nem eredeti amorf ördögök szerzemény, csupán egy feldolgozás. Sőt, tulajdonképpen egy feldolgozás feldolgozása. A magyar nyelvű változatot a Csókolom zenekartól kölcsönözték, akik pedig Tom Waits eredetiét gyúrták át.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Mary Isabel Catherine Burnett O'Brien néven született a II. Világháború előestéjén 1939-ben Londonban Dusty Springfield. Az angol soul pop énekesnő a 60-as években volt igazán népszerű. Számos, már a világhírűvé vált dala jelent meg ebben az időszakban. Az énekesnő a 70-es években eltűnt a nyilvánosság elől, de 1987-ben a Pet Shop Boys duóval közösen előadott What Have I Done to Deserve This című dallal újra népszerűvé vált. Quentin Tarantino 94-ben készült korszakalkotó Pulp Fiction című moziában is felcsendül egy 68-ban Memphisben fölvett dala, a Son of a Preacher Man. A 90-es évek közepén még kiadott egy lemezt, majd hosszas betegeskedés után 1999-ben elhunyt. Dusty Springfield ügynöke ekkor úgy nyilatkozott a sajtónak, hogy a zeneipar egyik jelképét, az évszázad legtehetségesebb énekesnőjét vesztette el.

0: sziasztok! Muzslai Francisco vagyok a Dexshell zenekarból, ti pedig a Rádiókafét hallgatjátok.
1: Kicsöngettek! Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádiókafé 98.0-án. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Uh-huh, nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod! Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
6: Az izlandi Of Monsters and Men először ad koncertet Budapesten. A Little Talks-szal befutott indie folk zenekar június 22-én legújabb lemezének dalaival és legismertebb slágereivel érkezik a Budapest Parkba. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
5: Most hétvégén klíma hétvége a rakparton. Minden korosztálynak szóló színes programok, inspiráló beszélgetés, kiállítások, interaktív élmények várják az érdeklődőket a Jane Heining rakparton június 12-e és 14-e között, péntek délután 16 órától. Részletes információk a Rakpart, a Budapesti Művelődési Központ és a Budapest Városháza Facebook oldalain.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
7: Benyújtották a korrupció ellenes jogszabálycsomagot az országgyűlésnek. 25 000 házaspárnak lehet visszafizetési kötelezettsége a babaváró hitel kapcsán. Idén is megnyitja kapuit az árasztó parti szabad strand. Estétől többfelé lesznek záporok, vagy akár felhőszakadás is, 25 fokot mérünk. Holnap nyugat felől felszakadozik a felhőzet, de élénk marad a szél. Délután 22 fokot mérünk majd. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Benyújtották az országgyűlésnek a korrupció ellenes jogszabálycsomagot, ennek része az integritás hatóság megerősítése, a vagyonnyilatkozati rendszer szigorítása, az alapítványi vagyonok állami visszavétele, valamint a magántőke alapok tulajdonosi hátterének átláthatóbb átétele is. Magyar Péter szerint a szabályozás nem csak Brüsszelnek szól, hanem a magyar emberek alapvető érdeke, mert az elmúlt években sok-sok ezer milliárd forint közpénz veszítette el, részben vagy teljesen a közpénz jellegét. 25 ezer házaspárnak lehet visszafizetési kötelezettsége a babaváró hitel kapcsán, náluk ugyanis nem született meg a vállalt gyermek. akik 2026. július 1-ig sem tudják ezt teljesíteni, elveszítik a hitel kamatmentességét. Emellett az addig kapott kamattámogatást is egy összegben kell visszafizetniük az államkincstárnak. A biztosdöntés.hu arról ír, hogy jellemzően 2, illetve 3,5 millió forint közötti plusz terhet jelenthet mindez a családoknak. Június 19-én lép hatályba az a szabály, amely alapján a webshopot üzemeltető vállalkozásoknak biztosítaniuk kell, hogy a fogyasztók pár kattintással online is el tudjanak állni a vásárlásuktól. A szabályozás kiterjed minden üzlethelyiségen kívül kötött, illetve távol levő közötti szerződésre, ahol fogyasztó vesz egy vállalkozástól valamilyen terméket vagy szolgáltatást. Idén is megnyitja kapuit az Árasztó Parti Szabad Strand, megújuló környezettel, fejlesztésekkel és közösségi programokkal készül a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT a nyitásra. A fővárosban eddig két kijelölt Dunai Szabad Strand várta a fürdőzőket, a római parti plást az Óbudai Önkormányzat üzemelteti, míg tavaly első alkalommal nyílt meg az Árasztó Parti Szabad Strand. A hosszabb távú tervek között szerepel továbbá egy budapesti folyami úszoda megvalósítása, amelynek már készül a megvalósíthatósági tanulmánya. Különös kéréssel fordult a nyaralókhoz a horvát kormány. Turistákat és helyieket egyaránt arra kérnek, hogy fényképes megfigyeléseikkel segítsék az Adriai-tenger élővilágának kutatását. A résztvevők tengeri fajokat, inváziós növényeket, hulladékot és egyéb szokatlan jelenségeket rögzíthetnek, majd a Crafting the Sea alkalmazáson keresztül jelenthetik be észleléseiket. A kezdeményezést az Óceánok és Kék Innovációk Napja elnevezésű rovinnyi rendezvényen mutatták be.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Holnap délelőtt keleten várható többfelé eső, zápor, zivatar, majd országszerte kisüt, több-kevesebb időre a nap, elszortan kisebb eső, zápor még keleten előfordulhat. Sokfelé élénk, a Dunántúl északi felé néhol viharos lesz a szél. Hajnalban 10 és 19, napközben pedig 20 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kriptoverzum. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes.
3: Üdvözlök mindenkit, én Andor Tóth Anna vagyok, és Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy egyik alapítójával beszélgetek. Szia Attila!
8: Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat!
3: Nagyon sokat hallunk manapság a hormuzi szorosról és az Irán, illetve az Egyesült Államok közötti konfliktusról, vitákról. Az biztos, hogy a hormuzi szoroson nem annyi hajó halad át, amennyi átszokott, az egész világot érinti, ezért érdekel sokakat is a téma. Mennyi olaj jön, hogy jön az olaj, és hogy hogyan fizetnek az olaj. Mi most erről fogunk konkrétan beszélni. USDT-vel fizettek most már több esetben is a tengerész cégek Iránnak, azért, hogy ugye áthajózhassanak a hormuzi szorosan. USDT, nem pedig dollár. Az USDT, mint a legnagyobb kapitalizációjú stablecoin, azért az nem egy hagyományos kriptodeviza, hogyha az anonimitást, a lekövethetetlenséget nézzük, pontosan látja mindenki az USDT-vel való fizetést. Mi a különbség akkor, hogy hagyományos dollár vagy USDT?
8: Az a helyzet, hogy a bitcoint is lehet látni. Ugye az USDT egy centralizált stablecoin, tehát egy vállalat működteti, és technológiailag úgy van felépítve, hogy ez a cég ez tudja blokkolni a tranzakciókat, tehát egyébként szankcionálható. Ez eddig mégsem történt meg, ennek több oka is lehet. Ugye az egyik ok, hogy a Tether vállalatra ez nagyon rossz fényt vetne, hogy a Web3-as a decentralizált világban
3: ilyen eszközhöz nyúl.
8: Ilyen eszközhöz nyúl, mint a legnagyobb szereplő egyébként az ázsiai gazdaságban, teljesen hétköznapi az USDT használat a vállalatok között is, és nagy valószínűséggel azzal elterelnék a használatot az algoritmikus stablecoinok felé, azaz a tényleg decentralizáltan működő és nem szankcionálható stablecoinok felé.
3: De ezek még nem nagyon népszerűek. Egy-két éve beszélgettünk az algoritmikus stablecoinokról, akkor azt mondtad, hogy nem számítasz a terjedésükre, nem megbízhatóak.
8: Ezt továbbra is fenntartom, tehát nem ismerek olyan algoritmikus stablecoint, amiben azt lehetne látni, hogy ez így a világ végéig meg plusz 50 napig tud működni. Az algoritmikus stablecoinokkal lévő aggályaimat most nem fejteném ki, csak nagyon röviden, ugye ott maga az algoritmus nem tud minden lehetséges jövőben előforduló helyzetet kezelni, és hát vannak olyan helyzetek, amikre most kicsi az esély, de hogy a jövőbe valamikor bekövetkezik, arra viszont nagyon nagy az esély. És abban a pillanatban összeomlik az az algoritmikus stablecoin.
3: Az, hogy azt mondod, hogy az algoritmikus stablecoin összeomlása, az azt jelenti ugye, hogy nem tudja megtartani egy az egyben az adott pénzhez kötött értékét.
8: Így van. Olyat még senki nem talált föl, ami minden lehetséges helyzetet kezelni tudna. Ezt várja a piac, egyszer fel fogják találni, mi is nagyon szeretnénk kitalálni, de egyelőre ez nem sikerült. A hagyományos centralizált stablecoinoknál pedig megvannak ugyanazok a képességek, mint a hagyományos fizetőrendszereknél, és ugye ezek a hagyományos fizetőrendszerek szankcionálva vannak ezen a területen, úgyhogy nem is tudnak dollárt átutalni, ugye az áthaladásért ezek a hajók, úgyhogy készpénzben intézik, stablecoinokban intézik, ugye a chain analysis jelentései szerint többnyire USDT-ről van szó, ezek másfél-két millió dolláros tranzakciók. A másik oka, hogy egész egyszerűen, hogyha ezt szankcionálják, akkor áttérnek a készpénzre, vagy áttérnek a bitcoinra, mert egyébként meg a bitcoin egy borzasztóan likvid eszköz, tehát átmegy az átutalás, és percek múlva át is tudják váltani bármi másra, úgyhogy igaziból nem sok mindent oldana meg, így viszont legalább látszik.
3: Tehát ha a hagyományos dollár kifizetések már szankcionálva vannak, azért ismerjük az amerikai kormányzatot, látjuk, hogy nem fél a szankciók használatától, nem mondhatja azt az amerikai kormányzat a Tethernek, ami egy amerikai vállalat, hogy na akkor ezeket a kifizetéseket nem lett.
8: De mondhatja, viszont valószínűleg elég erős nyomás kell, hogy legyen azon a vállalaton, jelen esetben a Tether vállalaton, hogy ezt meglépje. Lehet ilyen erős nyomást helyezni rá, ez ellen biztos, hogy küzdene a Tether, és azt tudom a legnehezebben elképzelni, hogy ezt váratlanul meglépni, úgyhogy nem figyelmezteti a piacot, hogy egy ilyen van készülőbe, de bármi előfordulhat, tehát hogyha úgy van, nem oldaná meg csak egy-két napra, vagy egy-két órára a helyzetet, mert akkor azonnal áttérnek majd egy másik megoldásra. Ez lehet egy nem szankcionálható kriptoeszköz, például a bitcoin, de lehet a készpénz is.
3: Szóval az biztos, hogy egyre több szituációban használják a stablecoinokat, ami, most behozzuk a mesterséges intelligenciát, ami tovább gyorsít az AI megjelenése és egyre szélesebb körű felhasználása. Ezen a területen várható további bővülés?
8: Egyértelműen látszik a tendencia, hogy igen, és visszatérnék rá, tehát a stablecoinok használata az a hatalmas léptékekkel terjed a gazdaság különböző területein, és valóban ennek a nem a legnagyobb felhajtó ereje a szankció kikerülése, a legnagyobb felhajtó erőt az AI-ok biztosítják, ugyanis az AI-ok sokkal jobban és könnyebben tudják kezelni a kriptoeszközök használatát, mint a hagyományos pénzekét, úgyhogy arra lehet számítani, hogy a jövőben még tovább fognak terjedni, és hát ebben abszolút dominálnak a dollárhoz kötött stablecoinok, leginkább a Tether. Ugye vannak törekvések az Európai Unió irányából is, és itt van két erősebb irány is, hogy ösztönözzék a euróhoz kötött stablecoinoknak a használatát. Ritkán találkozik az ember azzal, hogy eurós stablecoin tranzakciót kell kezelni. Ez változhat, és hogyha komoly a szándék az Európai Unió oldaláról, akkor elő is írhatják, hogy bizonyos helyeken euróhoz kötött stablecoinban kell működtetni a dolgokat. Előírhatják, hogy ahol stablecoinokat kezelnek, ott le kell, hogy tudják kezelni, mert ezeket a stablecoinokat, ezeket be kell vinni a rendszerekbe, hogy képesek legyenek kezelni. Itt ugye van egy hatalmas gravitációja az USDT-nek, mert az USDT-t mindenki beteszi, hiszen a legtöbbször azzal találkozik, és akkor tud interaktálni bizonyos szereplőkkel.
3: Hát meg a nemzetközi kereskedelemben is a dollár az első.
8: Ezt nagyon jól csinált a új amerikai kormány, ugye amikor a Trump kormány elkezdte szorgalmazni az USDT használatát, mert ez a dollárt is erősíti.
3: Na, de mennyire lehet egy lapon emlegetni egy dollár alapú stablecoint és egy euró alapút? Ugye mondtad, hogy az Európai Unióban folyamatban van ennek kialakítása, de egyébként van euró alapú stablecoin, csak az is amerikai központú, ugye?
8: Van európai is, sőt, Európai Uniós is van. Egyébként az egyik legelső, ha nem a legelső euróhoz kötött stablecoin, az Svájcból jött. Uh-huh. Ami hát ugye nem konkrétan az Európai Unióhoz tartozik, de azért a pénzügyi szektorban a svájci megoldások azok nagyon hasonlóan szoktak működni, mint az Európai Uniósok, úgyhogy...
3: De a legnagyobb az a Circle USDC-je, ami viszont amerikai.
8: Az amerikai, így van, és hát több amerikai is van. A Tethernek is volt, nem tudom, hogy már kivezették-e, de már tavaly vagy tavaly előtt bejelentették, hogy ki fogják vezetni. Az kevésbé van használatban.
3: Megtörheti valami az USDT dominanciáját? Tehát egy euróhoz kötött stablecoin feltörhet annyira a nemzetközi kereskedelemben, hogy bármilyen szorosabb verseny is alakuljon ki?
8: Hát ennek most nem látni semmilyen jelét. Az arányok változhatnak, hogyha az európai szabályzók erőltetik a stablecoinok használatát, akkor ezen lehet változtatni, hogy legalább az Európai Unión belül sűrűbben alkalmazzák, de egyelőre ilyen jeleket nem látunk, és most az elképzelhetetlen a jelen állapotban, hogy hasonlóan hétköznapi legyen a használatuk.
3: Ugye itt elsősorban nemzetközi kereskedelemről, nemzetközi kifizetésekről beszélünk nagyon sokszor, amikor stablecoinról beszélünk. Nem véletlen, hogy a dollár a legelterjedtebb, az előbb megbeszéltük, hogy hát van-e létjogosultsága egy euró alapú stablecoinnak itt a nemzetközi kereskedelemben, de még egy lépést visszalépve, azért nagyon sok ország dolgozik a saját stablecoinán. Mondjuk egy forint stablecoinnak lenne létjogosultsága?
8: Az helyzet, hogy ezelőtt már jó pár évvel, tehát ez 5-6 éve is volt, amikor az egyik magyar pénzügyi szereplővel elég sok energiát tettünk abba, hogy megnézzük, hogy érdemes-e forint alapú stablecoint létrehozni. Egyértelműen kijött a kutatásainkból, hogy nem éri meg, mert nem lenne elég felhasználó hozzá. Ezen valamelyest változtat az, hogy az AIK könnyen tudják használni, és most már egyre gyakoribb, hogy a vállalkozásoknak is, meg a magánszektorban is AI agenteket használnak az emberek. Oda érdemes lehet betenni, valószínű, hogy még egyelőre nem lenne nyereséges üzleti vállalkozás, de azt gondolom, hogy most már lenne felhasználója. Ez lehet, hogy a jövőben meg tud változni. Itt kérdés az, hogy van-e olyan bátor szereplő, aki úgy, hogy jelenleg nagy valószínűséggel veszteségre kéne üzemeltetnie, de azért, hogy megszerezze a piacot magának, és jövőre gondoljon vele, ezt elindítja és fenn is tartja addig, ameddig olyan felhasználó réteg lesz. A nagy nemzetközi kereskedelmekben nem valószínű, hogy lesz mit tenni ezzel, viszont az AI használatnál ez nagyon jó, mert pontosan lehet jogosultságokat adni, pontosan lehet definiálni, hogy egy AI agent mikor, hogy, mennyit tud használni belőle, tehát értelme lenne, egyelőre valószínűleg ez nem lenne egy jó üzlet.
3: Szóval a Hormuzi szorostól indultunk, és a forint stablecoinig jutottunk. Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy egyik alapítójával beszélgettem. Attila, köszönöm, hogy itt voltál.
8: Köszönöm szépen, sziasztok!
3: A mikrofonnál pedig Andor Tóth Anna volt, köszönjük a figyelmet, ez az adásunk is visszahallgatható YouTube-on és Spotify-on. Tartsanak legközelebb is velünk, szép napot!
1: Kriptoverzum. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
9: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu Viasail Travel, Madeira specialistája.
10: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
11: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
6: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
9: Most hétvégén klíma hétvége a rakparton. Minden korosztálynak szóló színes programok, inspiráló beszélgetés, kiállítások, interaktív élmények várják az érdeklődőket a Jane Heining rakparton június 12-e és 14-e között, péntek délután 16 órától. Részletes információk a rakpart, a Budapesti Művelődési Központ és a Budapest Városháza Facebook oldalain.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
6: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészség térkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
12: Ez itt a zsebrádió.

0: Zsebrádió. Csak tanulhatsz tőlünk.
1: Bemegyek az óviba, suliba. Mindig a mamámhoz a buliba. De mikor a papahoz a tutiba. Rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet. Búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés. Bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csodalény. Cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem. Így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon. Hogy Póni volt vagy Szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes. Az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat. Biztos, hogy megment a Montsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő. Húszosapi melegítő tornacipő. Én a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus. Heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
2: Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
3: Megmondom, hogy kik azok, akiknek sose köszönünk meg semmit, sose ünnepeljük őket, pedig járna nekik. Eddig mi még szinte soha, de soha nem merül föl, sőt, nem is szinte, hanem soha nem merült még föl, hogy megünnepeljünk valakiket, hogy büszkék legyünk rájuk, pedig sokkal, de sokkal többet köszönhetünk nekik, mint a felfedezőknek, meg a tudósoknak, meg az opera énekeseknek, meg a kabaré dízőzőknek. Ők az igazi történelmi személyiségek, ugyanis a királyokhoz képest, csak a királyok azok hozzájuk képest csak ilyen aranykalapos senkik. Bizony, az ős emberekről beszélek. Ugye, hogy igazam van? Igazam van, vagy nincs igazam? Igazam van. Ők a legfontosabb őseink, sokkal többet tettek értünk, mint a királyok, meg a tudósok, meg a felfedezők, mert miattuk vagyunk itt. És miattuk tartunk ott, ahol tartunk. Ha az ősemberek nem melóztak volna annyit, akkor most űrhajósai se lennének, mert űrállomásunk se, sőt, hét robotunk a Marson meg egyáltalán nem lenne sem.
4: Megáll az eszem.
3: Egyszerűen nem megy a fejembe, hogy hogy lehetünk ennyire udvariatlanok és figyelmetlenek és érzéketlenek és szívtelenek az ősemberekkel. Mindenek van napja, de az ősembereknek nincs. Hát az ősgyerekeknek meg pláne nincs. Pedig nekik is elég sokat köszönhetünk, hiszen nem figyeltek volna oda az ősisiben, az ős pedagógusra, akkor most nekünk még mindig egy fán kéne csüngenünk, és nagyjából arról szólna az életünk, hogy valahogy próbáljuk meg elkerülni, hogy ma délután megegyen egy oroszlán.
4: Régen minden jobb volt.
3: Én valahogy úgy gondolom, hogy kellett lenni az ősembereknek valamilyen ősiskolájának, ahol az őseink, az ősgyerekek megtanulták, hogy hogyan kell modern, korszerűen gondolkodó ősembernek lenni. Igen, ti is ezt tanuljátok az iskolában, a különbség nagyjából csak annyi, hogy az ősembereknek nem kellett annyi történelmet tanulni, mert nem volt előttük semmi. Na, ezzel szemben érdekes lenne megtudni, hogy az ősisiben, ami biztos egy barlangban volt, ahol reggelente összegyűltek az ősgyerekek, nyilván zajongtak, volt, akinek az ős Panni néni elmondta, hogy ezerszer megtiltottam már, hogy behozd a kardfogú tigrisfogat a tambarlangba, mert veszélyes. Na, aztán elkezdődött az őssuli, gondolom volt környezetismeret óla, hogy a gyerekek meg tudják különböztetni a mamutot a fától, meg az édesapjukat a medvétől, meg a páfrányokat, meg hogy tudják, hogy melyik gyökeret és magukat érdemes kikaparni a földből is megenni, és melyikeket nem érdemes megenni, mert a múltkor például nevű ősember annyira fölpuffadt, hogy úgy kellett lepkeállóval lehalászni a barlang tetejéről, és két napon keresztül folyt a nyál a szájába. Bizony. Azért mondom, hogy a ősen nevű ősember, mert az igazi ősős emberek elég béna. Nem igazán tudtak beszélni. De ezt majd elmesélem később. A varázsszó az Ádám csutka.
4: Na most már kezdek kíváncsi lenni.
3: Ja, szóval ugorjunk vissza. Vannak ilyen növények, amiket nem érdemes megenni. Én egyszer a barátaimmal megvicceltem egy barátunkat, és betettünk egy szobapáfrányból egy darabot a bablevesébe. Nem tudtuk, hogy ez a páfrány enyhén mérgező, ezért a Jenőnek, aki a barátom, és ő az, akit kivicceltünk a páfránnyal, egész este folyt a nyál a szájába.
4: Viccelünk, apuka, viccelünk.

0: A Zsebrádió arra is választod, ami eddig nem volt kérdés.
1: A svédek teljes mértékben elhiszik, hogy vannak manók. De nem úgy, mint mi, hogy az Óperenciás tengeren is túl vannak manók, és közben összekacsintunk, hogy ha igazából nincs is, csak azt mondjuk, hogy van, hanem ők tényleg elhiszik.
2: A banja, maharadja, halandja?
3: Fura felnőttek, még furább mondásai.
4: Túl az Óperencián. Tegye föl a kezét, aki még nem hallotta így kezdődni a meséket. Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciás tengeren is túl. Kizártnak tartom, hogy egy olyan is akadna közöttünk, aki ne ismerné már csak hallomásból is Óperenciát. Mert Óperencia és annak tengere az ismert világ legszélső pontja. Minden, ami azon túl van, az már csak kamu. És a kamu pedig senkit nem érdekel. És mivel mese, már magát Óperenciát is mesének hisszük, mert ha például rákeresünk a Google Maps-en, nem fogjuk megtalálni. Pedig Óperencia nagyon is létezik, csak épp nem egészen így hívják. Óperencia Ausztriában található, és valójában Österreich ob der Enns-ként ismeretes, vagyis ez az Enns folyó feletti terület, amit Österreichnak, vagyis Ausztriának hívtak. Az elnevezés eredetére több elmélet is van, de az biztos, hogy az Óperenciát, mint helymeghatározást a felső Ausztriában állomásozó huszárok is használták. Az Óperenciás tenger pedig nem volt más, mint az ezen a területen található Salzkammergúti tavak. A huszárok számára valóban ez volt az általuk ismert világ határa, így joggal gondolhatták, hogy a fene se tudja, mi van ezen a ponton túl. Olyan, mint a világ legszélső csücske. Óperenciához hasonlóan az Üveghegyek és Bergen-Gócia is hasonlóképpen beazonosítható. Az Üveghegy az Alpok hóval és jéggel fedett csúcsaira utal, míg Bergen-Gócia a szintén osztrák Bergenz városára, ahol a magyar huszároknak volt a helyőrsége. Ha hallottál olyan fura mondást, amiről nem tudod, mit jelent, csak küldd el nekünk, és mi elmondjuk neked.
1: Abból is látszik, hogy számukra nem kérdés a manók létezése, hogy komoly manológiai kutatásokat végeznek, így a manókat osztályozni is tudják. Ezért aztán van olyan, hogy házi manó, kobold, gnóm, goblin, ork és troll. Ezek a fajtái a manóknak. És annyira durván nyomják ezt a manó hitet, hogy például még a koreaiakat is megfertőzték ezzel. Ők úgy hívják a manókat, hogy tokkebi. Bár, ha megnézzük, hogy a világ nagy történelmi személyiségei mennyire nem voltak nagyok, akkor lehet, hogy mégiscsak a svédeknek van igazuk, és tényleg léteznek manók. Mert Nagy Sándor 150 centi volt, Kleopátra 152, Viktória királynő szintén 152 centiméter, Mussolini 160 centi, Picasso 162 centi, Chaplin 163 centiméter, Lenin, akárcsak Gandhi, 164 cm. Sztálin, Putyin,

0: kedves felnőttek! Köszönjük, hogy ma is türelmükkel támogatták, hogy most már nekünk is van rádió! Nem hiába izzadt ránk a Puffy Jacky.
1: Biztos volt az ős suliban, a tamborlangban környezetismeret. Tuti, hogy volt kőtan, mert az ősembereknek nagyon jó kellett ismerni a köveket, hogy melyiket érdemes pattintani, meg melyiket nem. Hogy melyikből lehet jó lándzsahegyet csinálni, mely jó hegyes, és melyikből csak jó szakócát, mely jó nehéz. Ehhez gondolom kiegészítő foglalkozásnak biztos lehetett fakultálni például állatbéltanra, hogy melyik állatbéllel lehet jól kötözni, és melyik nem jó kötözésre, de finom. Emlindegy, hogy az ember miből rakja vissza a szakócáját. Tehát kellett valamiféle technika vagy gyakorlati foglalkozásnak is lenni, amikor a gyerekek összerakták az első kisméretű gyermek szakócájukat. A szakóca egyébként olyasmi, mint egy nagyon béna és ronda balta, tulajdonképpen nem olyasmi, hanem az. És úgy néz ki, hogy egy botra állatbéllel, vagy valami ilyesmi zsineggel rá van kötve egy nagy kő. A szakóca egymás, vagy egy ránk támadó vadállat fejbevágására alkalmas, de semmi másra. Viszont nehéz. És itt jön a nagy kérdés, a rajz. Rajzot mindenki szereti, mert a rajz alkotás, a rajz szabadság, a rajz elfoglaltság, és a rajz kihozza az emberből a legjobbat.
0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
2: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
3: charterjárat.
2: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
3: charterjárat
2: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
3: Legalább egy házaspár van a repülőn, akik papucsban, rövidnadrágban és szalmakalapban vannak, pedig Ferihegyen még november van.
2: 2.
3: Biztos lesz egy bácsi, aki arról győzködi aput, hogy mindenképpen együnk a Jorgosznál, mert ő már volt a Jorgosznál, és akkora adagot

0: adnak, hogy nem tudjuk majd megenni.
1: 3.
0: Mindegyik charterjárat kora hajnalban indul. Anyu szerint azért jó, mert így többet lehetek a tengerparton. De ez nyilvánvalóan egy marhaság. Ha többet akarok lenni a tengerparton, akkor jöjjünk haza később, és kész.
1: 4.
0: A repülőn ülő nénik többnyire úgy vannak felöltözve, mintha operabálma mennének. Ezzel szemben mi mackónadrágban vagyunk, a húgom pedig pizsamában.
1: 5.
0: Minden járaton van egy olyan bácsi, aki csak azért is fel akarja vinni a svájci bicskát a repülőre.
1: 6.
0: Mindenki nagyon hangosan meséli, hogy ő már hol volt és miket nézett meg.
1: Ne feledd, logika, kritika, etika.
2: Kritika?
1: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.

0: Zsebrádió. Itt a földön és külföldön.
1: 1521. március 16-án, abban az évben, amikor mi magyarok a körmünket rágva vártuk a törököket Nándorfehérvárnál és Mohácsnál, és egy Nostradamus nevű francia pasi épp otthagyta az Avignon Egyetemet, egy Fernão de Magalhães nevű portugál úr 5 darab vacak kis hajóval kb. 2,5 évnyi hajózás után eljutott a Fülöp-szigetekre. És azt mondta, hogy no hát úgy tűnik, hogy ez a hely, amin lakunk, tényleg gömbölyű. Egyébként ezt az urat Magellánként ismeri a világ. Azért hajózott ennyit, hogy megelőzze a többi nemzetet, és hamarabb vigye haza a szerecsendiót meg a fahéjat, mint a többiek. Akkor az nem úgy volt, hogy leküld a nagy jegy 500-assal, hogy kisunokám, hozzám már egy vaníliás cukrot a rizskókból, hanem el kellett hajózni keletre, mert csak ott voltak ilyen különleges fűszerek. Egy csomó aranyat adtak azért az urak, hogy igazán jókat lakmározhassanak. Most képzeld el, hogy egy túrórudiért nem csak a hűtőig kell elmenni, hanem minimum Indiáig. Strapás világ volt.
0: És most mindenki vegye elő a világkutató munkafüzetet, és nyissa ki a 76. oldalon.
1: Az volt olyankor a menő felfedező, aki tudott találni egy földdarabot, ahol előtte még nem járt európai utazó. Le lehetett stipistopizni, és lehetett adni neki valami idétlen nevet. Például a csalódottság szomorú szigete, vagy rombolás sziget, vagy a híres használhatatlan szigetek. Tényleg vannak ilyenek? Komoly. Tudjátok, mint a hogyan nevezték el Kecskemétet. Sok a kecske, sok a mét, legyen neve Kecskemét.
2: Viccelődünk, apuka! Viccelődünk!
1: A felfedezők másik dolga az volt, hogy találjanak egy gyorsabb utat, ugyanarra a helyre, ahol már voltak korábban. Itt találta meg Kolumbusz Amerikát, mert azt hitt, hogy Indiában van. Na most ez a Magellán úr Dél-Amerikán keresett egy lyukat, hogy hát, ha gyorsabban eljut a fűszerszigetekre, mintha keletre menne Afrikát megkerülve. Nem sokkal korábban úgyis azt állították, hogy gömbölyű a föld, gondolta, most kipróbálja. Addig próbálkozott, amíg megtalálta a Magellán szorost, amit addig csak simán szorosnak hívtak. Magellán nem csak, hogy megtalálta ezt a lyukat, de talált ott rengeteg vizet. Még vizet. És meglepődtek, mert biztos látták, hogy hát ez egy másik óceán, mint amin addig hajóztak, pedig nem is volt rá kiírva neonbetűkkel, hogy másik óceán. Minden esetre szépen csendben, különösebb viharok nélkül 4 hónap alatt el is jutottak a Fülöp-szigetekig. Annyira békés volt az útjuk, hogy el is nevezték a vizet békés, vagyis csendes óceánnak. Mondjuk Magellán úr nem volt elég békés, húzkodta ott a helyiek bajszát, hát nem kellett volna, nem is utazott tovább. Minden esetre végül az egyetlen megmaradt hajója, a Victoria hazatért, és ezzel elsőként körbehajózta a földet. Szóval elég volt egyetlen kisebb fajta utazás, úgy 3 év hosszú, és bebizonyították, hogy a föld tényleg gömbölyű, találtak egy óceánt, ami addig nem volt ott, elneveztek Magellánról egy szorost, 2 galaxist, egy űrszondát, egy pingvint, egy harkályt, egy ludat, meg még egy lilét is. Szerintem erre ő sem számított.

0: hanem azoknak a felnőtteknek, akik sutyiban hallgatják a Zsebrádiót, hogy jól teszik.
1: Nem is olyan nagyon régen Spanyolországban egy történet szerint egy kislány felfedezett egy barlangban barlangrajzokat. Ezek az úgynevezett altamirai barlangrajzok. Ősbőlényeket, ősállatokat és ősembereket ábrázolnak, amiket egy ősember rajzolt föl egy barlang falára. Na, megtalálták. Erre minden tudós és minden felnőtt elkezdett ünnepelni, és együtt kitaláltak egy felnőttet, mert csak az volt a fejükben, hogy ez tuti, hogy egy ős művész. Hogy ő is felnőtt volt, aki művészkedett, egy művész ősember, és főművészkedte ezt a képet a falra. Eszükbe se jutott, hogy éppenséggel ez valószínűleg egy ősgyermekeknek fenntartott tombarlang, ahol nem törölték le óra után a táblát, ahol az őstanár itt tanította meg a kis, édes, csecsmő ősember gyerekeknek, hogy melyikek azok a dolgok, amiket érdemes elkerülni a jövőben, például mamut.
0: Kérsztasni? Kérsztasni?
1: A felnőtteknek az a fixa ideája, hogy a világ róluk szól, és minden csak felnőttek csinálnak, de ez marhaság. Az is lehet, hogy az altamirai barlangrajz tulajdonképpen egy graffiti vagy gúnyrajz, amiben egy ősgyerek az állandóan hangosan horkoló alvó ősszomszéd bácsit, az ősember bácsit cikizi, mert mindenki tudja, hogy mennyire betolt a múltkor egy kartfogútól, vagy valami ilyesmi. A felnőtteknek mindig önmagukról szól a világ, és nekik az a meggyőződésük, hogy ezt a barlangrajzot egy ősművész festette. A gyerekek eszükbe se jutottak. Ezek szerint, ugye, most figyeljetek, ha logikusan végig gondoljuk, akkor 10 000 év múlva a felnőttek olyan lakásrajzokat fognak találni, amikor majd kiássák a házainkat, amiben a ti apukátok autókat, meg villamosokat, meg trolikat rajzolt. Hülyeség, a felnőttek nem rajzolnak a falra. Ugye? Na, ez a legnagyobb baj velük. Ha többet rajzolnának, akkor eszükbe jutna, hogy milyen volt gyereknek lenni, és mennyivel jobb volt.
2: A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit.
3: De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két főétkezés között.
1: Melák nagyon éhes.
0: Segítünk! Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a következő adásig. Minden munkanapi hozam délután 3:44-kor a Rádió Cafén. Uzsonna kamat. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két főétkezés között.
1: Melák nagyon éhes.
0: Segítünk! Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
2: Pár nap van, egészen pontosan 9, mert hogy június 19-én lép hatályba az a szabály, amely alapján a webshopot üzemeltető vállalkozásoknak biztosítaniuk kell, hogy a fogyasztók lényegében egy pár kattintással online is el tudjanak állni a vásárlásuktól, és ez kiterjed minden üzlethelyiségen kívül kötött, illetve távollevők közötti szerződésre. És hát erről beszélgettünk Fodor Eszterrel, szenior ügyvédő, a Jalsovszky ügyvédi iroda szakértője. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt, köszönöm a hallgatókat is!
2: És az a kérdés, hogy ez egy probléma volt korábban? Nem tudtak elállni a vásárlók a vásárlástól?
3: Hát igen, azt lehet mondani, hogy kevésbé voltak tudatosak a vásárlók, nehezen küldték vissza a terméket, bonyolultabb volt a folyamat, kötekedőbb volt esetleg az adott webshop is. Volt, ahol ez nagyon jól működött, de alapvetőleg a hatóságok és a jogalkotós egy nagyon fogyasztóbarát megoldást próbál kialakítani, hogyha tényleg pár kattintással tudunk vásárolni, akkor pár kattintással el is tudjunk állni az ilyen vásárlásoktól.
4: Mennyivel lesz egyszerűbb egyébként a vásárlók dolga ezzel az új szabályozással? Úgy értem, hogy könnyebb lesz mondjuk megtalálni ezt a gombot, könnyebb lesz leiratkozni, nem tudom, ügyet intézni ezzel kapcsolatban. Hogy néz ki ez a gyakorlatban?
3: Hát mi nem tudjuk pontosan, hogy néz ki a gyakorlatban, mert 9 napjuk van még a vállalkozásoknak, de az a jogalkotó célja és az egyértelmű elvárás, hogy ennek a gombnak könnyen elérhetőnek kell lennie. Tehát nem lehet valami aloldalba eldugni, vagy a saját profil, vásárlói profilba elrejteni. Tehát egyértelműen meghatározza azt a jogszabály, hogy könnyen megtalálhatónak kell lennie, az elállási idő alatt folyamatosan elérhetőnek kell lennie. Tehát pont azt a célt szolgálja, hogy ne lehessen arra hivatkozni, hogy igen, eleget tettünk a tájékoztatási kötelezettségnek webshopként, valahol az álszerben, meg annak a mellékletének a legvégén, hanem ennél sokkal egyértelműbb felben kell ezt jelezni a fogyasztóknak.
4: Várható az, hogy ennek a szabályozásnak köszönhetően többen lesznek majd azok, akik elállnak az online vásárlást és visszamondanak lehetőségeket?
3: Nekem az a személyes véleményem, hogy igen, tehát hogy az impulzív vásárlásokat könnyebben fogja egyébként szerintem elállásos alkalni az, hogy könnyen tudnak ezzel a jogokkal élni, nem kell annyira utána járni, tényleg pár kattintással már ezt jelezhetik is.
2: Ez nagyon érdekes következményei lesznek ennek szerintem. Már eleve van egy olyan divat, hogy megrendelünk több mindent, és visszaküldjük, ami nem tetszik, tehát van egy ilyen rész.
3: Igen.
2: De én nem gondoltam abba bele, és így most, ahogy beszélgetünk, eszembe jutott, hogy tényleg van egy pár olyan webshop, ahol baromi nehéz megtalálni, hogy le kell tölteni valamit, azt kézzel kell kitölteni, akkor azt el kell küldeni, vagy be kell szkennelni, és elküldeni egy külön címre. Tehát van egy ilyen bonyolult folyamat, ami egyébként, hogy is mondjam, egyébként az én vásárlói jogaimat csorbítja.
3: Igen, meg hasonlítsuk össze, hogy mennyire kevés effort kell ahhoz, hogy megvásároljunk valamit. Tényleg azt a honlapok meg a webshopok direkt úgy tervezik meg, hogy nagyon könnyedén menjen a vásárlás, és ehhez képest meg sok esetben tényleg külön erőfeszítést igényel az, hogy valaki el tudjon állni a szerződéstől, pedig hát jogszabályi azt a joga van, hogy ezzel éljen.
2: Na, nagyon érdekes kérdés, Rötti, hogy mi van olyan webshoppal, ahol tartós élelmiszert árulnak például, tehát hogy minden nem ruházati cikk, vagy műszaki cikk.
3: Nem minden termékre vonatkozik egyébként maga az elállás, tehát ez a jogszabály meghatározza, hogy pontosan mi minden az, amit lefed. Ilyen tipikus lenyűgöd a ruházat, de ilyenek a non-food termékek is, sporteszközök, bármi ilyesmi. Ami romlandó élelmiszer, vagy pedig személyre tervezve gyártanak, higiéniai termék, azok mind olyanok, amik kívül esnek mondjuk ebbe az elállás körébe. Élelmiszer kapcsán, ami zárt és nem romlandó, az, bármilyen élelmiszer kapcsán egyébként romlandó termékekről van szó, tehát ilyen szempontból tipikusan ott nincs ez az ellenállási lehetőség, ahol romlandó termékről van szó, vagy pedig rövid a minőség megőrzési ideje a terméknek.
4: Az is érdekes egyébként, hogy a mostantól olyan jogok fogják megilletni a kisvállalkozókat is.
2: Na ez érdekes, igen, hogy bekerülnek ők is abba a fogyasztói körbe lényegében.
3: Igen, de például nem minden esetben, amiről az előbb beszéltünk, ez az elállás, az csak a természetes személyfogyasztókat fogja továbbra is megilletni, de vannak olyan körben egyébként, ahol ugyanazt a védelmet kapják. Tipikusan mondjuk rá, amikor hibás egy termék, és ehhez kapcsolódóan érvényesíthet jogot egy fogyasztó. Na, ezek lesznek a KKV-kre is részben már kiterjesztve januártól és márciustól, illetve majd még várhatóak is akár jogszabálymódosítások és pontosítások. Mi azt látjuk egyébként így a fogyasztóvédelemmel foglalkozó jogászok, hogy abszolút tendencia az, hogy minél szélesebb jogokat biztosítsanak a fogyasztóknak, és a digitális térben is a lehető legjobban védjék őket, és lényegében az, hogy a KKV-kat is beemelték ebbe a körbe, ez is ezt mutatja, hogy értékeli azt a jogalkotó, hogy igenis vannak kis vállalkozások, fogászati BT-k, akik számlára vásárolnak telefont, akkor miért vegyék őt ki ebből a körből, őt is ugyanazok a jogos érintség illessék meg.
2: Nagyon érdekes. Közben egy kedves hallgató azt kérdezi, hogy mi az per definíció, hogy elállás egyáltalán?
3: Ez az a lehetőség egyébként a fogyasztónak, hogyha tipikusan mondjuk rá webshopban vásárolok, nem vagyok ott személyesen, nincs időm úgy megfontolni a vásárlást, nem látom az adott terméket. Onnantól kezdve, hogy megrendelem, átveszem a terméket, 14 napon van, hogy úgy döntsek, hogy mégse szeretném a terméket, és azt mondom, hogy akkor én elállok a szerződéstől, vagyis felmondom így a szerződést.
2: Igen, és ugye felmerült a hallgatóban az is, amit itt feszegettem az előbb, hogy ez az intézkedés nem fog túlzott felesleges vásárlásokat eredményezni, mert hogy könnyedén visszaküldhető a termék, és az impulzivitás az megmarad, közben meg ott van az a könnyedség is, hogy de hát ezzel úgy se kell semmit se kezdeni, mert 15 napig visszaküldhetem. Igen.
3: Én azt gondolom, hogy ez inkább azokat a fogyasztókat fogja érinteni, akik eddig se voltak annyira tudatosok a jogok gyakorlásában, hogy szerették volna, de macerás volt, nem volt annyi ideje, energiája. Én ilyen szempontból, mert ismerem a jogszabályokat, mégis a legkevésbé tudatos fogyasztó vagyok, tehát hogy visszaküldeni valamit, szerintem ez mérhetetlenül problémás, és nem éri meg sok esetben azt az időt, meg utána járást. De akik eddig is éltek ezzel a jogukkal, megrendelték, egyszer felvették, nem vették le a címkét, és visszaküldték pont azért, hogy az ingyenes szállításnak a konstrukcióját kihasználják, és visszaküldik a terméket, vagy csak részben állnak el a szerződéstől, a 10 termékből mondjuk csak 3-at küldenek vissza. Én azt gondolom, hogy ők, akik eddig ezt gyakran gyakorolták, ők ugyanúgy gyakorolni fogják, lehet egy kicsit könnyebb lesz nekik, de hogy akik eddig ezzel éltek,
2: azok már ismerik. És olyan nincs, hogy notórius elálló, vagy visszaeső
3: vannak,
2: elálló, mert azért aki
3: ilyenek.
2: Ezt túlságosan kihasználja, az is egy kicsit, hogy is mondjam, a rendszert hekkeli meg azzal, hogy ezt csinálja, és igazából a többi vásárló dolgát nehezíti meg.
3: Abszolút, vannak ilyenek, tehát rendszeresen kapunk ilyen megkeresést webshopokat üzemeltetők, hogy mit lehet tenni, hogy érezhetően tényleg, tehát nem a termékekkel van probléma, jó minőségűek a termékek, és rendszeresen, folyamatosan, akár heti szinten, akár életre a lehetőség a fogyasztó. Nem sok minden tehet ilyenkor, tehát onnantól kezdve, hogy megkötöttek egy szerződést, a fogyasztót megilleti ez a 14 napos jog. Ha el akar állni, akkor a vállalkozásnak viszont köteles ezt a jogszabályok szerint lemenedzselni.
2: Jaj, de jó. Akkor hallgató, minden boltnak van egy ilyen kedves ügyfele, aki már megint rendelte. Jó, igen. Isten.
4: Azt írja az egyik hallgató, hogy megrendelek 5 gatyát, 1 fog tetszeni, 4-et visszaküldök. Hát előfordul az ilyesmi. De másik hallgató pedig azt mondja, hogy a webshop közül nagyon sok már így működik. Felsorol különböző nagyobb márkákat, ahol ugye az ingyenes visszaküldés.
2: Igen, ahol a verseny kényszerítette ki ezt magát.
4: Abszolút, és most jönnek majd a kicsik, akik ugye viszont tovább drágíthatják. Tehát valószínűleg valamilyen piaci dinamikát is majd hoz magával ez a rendelkezés.
3: Abszolút, és hogy ez egy EU szabályozásból, egy irányelvnek az eltüntetéséből jön, úgyhogy nem csak Magyarországon, hanem más országokban is van hasonló elállási gomb bevezetés folyamatban. Pont egyébként június 19-én több más ország is átáll. Úgyhogy igen, az egységes európai tendencia, és azt gondolom, hogy én is ugye eddig is a nagy webshopok, akiknek tényleg masszív online forgalmuk volt, nem engedhették meg azt, hogy ne fogyasztóbarát módon álljanak hozzáállás kérdéséhez. Sok esetben egyébként nem is csak 14 napot biztosítanak, hanem 30-at. Ezzel is kedvezme a fogyasztóknak, hogy ne legyen az nagy időnyomás rajtuk, hogy két héten belül mindent el kell dönteni.
2: András azt kérdezi, hogy a neten rendelt, de üzletben átvett termékekre ez vonatkozik-e? Már ilyen részletszabályozásokra kíváncsi.
3: Igen.
2: Na, akkor
3: már neten megvan. Rendelt. Tehát a vásárlás, hol? Tehát a vásárlás az a távol lévők között történik, tehát ott megrendeltem, és csak a vásárlás helyén veszem át. Én is nem elég rendeltem így a neten valamit, és csak egy pulton odaadták nekem a becsomagolt terméket, tehát nem nézhettem meg, nem mondhattam ott azt helyre, vagy kibonthattam volna, és mégis mondhattam volna ott helyre, és köszönöm szépen, nem szeretem, de ilyenkor azért az a tipikus, hogy valaki csak jövet menet gyorsan felkapja a boltba, ahol a csomagot hazaviszi, és otthon megnézi.
2: És akkor az volt még egy kérdés, ami érdekes, hogy a különböző szolgáltatásokra is vonatkozik ez? Tehát mit tudom én, repülőjegy, színházjegy, ilyeneket
3: igen.
2: írt?
3: Uh-huh. Igen, az olyan szolgáltatások, amik nem személyre szabottak, tehát hogy például megrendelem a konyhámban centire letervezett konyhabútort, és elkezdik gyártani, vagy beépíteni, vagy bármit megtervezni, az nem, mert az egy olyan szolgáltatás, ami tényleg személyhez van kötve, nem állhatok el, de minden olyan szálláshely, repjegy, szolgáltatás, koncertjegy, tehát amik ilyen jellegűek, azoktól, vagy színházjegy, azoktól el lehet állni. Nyilván a 14 napot úgy kell értelmezni, hogyha azon belül veszem a színházjegyet és elmegyek az előadásra, akkor nyilvánvalóan nem tudok elállni már a szerződéstől. Vannak ilyen kérdések is, tehát hogy a fogyasztók azért tényleg sok minden utána kérdeznek.
2: Lehet, hogy azt gondolja, hogy rájött a megoldásra. Az ingyen színház és az ingyen koncertek kora érkezett
4: el. Azt hiszed, hogy 400 pedig szerintem simán vannak ilyen leleményes
3: emberek. Én is így gondolom, hogy ez nem annyira távol áll a valóságtól.
2: Nagyon érdekes. Jó, köszönjük szépen, tehát június 19 az, amikor innentől kezdve gyakorlatilag igen. az év sláger terméke, az elállási gomb, az meg kell, hogy jelenjen mindenhol, és könnyű kell, hogy legyen az elállás, ugyanúgy, mint a vásárlás. Köszönjük szépen, érdekes volt a beszélgetés.
3: Én köszönöm szépen, viszontlátásra.
2: Fodor Eszter, a Jarsovszky ügyvéd iroda szakértője, szenior ügyvéd beszélt arról, hogy június 19 az, amikor hatályba lép az a szabály, amely alapján a webshopot üzemeltetőknek biztosítani kell, hogy nagyon egyszerűen, nagyon könnyen el tudjanak állni a vásárlók, és tehát nem arról van szó, az elállás eddig is volt, de hogy ez a folyamat, ez rendkívül könnyű legyen, erről volt szó.
1: Belát nagyon és
0: uzsonnak amat, a Millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 ezer elfogadó helyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
5: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az a gyep.
0: Aj, dehogy fog! Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van gerebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsa.
6: Te mit teszel a jövő pozitív alakításáért a saját környezetedben? Egyéni példáddal inspirálj másokat is. Keresd fel a dm-együttajövőért.hu oldalt, és mutasd meg mindenkinek. Akár a nyereményjátékban is részt vehetsz. DM. Együtt a jövőért program. Jelentkezz még ma!
7: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
8: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
9: Most hétvégén, klíma hétvége a rakparton. Minden korosztálynak szóló színes programok, inspiráló beszélgetés, kiállítások, interaktív élmények várják az érdeklődőket a Jane Heining rakparton június 12-e és 14-e között, péntek délután 16 órától. Részletes információk a rakpart, a Budapesti Művelődési Központ és a Budapest Városháza Facebook oldalain.
10: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
11: 170 ezeren még nem rendezték az idei gépjárműadót. Néhány nap és lejár a napelemes pályázat végső határideje. Az amerikai hadsereg ismét támadta Iránt. Estétől több felé lesznek záporok, vagy akár felhőszakadás is. 25 fokot mérünk. Holnap nyugat felől felszakadozik a felhőzet, de élénk marad a szél. Délután pedig 22 fokot mérünk majd. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjárműadót. Június 30-áig még lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizet és részletet sem kér, annak késedelmi pótlékkal kell számolnia, figyelmeztette a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják. Már csak néhány nap is lejár a napelemes pályázat végső határideje. A Magyar Napelem Napkollektor Szövetség jelezte, a beragadt pályázatok miatti probléma nem műszaki jellegű, a napelemes rendszerek kivitelezése akár néhány napon belül megvalósítható lenne, de a pályázók és a kivitelezők jelentős adminisztratív, pénzügyi és eljárási akadályokkal szembesülnek. Az eredetileg 100%-os támogatási intenzitással meghirdetett pályázat kiírását elindulása után többször is módosították. A beadott kérelmeket nagyon sokára bírálták el, a folyósítást pedig még tovább húzták. A mostani végleges határidő június 15-e. A fővárosi főügyészség hatályon kívül helyezve a rendőrség elutasító döntését, nyomozást rendelt el a MOL vezetőinek év elejé sokakat bennfentes kereskedelemre emlékeztető tranzakciói ügyében. A MOL 4 vezetője februárban összesen több mint 1 milliárd forint értékű részvényt adott el, akkor, amikor már megtörtént a Barátság kőolaj vezeték elleni támadás, ami emiatt leállt. De a MOL még nem közölte nyilvánosan, hogy erre sor került. Idén 4 milliárd forintból 2 beruházás keretében végez pályafelújításokat a nyáron a MÁV. A Budapest-Pécs fővonalon, Réczilas és Dombóvár között, illetve a Szerencs-Nyíregyháza szakaszon indult több hónapos karbantartás. A munkák végeztével csökkenhetnek az állandóvá váló késések, miközben a meghibásodások kockázata is kisebb lesz, közölte Vitézi Dávid közlekedési miniszter. Az amerikai hadsereg éjszaka Iránt támadta. Elmondásuk szerint a művelet arányos válaszolt arra, hogy Irán kedden lelőtt egy amerikai helikoptert. Irán közölte, hogy amennyiben az Egyesült Államok támadni fogja, reagálni fog az őt ért támadásokra, egyben nem vállalták a felelősséget a helikopter lelövéséért. Éjszaka Irán is támadásba lendült, a Reuters azt írja, Bahreinben az amerikai flottát, Jordániában pedig egy amerikai támaszpontot lőttek, hajnalban pedig Kuwaitban támadtak.
10: Időjárás a Rádió Cafén.
11: Holnap délelőtt keleten várható többfelé eső, zápor, zivatar, majd országszerte kisüt, több-kevesebb időre a nap, elszortan kisebb eső, zápor még keleten előfordulhat. Sokfelé élénk, a Dunántúl északi felén néhol viharos lesz a szél. Hajnalban 10 és 19, napközben pedig 20 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
10: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Helló járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta.
0: élet, jó zenék, könyvek és képek, a föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék város tengelyen. Most!
12: Nagyon szép délután, sziasztok! Ez már a Hello járat Winkler Nórával.
13: És ki mással, mint Mahán Csetvei Frigyessel. Sziasztok!
12: Sziasztok, én is azt mondom nektek, bizodalommal tekintek a mai műsor elé, hiszen sikerült végre egy olyan beköszönéssel elindítanom, amely az én saját nagyon magas
13: szakmai.
12: Igen, az elvárásai. Igen, azt az egy mondatot sikerült jól elmondanom, teljes.
13: Én hangban, ezt most így fogjátok hallgatni egy pár órán keresztül, egy kicsit megfáradt középkorú úr tónusával rendelkezem.
12: Ez így van.
13: És ebben fogom prezentálni ezt az adást, hiszen erről már sokszor beszéltünk, ezek az aranyos kis ovis vírusok, melyek az ovis gyerekeket rendkívül életvidáman tartják, energikusan, és oké, hogy közben lenyomnak egy ilyen kis náthás valamit, de ők alapvetően szuperül vannak, és általában 24-30 óra alatt regenerálódnak. Az anyukák viszont hónapokig krákognak, fekszenek és vonszolják magukat, majd férfivá alakulnak hangban.
12: Én ezt annyira szeretném árnyalni, hogy ti ezt nem látjátok, de én most már évek óta figyelem a Nórát, ahogy ő a svábiznusnak egy olyan, nem tudom én, most már egy ilyen aranyfokozatú támogatója, tehát maga a fegyelmezettség.
13: Az biztos.
12: Tehát tényleg szó nem érheti a ház elejét, itt nincsenek ingadozások, patentmódon betartva étkezési, életvezetési és egyéb ajánlások, amivel körülbelül 300 évig fogsz élni. Csak hogy, amit én így empirikusan, tapasztalati úton látok belőled, az nem azt támasztja alá, hogy nekem is ezt kéne folytatnom, amit te csinálsz, hanem én bizony, hát a hedonizmus oltárán egy csomót áldozok.
13: Nagyon helyes, de nehogy úgy tűnjek már a hallgatóknak, mint aki reggel 4-kor fel kell, elkezdi az edzését, facsarok magamnak zellerszárból leveket. Tegnap például ott ebédeltek nálunk a barátnőim, és csoki tortát ettünk, hogyha ez téged érdekel.
12: Jó, de a csoki tortának, tehát a eufémizmusban nem menjünk azért. Hát teljesen biztos volt egy 10 milliköpcentinyi, amit megkóstoltál, amit mondjuk a fűzős műsorokban én mindig elfogadottan nézem, amikor sosem nézek ilyenet, de azért egyet-egyet látok 10 másodpercekig, és akkor úgy kóstolnak a szakácsok, a séfek és a legmagasztosabb főző emberek, hogy ilyen, tudod, a villának, a hegyének, a végének beveszik, és szerintem abból nem is érezni semmit. És csócsálják, majd megszakértik. De ha legalább 3-4 falat biztos, hogy kéne ahhoz, hogy el tud dönteni, de tudom, hogy ők sokkal magasabb pozícióban vannak, nekik ezt tudniuk kell.
13: Na.
12: Vagy előtte megkóstolták, csak azt már a felvételek nem mutatták.
13: Túl az életvezetési beszámolóinkon, amiről beszélni tervezünk, voltam Bécsben, amiben szeretnék megemlékezni az M1 autópályáról, és arról az életérzésről, amit ez mostanában, és még a következő 1-2 évben nyújt a használói számára, Bécsről, mint olyanról, és a Courbet kiállításról, amit célba vettünk Topor Tünde barátnőmmel, hiszen az Art magazin legfrissebb számához gondolkodott címlapképben, és volt egy terve, hogy a Courbet kiállításról az egyik mű mennyire jó lenne, és akkor megbeszéltük, hogy végül is itt van egy köpésre, miért is ne néznénk meg? Na, erről szeretnék beszélni. Sportvonalon Frigyesre számíthatok, mint mindig. Lesznek ajánlóink, hogy hol lehet velünk találkozni a következő héten, következő napokban. Stream ajánlónk, Matchmaker szokásosan szép lesz. Ha van idő, én még az ovis ballagásról is megemlékezek. Te?
12: Én azzal indítanám a mai műsort, hogy Rambalaya. A Rambalaya az egy katalán zenekar, Barcelona, elég jobba keveredtem azzal a kiadóval az elmúlt időszakban, akik őket is publikálják, és amikor meghallottam ezt az új dolgozatát a Rambalajának, ami a surf rock, a rock and roll, és oly sok minden más keveréke, tudod, amit én szeretek, uh-huh. és van benne fúvós, van benne gitár, torzított, szóval minden alkalmatosság, hogy lehessen táncolni rá, és mivel nyár van, és már mindenki elindult valamelyik fesztiválra, sőt, hát az lehet az igazi nehézség kiválasztani Magyarországon a fesztiválok közül, hogy melyik fesztiválra fesztiválozzunk. Én azt ajánlom, hogy mindenki először próbálja meg a saját zenéjét, zenei stílusát összerakni fejben, és ahhoz válasszon egy megfelelőt, ahol elkölti a nagyon sok pénzét. Cantos de Sirena, a Sirena hangjai és éneklése a sirénáknak. Szoktátok itt a műsorban hallani, és szóval megyünk Barcelonába, és ez már a Rambalaya.

0: Javasoltam tündémnek, hogy menjünk vonattal, mert annyi horror sztorit lehet hallani a M1-es autópályán való közlekedésről, de nem tudtam őt meggyőzni, mert neki meg olyan történetei voltak, hogy mennyit késtek vonatok, meg állni kellett, meg átszállni mégis, amikor úgy van. Na, szóval, hogy viaskodtak a úti rémálmaink, és végül az lett, hogy oké, jó, menjünk kocsival, végül is ez kényelmesebb, vezet, jó. Elképzelhetetlen állapotok vannak az M1-en. Az volt, az, kifele még oké volt Bécs irányába, és csak visszafele néztük egyre elkeseredettebben, hogy hosszú métereken, kilométereken keresztül áll egy sáv a Budapest felé vezető oldalon, tehát ami mellett mi csak elsuhantunk, akkor még boldogan, amiben azt látod, hogy kamionok, akik nem tudom, tehát aki ezt elvállalja, hogy ő kamionsofőr lesz, az valószínűleg bekalkulál dolgokat az életében, de az olyan átlag emberek és átlag vezetők, mint mi a saját személyautóinkban, azért máshogy vagyunk kalibrálva. És azt látod, hogy vannak ezek a moccanatlanul átsorgó kamionok, és köztük egy-egy odatévet szegény, szerencsétlen, jóra való személyautó. Benne egy ember, családok, két ember. Egy idő után kiszállnak, állnak, nézik a semmit. Én azon is gondolkoztam, hogy egy kamionos, aki úgy tölt órákat, hogy nem lát tulajdonképpen előre más, mint egy másik kamionnak a hátsó oldalát. És ezt ilyen életmódszerűen meg kell szokja legalábbis az M1-en. Én nem, ezt nem tudom elképzelni. De megbeszéltük a tündével, hogy akkor visszafele nagyon kell figyeljünk, hogy a két sávból melyikbe állsz, mert vélhetően nem lehet egyértelműen kitáblázva, hogy mit rizikózol, hogyha a jobb oldali sávot választod, nem a balt, és mi nagyon figyeltünk arra, hogy amikor majd elindulunk Bécsből, akkor semmiképpen ne abba a sávba keveredjünk, ahol a kamionok vannak. Oké, egész jól abszolváltuk kifele menet. Tünnének volt egy zseniális parkolóhely ismerete. Megálltunk, és mielőtt becsattogtunk volna Gustav Courbet kiállítására a Múzeumskvartjéba, és egy másikat is meg akartunk nézni, ami egy csoportos kiállítás, amin szerepeltek az általunk nagyon kedvelt Kisvarsó néven futó művészpár, és az is a Múzeumskvartjéba, hogy először gondoltuk, hogy kezdjük egy normális ebéddel, és az egyikbe, ahova én szeretek járni, leültünk, szintén itt a Múzeumskvartjén belül, és tudod, van ez a szuper jó kitalálmány, amit Budapesten is szeretek, hogy menü kínálat van. Az éttermekben, ami azt ígéri a szegény Budapesten szocializálódott embereknek, hogy a menü az azért van kitalálva menünek, hogy abból viszonylag gyorsan, jó tempóban kiszolgálják az embereket, és aki az étlapról választ, az egy kicsit legyen türelmesebb. Na most, ezt én belátom, hogy a türelem sohasem volt erősségem, és az elmúlt években, hogy úgy mondjam, az a kis kevéske, ami a személyiségemmel érkezett, az is nagyon erősen lecsökkent. És az, hogy nekem egy óra egy menü ebéd, az alatt én három idegösszeroppanást kaptam. Tünde hátradőlve nyugtatgatott, hogy nem sietünk sehova. És körbenéztem, közelstávol én voltam az egyetlen ember, aki idegi alapra helyezkedett attól, hogy várakoznia kell az ebédre. Ezek nagyon jó visszajelzések arra, hogy mi itt milyen tempóhoz vagyunk szokva, milyen várakozási kapacitásokkal, hiszen az ott élő emberek, akik ücsörögtek a környező asztalokon, a nagyon kellemes napfényes teraszon, a kellemest kicsit megcsillagozom, mert annyira brutális meleg volt, és gondolkoztam, hogy visszatekeredjek a múlt, aztán múlt héten beszélgetünk arról, hogy a városokban milyen a hőség, hogy Bécs már most nagyon-nagyon-nagyon tele van turistákkal, ami tök jó. Egy ilyen folyamatosan hömpölygő áradatot képzelj el, amiben nem azt mondom, hogy fogni kell a tündekezét, hogy ne sodródjunk el, és ne az legyen, hogy 4 óra múlva csak SMS-be tudjuk elérni egymást, és én már egy másik kerületbe vergődtem át a haddal. De nagyon sokan vannak, és pusztító meleg van a napon. Brutális meleg van. Tehát el se tudom képzelni, hogy júliusban, augusztusban mi lesz Bécsbe, és nem lent vagyunk Dél-Olaszországon, hanem Bécsben. Whatever, ülünk a teraszon, Dünne nyugtatgat engem hosszan-hosszan, reménytelenül. De hát megint rá kellett ébrednem, hogy nagyon más a kelet-európai szocializáció, mint ez a lassan hömpölygő, a jólétbe, már réges-réges-régen beleszokott, ennyire egyáltalán nem rohanó, nem siető bécsi élet, és majd, hogyha a következő megszólalásba a Gustav Courbet kifejtem, ott ugyanez a kétféle élettapasztalatnak az össze, nem tudom, csapódása volt az alapélményem. Szóval visszafele jövet nagyon koncentráltunk arra, hogy ne a kamionossába menjünk, hanem csak a személyautóba, és úgy éreztük, hogy tényleg tulajdonképpen megnyertük az ötös lottot, mert sose tekerettünk a kamionok közé, és ez érzésünk egészen addig tartott, míg a személyautósáv is meg nem állt, és soha nem derült ki, hogy voltak éppen miért áll, de áll. Addigra már jó késő este volt, egyébként jól elszórakoztunk az autóba, felhívtuk az ismerőseinket, és nevetve számoltunk be nekik arról, hogy tulajdonképpen hosszú órák óta semmi nem történik velünk, itt ülünk az autónba, és beszélgetünk, zenét hallgatunk, és röhögünk, és nézünk más kamionosokat a mellettünk levő sávba, akik ugyanúgy nem tudnak mozdulni, illetve mögöttünk és előttünk személyautóból kiszálló, visszaülő emberek. Na, és az volt az érzésem, hogy ez egy tökéletes eszenciája ennek a, hála Istennek, lezárult 16 évnek, hogy van egy ilyen terv, hogy átépítik az M1-et, és nyilván nagyon sok mindent mérlegeltek, nagyon sok mindent elgondoltak, de olyan volt, mintha azzal így nem foglalkozott volna senki, hogy itt élő emberek lesznek majd ebben a helyzetben, hogy velük hogy lesz ez, velük úgy mi lesz. Igaziból se ki, se visszafele nem láttam munkást, munkagépet akcióban. Tehát van egy ilyen valamilyen állapotban éppen leledző, felújítás alatt álló autópálya, ami ebben az állapot, azt a 24 órát, amit én megtapasztaltam, azt feltétlenül ebben az állapotában töltötte, de a szerencsétlen nyomorult emberek, akik használni, kényszerülnek, nagyon résen kell lenned, hogy rájöjjél egy-egy táblából, hogy az most dőlez el, hogy te augusztus közepéig egy kamion mögött fogsz elcsorogni a balsávban, vagy megadatik neked, hogy a jobban 2 nap múlva visszatérj szeretteidhez a Székesfővárosba. Figyelj, a pokol maga, és tényleg úgy éreztem, hogy aha, ez ilyen. Ha meg kéne mutatnom kicsibe, hogy milyen úgy élni, hogy valahogy teljesen kifelejtődik a rendszerből az, hogy neked humanoidnak valahogy úgy kellene kapj szolgáltatásokat, kéne, hogy azt érezd, hogy rád is gondoltak, hogy veled is kalkuláltak, nulla ebből, hanem átsorogsz, röhögsz, aztán őrjönksz, aztán röhögsz az M1-en.
1: Havonta egyszer legalább megteszek némi távolságot ott az M1-esen. Én mindenkinek azt ajánlom így előre, hogy ha létezik alternatív útvonal, de nem létezik, mert hogyha ez megadatna, akkor az a régi egyessel lenne állandóan teli. Azt van, hogy strukturális problémák vannak, nem csak azzal, hogyha 4 sáv lenne, 4-szer, vagy 2x4 sáv lenne az M1-es, az sem biztos, hogy elég lenne, mert bizonyos szűkítő pontokon nem jut át az a forgalom, ami nekünk így ilyen típusú országként nyugat és kelet között az átmenő forgalmat kellene elvezetnünk. Magyarul azt, hogy mennek Szlovákia felé, Csehország felé, Lengyelország felé, Ukrajna felé, Románia felé, Szerbia felé, minden felé. Rajtunk keresztül az áruszállítók, szóval nem lehet olyan időszakban arra felé menni, hogy jó legyen, kivéve gondolom én a hajnal 2 és 4 között, vagy a hajnal 4 és 5 közötti idősávot. Életveszélyes.
0: Abszolút életveszélyes.
1: Azoknak, akik egy kicsit bizonytalanabbak a vezetésükben, azoknak konkrétan halálos. Nem tudom, hogy miért lesz jó, vagy mennyivel lesz jobb az a struktúra, ami kialakulás előtt van, tehát a gyorsító nem az van, hogy lesz egy teljes harmadik sáv az M1-esen, hanem ilyen kis szakaszok lesznek, már nem volt pityenka már a Mészároséknak, hogy az egészet, a harmadik sávot is végighúzzák, vagy nem lehetett kisajátítani, nem értek hozzá. Azt látom én móron, hogy nagyon sok olyan tranzitforgalomban érdekelt áruszállító, aki egyszerűen már képtelen kiülni azt, hogy egy 8 órás szakaszban 2 kilométert tesz meg az áru, az átpróbál jönni a 81-es úton, Győrnél le az M7-es felé, emiatt aztán a pokla van egy egyszer-egy sávos főúton, ahol naponta van 2 olyan baleset, hogy abból az egyik halálos, és még csak most jön a nyári csúcsforgalom, amikor megindulnak Nyugat-Európába a kelet-európai vendégmunkások egyszer oda, majd vissza, az áruforgalom nem csökken, plusz benne van az, hogy most úgy autózunk mi magyarok, mint hogyha nem lenne holnap, hiszen védett áras az üzemanyag, ezért mindenki autóra kap, aki csak létezik és meg tud indulni. Szóval, ha tudjuk, türelemmel kerüljük el egy évtizedre az M1-es. Nem tudom, ez most csak egy ilyen, tényleg én magamnak mondom, de ha lenne olyan vonatforgalom Budapest-Bécs között, ami el tudja vinni, az nagyon jó, én párszor voltam, és tényleg jó, csak ahhoz sok idő kell, tehát egy olyan életszakaszban vagy, ami megengedi neked azt, hogy ne kelljen másnap reggel 6-kor már a gyerekkel, vagy bármivel bíbelődni, és 1-2 napot, és még jól el vagy látva pénzzel, és egyet meg tudsz aludni Bécsben, az lehetne a megoldás, mert néha érdemes arra elmenni, és az utolsó gondolat pedig, vannak már térképek arról, hogy hogyan változik meg a klímája Kelet-Európának, benne Budapest és Bécs is,
0: és
1: csak óriás vörös foltokat látni, ami azt jelenti, hogy mint a botnak lesz vége mindenkinek, aki a városban él, ha csak nem tud magának olyan árnyékolás technikát sok-sok pénzért megvalósítani, ami lehetővé teszi azt, hogy a legforróbb napokban ki se lépjen az utcára. Én egy mexikói hölgyel, egy nagyon érdemes művész, Lila Downs-nak hívják, évtizedek óta figyelem és hallgatom a lemezeit, és most van egy új Lila Downs lemez, ami bőven merít a kumbia zenei stílusból, ami iránt megint csak van egy ilyen érzelmi elfogódottságom. Cumbias, mi mundo, ez az új Lila Downs.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.
1: 1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom.

0: Versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol. Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó. Kint otthon lenni. Még jobb.
2: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándék utalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 ezer elfogadó helyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu
3: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük forduljon az Autovallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
4: Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
5: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
6: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
7: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A maga biztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
8: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: És akkor a Courbet kiállítás. Gustave Courbet-ról van szó, aki egy 19. századi francia festő volt, és a legismertebb képe a világ eredete, ami egy női akt, köldöktől combközépig festve, kicsit szétnyitott lábakkal. Ennél alaposabban nem tudom leírni, hogy megfeleljünk a médiahatóság elvárásainak.
10: Én direkt nem is megyek most sem erre ebben. Hagylak téged kivontakozni, mert ja, tudni egy 300 milliós büntetés lenne belőle. De ez egy ismert kép.
9: Ez egy nagyon ismert kép, és egyébként nagyon, én nagyon bírom ezt a címadást, hogy a világ eredete, már tényleg ez a világ eredete. Ha bemész Bécsbe, akkor ennek a képnek, ha ismered ezt a képet, akkor felismered, hogy ennek pici részleteivel hirdetik a Courbet kiállítást, és én is így tennék, mert ez a...
10: Én is.
9: Nem csak az ő életművén belül, hanem ez az egyik legismertebb mű. Így
10: a világon.
9: A világon. Tehát, hogy jogos, hogyha ezt a képet te megnézheted itt élőben, ami azt hiszem, hogy a Musée d'Orsay-ban van amúgy, és nagyon kevésszer engedik el kölcsönözni más múzeumokba. Tehát, hogy ha már ez itt van, akkor én is ezzel hirdetném, és akkor nagyon lelkesen el is indulsz. Szintén a Múzeum Squartier-ben látható
10: Ez a múzeumi negyed Bécsben, csak hogy a külföldiről lefordítsam, ott van egy pár. Leopold is ott van, meg ez egy jól kialakított, szerintem már így 15 éve felújították az egész múzeumi.
9: Sőt, sokkal régebben, annyira béna, hogy az ember ilyen kevésnek érez kétszer akkora időket, nem?
10: Tényleg,
9: hogy én is azt mondom,
10: minden... 30 éve is.
9: Én minimum, szerintem igen, én inkább 30-nak mondanám.
10: Na, ha elegetek volna nagy múzeumokból, akkor oda lehet menni, és akkor jól érezni magatok, a teste is jó élet van ott.
9: Nagyon jó élet van, és szuper jól kitalálták, hogy a legalább 6 múzeum van ott egyben, és a köztük lévő szabad placon, ahol kávézók vannak, az említett étterem, ahol kicsit elvesztettem a idegrendszeremet, mert várni kellett, nagyon sok ilyen kifekvésre alkalmas ilyen utcabútor, és nagyon használják is az emberek. Fekszenek, van, aki alszik, van, aki olvas, tehát vágyakozva nézett.
10: Van hogy... ideig aludni, ez, meg olvasni.
9: Ez, pontosan.
10: Na, menjünk is tovább, mert felnyomom az agyamat ezen.
9: Na, jó, és aztán majd mindjárt felfogod meg. Szóval megérkezünk a Courbet kiállításra, ami egy nagyon nagy területen kibontakozó, nevezzük úgy, hogy életmű kiállítás, de kicsit mindent túlzónak érzek. Szóval az van, hogy megérkezel, elkezded olvasni a falszövegeket, és akkor elkezdesz vándorolni teremről teremre, teremről teremre, teremről teremre, teremről teremre.
10: De most úgy csinálsz, mintha nem ez lenne a dolgod évtizedek óta, hogy teremről teremre vándorolsz, és megtekinted, és megszakérted.
9: Igen, de pont ezzel összefüggésben, hogy ezt hosszú ideje csinálom, van egy elvárásom attól, hogy mit kell hozzon egy kiállítás, már amennyiben nem 1814-ben vagyunk, hanem 2026-ban. És az egyik ilyen elvárásom, és ez nem csak e felé, a kiállítás felé, hanem minden felé, amit megnézek, hogy valamilyen módon épüljön fel egy történet, amit én ott nézőként megnézek. Már csak azért is, hogy óriás közhelyeket mondjak, melyek igazak, hogy szokva vagy egy tempóhoz a tartalom fogyasztásban. Egy szokva vagy egy nem szórakoztatási szinthez, és az tök jó, hogy egy múzeum nem akarja fölvenni a versenyt a videójátékokkal, ez abszolút így van. De mondjuk azt én már nem érzem egy kurátori munkának, vagy erőfeszítésnek, hogy egy kiállításhoz nagyon sok helyről nagyon sok művet összeszednek, és ezeket egyiket a másik után kiállítják. Mert szerintem az nem nagyon veszi figyelembe azt, hogy ki lesz ennek a nézője. És akkor itt visszatérek ahhoz, ami az étteremben is volt, hogy az én tempómhoz, meg az én ahhoz az élethez, amihez én szokva vagyok itt, mármint ilyen feladatmennyiségben, valóban kibírhatatlanul lassú volt ez a menü, de figyeltem a többieket, és voltak ilyen nagyon elegánsan felöltözött helyi házaspárok, akik csodálatos blúzokba és zakókba irtóztató lassan vándoroltak képről képre, megállva egyik előtt, lassan megfigyelgetve. Tehát, hogy úgy azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy a helyi felső középosztálynak abban a életben, amit ők élnek, ez egy adekvát dolog, de úgy képzelem, hogy nem. Szóval, hogy mész egy terembe, amiben sötét barna színű képeket nézel, volt egy válogatás vadászati témákban. Hát, hogy mondjam, szóval, hogy azt pont a közelmúltban láttuk, hogy a vadászat az nagyon sokakat érdekel. Ők nekik feltétlenül ajánlom, hogy nézzék meg nagyon lassan, mielőtt börtönbe viszik őket, legyen még meg nekik. Gustave Courbet-tól. A vadászati témájú festmények csoportja. Nekem nem érdekes. És különösen úgy nem érdekes, hogy 12 ilyet nézek, egyiket a másik után. Természetesen időről időre voltak olyan képek, ami előtt hosszan ácsorogtam én is, mert annyira érdekes, ahogy megoldja, ahogy meg van festve, fantasztikus ilyen vízesések, hogy tényleg így eleven a kép. Kb. Hallod, ahogy így csobog a víz ilyen nagy erővel, de az öme a képeknek, meg a struktúra, ahogy eléd tárják, abban semmi, de semmi, de semmi innovatív vagy érdekes nem volt. És szerintem fel lehet húzni egy kiállítást arra, és fel is van arra húzva, hogy egy pontján a 450 teremből az egyikben végre ott van a világ eredete, és azt nagyon jó közelről nézni. Csináltam pár képet, írtó vicces, hogy ott van a világ eredete, és akkor mellette a teremőröknek van egy ilyen oda allokált fotelje, és abba ülnek ilyen totálisan szétunt arcú emberek, miközben egy látod a festményt magát, akkor van ez a kicsi zavar, ami így a férfi látogatókban van, hogy szeretnék elhesegetni azt a vélekedést, hogy ők azért átsorognak ennyire közelről, hogy azt nézzék, amit ez a kép ábrázol, hanem hogy ők egy festményt, egy festészeti megoldást néznek. Van egy ilyen tétova közeledés a pasikban a kép felé. Ez önmagában nagyon szórakoztató.
10: Hát azért, mert elszoktunk már, hogy nem brazil gyanta van mindenhol, és ilyet is, tehát ez már a történelem szerintem szeretete, és egyfajta kulturális, szexuál-kulturális felfedezés, hogy milyen volt az idő a borotvák feltalálása előtt.
9: Simán lehet, erre nem gondoltam. Igen, de teljesen igazad van. Tehát, hogy ez egy ilyen historikus adalék még ehhez a látványhoz.
10: Segítsem a férfiakat, amikor majd a feleségüknek magyarázkodni kell, hogy miért töltöttek 4,5 órát a kép csodálatával. Arról tudunk-e, ha már művészettörténetileg tartunk, mert most ezt felfogtuk, hogy bizony a kurátorok hiányoztak erről a kiállításról. Azt gondolták, hogy a főkép viszi a sót, és kiderülhetett belőle, hogy ez a bizonyos Gusztáv lehet, hogy ezzel az egy sikerült képével.
9: Hát, nem, meg kell védenem Gusztávot.
10: Akkor védd meg.
9: Nagyon sok jól sikerült képe van. Nagyon sok fontos. Valahogy nagyon közel tudsz kerülni ahhoz, hogy ő mit gondolt magáról, a saját festői szabadságáról. Ezek szuperek, ezek az élmények, tényleg. Csak úgy érzem, hogy ha nyilván nem lehet csak főművekből összerakni egy kiállítást, hogyha ez egy ekkora méret, és minden csodálatos festőnek is vannak közepesen sikerült művei, vagy akár olyan időszakai, amikor semmi olyan igazán jelentős nem jött ki a keze alól, hanem csak úgy gyakorolt. De szerintem ezeket az úgynevezett gyakorló képeket ilyen mennyiségben nem kell kiállítani, mert semmit nem gazdagodsz tőle, nem érted meg tőle jobban ezt az embert, nem kapsz látványba újdonságot.
10: Én tudom, hogy volt ez. Hogy? Az Orszi azt mondta, figyú, odaadjuk a széttett lábú asszonyt, viszont viszitek az összes eddig soha nem látott, ott porosodnak nálunk a raktárba tanulmányokat, grafikákat, mert hogy végül is azoknak is kell a napfény. De szerintem ez a meséd, ez a történeted a saját megélésedről, hogy milyen volt Gusztáv kiállítása, a Courbet-é, felhívhat minket arra, hogy elmenjünk és mi is megnézzünk, és egyszer majd közösen megvitassunk, mert hogy már vannak könyvklubok, meg lemezklubok, de ilyen kiállításklubok, ahol
9: tudom,
10: emberek vitatkoznak.
9: Tudod, hogy ilyet kéne csinálni?
10: Hát mennyit gondolkodsz rajta? Mert mindig a gond, tudod, a tett halála. Mi
9: az
10: a tett halála?
9: Az okoskodás.
10: Az a gondolkodás inkább. Menjünk is bele, hogy Sébastien Tellier és Juliette Armani elénekelhesse azt az új, és Sébastien Tellier szerintem a modern Gustave Courbet zenében.
9: Már
10: természetesen csak rá akartam húzni, tehát úgy tűnni, mint hogyha én nagyon emelkedett, és tudnám, hogy miről beszélek. Szóval Sébastien Tellier egy nagyon szakállas, nagyon hosszú hajú francia zenész, aki ilyen dendis világot próbál tükrözni magáról, ugyanakkor szerintem átveri az egész földet, és csak pénzt akar csinálni a zenéjéből. Sébastien Tellier maga mellé vett ezt a Juliette Armé nevű énekes hölgyet, akiről semmit sem tudok, mert nem volt időm megnézni, mert annyira új ez a dal, amit most le fogjuk nektek játszani, mert tánczenét tartalmaz, nem csak nyomokban, hanem teljes egészében, modernet, úgyhogy ha valaki Shake Your Booty-t akar játszani majd a nyáron valamikor, valamelyik fesztiválon, úgy hajnal 2 tájába, és fel akarja hívni saját magára a DJ figyelmét, akkor kérje ezt a dalt, melynek címe Thrill.
9: Három szuper borítót kaptam most is matchmaker javaslatra, és az egyiket nem tudom berakni a matchmakerbe, be tudnám tenni, hogy egy olyan tenger melletti növény, egy ilyen posgás, nagyon aranyos, húsos növény, amit akárhol nyaralunk a gommal, vagy én tengerparton, mindig hozunk az anyunak, aki ezeket elülteti, és mivel ő fantasztikus a virágokkal, ezért ez megmarad nála teraszon, Balatonon a kertben, de ahhoz nem festészeti analógiám lett volna, hanem ilyen családtörténeti. És amit kiválasztottam, az egy piros fejű ember napszemüvegben, és emlékeztet egy kicsit a Donald Trumpra, de csak ilyen finoman, tehát nem is tudom, hogy a zenésznek volt-e ilyen terve, hogy valamit oda pörköljön az őrültnek, de maradtam ezen a piros arcbőrön, és eszembe jutott az a részint saját strandélményem Spanyolországban, Benidormban, ahol egyszer nyaralni voltam a családommal, ilyen itták családommal, tehát 30-an körülbelül. Nagyon jó volt, de nem tudtuk, hogy Benidorm egyébként a brit munkásosztály kedvelt nyaralóhelye.
10: Puskás öcsinek is volt ott, hogy valami Benidormhoz magyar vonatkozásban, meg csomószor oda járt a magyar válogatott edzőtáborom, az öcsi Bayer intézte.
9: Szóval ennek a Benidorm nevű helynek vannak kulturáltabbnak mondható részei, meg az egy kellemes rész volt, ahol mi ahol a mi szállodánk volt, de összességében véve egy ilyen elképesztő, üvöltő, ordító, söröző, tetováló szalon konglomerátumba jössz-mész. Számos az első 3 órában olyan vörösre leégő angolla, mint ezen a borítón, és akkor eszembe jutott a Martin Parr nevű fotós, aki ennek a típusú beach életnek az egyik legjobb dokumentátora volt, pár éve halt meg, és nálunk a műcsarnokban volt kiállítása, ami szuper volt, meg az egész életműve nagyon jól dokumentált, és könyvekbe is megvásárolható, aki ilyen kedves, de ironikus módon számol be arról, hogy hogyan napoznak izomból az emberek a tengerpartokon, és ez a típusú vörösre égés, ez egy kedvelt témája. De mondom, hogy nem ilyen nagyon genyózva fotózza ezeket, csak olyan finoman távolságtartóan, de azért te érted, hogy mi az ő világnézete. Szóval, hogy egy Martin Parr fotót tudok társítani a borítóhoz, aki kicsoda.
10: Candy Truck, egy zenekar, Georgia állam, Egyesült Államok, Savannah a város neve, és ilyen tepelés lesz most gitárokkal, igazi, szerintem erre lehetne stage divingolni is. Nekem most már csak ilyen fesztivál zenekar fellépők, pseudo eszmefuttatásaim vannak, vagy ez az időjárás arra inspirál egy ilyen zenéket. Hallgassak, és van az a pillanat, amikor kell például permetezés közben, majd erről lesz szó, és az a lényeg, hogy ilyen energia legyen az emberben, mert elalszol, akkor azt veszed észre, hogy lementél a földgömbről. Matchmaker app a Hello járaton, hellojarat.hu-n, és akkor ott össze is lehet vetni, most pedig ki lehet szállni a fotelekből, egy kicsit megizgazgatni magunkat, és akkor ráfeszülni arra, ami most jön, mert a Nevik Candy

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
3: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
4: Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
5: Nagyon mélyre megyünk a Hiperkarmával a Budapest Parkban július 2-án. Ez az a zene, ami szembenéz veled, és te meglátod magad bennem, miközben a dob meg a basszus zakatol az ereidben. Lábas Viki is ott lesz. Te ott leszel? Hiperkarma, július 2. Jegyek budapestpark.hu.
6: Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
7: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
8: Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a kormány. Távozik a mentők szóvivője. Ámokfutót kaptak el. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Rendkívüli parlamenti ülés lesz kedden. Ezt a miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezte. Ruf Bálint 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. Közölte, ha a tervezetek csak az őszi ülésszakban kerülnek sorra, az fontos jogalkotói célkitűzések késedelmes megvalósítását eredményezné, emellett a döntések végrehajtásának kitolódása. Számos problémát okozhat a jogalkotásban. Az előterjesztések között szerepel a sürgős és a kivételes eljárások számát átmeneti emelő házszabálymódosítás, továbbá a pedagógusok teljesítmény értékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésről szóló javaslat. Menesztették Györfi Pált, az Országos Mentőszolgálat szóvivőjét. Utódja Szűcs Brigitta lett, közölte az OMS. Közleményük szerint a szervezet a megújulás időszakát éli. Szűcs Brigitta mentőtiszt 2018-ban az első női mentőápolók között csatlakozott az OMS kötelékéhez. elkapták az egyenruhások elől menekülő ámokfutót. A rendőrök a buszsáv szabálytalan használata miatt akartak megállítani egy autóst Budapesten az Andrássy úton, azonban a kocsi vezetője inkább gázt adott és tovább hajtott, miközben újabb közlekedési jogsértéseket követett el. A Lánchídon keresztül az első kerületi Csónak utcáig jutott, ahol végül neki ment két motoros rendőrnek, ezután pedig beletolatott egy rendőrautóba. Az izgága sofőrt a helyszínen elfogták. Kedvező adózási feltételek mellett vállalhatnak munkát a diákok a nyári szünetben. Szülői engedéllyel a vakáció idején a 15 éves nappali tagozatos tanulók is dolgozhatnak. Részletek Linc Meyer Szilviától, a NAV kommunikációs főosztályának vezetőjétől.
9: Ahhoz, hogy bármilyen formában valaki dolgozhasson, egyetlen egy dologra van szüksége, a szülői engedélyen kívül, ha 18 év alatt van, az pedig az adóazonosítójel. Ez már minden tanulónak meg kell, hogy legyen, de ha mégsem, akkor ezt a NAV-tól lehet beszerezni, online is lehet igényelni. A diákmunkával szerzett jövedelemre is érvényes a 25 év alatti fiatalok kedvezménye.
8: Az időszakosan megvastagodó felhőzet mellett sok napsütés valószínű. Zápor nem kizárt. A csúcshőmérséklet 30 fok körül várható. Holnapra virradóan a hidegfront eléri térségünket és többfelé hoz esőt. Mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Délután 21-27 fokot mérhetünk országszerte. A pollenterhelés a következő napokban várhatóan ismét felerősödik. A pázsit fűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban lesz.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Helló járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. Jó élet, jó zenék, könyvek és képek, a föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék város tengelyen. Most!
10: Nagy dolgok vannak készülőben. Így szokták kezdeni mindig a második órát az olyan rádió műsorokban, amelyek adnak magukra valamit, és így próbálják felhergelni a hírek és a reklám után a közönséget. Szóval nagy dolgok vannak készülőben nálunk, az agráriumban is, hiszen a permetelő szezon az elindult, mindenféle esők jönnek, és nekünk, akik nem vegyszerekkel próbálkozunk, olyan sanszaink vannak, hogy azt a részkén, narancsolaj és mondjuk csalán preparátum kombót próbáljuk kiutatni úgy, hogy nekünk van egy elég rövid időablakunk, ugyanis 20 Celsius fok alatt kell megjelennünk, mert a réz az el tudja égetni a növényt, amire kifújjuk, tehát 20 fok alatt kell kifújni.
11: Mármint, hogy az aznapi legmagasabb hőmérséklet nem mehet 20?
10: Nem, tehát hogy mielőtt kifújod, nem lehet 20 fok fölött.
11: Na de várjál, ráfújod mondjuk 18 fokba, és délre felmegy 27-re, akkor
10: az már oké, mert hogy ezek nem felszívódószerek, hanem a felszínén, a levélzetnek, a gyökérzetnél és a gyümölcsnél tapadnak meg, és akkor már oké vagyok. De ha fújom mondjuk 28-ba, akkor... Igen. Ez viszonylag rövid időszakot engedélyez.
11: Ez hajnal, nem?
10: Hát hajnal vagy éjszaka, ahogy esik úgy.
11: Éjszaka szoktál permetezni?
10: Hát van, hogy igen, elemlámpával a fejemen, mert hogy...
11: Esküszöm, hogy ilyen van, hogy elemlámpával a fejeden körbe permetezel 4 hektárt?
10: Hát nem 4 hektár, de 3. Mondjuk ezt az éjszakait azt mondjuk a háti permetezés, az pedig Somló. Ott csak 1 hektárt kell, botladozok, elesek, felkelek. Azt nem, az egy igen furcsa úgy gyakorlat, hogyha valakinek ez jut eszébe, akkor azért figyeljen oda, rá kell készülni.
11: Hogy ilyen esküsz, hogy volt veled ilyen, hogy éjszaka van, ott vagy Somlón,
10: a bogarakkal és a vadakkal.
11: A bogarakkal és a vadakkal, és elesel hátadon a...
10: mint egy bogár a hátamra esek, és akkor ha mondjuk teli van a...
11: Kérlek, ezt én nem bírom hallgatni.
10: Hát ez ilyen. De ezzel nem egyedül vagyok.
11: De őket nem ismerem. Téged ismerlek, és ezért így elkezd így csorogni a szívem, hogy te ott a hátadon fekszel a 14 tonnás háti permeteződdel a világ végén a vaksötétbe, ezt nem szívesen képzelem el.
10: Hát amikor én elképzelem, tudod, mint egy rajzszínben, amikor van ez a gondolatbuborék, akkor a halálfej, a csontok, és tudja, hogy leképezik infografikába a káromkodásokat. Hát persze, az nem egyszerű, mert ugye a hátadon van 20 pár kiló, azzal mozog, tehát a felállás ott az a nehéz, tehát úgy valahogy úgy kell felállnod, azért többször volt nagy a nyakamba folyt az egész. Ez pályafutásom elején, amikor belecsöppentem, most már azért sokkal-sokkal nagyobb a tapasztalatom nekem, azért már nem engedem a hátamba folyni, csak így a fenekembe, tudod. Mikor most hova folyik a lé? Lehet. Hát marha, tehát egy tényleg azért.
11: De ez nagyon így, aranyos lehet.
10: Jó, ez így romantikusnak hangzik, de egyáltalán nem az.
11: Azt elhiszem. Ez
10: nagyon közelébe sincs annak, én csak próbálom úgy előadni, hogyha mondjuk hallgatnak minket most 10 pár éves gyermekek, akik pályaválasztás előtt vannak, akkor messzire kerüljék el ezt a fajta tevékenységet, mert mégis elfárad az ember, utána fürödni kell, mire hazaért, nézegetni állandóan az időjárás előjelzés, ami igazából az a drámai, hogy naponta óráról órára változik. Tehát tervezni ebben az időszakban nekünk az, hogy hogy fújunk ki, mert ugyanis a felszívódó szereknél, ha van egy 2 órás időablakod kifolyás után, az már felszívódik. Tehát a méreg az gyorsan felszívódik a növényzetbe, azzal nincs össz, kifújod, amikor mondja az aktuális szponzorot, hogy ki kell fújni, akkor azt megteszed. Nálunk azonban ez a hülyeség, hogy próbáljuk óvni, megvédeni a természetet, meg ilyen organikus borokat készíteni, ez ezzel jár, ezt az ember lelkileg készíti fel igazából saját magát erre, és akkor jön a karbantartás, a gépek karbantartása, ami elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy egyáltalán el tud kezdeni. Pályafutásom elején nagyon sokszor volt, hogy feltöltöttem anyaggal a permetezőt, megindultam és nem fújt a gép. Nem fújt a gép, oda mentél Vályog Kovács módjára, mert
11: Vályog Kovács.
10: Igen.
11: Ezt imádom.
10: De hát Vályog Kovácsnak van értelme az, hogy Hályog Kovács semmit nem jelent. De ugorjuk meg ezt, jó? Most nincs erre időnk, hiszen azt szeretném elmesélni.
11: Másodszorra érzékenyülök el a háti permetező sztoridom.
10: Hogy mennyire fontos az, hogy megfelelő karban tartsuk a mi gépünket. A gép a legjobb barátunk, a traktor és a gép. Szép vagy, de nem lehet annyira szép, mint egy új traktor. Tartja a népi mondás. Na most, amikor én ebbe az egész őrületbe bekerültem, akkor meghozták trélerrel a traktort, és hozzá a különböző felszereléseket, és akkor mondták, hogy itt a kulcs. Tessék parancsolni. Na most az a legszebb, amikor nulláról kell, vagy mínuszból kell indulni, mert hogy én minden vagyok, csak nem vagyok handyman. Tehát azért csavarhúzó meg kicserélni egy izzót az oké, de mondjuk már szétszedni egy 600 literes permetezőt, ami elektromos is, meg mechanikus is, meg az már azért kihívás jelent. És akkor ez minden szezon elején, amikor elindulsz, akkor egyrészt átnézed a gépeket, hogy a télen mi történt velük, meg mi nem, maradt-e bennük víz, belefogyott a víz, mi fog szétcsattani, mert olyan még nem történt egyszer sem, simán ment volna minden. Olyan nincs. Tehát, mint egy sportolónál. Készülsz, de arra nem készülsz, ami fog történni. Mert hogy egy csomó mindent már tapasztaltál, de sok minden hátra van még. Tehát, hogy kitisztítod a részszűrőt, kikeféled, fogkefével leszeded, lecsavarod, ráragad, különböző szerekkel próbálod leoperálni a belerohadt csavarokat, mert igaz, hogy több millióért vásárolsz egy eszköz, de hát azért nyilván az olyan anyagokba készül, ami nincs arra felkészítve, hogy esetleg használják. Ezért aztán lényegében egy folyamatos és állandó önképzésben vagy, és készülsz arra, hogy tudni, hogy valami gebasz lesz, tudni, hogy valami a fúvókákat kitisztítottad, oké, rápróbálsz, nem fúj. Na, akkor hol lehet az elakadás? Van 3 szűrő, az elsőt leszeded, kitisztítod, kipróbál, nem fúj. Vagy csak csorog belőle a lé. Tehát, hogy azzal nem lehet túl, akkor megnézed a nyomást. Az elég nagy, de még mindig nem fúj, akkor leszeded a baloldali fúvókákat, jobboldali fúvókákat, akkor azokat letisztítod, legjobb tudásod szerint megpróbálsz emberektől információt kinyelni, de hát ilyenkor ki ér rá? Akihez ért? Senki nem ér rá, mert szezon van. Szóval botorkálsz szezonról szezonra, permetezésről permetezésre, és igazából próbálsz pozitívan hozzáállni, hogy úgyis történik valami, úgyse vagy felkészülve arra, ami most történik, lejön a saru például, és belülről nem tudod a bal jobb oldalt irányítani, és ott vagy a tábla közepén, és nem fúj csak a jobb oldal. Akkor két választásod van, ha jó a széljárás, akkor mindig csak egy oldalra közelítesz, ami megint kétszeresére meghosszabbítja azt az időt, ami alatt te le tudod permetezni, és amikor majd visszaérte, akkor szétszeded megint, vagy szétütöd, ha van nagy kalapácsod, akkor szétvered az egészet, de nem verheted szét, mert mi nem pályázunk, és csak az az egy eszköz van, tehát nem írtak ki új pályázatot, hogy vegyünk egy újabb gépet, és akkor legyen N plusz egy gépünk.
11: Szoktál beszélni hozzám?
10: Egyfolytában, folyamatosan.
11: És van a fejedben egy neve neki?
10: Van a fejemben egy nevem, amit nem mondok ki, mert ez nem tartozik mindenkire, hogy mi a neve, annak próbálok jól bánni vele, de nem, tehát az a baj, hogy nem kapom vissza a szeretetet. Mert mindig elromlik. Valami mindig elromlik.
11: Lehet, hogy neki más a szeretet nyelve, ha fogalmazhatok így, mint amint te ódákat sutyorogsz neki, tehát stratégiát, nem tudom, mert nem ismertem azért mond. Még így a leírásod alapján, de érdemes ilyenkor más dolgokkal próbálkozni.
10: Na ez lesz most ezért jön zene. Joey Quinones, Texasból, Don't Let Go.

0: pénteken délután, 5-kor Tupor Tündével beáll.
1: Tehát holnap után, csak hogy mondjuk ki.
0: Igen, mostanában nagyon el vagyok veszve.
1: Látszik.
0: Az neked is van, hogy autózol, vagy kezedbe kerül egy ilyen programmagazin, és akkor van benne egy ajánlat, amit nagyon megtetszik neked, és ott van egy dátum, és egy kicsi ideig tart, míg abba eligazodsz, hogy ez a dátum előtted van-e még, vagy réges-régen mögötted.
1: Igen, amióta az agráriumban tevékenykedek, fogalmam sincs, hogy milyen nap van. Bizonyos fontos eseményekhez kötődnek dátumok számomra, tehát, hogy mikor hova megyünk, vagy mikor mi történik, de ha megkérdezik egy adott időpillanatban tőlem az utcán, hogy hányadika van ma, azt nem tudom.
0: De azt, hogy melyik hónapban vagy?
1: Azt sejtem. De mondjuk, ha határán van, múltkor pont egy-két napja volt ez, hogy még május vége van, vagy már június eleje. Szóval van, abszolút szét vagyok eső, de hát ez...
0: Jó, de nekem május közepén is szokott olyan dilemmám lenni, hogy lehet-e, hogy még április van. Tehát nem az van, nem az ilyen billegő, tudod, egy-két nap. Masszív hetek?
1: A te életviteleddel simán. El tudom képzelni, hogy ez van.
0: Jó.
1: Nem csodálkozom.
0: Szóval pénteken, 2 nap múlva, Tündével beállunk a Nemzeti Galéria Dolce Vita kiállításának üvegajtaja elé, ott szoktuk várni a tárlatvezetésre érkező vendégeket, és együtt bemegyünk a kiállításra.
1: És pacsisztok, vagy öklöztök, vagy hogy?
0: A vendégeinkkel? Azt mondjuk nekik, köszönjük szépen, hogy jöttetek, gyertek, menjünk be, és akkor itt az elején elkezdjük a felvezetőt. Ez jó ötlet, ez az öklözés. Ez a Tündéhez is, és egyébként hozzám is nagyon élik.
1: Vagy magasötös, tudod?
0: Magasötös. Aha, ezek nagyon jók. Aha.
1: Hát
0: aha.
1: Ez megy mostanában.
0: Oké. Ezt szerintem bevettem. Szóval, aki nem látta még a Dolce Vita kiállítást, vagy látta, de érdekli, hogy mi miket mondunk el róla, nem sok jegy van már, úgy figyeltem, ahogy fogy, mert a Nemzeti Galéria honlapján lehet megváltani, és nagyon kulturáltan mutatják is, hogy hány jegy elérhető. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, aki jönne. És egy másik ajánlatom is van, az Eszterházy Magyarország Alapítvánnyal kezdtünk el egy olyan podcast sorozatot csinálni, aminek Eszterházy Vibe a címe. Igen.
1: Képzeld, valamelyik nap meg akartam hallgatni kaszálás közben, és nem találta meg. A Spotin fönn van?
0: Minden. A Spotin,
1: igen,
0: Apple.
1: Eszterházy Vibe, így kell, mert
0: igen.
1: Elég sok Eszterházy podcast van fönt az interneten, úgyhogy azt majd csekkold le te is, hogy nézd meg, bocsánat.
0: Jó.
1: Hogy ment mi, mert hogy én hiába kerestem, aztán egy idő után eluntam, mert már izzadtam nagyon, hogy megtaláljam, de ez így jó, mert Eszterházy Vibe, és kivel volt az első, mert azt beszéltük 2 héttel ezelőtt talán, de már rég kicsúszott az agyamból.
0: Az első az irodalmi díj kapcsán volt, és egy beszélgetés volt a Margócsi professzor úrral erről az egész irodalmi díj működésről, és a Cigány Balázsral, aki ennek az alapítványnak a kulturális igazgatója, és ez az alapítvány nem csak irodalmat támogat, hanem képzőművészetet, szuper ilyen operafesztiválja, zenei rendezvényei vannak, tehát hogy nagyon sokféle módon vannak jelen a kultúrában, és az első beszélgetés az arról szólt, hogy az Eszterházy, aki így historikus áttekintésbe hol helyezkedtek el így a magyar kultúra támogatásában, meg ebben a nagy dinasztiában kik voltak azok a figurák, akik úgy különösen, szenvedélyesen csinálták ezt. Nagyon érdekes beszélgetés. És utána pedig, amit nagyon szerettem, a 2025-ben átadott Eszterházy irodalmi díjat Darvasi László kapta, a Neandervölgyiek című masszív 3 kötetes, és most írja a 4. kötetet hozzá, nagy regény folyamáért, és vele volt egy beszélgetés, és képzeld el, attól teljesen oda voltam, hogy pont amikor a Kurbé kiállításról kimenekültem, idegesen, és elmentem megnézni, ugyanabban a múzeumban volt az ő nemzeti bankuknak a gyűjteményi kiállítása, akkor ott jövök-megyek a képek között, és egyszer csak így pittyen a telefonom, és egy nő írta, hogy ő a Darvasi László felesége, és most hallgatja ezt a beszélgetést, és ő annyi beszélgetést hallgatott már a férjével, és általában ugyanaz ismétlődik bennük, és szeretném megköszönni, hogy ez olyan más, és olyan dolgokat mond el a férje, amiről még ők se beszélgettek így az írás kapcsán. Iszonyúan meghatódtam, nagyon, nagyon jó érzés. Tehát azt a beszélgetést is ajánlom, és aztán ez így két hetenként frissülnek a feltöltések, és különböző területeit fogjuk bejárni ennek a kulturális jelenlétnek. Szóval, hogy ezt nagyon ajánlom, és ez egy olyan podcast, ami videós, tehát a YouTube-on megnézhető úgy, hogy látszik, ahogy ott ülünk ketten, hárman, és dumcsizunk.
1: Hát közszolgálati percénket halljátok éppen, tehát itt csak azért szeretném beleordítani az éterbe, hogy hallják azok is, akik még keresik ugye a megfelelő embereket majd az új közszolgálatisághoz.
0: Jézus, hogy szeretlek, hogy itt, van ez a visszatérő topikod.
1: Itt ül velem szembe, kihasználatlan potenciál, a nemzet ugye szerintem szükségét látja annak, hogy valaki értő módon meg tudja akár Darvasi Lászlót is kérdezni arról, hogy jár elemezboltba, és hogy mennyit költött. Ezek mind...
0: De ehhez te fogsz kelleni.
1: Ez az egy kérdés, ez nem. Tehát ez most már azért váljon nálad standard, hogy bárkivel is beszélsz az élet bármely területéről. Ez nagyon fontos attribútum, és sok mindent elmond az emberről, magáról, és aztán a művészről is. Szóval Eszterházy Vibe, így lehet megtalálni, végre én is megtudtam, különben pedig a Dolce Vita az meddig tart?
0: A Dolce Vita sokáig, szerintem augusztus több mint a közepéig látható még. Azért ez egy nagyon jól timingolt nyári. Egyrészt nagyon érdekes, hogy rengeteg olasz turistára is gondoltak, akiknek az izgalmas azt megnézni, hogy a magyar festészetben hol vannak ők. Tehát hol van az Olaszország élmény, az Itália élmény a magyar festészetben. Az engem is érdekelne, hogyha elutaznék éppen Rómába, és lenne egy kiállítás, hogy Budapest mit adott az olasz festőóriásoknak.
1: Annibale e i Cantori Moderni. Hogy a Dolce Vitára azért jött.
0: Szépen összecsomiztad őket.
1: És ráadásul a címe Trinity. Ha ez véletlenül így nem jönne meg, akkor két vonatkozási pontot, olyan sokat tanulok tőled, ilyen szófordulatokat, hogy vonatkozási pontot ajánlok nektek, amin el tudtok indulni egyrészt. Bud Spencer és Terence Hill egy nagyon híres filmjében csendül el 1971-ben. Másrészt pedig egy Quentin Tarantino filmben is felhangzik. Képzeld, ez az Annibale, a keresztnevét tudom csak, de a vezeték nevét nem, nevű zeneszerző, 60 évet lenyomott Ausztráliába, ott élt, aztán valamiért visszaköltözött a 1970-es éveinek elején Olaszországba, és képzeld, van egy olyan műsor, én nem tudtam, hogy The Voice Senior. Tehát, hogy idősödő emberek is énekelnek tehetségkutatóban. Na, úgyhogy most már hármat is mondtam. Most már érdemes lesz meghallgatni ezt a dalt a Dolce Vita jegyében.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Sok jó zene kis helyen is elfér. Minden második szerdán a Zeneháza a Rádiókafére költözik. Zene a házban. Zenei utazások térben és időben.

0: Aquasol. Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó. Kint otthon lenni. Még jobb. Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
1: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
2: Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est, élő uzsonna kamat meetup és Business Fest Radio Café After Party. Hogyan hozd ki a legtöbbet megtakarításaidból? Pénzügyi alapoktól a profi befektetésekig, hozam maximalizálás, ingatlanpiaci lehetőségek, árupiac és más értékálló eszközök. Infók a pénzügyi környezet szabályozási változásairól, a befektetési piac innovációiról. A szokásos módon, szakszerűen, de érthetően. Aki elmagyarázza, Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre, Mihálovics András és vendégeik. Szakmai partnereink, Nemzeti Innovációs Ügynökség, KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses ládikát a virtuális rádióstúdióban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiocafe98.hu. A beszélgetést élőben közvetítjük online, de a DJ-t csak a helyszínen élvezheted. Cyborg Templar fél öttől pörgeti a lemezeket eredeti rádiókafés ritmusban az élő uzsonnakamat meetup ráhangoló partin a Business Festen. Most vegyek, vagy eladj.
3: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A magabiztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
4: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
5: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Sportkultúra, tenisz és néha más is. Csak mozogj, szebb úgy az élet.
6: Hát New York megőrült. Kosárlabdáról fogunk beszélni. Most zajlik az észak-amerikai profi kosárlabda liga, egyszerűbb nevén az NBA döntője, két csapat játsza, a San Antonio Spurs és a New York Knicks. A San Antonio Spurs az a csapat, amely már többször nyert bajnokságot az elmúlt 25 évben, talán 4-5-ször is, tehát ők tudják, hogyan kell. Plusz náluk játszik a Victor Wembanyama, aki hát, ilyen UFO jelleget ölt, hiszen olyan brutálisan magas és vékony, de mégis erős, de mégis iszonyú labda biztonsággal és tehetséggel megáldott játékos, hogy ha nem fog megsérülni, én nem tudom elképzelni, hogy ezt így ebben a tempóban hosszú évekig tudja művelni, majd ha egyszer megnézed a képen, akkor megérted, tehát ilyen tényleg piszkafa meg minden, de az a csapat, ahol ő játszik, az abszolút esélyes, ráadásul a San Antoniónak sikerült egy ilyen 20 év körüli törzsgárdát összerakni, ami azt jelenti, hogy ha ők így egybe maradnak, akkor egy ilyen dinasztia alakulhat ki, hogy állandóan ők nyerjék majd meg a bajnokságot, mert rettenetesen tehetséget, tényleg kalap le, és már most ennek a nagy döntőnek is ők voltak, és én azt gondolom még mindig, hiába 2-1-re New York vezet a 4 nyert meccsig tartó párviadalban, hogy a végén a fiatalság legyőzi nem az idősséget, hanem talán a tehetség és a potenciál az, ami megkülönbözteti őket, meg a nyomás. Azt képzeljük el, hogy New Yorkban 53 éve nem ünnepeltek bajnokságot.

0: valóságot. Ez a város annyira ki van éhezve a sikerre, ahogy én így nézegettem, és van egy ilyen flow, amibe belekerülsz, ha egy pillanatra is csak rámész, és ezt nagyon ajánlom, hogy nézzétek meg Spike Lee Instagram oldalát, onnan be lehet csatlakozni abba az érzelmi hullámvasútba, ami jellemzi most ezt a várost, hogy teljes emberöltő, 1973-ban volt az utolsó New Yorki bajnokcsapat, a New York Knicks. Érdekes módon, én ezt nem tudtam, hogy a város ennyire fanatikusan rajong ezért a kosárlabda csapatért, mert van ott még egy, ezek közül a Brooklynban, és van ugye baseball csapatuk is, akik nyernek bajnokságot, nyertek, van amerikai foci is, de valamiért ugye a Madison Square Garden az otthona a New York Knicks kosárlabda csapatának. Ez valami olvasztó tégelyszerűen kapcsolja össze az egész várost. Tehát, hogy tényleg pusztulat, ami van most ott, jelen pillanatban, annyira várják és szeretnék, hogy nyerjenek ilyen hosszú idő után egy bajnokság. Szerintem nem fognak, mert ezt nem lehet elviselni játékos szinten azt a nyomást, ami van rajtuk. Az előző meccsen a hétfőről kedre viradóra tartott tanom, ez az első meccs volt a Madison Square Gardenben a döntő során. Egy alapjegy, ha valaki egy felső kakasülőre szeretett volna bejutni erre a meccsre, ahonnan nem látsz, tehát ki is van írva a jegyre, hogy korlátozott látási viszonyok vannak, $7,000 került.
1: Egy jobb... Már egy picit, akkor oda azért vesz valaki, hogy
0: ott legyen a történelemben.
1: Hogy az érzet.
0: Hogy ott legyen a döntőn, amit 99-ben játszott utoljára döntőt a New York Knicks, de 53 éve nyertek. Tehát azért mész el, hogy része legyél a történelemnek, ja. És egy jó jegy, kapaszkodj, egy jó jegy, az olyan 50 000 $100,000 van. Minden idők legdrágább sporteseményévé vált ezzel ez a történet. Valahogy úgy olvastam, hogy beengedtek 500 fiatal gyereket ingyen a meccsre, valami alapítványon keresztül, mert hogy ez elképzelhetetlen, ami történik most. Annyira szeretnék, hogy kicsúsosodjon, és szerintem ez a legnagyobb probléma, hogy a New York Knicks csapata nem rossz, de nem az a csillogó, brilliáns világ, amit a San Antonio fiataljai képviselnek, hanem úgy képzelem én ezt, mint hogyha megnéznénk a Muhammad Ali Joe Frazier box döntőt, amit a Fülöp-szigeteken játszottak, és meg ott van a YouTube-on, én beszéltem is erről a meccsről fél évvel ezelőtt, hogy van egy Muhammad Ali, aki az ökölvívás, a művész, ez a San Antonio. És van a Joe Frazier, aki megy előre, leszeged fejjel, nem technikás, de elpusztíthatatlan. És most ez a két világ ütközik meg, és valami olyan élmény, és olyan érzelem gazdag. Nekem fáj egy kicsit, hogy a kosárlabda ennyire háttérben van Magyarországon. Általánosságban. Mert nézegetem a nagy szájtokat itthon, és alig-alig írnak. Arról emlékeztek meg, hogy most a Trump New Yorkban az első regnáló amerikai elnök, aki elment egy kosárlabda döntőre, és nyilván New Yorkba, és emiatt például nem engedték meg, hogy a Garden körül egy ilyen szurkolói zónát alakítsanak ki, hogy nézhessék a meccseket kivetítő, mert ugye a biztonsági előírások ezt nem jelent. Már az amerikai himnusz alatt kifütyülték, vagy a kivetítőn a Madison Square Garden mutatták a tisztelgő Trumpot, és kifütyülte a közönség, de hogy én nekem meggyőződésem, hogy ezért kaptak ki otthon most. Mert hogy ezt nem lehet elviselni, tehát nem embernek való az a nyomás, amit most kapnak, és a San Antonio fiataljai hátukkal a szakadék szélén is vidáman tudnak játszani, tudják, hogy előttük még bármennyi van. Szóval nagyon érdekes figyelni, hogy ezt ki lehet-e bírni, szerintem nem. Meg hogy tényleg mi van New Yorkban most, átfestették narancsárga-kékre a metroállomásokat.
1: Fanta.
0: mindenki mezben van. Tehát aki Manhattanben van, ha esetleg van olyan hallgatónk, aki ott lakik, és ezt meg tudja erősíteni, azt a hellojárat.hu-ra írjon nekünk, mert szívesen vennénk ilyen képeket, vagy hangulatjelentéseket, hogy mi van most ott. Lehet a Magyar Sport TV-n követni, délutánonként adják le, nem élőben, hanem délutánonként, és ha jól sejtem, akkor szerdáról csütörtökre, tehát adásunk után lesz a negyedik meccs New Yorkban. Már önmagáért, azokért a képekért érdemes. És ahogy ott az elsősorban az állistás sztárok sokasága van ott.
1: De kik ülnek? Tehát ilyen zenészek,
0: Adam
1: színészek?
0: Adam Sandlertől, igen, komikusok, aha, színészek, Mariska Hargitai, John Torturo, most dobálom a neveket, akik eszembe jutnak és felismer, zenészek, a Timothée Chalamet, a gyerekképű színész, aki, aha, a Dűnében játszik. Aha. De hogy a Spike Lee, amikor beszél erről az egészről, és a Spike Lee szerintem 40 éve van neki az első sorban bérlete, ez a bérlet azért valahol úgy 100 ezer dollár körül van per év. És akkor mondja, hogy hát igen, én egy filmrendező vagyok, és ezek a filmek finanszírozzák. De olyan szinten van, neki custom made New York Knicks cuccai vannak az órától, a karperecen át, a mindig másba, de csak New York, bárhol látod, ő kis táska, elutaztak San Antonióba is az első két meccsre. Én oda vagyok ettől a típusú rajongástól.
1: Abszolút, én is.
0: Hát külön a Spike Lee-nek képzeld el az ellenféltől, ez a Victor Wembanyama nevű srác, dedikálta az egyik mezét, ami hogy ki van a Spike Lee irodájába téve, hogy for Spike. És akkor ott a mez aláírva. Szóval ő nem csak a New Yorkért, elsősorban New Yorki, de magára ezért a sportért, ami a kosárlabda. És ott ül, és ordít be a közönséggel, a bírókkal, a játékosokkal pacsizik, szóval hát így is lehet, na, így is lehet, ezt akartam mondani, és a Temptations következik, a Get Ready című dal, ez a 68-as időszak, mert hogy a játékos bemutatások előtt a Gardenben ez a dal is felszokott csendülni, The Temptations.

0: Nem is mondtuk az előzőhöz, mert annyira elragadott minket a hív, hogy amikor elküldted nekem pár napja, hogy a New Yorker címlapja is ezzel foglalkozik. Szuper ez a címlap.
1: Igen, és azóta kétleg, hogy elkelt az összes példány ebből a speciális címlapú New Yorkerből. Nézd, tudod, hogy nekem ez világom.
0: Tehát
1: úgy, ahogy a belgrádiak nyomják, úgy csak úgy van értelme szerintem sportról, ha ennyire tudsz benne lenni.
0: Nekem meg az világom, és akárhányszor New Yorkban voltam, valahogy ilyen irigykedéssel, vegyes, nagyra becsüléssel gondoltam arra, hogy van ez az újság, a New Yorker, és hogy ennek a címlapjain tényleg olyan dolgok vannak, amiről ez a város akkor a leginkább lüktet, ami az övék, ami valahogy ilyen egyesítő erővel az övék, és biztos, hogy ebbe van egy kis romantikus túlzás is, mert semmi nem egyesít embereket, akik nagyon más, hogy is mondjam, társadalmi szinten vannak, de akkor is, hogy a New Yorker mindig azt szimbolizálta nekem, hogy létezhet olyan, hogy egy város, még ha ekkora is, mint egy ország, vannak ilyen közös alapjaik, hogy éppen őket New York-iakként mi izgatja a leginkább, mert az van a címlapon, hát én ezt én meghatva imádom.
1: Igen, és miről akartunk beszélni? Ja, igen, egy sorozat. Egy angol sorozatot szeretnék ajánlani, Riválisok, 24-es az első évad, most megy a második. Angliában vagyunk, egy London melletti kisvárosban, a 80-as évek közepén, tehát a 86-87, és arról szól, hogy egy magántelevízió, egy kereskedelmi tévé belső ügyeit, a viszonyait, a műsorvezetőket, a gyártókat, a települést, a burzsóáziát, a munkásosztályt, Angliát, Thatcherizmus van bőven, a szexet, a zenét. Tehát olyan a mint egy ilyen tabló nézed, és aztán találsz magának, persze mindenki szubjektíven mást vesz ki ebből, az angol vidék, a kastélyok, és az a fajta a magániskolák és állami iskolák végzetjeinek szemben állása, a kasztok, az autók, Amerika és Anglia, az amerikai például ennek a televíziónak a programigazgatója, egy nagyon szép lány, nő, aki használja a szépségét jól láthatóan, de a férfiak is használják a hatalmukat, aztán a vallás, az anglikán egyház, úgy veszem ki, az egy nagyon érdekes rész, van amelyikben domborítják jobban, van amelyikben kevésbé, hogy ahhoz, hogy kaphassál ott engedélyt arra, hogy ilyen kereskedelmi műsorszolgáltató legyél, kell egy kuratórium, és a kuratóriumban kell az anglikán egyháznak egy tagja legyen, képviselni az erkölcsiséget, miközben az a pap, aki ebben a kuratóriumban ül, épp megerőszakol egy fiatal lányt a hatalmánál fogva, és aztán 15 perce később meg beül egy szépségversenynek a hogy hívják, a zsűriébe. Igen.
0: Egy pap,
1: igen. Nagyon értett, tényleg nagyon érdekes, vicces is, drámai is, vannak egy nagyon erős pillanatok benne, de nagyon jó szórakozás. Nekem, aki ebben az időszakban nőtt föl, mondjuk nem Angliában, hanem Magyarországon, a zenék abszolút, tehát ezek az összes nagy 80-as évekbeli brit sláger, meg amerikai sláger, ez ott van, jó helyen, jókor. Mondom, a színészek rettenetesen jók. Ja, és persze benne van a skót, ír, angol ellenállás folyamatosan ütköztetve, aztán a melegjogok, tényleg egy ilyen teljes skálája annak a világnak, az éctől való félelem, akkor, hogy milyen témákkal foglalkoznak, ki vezet, milyen műsort, kivel vezet, hogyan vezet, na, hogyan áll össze a finanszírozása egy ilyen ügynek, óriás. Nekem nagyon tetszik, és ez egy könyv, elfelejtettem az író hölgyet, akinek a regényéből készült az adaptáció, de most lehet, hogy kedvet kaptam elolvasni, ez létezik magyarul, meglátjuk, én most csak erre szerettem volna felhívni a figyelmeteket, hogy ilyesmit is lehet nézni, hiszen nyár van.
0: A végéhez értünk két órás beszéd és zene folyamunknak, és most elkezdjük csepegtetni azt a hírt, hogy a következő héten hallgathatok minket a nyári szünet előtt utoljára élőben. Elképzelhető, hogy lesz módunk úgy összeegyeztetni a kettőnk nyári naptárját, hogy egy-egy friss epizóddal a hellojárat.hu-n tudtok majd találkozni. Hihetetlen erőfeszítés egyébként a naptárjaink összehangolása, de fogunk tenni kísérleteket. Minden esetre most úgy búcsúzunk, hogy jövő héten újra találkozunk, és remélem, hogy pénteken sokatokkal a Nemzeti Galériában. Sziasztok!
1: Sziasztok, és a sziasztok után végre nagy nehezen sikerült beprotezsálnom egy brazil művészt ebbe a műsorba. Valamiért ellenállást tapasztaltam a nagyszerű dél-amerikai ország zenei világával kapcsolatban. Pedro Mizutani São Paulo-ból prezente ez a...
0: Mizutani?
1: Dal. Igen, Mizutani. Mindig megakadszam ezeket.
0: Nem megakadok, hanem
1: érdekel. Jó, most már búcsúzunk. Sziasztok! Sziasztok!
0: Sziasztok!

0: Mára ennyi volt Winkler Nóra és Nesta heti aktuális megfejtése a Hellójárat. Ego vagy Trip? Kedvenc lemezünk és az odavágó festmények visszanézhetőek az Instagramon, élőben pedig a jövő héten. Hellójárat szerdán délután 4 és 6 között a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
4: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó. Kint otthon lenni még jobb.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
6: A Grund Vígszínházi fiúzenekar június 28-án eljön a Budapest Parkba, hogy a csillagos ég alatt zenéjék ki a lelküket nekünk. Azt hallottuk a Vörös Ingesektől, hogy az ismert slágerek mellett egy vadi új dallal is készülnek. Grund Vígszínházi fiúzenekar június 28. Jegyek budapestpark.hu.
4: Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum. Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est élő uzsonnakamat meetup és Business Fest Radio Café After Party. Szakszerűen, de érthetően a Millás reggelivel és szakértő vendégeivel. Szakmai partnereink Nemzeti Innovációs Ügynökség KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses ládikát virtuális rádióstúdiónkban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiocafe98.hu. A helyszínen Cyborg Templar fél öttől pörgeti a lemezeket. Akkor short vagy long?
7: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
5: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: A büfékocsikat ellenőrizték, sok a rolleres baleset, a legjobb, ha sima csapvízzel vesszük be a gyógyszert. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Több mint 400 büfékocsit és foodtruckot ellenőriztek országszerte a hatóságok, számos szabálytalanságot találtak. A vizsgált mozgó vendéglátóhelyeknél leggyakrabban higiéniai problémák, hiányos dokumentációk és műszaki hibák fordultak elő. Az ellenőrök lejárt vagy nem megfelelően jelölt élelmiszereket is találtak, amelyek akár egészségügyi kockázatot is jelenthetnek a fogyasztók számára. Az akció során több mint 17 millió forint bírságot szabtak ki. A hatóság szerint a nyári fesztivál szezon előtt különösen fontos, hogy a vendéglátóhelyek minden élelmiszer biztonsági előírást betartsanak. Egyre több a rolleres baleset. Egy friss elemzés szerint a rolleres károk közel 90%-a kölcsönzött járműhöz köthető, és az esetek többsége Budapesten történik. A leggyakoribb probléma az elsőbbségadás elmulasztása, de sok kárt okoznak a rosszul leparkolt vagy feldőlő rollerek is. A szakemberek szerint sok használó nincs tisztában a baleset utáni teendőkkel, miközben az alkoholfogyasztás utáni rollerezés sem ritka. Az év első 5 hónapjában több mint 1100 ember sérült meg elektromos rolleres balesetben Magyarországon. A szakértők szerint mielőbb egyértelműbb szabályokra van szükség a biztonságosabb közlekedés érdekében. Nem mindegy, hogy mivel vesszük be a gyógyszert, magyar kutatók arra figyelmeztetnek, hogy egyes lugos ásvány és gyógyvizek károsíthatják bizonyos készítmények védőbevonatát. Így azok túl korán oldódhatnak fel, és kevésbé hatékonyak lehetnek. A probléma főként egyes reflux elleni gyomorvédő, fájdalomcsillapító és pszichiátriai gyógyszereket érinthet. A szakemberek szerint a legbiztonságosabb megoldás továbbra is az, ha a gyógyszereket egyszerűen csapvízzel vesszük be, és a kapszulák felnyitása előtt kérjük orvos vagy gyógyszerész tanácsát. Barna medvét láttak az Akteleki Nemzeti Parkban. Jósva főtől északra a szlovák határ közelében egy anyamedvét és egy bocsot vett észre a park egyik dolgozója. Az állatok a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen a túraútvonalaktól távol bókláztak. Elszórtan számíthatunk esőre, záporra, zivatarra, főként az északi középhegység környékén. Estétől nyugat felül megnövekszik a felhőzet, a Dunántúlon pedig több helyen esőre, záporra, zivatarra kell készülni. Délnyugaton akár heves zivatar is lehet. Többnyire 27 és 34 fok közé melegszik fel a levegő, de északnyugaton és az északi határnál hűvösebb maradhat az idő. Késő estére északnyugaton 13-20, máshol 20-25 fok várható.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Zene a házban, ahol a zene mindenkié.

0: Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Zene a házban, ahol a zene mindenkié.
1: Sziasztok, ez a Zene a házban című műsorunk, én Szoller Andi vagyok. Június 13-án és 14-én a Magyar Zeneháza ad otthont a We Got The Vibes nemzetközi street dance eseménynek, ahol rengeteg minden fog történni, de hogy pontosan micsoda, azt Gáspár Krisztina szervezőtől kérdezzük. Szervusz!
2: Sziasztok!
1: Hogy képzeljük el ezt az eseménysort?
2: Ez egy elég különleges esemény, így a hazai viszonylatokban. Egy nemzetközi táncpárbajról van szó. Azt szoktam mondani annak, aki még nem volt ilyen, hogy kicsit tényleg úgy kell elképzelni, mint a filmekben. Jönnek különböző országokból versenyzők, meg Magyarországról, különböző nagyvárosokból. Együtt táncolunk egész nap, és a rendezvény bizonyos pontjain maga a verseny úgy néz ki, hogy feláll az egyik táncos az egyik oldalra, a másik táncos a másik oldalra, és egymással párbajoznak. Egyszer táncol az egyik, egyszer a másik, és a nemzetközi zsűri panel pedig eldönti, hogy melyik táncos teljesített jobban, kimegy a következő körbe, és egészen így zajlik a döntő, kíg, amíg ki nem derül ki a nyertese az adott kategóriának. És ami nagyon izgalmas, hogy lesz gyerek, illetve ifjúsági kategóriánk is, és felnőtt kategóriánk is, és több táncstílusról beszélünk, lesz breaktánc, hip-hop tánc és house tánc párbaj külön-külön.
1: Nézzük akkor ezeket végig. Ugye említetted már a korcsoportokat, akik részt vesznek a különböző kategóriákban. Vegyük sorjába, hogy akkor kik, mikben és milyen versenyekre lehet számítani.
2: Két színpadunk lesz. Egyik a kültéri, a szabadtéri színpad, ott a Zeneházának az a lelátós része. Ott lesznek a breakpárbajok. A breakpárbajból lesz ifjúsági kategória 16 éves kor alattiaknak. Itt páros kategória van, tehát 2v2, hogy mi mondjuk feláll két gyermek az egyik oldalra, kettő a másikra, és ők egymással párbajoznak. Ugyanúgy 2v2 lesz a hát nyitott kategóriának hívjuk, ez az ilyen legautentikusabb kategóriánk. Itt indulhatnak szabadon felnőttek, gyerekek, nők, férfiak, nem bontjuk szét, ez egy ilyen nyitott kategória, amiben bárki indulhat, ez is páros kategória lesz. Emellett az egy nagyon különleges kategória, ami kevésbé ismert, egy kicsit így ritkábban használt párbaj formátum, ez egy footwork 7-to-smoke lesz. Ez egy ilyen al műfaja a breaknek, mondhatjuk egy ilyen szubkultúra szubkultúrában. Uh-huh. Ezt legjobbszerűbb megnézni, mint elmagyarázni.
1: Gondolom, igen.
2: A másik színpadon pedig az előadóteremben hip-hop tánc lesz, ez is páros kategória, 2v2, emellett pedig house tánc lesz. Ezek a táncstílusok talán kevésbé ismertek, mint a breaktánc. A hip-hop kategóriában hip-hop zenére fognak táncolni a táncosok, a house kategóriában pedig house zenére.
1: Akkor tegyük ezt is tisztába, ugye a 80-as évek voltak talán az időszak, amikor úgy igazából berobbant ez a street dance, és akkor még, amennyire az én emlékeim engedik, úgy emlékszem, hogy nem voltak külön táncstílusok, hanem ez egy ilyen összefoglaló névként működött. Mostanra azonban ez már nagyon máshogy van. Hogyan él most ennek a népszerűség, ennek a street dance-nek itthon?
2: A street dance egészen pontosan, hogy a utcai táncot jelent, hiszen az a közös többek között ezekben a táncstílusokban, hogy nagyon organikusan egy utcai közegben, illetve sokszor parkokban, néha klubokban, diszkókban alakultak ki ezeket. Az emberek ilyen nagyon organikusan, ahogy a zene adta, táncoltak, és szépen formálódtak, ezért innen a név, hogy street dance, meg club dance az eredet helyére utalva ezzel, és összefoglaló néven hívjuk őket így.
1: Említetted a zene fontosságát, illetve azt, hogy ugye a különböző táncstílusokhoz különböző zenék dukálnak. Ebben milyen különbségek, vagy áthallások, vagy teljesen különböző minden stílusnál?
2: Alapvetően ezek a táncos kultúrák a zenével együtt fejlődtek. Ugye, ahogy te is mondtad, a 80-as, sőt, egészen a 70-es években, már a break a 70-es évek elején megjelent, Amerikában, New Yorkból indult a breakdance, és a hip-hop zene megjelenésével együtt fejlődött. Ahogy a hip-hop zene szépen formálódott, alakult ki, úgy alakult vele a breaktánc is. És egyébként ez igaz a house táncra is, a hip-hop táncra is. Kéz a kézben alakultak ezek a zenei műfajok a tánccal.
1: Egy picit nézzük meg a te kötődésedet ehhez az egész street dancehez. Mióta csinálod, miért csinálod, mit ad ez neked, és miért gondoltad azt, hogy ezt a nemzetközi versenyt, ezt most már több egyére megrendezitek?
2: 2008-ban kezdtem breaktáncolni, akkor 14 éves voltam. Nekem egészen picik gyerekkorom óta van olyan emlékem, hogy ez engem lenyűgöz. Én láttam ezt annak idején pici gyerekként a Jászai Maritéri aluljáróban, majd láttam a Vörös Marti téren is, ahogy az utcai táncosok táncolnak, aztán utána szinte így képről képre emlékszem az összes reklámra, filmre, amit Magyarországon így lehetett látni a televízióban, és mindig azt éreztem, hogy én ezt szeretném, de hogy akkor ez nem volt ilyen széles körben elterjedt dolog, hogy na, akkor beiratnak az első breakdance egyesületben a szüleim. Úgyhogy nagyon sok sportot kipróbáltam, amire megtaláltam az első olyan helyet, ahol ezt lehet tanulni. Akkor egy ilyen helyről tudtam én Budapesten, és ahogy teltek múltak az évek, engem ez a kultúra, a zene, a mozgásforma így egyre jobban szippantott be, és akkor lehetőségem volt sokat utazni külföldre, ahol meg azt tapasztaltam, hogy hát még jobban virágzik ez az egész, és bár a 90-es években itthon is nagyon látható volt, utána ugye eltűnt így a laikusok szem elől,
1: igen.
2: De ez nem azt jelenti, hogy ez a műfaj kihalt, sőt, óriásira nőtt, és globális kultúrává formálódott, óriási versenyeket szerveztek, csak nem a mainstream, nem a laikusok szeme láttára, hanem egy underground klubkultúraként nőtte tovább magát, és fejlődött technikailag elképesztő ütemben.
1: És milyen ütemben érkeztek be ezek a fejlődések ide Magyarországra? Mennyire követték nyomon a nemzetközi vonalakat?
2: Sajnos, amikor én a színi éveim vége fele voltam, akkor külföldön azt láttuk, hogy nagyon aktív ez a szubkulturális élet, sőt, nagyon sok lehetősége volt, akkor külföldön még ment a médiában is, sok támogatott rendezvény volt, sok táncos volt. Magyarországon valahogy ennek nem volt akkora láthatósága, nem volt ennyi erő benne, és ebből kifolyólag megcsappant a közösség, megcsappantak a rendezvények, de szerencsére elmondhatjuk, hogy az elmúlt évekből ebből jövünk ki, egyre nagyobb az összefogás, egyre több a táncos újra, egyre több a tánciskola, szóval most már tényleg lehet rákeresni az interneten, és akkor az ember megtalálja, hogy hol lehet országszerte breaktáncot tanulni. Úgyhogy egyre több a fiatal is, a gyermek is, és most látjuk azt, hogy újra van aktív közösség, újra van élet itthon, és ez volt az oka annak, hogy elkezdtük szervezni ezeket az eseményeket, vagy hát ez volt a következménye, de ezt szerettük volna elérni ezekkel az eseményekkel, hogy legyenek fiatalok, legyenek lelkes versenyzőink, legyen ez egy ilyen megbecsült, fejlődő kultúra Magyarországon újra.
1: Kultúrát mondasz, de lehet ezt sportnak is nevezni, nem?
2: Igen, ez egy ilyen filozófiai kérdés. Van, aki kimondja, hogy hát ugye ez bekerült az olimpiai sportágak közé, akkor ezentúl ez hivatalosan sport. Van szövetségünk, vannak egyesületeink, edzésre járunk, akkor ez egy sport. A másik oldal meg azt mondja, hogy nem, ez mindig egy kultúra volt, ez mindig a közösségről szólt, ez mindig az önkifejezésről szólt, ez mindig a zenével való kapcsolódásról szólt, a kreativitásról szólt. Ez nem lehet sportként tekinteni rá, ez egy művészet, ez egy kultúra. Én azt gondolom, hogy mindkettő megfér egymás mellett. A tánc, és ha félretesszük azt, hogy breaktánc, hanem bármilyen tánc, így mindig van. Nagy sportteljesítmény lesz, de mindig ott lesz benne a zenével való kapcsolódás, az önkifejezés, a közösségi élmény. Ebből kifolyólag ez egy ilyen hibrid dolog a világban, ami szerintem nagyon különlegessé teszi a táncot. Egyszerre sport megköveteli az embertől a rendszeres, kemény fizikális edzést, egyszerre művészet, mert igenis az ember egy művészként fog működni, hogyha...
1: Hát meg önkifejezés valahol.
2: Hát így van, így van. Ugye nagyon sok helyen táncolnak, egyre autentikusabb hip-hop táncot, a house tánc is terjed, még mindig egy pici szubkultúra vagyunk, nem kérdés, de úgy azt láttam, hogy most már azért a nagyvárosokban vannak tánciskolák, ahol lehet hip-hopot tanulni, lehet breaket, bekúszik a house, bekúszik a többi street dance, ugye ezen hármon kívül van több street dance forma is, nem csak hip-hop house és a break létezik. Szóval, hogy egyre inkább terjed el, egyre népszerűbb lesz. A zenében is azt látjuk, hogy egyre több fiatal hallgat például hip-hop zenét, mm-hmm. nagyon sokan hallgatnak house zenét, és ezzel együtt így a tánc is terjed, egyre nagyobb az érdeklődés. De azért még mindig egy szubkultúra vagyunk, tehát nagyon messze vagyunk attól, hogy ez egy mainstream mozgásforma legyen.
1: Ez a We Got The Vibes Street Dance eseménysor ugye június 13-án, 14-én versenyekről szól egyrészt. Felvetődik bennem az, hogy lehet ezt jól mérni, vagy összehasonlítani, vagy milyen szempontok alapján figyeli a zsűri az előadókat?
2: Igen, ez is egy sokak által vitatott kérdés. Többek között ezért is volt, keltett még szakmai körökben is nagy meglepetést, hogy bejutott az olimpiára, hiszen az olimpiában ugye nagyon nagy a tét, nagyon pontosan mérik az eredményeket, ha most egy futásra gondolunk, amit nagyon konkrétan lehet mérni. Pont az olimpia volt az, ami elindított egy olyan folyamatot, hogy kimondjuk, hogy na, akkor szükség van egy nemzetközileg elfogadott, leírt zsűrizési rendszerre, ami tényleg konkretizálja azt, hogy mit vár el a zsűri a versenyzőktől. Mert úgy kell elképzelni, hogy ez az olimpiai folyamat előtt nem igazán volt ilyen. Voltak tradíciók, vagy vannak tradíciók, de teljesen objektívvá tenni ezt a zsűrizési rendszert nagyon nehéz. Mi azt szoktuk mondani, ha benevez valaki egy versenyre, az tudja pontosan, hogy ki lesz az a 3 vagy 5 zsűritag, aki őt le fogja zsűrizni, uh-huh. és a zsűri döntését elfogadod azzal, hogy benevezel. Aha. Aztán láttunk nagyon sok példát arra, hogy ez nem történik meg, és a versenyzők nem értenek egyet mondjuk a zsűri döntésével, de ezzel nem igazán lehet mit tenni. A zsűrinek nem kell megindokolni a legtöbb verseny azt, hogy miért dönt úgy, ahogy dönt. Ettől függetlenül presztízs jó zsűrinek lenni, nem engedi általában a közeg az elfogultságot, meg a szakmaiatlanságot, szóval, hogy ez egy elég őszinte közeg, de ezt el kell fogadni, ez egy szubjektív dolog, ez egy nagyon komplex mozgásforma, nagyon sok mindent figyel a zsűri, ebből kifolyólag nehéz terepez. De összességével egyszerűsítve van néhány olyan nagy kategória, amit figyel a zsűri, ilyen például a technikai tudás szintje, a technikai változatosság, a zeneiség, a kreativitás, de ilyen például a karakter is, a személyiség, az egyediség. Óriási érték a breakben az egyediség. Uh-huh. Nem a tornával ellentétben, ahol például kötelező elemek vannak, nálunk semmilyen kötelező elem nincsen, sőt, kifejezetten nagy érték saját elemeket hozni, saját elemeket kitalálni, tehát a kreativitást azt nagyon-nagyon értékeli a break közössége.
1: Nemzetközi szintéren belül hol jegyzik ezt a We Got The Vibes eseménysort?
2: A mi rendezvényünk egy lokális esemény, jönnek külföldiek környező országban, meg főleg Európából, de nekünk tudatos célunk az, hogy a magyar közösségnek adjunk platformot, amire nagyon sok külső táncos bejön, inspirációt hozva ez az országban, mindig-mindig külföldi zsűritagokat hívunk, azért, uh-huh. hogy beáramoltassunk egy külföldi energiát, külföldi tudást, új inspirációt, új arcokat, de nekünk tudatos célunk az, hogy ez egy magyar fiatalokat, magyar versenyzőket előtérbe helyező rendezvény legyen, és szeretnénk ilyen lokális méretekbe gondolni, tehát nem szeretnénk azt, hogy az esemény kinője a magyar közösséget. Uh-huh,
1: uh-huh. Beszélgettünk már ugye a versenyekről, de ha jól tudom, lesznek képzések, illetve hát örömtánc is.
2: Örömtánc része, hát az fantasztikus, nekem mindig a kedvenc részem volt az eseményekben, ugyanis ezt nem úgy kell elképzelni, hogy az ember egész nap az öltözőben ül, és akkor megvárja azt a 3 percet, amíg táncolhat, és utána nyer vagy veszik, hanem mi egész nap táncolunk. A talaj az egész nap bizonyos részei egész nap nyitva áll a táncosok számára. Lehet gyakorolni, lehet együtt táncolni a magyarok, a külföldiekkel, a szolnokiak, a győriekkel, akik
1: hát nem korosztálybeli különbségek, tapasztalatbeli különbségeket el lehet lesni egy csomó mindent.
2: Így van, tehát egymással tanulunk, egymással táncolunk, ezek nagyon fontos része ennek az eseménynek, és az oktatás része pedig abból áll, hogy workshopokat is szervezünk, minden egyes verseny mellé mi mindig szervezünk workshopokat, pont azért, hogy az ideérkező külföldi zsűritagok megoszthassák a tudásukat a lokális közösséggel, és akkor szombat reggel is lesznek workshopok, meg vasárnap is lesznek workshopok, lesznek nehezebb, haladóbb szakmai workshopok, és lesznek egyébként olyan workshopok, amire szeretettel várunk bárkit, aki szívesen táncolna, mert lesznek nyílt szintű workshopok is, ami azt jelenti, hogy a kezdőtől a haladóig bárki jöhet rá.
1: Tehát előképzettség nem kell hozzá, hogy az ember jól érezze magát, és ellessen valamit.
2: Nem mindegyik workshophoz kell előképzettség. Le szoktuk írni, hogy melyik workshopon mire lehet számítani ilyen tekintetben, de például, ami abszolút kezdő workshop lesz, az a Hustle Workshop, ami egy ilyen nagyon érdekes műfaj, a street dance közösség

0: Luni. Ja nem, ő nem.
1: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
2: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sportutca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod!
4: Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban.
2: Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
3: Az izlandi Of Monsters and Men először ad koncertet Budapesten. A Little Talks-szal befutott indie folk zenekar június 22-én legújabb lemezének dalaival és legismertebb slágereivel érkezik a Budapest Parkba. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
5: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
3: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
2: Most hétvégén klíma hétvége a rakparton. Minden korosztálynak szóló színes programok, inspiráló beszélgetés, kiállítások, interaktív élmények várják az érdeklődőket a Jane Heining rakparton június 12-e és 14-e között, péntek délután 16 órától. Részletes információk a Rakpart, a Budapesti Művelődési Központ és a Budapest Városháza Facebook oldalain.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Zene a házban, ahol a zene mindenkié. Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Zene a házban, ahol a zene mindenkié.
6: Folytatjuk a Zeneházban című műsort, a vendégünk pedig Mándi Endre Vazul, a Zeneháza kiállítási osztály vezetője. Szervusz!
7: Sziasztok, és köszöntöm a hallgatókat!
6: Május 1-én nyílt ugye a Magyar Zeneházában a Freddy kiállítás. Milyen a fogadtatás? Milyen visszajelzéseket kaptok?
7: Egyelőre nagyon pozitív a visszajelzés, köszönjük szépen a kérdést. Az egy nagyon fontos mutatója a kiállításnak, hogy a mi elvárt, bentöltött időszámításunk az sokkal alántabb van, mint mint az aktuális bentöltött idő, ami annyit.
6: Ez azt jelenti, hogy mennyi ideig nézik az emberek a kiállítást? Meddig
7: pontosan, igen.

0: Igen, igen, és ezzel
1: és
0: nagyon-nagyon
1: mennyi?
0: nehéz tervezni. Most azt látjuk, hogy legalább 2 órát bent van az átlag néző. És ugye nekünk volt, vagyis van egy állandó kiállításunk a házban, ami már azért segítséget nyújtott ahhoz, hogy így előre tudjunk tervezni, és azt is bőven fölülmúltam, úgyhogy abszolút pozitív a visszajelzés eddig, azt látjuk.
1: Abszolút megértem egyébként. Én még nem láttam a Freddy kiállítást, viszont Stockholmban voltam az Abba múzeumban, és én ott szerintem elvesztettem az időérzékemet, és egy 3 vagy 4 órán keresztül bolyongtam ott is. Tehát annyira be tudja az embert szippantani egy ilyen kiállítás. Feltételezem, hogy a Freddynél ugyanez van.
0: Igen, igen, igen. Itt is vannak ugye 3 és 4 órát töltő vendégek. 3 nagyon fontos dolgot szeretnék kiemelni a kiállítással kapcsolatban. Az egyik az, hogy kiállítás nem a relikviákon, nem az eredeti tárgyakon alapul. Tehát, hogyha összeszámoljuk, összesen nem tudom, 10 körüli tárgy van elhelyezve az állandó kiállításunkban. Ezzel szemben a Freddy kiállításban 500 plusz eredeti tárgy van, tehát kosztümök, személyes tárgyak, a színpadon látott különböző kosztümök, ugye köztük a 86-os budapesti koncerten is viselt piros-fehér Jackie, illetve a amikor megérkeztek a szárnyas hajóval Magyarországra, akkor volt egy ilyen ikonikus póló. Tehát ezek is benne vannak a kiállításban, hiszen a fókusz nekünk ez a budapesti koncert, melynek idén van a 40. évfordulója. Ez az egyik fontos időpont. De most visszaugrok, hogy összesen több mint 500 tárgy van a kiállításban. Ez egy nagyon nagy kihívás volt számunkra, mert nem ehhez szoktunk, hanem az interaktivitással. Tehát mi szeretjük a technológia által adott lehetőségeket kiaknázva bevonni a nézőket, hogy egy élmény alapú kiállítás legyen, úgy, hogy információt és tudást kapnak játékos módon. Tehát mikor kimennek, hatalmas mosoly az arcukon, akkor azt érzik, hogy úristen, én tanultam egy csomó mindent ebből az egészből. És ennél a kiállításnál ez volt az egyik nagy kihívás, hogy a tárgyakat és ezt az interaktív aspektusát a kiállításnak arra, hogy össze tudjuk gyúrni és megfelelő balanszba hozni. És azért nehéz, amikor ugye a tárgyaknak is 500 plusz tárgynak nagy a helyigénye, ugyanúgy az interaktív installációknak is nagy a helyigénye. És akkor emellé párosul a narratív vonal, hiszen az egész kiállításnak a narrációja Peter Preston, aki Freddie Mercury-nak volt a személyi asszisztense az életének utolsó 12 életében, aki mindent Freddie-ről.
1: Az ő hangjával vezetitek végig a látogatókat az egész kiállításon, ez egy ilyen Emmy-s fejlesztés.
0: Pontosan, igen. Egy immerzív 3D-s audio guide rendszer, audio headset rendszer segítségével Peter az, aki minket végigvezet a kiállításon. Tehát ő köszönt be az elején, és hogy most ő fogja elmondani azt, amit ő látott, amit ő tapasztalt, és olyan információkat után, amikre máshol nem nagyon lenne lehetőségünk. És persze van egy magyar hangja is, aki Batta Andrással az intézmény igazgatója.
1: Ahogy a kommenteket olvastam, a látogatók nagyon dicsérik ezeknek a tematikus tereknek a felépítését. Tehát, hogy megtaláltátok az arányt, ahogy az előbb mondtad, a tárgyak és az installációk, vagy a kicsit modernebb technológiák között.
0: 9 tematikus terünk van. Kiállításra a koncepciója, hogy az ismertbe érkezünk, és megyünk az ismeretlenbe. Azt már én is látom így, hogy nagyon nehéz olyan tínédzserrel is találkoznunk, aki ne ismerné Freddie Mercury-t vagy a Queen-t, ami számomra hihetetlen meglepő volt. Azt rájöttem, hogy volt egy Bohemian Rhapsody film, amely ugye felpörgette ezt az egész Queen vibe-ot.
1: Meg a jó zenét azt mindenki szereti, korosztálytól függetlenül.
0: Ez így van. És hogyha megnézzük, bekapcsoljuk a tévét is, és vannak ezek a tehetségkutató programok, ott is nehéz olyan programot találni, ahol ne lenne egy jelentkező, aki éppen egy Queen számot választott volna az audíciója során. Úgyhogy tehát ezek a tipikus örökzöldek.
1: Igen.
0: Tehát megérkezünk egy ilyen koncert szituációba, ahol Freddyből láthatunk egy olyan pillanatot, ami már ismerős lett számunkra, és innen kezdünk el lépegetni az ismeretlenbe. Tehát az első lépés, hogy a stage-ből, tehát ebből a koncert szituációból elmegyünk a backstage-be, amiből már valamit láthatott a közönség, ugye én forgattak verfilmeket, amikor láthattuk, hogy viselkedtek a backstage-ben, de aztán megyünk a turnékra, hogy viselkedtek a turnék során, mivel mentek busztal, taxival, repülővel. Aztán megérkezünk a kreativitásba. És eddig mint Queen-t tekintettünk az egész zenekarra,
1: igen.
0: És amikor a kreativitáshoz érkezünk, akkor kezdünk el igazából fókuszálni Freddyre. hogy ő hogyan szerzett zenét, mi volt a stratégiája, mi volt a metódusa. Majd megérkezünk a bulikba, hiszen tudjuk, hogy a Queen Management által szervezett ikonikus bulik azok nagyot szóltak általában. Nagy bulikból pedig megérkezünk a házi bulikba, ahol abszolút beléptünk már a Freddie Mercury-nek a kevésbé ismert színterébe, hiszen a házi bulik, amelyeket saját maga szervezett, ahol nem volt ott a sajtó, nem voltak ott a celebek, csak a közeli barátok voltak ott, és akkor megérkezünk ide a házi buliba, és mivel a házi buliba vagyunk, akkor már nála vagyunk, tehát besétálunk a saját házába is, ahol Peter mutatja meg, hogy mondjuk mi volt a kedvenc parfüme, vagy mit szeretett csinálni, mikor felkelt, milyen teát ivott, hánykor.
1: Az emberek nagyon szeretik ezeket az apró, ilyen intimnek tűnő dolgokat, ezek igen, nagyon közel tudják hozni hozzájuk.
0: Igen, de nagyon figyeltünk arra azért, hogy ne menjünk azokon az etikai határokat túl, tehát hogy azt, amit ő is elmondott volna.
1: Hát itt igazából inkább a személyes hangvétel az, amit itt jobban megérezhet az ember.
0: Igen, igen, abszolút. És akkor, hogyha most már így belekezdtem így az egész kiállításnak a koncepciójába, a vége pedig ugye ez a 86-91-es időszak, ami a egyik oldalon a betegség, a másik oldalon biztos, hogy a betegségnek köszönhetően az álmoknak a megvalósítása, tehát az igazán fontos álmok megvalósítása, mint például a Barcelona, a szólólemezek, amit Freddie nagyon szeretett volna, az utolsó videoklippek, egyebek, és itt egy ilyen hangsétán veszünk részt függvényrendszerben, ahol mint ahogy ő is, így láthatatlanná válunk, tehát eltűnünk, de hogy minden történetnek happy ending legyen a vége. Megérkezünk az utolsó térben, aki pedig a legendát kutatja, hogy lehet az, hogy 35 évvel a halála után még mindig az egyik leghallgatottabb énekes Freddie Mercury, és akkor ezeket a különböző aspektusokat néztük, hogy mi az, ami őt azzá tette.
1: Emlegetted már az elején ugye a 80-as és a 41 számot, 80 éve született és 40 éve volt ugye a budapesti Queen koncert, ennek apropóján van maga a kiállítás is. Készültök-e most a nyár folyamán bármi olyannal, ami akár azoknak is érdekes lehet, akik már voltak a kiállításon?
0: Természetesen az egész ház szinten vannak különböző programok, melyek kapcsolódnak az időszaki kiállításhoz, de a 40 éves évforduló azt több fronton szeretnék támogatni, tehát július 27-én volt ez a koncert, akkor is érkezni fogunk egy-egy meglepetés eseménye, vagyis hát nem is annyira meglepetés, szerintem elmondhatom, hogy egy pop-up installációt fogunk felállítani a ház területén, ami kifejezetten ezt a témát boncolgatja, sőt, azon túl, hogy a kiállításban is nagyon sok interjút készítettünk a szervezőkkel, producerekkel, azokkal, akik részt vettek ennek a koncertnek a létrehozásában, illetve a filmnek a létrehozásában, mert így megszületett egy koncertfilm, mely nem mellesleg Angliában díjazott is volt, illetve megszólítottuk a közönséget is, tehát akik ott voltak ezen a koncerten, és megoszthatták velünk a különböző történeteiket, hogyan készültek el a koncerten, mi az, ami kiemelendő, és ezeket is elmondjuk az installáción keresztül. És még lesz egy másik lába is ennek az emlékezésnek, mert megjelenik majd a katalógusunk, mely a kiállításhoz kapcsolódik, de a második része ennek a katalógusnak pedig nagyon nagy hangsúlyt fektet a 40 évvel ezelőtti koncertre, és azt ilyen tanulmány szerint is kicsit vizsgálgatja.
1: Azon túl, hogy természetesen nem akarom elvenni az érdemeit Freddie Mercury-nak, illetve annak az egész zenei világnak, amit ők a Queen-nel kialakítottak, nem csak az ő személyes története az, ami szerintem nekünk ilyen nagyon erős kötődés ehhez az időszakhoz, hanem a saját történelmünk is.
0: Persze, hát ez a politikai, gazdaságilag is ugyanez az időszak, ez nagyon-nagyon fontos, és ez nem csak Magyarországnak, hanem egész Kelet-Európának nagyon fontos volt. Tehát az a Queen koncert, az valahogy a fényt mutatta az alagút végén. Tehát azért már érezni lehetett, hogy itt lesz valami változás, de igazából, ahogy az emberekkel mi beszélgettünk, azokkal, akik akkor ott voltak, akik itt részt tudtak venni, azok határozottan állították, hogy ez volt a fordulat számukra, hogy egy nyugati banda a vasfüggöny mögé egy ekkora táborral és hírnévvel rendelkező banda fel tudtak lépni itt a vasfüggöny mögött. Ez egy hatalmas jele volt annak, hogy egy fontos jele, hogy itt valami változás lesz. Tehát ez több szempontból is egy történelmi esemény, és ugyanezeket a visszajelzéseket kapjuk akár a csehektől, akik ide jönnek, vagy a környező országokból, hogy számukra is milyen fontos volt. Nem csak most, hanem akkor is, tehát akkor is nagyon sokan jöttek majd Budapestre, hogy ezt a koncertet meghallgassák, ami nagyon-nagyon izgalmas szerintem.
1: Én azt gondolom, hogy ez a Freddy kiállítás, ez hát egyrészt azoknak kötelező, akik szeretik ezeket a dalokat, de azoknak is, akik úgy gondolják, hogy rengeteg mindent tudnak az életével kapcsolatosan, mert hogy nagyon sok olyan plusz apró momentumot, érzelmi szálat be lehet hozni ebben a kiállításban, ami szerintem újdonság lehet nekik is.
0: Ez így van, és szakmailag is nagyon-nagyon sokat tanulhatnak. Tehát ez a 86-os koncert filmes szempontból is egy úttörő pillanat volt, hiszen ez volt az első alkalom, hogy elkészítettek egy ilyen preview képet, tehát azt ismerjük, vagy nem ismerjük, de itt meg lehet ismerni, hogy 16 kamerával vették fel ezt a koncertet, és akkor arra az egy hétre, vagy arra pár napra az egész filmes szakma leállt Magyarországon, mert idehozták a legjobb kamerákat, és azoknak az egy nagyon komoly munka volt, hogy annak a rendezése, dramaturgia, hogy vegyék fel, és tanulom ezt a korábbi koncerteket, és akkor intézően elmentek ugye a rendezők megnézni, hogy hogyan mozog a zenekar, meg főleg Freddy, ami kétszer nem lehet ugyanúgy azért lehozni, mert ő mindig járt ilyenkor, tehát nehéz volt ezt követni, de hogy akkor a filmes szakma leállt, idejöttek ezekkel a kamerákkal, és ugye elkezdték külön vagdosni ezeket a szallagokat, és egymást után elhelyezgetni akkor, hogy lehetne ebből a legoptimálisabb filmet kihozni. Aztán rájöttek, hogy ez így egy végtelen folyamat lett volna, úgyhogy digitalizálták ezeket a szalagokat, és egymás mellé rakták, és mint ahogy ma ezt már ugye nagyon könnyen meg tudjuk valósítani egy premier adóban vagy máshol, és akkor egymás mellé rakták, és akkor sokkal könnyebbé tette ezt a vágási folyamatot, és ez volt az első alkalom, tehát majdnem, hogy Hungarikum.
1: Történelmi jelentőségű ez is a koncerten belül, vagy koncert mellett is. Nyáron lesznek akkor olyan jellegű programok, ami azoknak is újdonságot jelenthetnek, akik már voltak. Ezeket mikor, hol, hogyan lehet majd megtudni, vagy jelentkezni rá, vagy jegyet venni?
0: Igen, hogyha meglátogatják a Zeneháza honlapját, akkor van egy ilyen kapcsolódó programoknak nevezett sorozatunk, és akkor minden a kiállításhoz kapcsolódó programot meg lehet találni. Legyen ez a kiállításban is megismert Freddy kollégái, együtt megrendezett esemény, most egy példát mondok, tehát Rudi Dolezal, aki a videoklipjeit rendezte, vele most a múlt héten volt egy eseményünk, de még vissza fog jönni még egyszer, amikor ő is történeteket fog mesélni, és nem csak a Queen-nel vagy a Freddy-vel rendezett videoklipeket, hanem más nevezve zenekarokkal is, akkor folyamatosan látható Dennis O'Regan fotósnak a kiállítása itt a Zeneházában, itt az előcsarnokban, aki többek között David Bowie, The Rolling Stones és más hatalmas zenekarok a fotósa is volt, tehát vannak ilyen pop-up installációk is az egész év alatt, de lesznek más programok, például Peter Freestone, aki a narrátor a kiállításnak, ő szinte minden hónapban vissza fog jönni hozzánk, és személyes tárlatvezetéseket tart. Tehát a nap végeztével be lehet jelentkezni, és akkor ő meg elmondja a még nem fentesebb történeteket, amikre nem volt hely vagy idő a kiállításba beszorítani, mert hát nagyon gazdag a kiállítás.
1: Hát persze, nem férhet bele. Nem férhet bele minden, de hát azért azt gondolom, hogy egy nagyon jó merítés lehet kapni. Meddig látható akkor a kiállítás itt a Magyar Zeneházában?
0: A jelenleg február végéig, és nem tudom, hogy lesz-e benne lehetőség hosszabbítani, de most ez a céldátum. A kapcsolódó programok között találhatok olyan tartalmak is, melyek nem konkrétan Freddyhez kapcsolódnak, de mondjuk zeneileg valamilyen szinten az egész tematikához. Tehát tudom, hogy lesz egy program, a 40 évvel ezelőtti koncerten elénekelt tavaszi szélhez kapcsolódóan. Tehát ők különböző stílusokban, különböző előadásmódokban ezt a tavaszi szelet járják közül autentikus zenészek, mely azért megint csak egy nagyon fontos mozzanata volt szerintem ennek a koncertnek.
1: A szimbolikájához rengeteget hozzátett.
0: De nagyon sok más zenei kapcsolódás is, tehát akár az opera, mert tudjuk, hogy Freddy imádta az operát, ehhez kapcsolódóan tart több előadást Batta András is. De sorolhatnám, tehát ezt érdemes megnézni a kapcsolódó programok listáján.
1: Így van, böngészszük a Magyar Zeneháza oldalát ezekért a különleges programokért, és egyébként is menjünk és nézzük meg a Freddy kiállítást, mert minden pillanata megéri.
0: Így legyen, köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál, további szép napot, szervusz.
0: Én is köszönöm.
1: Mándli Endre Vazult, a Magyar Zeneháza kiállítási osztályának vezetőjét hallották. Ezzel véget is ért a mai Zene a Házban című műsorunk, és mi mással fejezhetnénk be, mint egy jó kis Freddie Mercury dallal. További szép...

0: Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Zene a házban, ahol a zene mindenkié.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utazz okosan! Utazási hírek, információk, tippek, trükkök. Okos utas! Minden vasárnap reggel 8 órától. Ismétlés, kedd este 8-tól. Bíz magadban! Utazz okosan!
3: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
4: Az igazi pasztafárik egy tésztaszűrőt hordanak a fejükön, a legigazabbak pedig a személyi igazolványuk fényképén is tésztaszűrővel a fejükön szerepelnek.
5: Ilyenkor szokott elhangzani. Ugat a halál kutyuskája, dokikám, sakk. Ekkor minden bácsi rugózni kezd, hogy lássa a helyzetet. Mire a másik? Tasak az csak, tanár úr, tasak.
3: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
6: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
7: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
8: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
7: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
9: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock diva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
10: A többszörös platina lemezes énekes dalszerző producer Charlie Puth először lép fel Magyarországon július 27-én a Budapest Parkban. Olyan slágereket köszönhetünk neki, mint a We Don't Talk Anymore vagy a See You Again. Charlie Puth, július 27, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
11: Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
12: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
11: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van gerebjéd? Június 18-a, Dürer kert, Tipsa.
13: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
14: Pályafelújítási program indult a MÁV-nál. Medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban. Viharok, záporok lehetnek többfelé. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Fellépnek a lassú jelek ellen, a közlekedési és beruházási miniszter közölte, pályafelújítási program indul a MÁV-nál, mindezt azzal a céllal teszik, hogy a legfontosabb és a legnagyobb forgalmú vasútvonalakon csökkenjenek a lassú jelek. Vitézi Dávid jelezte májusban a Budapest-Pécs fővonalon, Rétszilas és Dombóvár között, illetve a Szerencs-Nyíregyháza szakaszon indult több hónapos karbantartás. A tárcavezető arra is kitért, hogy jelenleg az 5900 kilométernyi vasútvonal 40%-án van valamilyen forgalomkorlátozás. Visszafogott optimizmus. A vártnál jobb első negyedéves gazdasági adatok ellenére idén továbbra is mérsékelt növekedésre számítanak a szakértők Magyarországon. Az előrejelzések szerint a gazdaság teljesítménye elsősorban a lakossági fogyasztásnak köszönhetően bővülhet, miközben az infláció az év egészében a jegybanki célsáv közelében maradhat. Az erős forint és a lassuló pénzromlás lehetőséget teremthet a kamatok további csökkentésére. A szakértők szerint a költségvetés hiány mérséklődése várható, de ennek hatása inkább a következő években érződhet majd. Hihetetlen túlélő történet Kínából. 7 napon át sodródott a tengeren egy 40-es éveiben járó férfi, miután egy partmenti sétán megcsúszott és a vízbe esett. A hullámok messzire sodorták a partul, ahol sem ételhez, sem ivóvízhez nem jutott. Életét végül apró, nyersen elfogyasztott tengeri rákok mentették meg, amelyeket egy bóján talált. A férfi több mint 10 kilót fogyott, súlyosan kiszáradt és hallucinációkkal küzdött, mire 2 halász rátalált. Kórházba szállították, állapota stabil, és várhatóan teljesen felépül. Barna medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban. Jósva főtől északra a szlovák határ közelében egy anyamedvét és egy bocsot vett észre a park egyik dolgozója. Az állatok a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen a túraútvonalaktól távol bókláztak. Elszórtan számíthatunk esőre, záporra, egyébként derült időnk lesz, holnap is lesznek zivatarok, a részleteket azonnal mondom. Derült időnk lesz, majd elszórtan számíthatunk záporokra, zivatarokra. Estétől nyugat felül megvastagszik a felhőzet és a Dunántúlon egyre több felé várható eső zápor, zivatar, délnyugaton heves zivatar kialakulására is esély van. A hőmérséklet 27 és 34 fok között valószínű, de északnyugaton és az északi határ mentén ennél pár fokkal alacsonyabb értékek is várhatók. Késő estére hazánk északnyugati felén nagyrészt 13 és 20, míg másút 20-25 fok közé hűl le a levegő.
15: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az észak-angliai Bradfordban született 1999. szeptemberében Dehani Nia Lishan Hunt, akit Naya Archives néven ismer manapság a nagyvilág. Az énekes egyben dalszerző hölgy részben jamaikai származású. Ez az adottság és az ehhez kapcsolódó sötétebb árnyalatú bőr nem tették egyszerűvé gyerekkorát. 8 évesen már énekesnő akart lenni, de sokat foglalkozott történelemmel, régészettel és fényképészettel is. 16 évesen elköltözött otthonról, volt szociális munkás és dolgozott gyors étteremben is. Saját dalaihoz eleinte egy kis kézi kamerával készített videóklipeket.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: David Robert Jones néven látta meg a napvilágot Londonban a múlt század közepén az a kivételes zenész, akit a világ David Bowie néven ismerhetett meg. 5 évtizedet átívelő pályafutása alatt többször is megújította zenéjét, stílusát, gyakran ezzel megágyazva új zenei trendeknek. Munkássága szinte minden későbbi zenész generációra hatással volt. Első komoly amerikai sikereit 1975-ben aratta, amikor a John Lennonnal közösen írt Fame című dal a kis lemezlista első helyét érte el. 1981-ben jelent meg Bowie és a Queen együttes együttműködéséből született az Egyesült Királyságban listavezető Under Pressure című kislemez. Bowie 1983-ban megjelent Let's Dance című nagylemeze volt, addigi legtöbb bevételt hozó albuma. A Let's Dance volt Bowie első dala, amely a brit és az amerikai listákon is az érre került. Bowie-t 1996-ban iktatták be a Rock and Roll hírességek csarnokába. 2000-ben pedig a VH1 100 legnagyobb rockzenészt felsoroló listáján a 7. helyre került. 2002-ben a BBC által rendezett szavazás eredménye alapján összeállított 100 legnagyobb britet felsoroló lista 29. helyét érte el. Bowie pályája során 136 millió albumot adott el. Összesen 7 Bowie lemez szerepel az 1001 lemez, amit hallanod kell, mielőtt meghalsz című könyvben. 2016-ban 69 évesen hunyt el.
2: My name's David Bowie.
3: Do you feel isolated?
2: Not really, but I can quite imagine how it must feel to be isolated.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A kaliforniai soul zenész Nolan Porter hazájában csak mérsékelt sikereket aratott a 70-es évek elején. Részben, mert gyakran változtatott művésznevet. Így Nolan Porter mellett Nolan N.F. Porter és Frederick II néven is próbálkozott. Részben, mert éppen csak elkezdett belekóstolni a slágerlistákba, amikor kiadója tönkrement. Azonban észak-angliai klubokban mindig is előszeretettel játszották számait. A kevésbé ismert afroamerikai előadókra specializálódott Northern Soul mozgalom DJ-i felfedezték maguknak Porter lemezeit, és a brit táncparkettek elmaradhatatlan kellékeivé tették azokat. If I Could Only Be Sure című 72-es dalát 2004-ben feldolgozta nagy tisztelője Paul Weller.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
2: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
3: MacDeMarco Budapestre érkezik. Fanyar humor, utánozhatatlan lazaság és elsőrangú indis lágerek várnak június 23-án a Budapest Parkban. Jegyekért irány a livenation.hu.
1: Most hétvégén klíma hétvége a rakparton. Minden korosztálynak szóló színes programok, inspiráló beszélgetés, kiállítások, interaktív élmények várják az érdeklődőket a Jane Heining rakparton június 12-e és 14-e között, péntek délután 16 órától. Részletes információk a Rakpart, a Budapesti Művelődési Központ és a Budapest Városháza Facebook oldalain.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: 2009-ben egy angol indie rock csapat, a Films, kiadta saját magáról elnevezett bemutatkozó EP-jét. Nagy tisztelői lehettek Luc Besson munkásságának. A Leon a profinak mindenképp, hiszen a lemez első két dalát a rendező 94-es moziának két legfontosabb karakteréről nevezték el, akiket az alkotásban Natalie Portman és Jean Reno formáltak meg. Bár a nagy tiszteletadás közepette Filmzék nem követték a filmes írásmódot. Matildát TH helyett T-vel, Leont Axon Aigu-vel ellátott ő helyett sima E betűvel tüntették fel a korongon. Később a zenekar Alt J-re változtatta nevét, mert az általuk különösen kedvelt görög delta betűt ezzel a billentyű parancsal lehet elővarázsolni Mac-es számítógépeken. A Leon lemorzsolódott, de a Matildát 2011-es Alt J EP-jükre és 2012-es An Off Some Wave nagylemezükre is rátették.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Omar Amokhtar, azaz Bombino, az első nigeri születésű zenész, akit Grammy-díjra jelöltek. Gitártanára nagyon fiatalon felfigyelt tehetségére, és felkérte, hogy játszanak együtt egy zenekarban. Itt ragadt rá művész neve, amely az olasz Bambino szóból eredeztetve kisgyereket jelent. Példaképei Mark Knopfler és Jimi Hendrix. Előbbitől az ujjal pengetős technikát, utóbbitól a pszichedelikus hangulatú szólókat leste el. Dalai sokszor politikai töltetőek, már csak azért is, mert többször is kénytelen volt elhagyni szülőhazáját az ott zajló forrongások miatt, amelyek eredményeképp még a gitározás is évekig be volt tiltva az országban. A 2016-os Tim Tár Memories azonban személyes, szerelmes témájú szerzemény. Szakítás utáni merengés a párkapcsolatok értékéről.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Nem séfnek való vidék című utazós főzős műsort szereti nézni dalszerzés közben Don West. Az Ausztrál Soul zenészt inspirálja a számára távoli országok felfedezésének gondolata, ezért egyáltalán nem zavarja, hogy a néhai sztárséf Anthony Bourdain épp ilyen messzi tájakon tevékenykedik a háttérben a tévéképernyőn, miközben ő komponál. Bourdain műsora 2013 és 18 között futott. West azonban 25-ben kifőzött első albumán, a Give Me All Your Love-on eredetileg ennél jóval korábbi korszakba utazott vissza, a 70-es évekbe, Marvin Gaye, James Brown és Al Green uralkodásának idejébe.

0: csöngettek? Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod! Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
6: A Pályán Royale június 30-án meghódítja a Budapest Parkot. A három testvérből álló pop-rock trió egy kihagyhatatlan koncerttel tér vissza hozzánk. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
5: Most hétvégén klíma hétvége a rakparton. Minden korosztálynak szóló színes programok, inspiráló beszélgetés, kiállítások, interaktív élmények várják az érdeklődőket a Jane Heining rakparton június 12-e és 14-e között, péntek délután 16 órától. Részletes információk a Rakpart, a Budapesti Művelődési Központ és a Budapest Városháza Facebook oldalain.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
7: Kedvező feltételekkel vállalhatnak munkát a diákok. Támogatják az önkéntes tűzoltókat. Kezdődik a foci VB. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Kedvező adózási feltételek mellett vállalhatnak munkát a diákok a nyári szünetben. Szülői engedéllyel a vakáció idején a 15 éves nappali tagozatos diákok is dolgozhatnak. Részletek Linzmeier Szilviától, a NAV kommunikációs főosztályának vezetőjétől.
8: Ahhoz, hogy bármilyen formában valaki dolgozhasson, egyetlen egy dologra van szüksége, a szülői engedélyen kívül, ha 18 év alatt van, az pedig az adóazonosítójel. Ez már minden tanulónak meg kell, hogy legyen, de ha mégsem, akkor ezt a NAV-tól lehet beszerezni, online is lehet igényelni. A diák munkával szerzett jövedelemre is érvényes a 25 év alatti fiatalok kedvezménye. Ez azt jelenti, hogy nem kell személyi jövedelemadót fizetni. A kedvezmény 715 ezer forintos bruttó bérig illeti meg a fiatalokat.
7: Támogatást kapnak az önkéntes tűzoltó egységek. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint 652 szervezet között összesen csak nem 552 millió forintot osztanak szét idén. A pénzből működési költségeket fedezhetnek, új eszközöket vásárolhatnak, felújíthatják szertáraikat, valamint járműveiket és technikai felszereléseiket is korszerűsíthetik. Az önkéntes tűzoltók országszerte fontos szerepet játszanak a tűzesetek, műszaki mentések és viharkárok felszámolásában. Ezért a támogatás a helyi közösségek biztonságát is erősíti. Holnap kezdetét veszi a labdarúgó világbajnokság, amely minden idők legnagyobb tornája lesz a sportágban. A három társházigazda az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada összesen 48 nemzet legjobbjait látja vendégül, a mezőny pedig 104 mérkőzésen dönti el, ki ülhet fel a futballvilág trónjára. A legnagyobb esélyesek között az Európa-bajnok Spanyolországot és a legutóbbi VB ezüstérmes Franciaországot emlegetik, de Brazília és Argentína sem mondott le a végső sikerről. Külön figyelem irányul Lionel Messire és Cristiano Ronaldóra, akik könnyen lehet, hogy utolsó világbajnokságukon szerepelnek. Meleg, de szeszélyes időnk lesz. Többfelé kell zivatarra készülni, a részleteket azonnal mondom. A front kelet felé indul, így nyugat felől erőteljesen megnövekszik a felhőzet. Hajnaltól északnyugat felől már elkezd szakadozni, csökkenni a felhőzet, megszűnik a csapadék. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 19 fok között valószínű. A folytatásban több órára kisüt a nap, a változó mennyiségű gomoly és fátyol felhő mellett. Reggel a keleti tájakon még előfordulhat csapadék. A csúcsok 20-27 fok körül alakulnak, a szélhelyenként továbbra is viharossá fokozódhat.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem. Mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sírálj!

0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
1: A színházi előadás azért születik, hogy mind az alkotók, mind a szakma, mind az átlag néző is megtalálja az örömét. És ez az, ahol sokszor félre szokott menni. De a mi gondolkodásunkban soha.
2: Jó estét kívánok, Balázsi Panna vagyok, ez a Tandem Színházi Alternatívák a Rádiókafén. Mai vendégeim meghatározó és fáradhatatlan motorjai a magyar színházi életnek. Rozgonyi Kulcsár Viktória színházi menedzser, a Budapesti Jurányi Ház alapítója, intézményvezetője, a Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület ügyvezető elnöke. Orlai Tibor közgazdász, magánproducer, az Orlai Produkciós Iroda alapítója, ügyvezető igazgatója. Sziasztok, köszönöm, hogy itt vagytok.
3: Szia,
1: köszönjük. Köszöntjük a hallgatókat is, szeretettel.
2: Hogyan találkozott a szakmai utatok, vagy mi volt az első közös pont?
4: Fédra Fitness.
3: Így van. Mondhatjuk, hogy a sport hozott minket össze. Igen. Színházi körülmények között.
1: Igen.
3: A Tasnádi Istvánnak volt a legendás Fédra Fitness előadás, aminek te voltál a producere. Nekem akkor még semmi közöm nem volt ehhez az előadáshoz, csak ez úgy kezdődött, hogy egy igazi konditeremben az elején ilyen futógépen, meg gyaloglom, meg mindenféle sporteszközökön kellett már így várni a nézőket, és ez a Deszka Fesztiválon volt, ugye? Debrecenben.
1: Nem az első, de a Deszka Fesztiválon is volt.
3: De amikor mi találkoztunk, és akkor a Tasi megkért engem is, meg a Tibort is, hogy menjünk a futószalagra, és akkor ott a futópadon vártuk a nézőket, és ott lettünk bemutatva egymásnak, hát így indult. Ez a most már több, mint 10 éves, 15.
1: Több ez 15. már, igen.
3: Ez 2009-ben volt.
2: Tibor, is hogy emlékszel az első beszélgetésetekre?
1: Hát az első beszélgetésünk az nagyon érdekes volt, mert ugye egyáltalán ez a Fédra Fitness önmagában egy nagyon érdekes dolog volt. Az én szakmai életemben különösen, mert igazából ez volt nekem az első rétegszínházi, művészszínházi előadás, amit csináltam. Előtte főleg csak a szélesebb közönség rétegeknek szóló előadások születtek, mint a 6-7 hatánc, sírpiknék, csókolanyád, tehát ezek voltak akkor, és ez volt az első ilyen rétegszínházi. És engem ez nagyon izgatott maga a feladat, izgatott az, hogy ez nem egy tradicionális színházi térben képzeljük el ezt az előadást. Igazából a Csákányi Eszter hozta föl ezt a témát először, hogy van egy ilyen ötlet, van egy nagyszerű darab, ami nem futotta ki azt, amit lehetett volna. A Krétakör csinált ebből annó egy előadást, de az nem lett végül is nagyon sikeres, és a Tasi mind írója a darabnak szeretné, hogyha ez újra megvalósulna. És én így találkoztam a Fédra Fitness-szel, és hát nagyon érdekes volt, hogy én nagyon sok emberrel a független szférából, alkotóval, rendezővel, akkor a Fédra Fitness kapcsán találkoztam, hiszen én nem nagyon mozogtam abban a körbe, de hát ez belevitt a közepébe, és így találkoztam Vikivel, Polgár Andrással, tehát egy csomó olyan emberrel, aki ennek a szférának meghatározó személyisége, akár mint alkotó, akár mint szervező, akár mint támogatója, és így kezdtünk el mi is a Vikivel egymással beszélgetni, és akkor tulajdonképpen ennek lett már a folyománya, a Cupido, ami szintén egy Tasnádi István darab, amiben már azért nagyon közösen dolgoztunk együtt. Tehát akkor még nem is társproducerként, de ott már nagyon közös gondolkodás volt. Mi nagyon-nagyon eltérő irányból érkeztünk. Én abszolút egy közgazdász vagyok, mi gyakorlatilag semmilyen színházi tanulmányok nem rendelkeztem. Amit megtanultam, az minden autodidakta módon tanultam meg. Az más kérdés, hogy nekem nagyon nagy affinitásom volt a színház iránt, mint néző, mint semmi más, mint egy polgárember. És a Viki meg ugye hát ő színháztudományi intézetet végzett, vagy ugye,
3: szakot igen, végzett. De ott dolgoztam.
1: És ott és az intézetben dolgozott, és akkor így mi elkezdtünk közösen, mert teljesen más megközelítés, de szerintem az nagyon gyorsan kiderült, hogy mi nagyon közös nyelvet beszélünk. Tehát, hogy hasonlóan látjuk a szakmát, hasonlóan látjuk a struktúra problémáit, hasonlóan látjuk a függetleneknek a lehetőségeit és a helyzetét. Azt mondjuk, hogy én, aki azért zömében, vagy Orlai produkció azért ugye zömében mégiscsak szórakoztató, minőségi szórakoztató előadásokat csinál, az a nagy profilunk, vagy a fő profilunk, de emellett én azt a progresszív világot, amit a független színház jelent, én azt az első pillanattól kezdve rendkívül fontosnak tartottam, és én mindig ezt hangsúlyoztam, hogy az, hogy ez beépüljön a struktúrába, a színházi struktúrába, az nagyon fontos, mert ugye én is struktúrán kívüli voltam. Tehát pontosan vagyok a mai napig, és látom ennek a negatívumait, és ennek az egész struktúrának a súlyos problémáit.
2: Az évek során mind a ketten megkerülhetetlenek lettetek. Tehát azt mondjuk, hogy egy Orlai produkció, azt már mindenki tudja mi. Ha azt mondjuk, hogy Jurányi, azt már mindenki tudja, hogy mi. Mi az, amiben egyformán gondolkodtok, amit most Tibor mondott?
3: Én mindennel egyetértek, amit mondott a Tibor, és tényleg az van, hogy én meg színházi útról érkeztem, és én ilyen autodidakta közgazdász, vagy kreatív könyvelő vagyok, ahogy mondani szoktam. Hát, hogy én a bölcsészből lettem gazdász, amennyire ezt a helyzet megkövetelte. És tényleg nagyon jól kiegészítjük egymást, szóval szerintem a mi találkozásunknak az a nagy előnye és erőssége, hogy ami izgalmas a magán színházaknál, bár ezt a kifejezésre szeretem így, mert tulajdonképpen mi is magánszínházként működünk, hiszen nincsen fenntartunk, de mondjuk, hogy a kicsit inkább full profit magánszínháznál, azt én tök jól át tudtam ültetni a független fenntartható működésbe, és ezt mind a Tibortól tanultam meg, hogy kell ezt csinálni, tehát hogy azok a költségvetések, amiket ő csinált így az elején, akár a koprodukcióinkhoz, abból én sokat vittem át, és aztán próbálom azóta edukálni a független szektort ebbe az irányba, és szerintem neki meg azért volt ez talán hasznos ez a találkozás, ahogy el is mondta, hogy az a fajta művészszínházi érdeklődése, ami meg megvan, de lehet, hogy a belvárosiban már egy kicsit réteg színház, azokat szuperul meg tudjuk valósítani Gyurányi berkeken belül.
1: Szerintem ez a kulcs ennek a dolognak, hogy a színházról, a nézőről, a színházi alkotó folyamatról nagyon hasonlóan gondolkodunk. És ettől tudjuk a különböző tereteket teljesen harmonikusan egymás mellett működtetni, mert ugyanazt gondoljuk, ugyanoda szeretnénk eljutni, lehet, hogy az út az időnként más, a jellegből fakadóak, de ugyanabba az irányba megyünk. És ez egy nagyon ritka dolog, amikor egy olyan színházi alkotóval, vagy színházi szénának jelentős szereplőjével dolgozol együtt, aki teljesen úgy gondolkodik, mint te. Teljesen azt a célt tűzi ki maga előtt, ami nyilvánvalóan más lépték egy magánszínház, meg egy független stúdió előadás esetében, de mégiscsak egy lényegesen nem van, hogy egy jó előadás szülessen, az alkotók megtalálják benne az örömét, és a néző megtalálja benne az örömét. Tehát a színházi előadás azért születik, hogy mind az alkotók, mind a szakma, mind az átlag néző is megtalálja az örömét. És ez az, ahol sokszor félre szokott menni. De a mi gondolkodásunkban soha.
3: Mi szoktunk együtt tanítani is fiatalokat, és ami úgy hallom, hogy mindkettőnknek egy ilyen közös üzenete az a szolgálatkészség, meg az alázat. Tehát, hogy tényleg az van, hogy nekünk két iránya fontos, az alkotó, meg a néző. De igyekszünk úgy csinálni mindent, hogy sose feledkezzünk meg egyikről se. Tehát, hogyha az alkotóval kell tárgyalni arról, hogy ez mennyire lesz eladható az az előadás, akkor előtérbe helyezzük a nézői igényeket, ezeket, tehát akkor szerintem egy kicsit így a közönség szemüvegén át nézzük azt, hogy ebbe most belevágjunk, ne vágjunk bele, mi a kockázat, mi ez a fajta minőség, amit ez kiszolgál vagy elér. Hogyha megfordítva, akkor meg nyilván az alkotók vagy a társulat szemszögét próbálják előtérbe helyezni. Hát ebből kiderül, hogy magunkat nem nagyon szoktuk minden e kettő elé helyezni, de közben persze ott vannak azok az úgymond ilyen fiskális szempontok, amik sosem mennek a művészi szempontok elé, de ahhoz viszont nagyon fontos, és szerintem ezt is én a Tibortól tanultam meg annak idején, hogy minél tovább működőképes legyen egy produkció, ahhoz viszont nagyon fontos már az elején okosan gondolkodni, okosan a méreteket meghatározni.
2: A Füge idén 20 éves, a Jurányi 14.
3: Így van.
2: Ti pedig a 19.
1: évadnál jártok, ha úgy tetszik. 20 lesz, igen.
2: A kérdés nagyon nagy lesz, de szerintem inkább a jelenre vagy a közeljövőre reflektáljon a válasz, hogy változott a magyarországi színházi élet. Azok az előadás típusok, amiket most előtérbe helyeztek, azok hogy változtak?
3: Mi nagyon sok monodrámát csinálunk így együtt. Én például régen sose szerettem, mikor egy ember volt a színpadon, és aztán rájöttem, hogy ez mennyire fontos, és akkor ez csak ott lesz válasz a kérdésre, hogy ami szerintem most érdekli a nézőket, az a személyes őszinte hang nem. Tehát minden olyan, amit akár viszonylag kis térben kevés szereplő közvetít felé, és amivel tud úgy történetileg azonosulni, tehát akár vele megtörtént, akár megtörténhet, akár egy családtagja veszélyben lehet, akár tudja, hogy ismerős körben volt már ilyenre példa, tehát hogy mindenképpen most én azt érzem, hogy sokkal inkább a és ezt talán így persze tényleg mindig azt mondjuk, hogy Covid előtt és Covid után, de hogy a Covid óta ez még erősebb, hogy valahogy az intimebb helyzeteket keresik, mint térben is, mert amúgy szerintem most ez a lakásszínházi modell is most ilyen nagyon működőképes, tehát hogy érdekes pedig a Covid az ugye abba az irányba vitt minket, hogy próbáljunk minél nagyobb távolságot tartani egymástól, de támpont ez a távolságtartás, vagy ez a mesterkél távolság egy kicsit most közelebb hozza az embereket, és leginkább én ezt látom, hogy erre van igény, hogy olyan sztori legyen, ami közel van hozzájuk, és
1: a ma emberének itt lévő, körülöttünk levő problémáiról kell beszélni. Tehát ez különben általában igaznak tartom ezt a színházi világban, de a monodrámákban, vagy a kisebb előadásoknál ez különösen igaz, hogy azok a témák, amelyek előttünk vannak, és nem merünk róla beszélni, nem merünk róla nyíltan beszélni. És nekünk meg az a dolog, hogy ez nyíltan beszéljünk ezekről a kérdésekről. És hogyha pont a közösen megvalósított, vagy nem csak a közösen megvalósított, de a monodrámákat nézzük, ami az elmúlt 10-15 évben a Jurányiban közösen hoztunk létre, akkor az pontosan lehet látni, hogy melyek azok a témák, amik visszatérően megjelennek, és visszatérően beszélünk róla, mert itt lévő problémák, csak nem mindig szeretjünk erről őszintén vallani. Ebben mondhatok egy, hogy 13 vagy 14 évvel ezelőtt volt az első olyan előadásunk, ami például a családon belüli erőszakról szólt, ami abban az időben totális mértékben tagadott téma. Ilyen nincs. Magyarországon ilyen nincs. Sőt, a család az másról szól. Hát nem szól sajnos másról, az itt levő problémák. Engem nagyon izgatnak a különleges női sorsok. A nőknek a társadalomban betöltött szerepe, különösen egy ennyire férfi központú, majd lehet durvában fogalmazni, hímsoviniszta társadalomban, mint a magyar társadalom. És ebben nagyon szeretek, hogyha ilyen előadások, ilyen témákat hozunk elő. És ebben az elmúlt években akár az Egyasszony, akár a Mély levegő, vagy a legutolsó előadásunk a Hosszú virágzás, ezek mind olyan témákat vizsgál, ami van, ami sokakat érint, és a nők társadalmi szerepével, a nők sajnos nagyon sok esetben degradált megítélésével foglalkozik. És ez ellen kell a színháznak beszélni. És például ez az, amiben mi nagyon hasonló, soha erről szerintem mi így pacekban nem beszéltünk. De mégis, és ezt én nagyon-nagyon értékelem a Vikibe, hogyha én jövök hozzá egy ötlettel, akkor ő mindig nyitott rá, mert tudja, hogy én csak olyan ötlettel fogok jönni, ami biztos vagyok benne, hogy az a Jurányi profiljába totálisan belefér, és illik, és azt viszi tovább, amit elkezdtünk közösen felépíteni.
3: De ez már az elmúlt 15 év együtt
1: igen.
3: élésének köszönhető szerintem, hogy annyira félszavakból is értjük egymást.
2: Közönség hogy változott?
1: Hát ebbe látok jelentős változásokat. Teljesen más felgyorsult világban élünk. Egy olyan felgyorsult világban, amiben az a fajta színházba járás szokások, ahol különösen az én korosztályom, de még a nálam 10-15 évvel fiatalabb nézőközönség is szocializálódott, az már nincs, hogy én délután 4-kor hazamegyek, átöltözöm, felöltözöm, szép ruhába, és elmegyek hétre a ilyen és olyan színházba, és ott végülök egy 2-3 felvonás előadást. Na ez teljes egészében megszűnt. Lehet látni, hogy nagyon sok esetben egyre gyakrabban egyrészes előadások születnek, és a nézők gyakorlatilag beesnek a színházba a munkából jövetmenet. Ez egy nagyon lényeges változás. Tudomásul kell venni, hogy volt, tulajdonképpen azt is mondhatom, hogy a 60-as, 70-es, 80-as években ugye a színház, a színháznak a társadalmi megítélése az egy nagyon központi helyen lévő dolog volt. És akkor a színházba járás, a színészeknek a társadalmi megítélése, a művészeknek a társadalmi megítélése teljesen más pulpituson volt, mint amiben ma van a 2020-as években. Akkor volt egy nagy közönség réteg alakult ki, akinek a színházba járás az heti, egy héten többször egy természetes velejárója volt az életének. Egyrészt belefért, másrészt anyagilag a színház sokkal inkább elérhető volt. Tehát volt egy nagy réteg, akinek az, hogy egy hónapban 6-8 színházba megy, az egy természetes dolog volt. Vidékről is sokkal több utaztatás volt, sokkal több nézőt hoztak föl vidékről, a budapesti színházakba. Tehát egy teljesen más, sokkal több volt az akkoriban a vidéki színházaknak a tájelőadásai nagyon pici helyekre. Tehát ennek volt egyfajta színházi kultúra, ami elterjedt. Most ez a közönségréteg, amelyik ezen szocializálódott, ez a közönségréteg igazából megöregedett. Tehát ők már bizony a 75-80 felett járnak. Tehát ez egy nagyon lényeges eleme a mai színházba járási szokásoknak, hogy van egy ilyen réteg, amelyik már nem megy, vagy ha csak megy, akkor délutáni előadásokra megy színházba. Egészen mások lettek a színházzal szembeni elvárások is. Van egy nagyon nagy fiatal réteg, aki egészen másfajta vizuális dolgokat vár a színháztól, mint a régi szokás volt. Ebből lehet látni, nagyon sok alkotó erre nagyon odafigyelt, de sok esetben ebben most a visszatérés van a színház eredeti irányvonalához, ezt is lehet látni. És van olyan réteg sajnos, amelyiknél a színházba járás az egy avitt, kicsit ciki dolog. És ezt megmerik, és sokszor gimnazista gyerekek fogalmazzák ezt meg. Ők nem merik elmondani a szüleik, vagy a társaiknak, hogy ők tegnap színházban voltak a szüleikkel. Rengeteg dolgot lehet mondani, de akkor, amikor te arról kérdezel, hogy mit gondolok a közönségről, mennyire változott a közönség, ez egy nagyon lényeges eleme. Régebben is nagyon erőteljesen érződött már, hogy a nézők szórakozni szeretnének menni színházba, és ez nekünk a feladatunk, hogy tudjuk azt megcsinálni, hogy eljuttatni az emberek, hogy jól érezni magad, szórakoztatni, nem csak azt tud, amin nevetni tudsz. Ez is a színházi alkotóknak a feladata.
2: Innen folytatjuk a szünet után, ez a Tandem a Rádió Cafén.
0: Rádió Café. Van barát.

0: Még ne szálljatok le! A tandem folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.
2: Apa, ma te mesélj!
3: Jól van, gyere!
0: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
3: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az óperenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
3: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod!
5: Dolce Vita. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában.
6: Az izlandi Of Monsters and Men először ad koncertet Budapesten. A Little Talks-szal befutott indie folk zenekar június 22-én legújabb lemezének dalaival és legismertebb slágereivel érkezik a Budapest Parkba. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sírálj!
7: Ez a Tandem Színházi Alternatívák a Rádió Cafén, vendégeim Rozgonyi Kulcsár Viktória és Orlai Tibor. Hogyan definiálnátok a saját szerepeteket a színházi rendszerben?
8: Én leginkább most ilyen hídembernek érzem magam a színházi rendszerben, és ez a híd, ez sok mindent jelent. Azt hittem, ezzel én a felkomba azt fogod mondani, hogy két fáradt ember itt veled szemben a fáradhatatlannál. De egyrészt ezt is érzem, hogy ezt a pózt tartani ennyi ideje, az fárasztó. De hogy a hídemberség alatt viccet félretéve nagyon sok mindent értek így a különböző szektorok közötti híd építését, akár kőszínház, független színház, fővárosi színház, vidéki színház, tradíció, innováció, és még sorolhatnám ezeket a mondjuk párhuzamokat, hogyha most így jó fej akarok lenni. Szóval én egy kicsit erre jöttem rá egy az elmúlt talán 5 évben leginkább, hogy ezt a szerepet kaptam, vagy ezt a terhet, vagy édes terhet próbálom cipelni, vagy ennek megfelelni, mert erre van most a legnagyobb szükség szerintem az előadó művészetben. Én meg valahogy úgy vagyok bekötve, vagy mindig azt csinálom, amire szükség van. És ezt érzem, hogy most leginkább így a különböző opozíciók közötti összefogást kell képviselnem, és akkor azon kívül meg igazából, amit már mondtam, hogy nyilván én egy ilyen kiszolgáló pozícióból nézem ezt a területet, tehát mivel tudjuk, hogy maga a független vagy fenntartó nélkül működő színházi szektor az sose volt

0: igazán jó helyzetben, de most sincs jobba, ezért minden olyan lépést próbálok megtenni, amivel akár plusz forrásokat tudok behozni erre a területre, amivel a fiatalokat tudom megszólítani, amiket ugye Tibor elmondott a közönségről, az szerintem ugyanúgy hozza magával azt, hogy az alkotókat is frissítenünk kell pont azért, hogy elérjük azt a fiatal tömeget, ahogy te mondtad, akik most még cikinek érzik azt, hogy színházba járjanak, tehát hogy ez legyen esetleg az a szabadidős program, amit választanak, és ezt én mindig is azt mondtam, hogy úgy tudjuk elérni, hogy ha olyan alkotók és olyan témáról beszélnek hozzájuk, ami igazából nekik és róluk szól. Úgyhogy én ezeket érzem most így legfontosabb feladatnak, és ezeket is művelem, hogy egy kicsit így nem béka perspektívából a saját intézményem javát nézve, pláne nem a saját személyes ambícióimat követve dolgozzak, hanem mindig kicsit így messzebbről, így repülő perspektívából nézek rá erre az egész masszára, amiben én is egy részecskeként működök.
1: Ha az én helyemet próbálnám definiálni, amit persze nagyon nehéz, én azt gondolom, én vagyok az a típus ember, aki pont azt próbálom bebizonyítani, hogy egy színház nem feltétlenül kell, hogy úgy működjön, mint egy szocialista nagyvállalat. Én ezt érzem az én szerepemnek. Tehát ez a dolgom, ezért jöttem a szénába, hogy én ezt bebizonyítsam, hogy nem úgy kell működni egy színháznak. Tehát, hogy lehet úgy is évi 500-600 előadást megcsinálni, minőségi előadást, hogy négy ember működteti azt a dolgot, és nem feltétlenül 25-30 kell, hogy működtesse. Mindenhogy ez nagyon sok közszínház esetében, struktúrán belül színház esetében is van. A rendszerváltást próbálom elérni a színházon belül.
2: Mit jelent a rendszerváltás?
1: Hát ez nagyon-nagyon sok mindent jelent. Ez most nem, ez, ebben semmi politikai megjegyzés nem volt, félreértés nehézség. Tehát én nem politikai rendszerváltásról beszélek, hanem itt kimondottan azt, hogy a színházról való gondolkodás, az egész próbarend, az egész működésrendje, a rengeteg párhuzamos tevékenység, ami egy színházon belül
2: tehát
1: van.
2: Tehát a hatékonyságról
1: hát
2: is beszélsz.
1: Hát részben hatékonyság, részben
0: optimalizálás,
1: logisztika, tehát egy csomó kérdés, ami és természetesen van egy művészi része is ennek a dolognak, egy nagyon erős művészi része, ami ez természetesen nagyon fontos, hogy igazán legyenek társaid, hogy a művészeti oldalról, akik hasonlóan tudnak gondolkodni.
2: És persze a befogadó, mint hát, közönség a harmadik.
1: Hát ugye végül is én ezt mindig azt mondom, hogy a színház a befogadóknak készül, tehát hogy nem a szakmai elitnek csináljuk a színházat, hanem a nézőknek csináljuk a színházat.
2: És mi az argumentum, hogy ma mi a színház, mit képvisel a színház, miért fontos a színház, mit tud a színház, amit más nem?
0: Szerintem a találkozást, és pont ebben a, ahogy elhangzott, felgyorsult, igazán zajos világban, amiben élünk, egy ilyen kis szelet, vagy egy szerintem azt ambícionálja, hogy végre egy olyan fizikai találkozási pont, ahol úgy egyszerre tudsz lélegezni az embertársaiddal, és ki tudja, hogy ezt meddig tudjuk megtenni. Mármint, hogy gondolok most így a mesterséges intelligenciára és a többi, de ezt már tényleg nem akarom kinyitni ezt az ajtót.
2: De aki moziba megy, az is együtt lélegzik.
0: De a színészekkel nem. Tehát ott nincs meg az élmény, hogy itt és most történik.
1: Hát ez a pillanatvarázsa azok a pillanatok, az, hogy az a egy ugyanolyan mondat teljesen másképp hat ma, mint holnap fog, attól, mert más 500 ember ülött, és attól, hogy a színpadon levő emberek más hangulatban, más helyzetben, más pillanatban mondják ugyanezeket a mondatokat. Na most ezt csak a színház, ez a jelen idejűség tudja biztosítani. És ezért van az, hogy ha belegondolunk, és sokszor belegondoltunk, az, hogy voltak kísérletek a streamingre, színházi közvetítésekre, minden soha nem tudja azt a hatást, azt a pillanatot megszülni, amit én ott a színházterembe a nézőtére nézve.
2: Ez igaz, de a Covid alatt azért jól jött, hogy
1: most nem erről beszélünk, mert hát ugye rengeteg ilyen van. Persze, hát nyilvánvaló.
0: Annak is megvan a maga varázs,
1: és annak is megvan a... Nyilvánvalóan a statikusabb előadások tudnak jobban működni streamingen is, de a mondatok azok akkor működnek, ha együtt lélegzel a nézővel. Ez a színház.
0: Igen, szerintem a közösség és az élmény, mint kifejezés, én így tekintek a színházra, hogy ez a két fontos üzenete van. Én valahogy ezt az élményt szeretném leginkább hangsúlyozni, mert ebben van valamilyen pozitív energia, azt érzem, hogyha azt mondjuk, hogy ez nem egy ilyen kultúrafogyasztás, meg nem, tehát hogy valahogy így, hogy ez mindenképpen egy élmény, ami el is hangzott, hogy ott akkor azokkal, vagy akár a partnereddel, de hogy mindenképpen több leszel másfél óra múlva, és akkor ez lehet, hogy egy minőségi szórakoztatás, de lehet, hogy egy szemfelnyitás, tehát hogy tényleg olyan pozícióból kell megérkezni, hogy te most ezt befogadod, meg szerintem nagyon fontos az is, én ezt ismerősöknek szoktam mondani, amikor ugye én vagyok így az ilyen színházi kisokos, hogy na akkor holnap végre van babysitter, elmennénk, és hova menjünk, és akkor én mindig megkérdezem, hogy vagy. Tehát, hogy most éppen milyen állapotban vagy, mert hogyha tök jó minden, akkor olyanra menjél, hogyha éppen most valami szakításban vagy, vagy beteg valaki a családban, vagy tehát hogy tök fontos szerintem tudni a nézőnek is magának, hogy ő igazából mire vágyik, mi csak azután tudunk neki segíteni, ezért szerintem ebbe is hasonlóan gondolkodunk, hogy nagyon szélesen kínálunk, hogy legyen a minőségi humortól a szembesítésen át a felzaklató előadásig minden, de legyen dokumentarista színház, legyen prózai színház, legyen zenés, könnyedebb műfajú, mert hogy muszáj nekünk szélesen felkínálni, tehát hogy az étlapon sok minden szerepeljen, de mégis maga a fogyasztó tudja, hogy ő most mire vágyik, de szerintem tényleg még egy étteremben is így van, nem mindig kívánjuk ugyanazt, amit esetleg két hét múlva.
1: Igen, ez az étterem hasonlat, ez nagyon jó hasonlat, mert engem mindig meg szokott lepni, amikor elmegyünk egy-egy étterembe valakivel, akkor egyrészt már az meg szokott lepni, aki azt mondja, hogy mindig menjünk ugyanabba az étterembe. Na, ez már engem rögtön meglep, mert hogy miért menjek, hogy más étterem is van, és másod is van jó kaja, miért nem más próbálunk ki? De annál még megdöbbentőbb számomra, amikor mindig ugyanazt rendelik. Tehát, hogy nem csak, hogy ugyanaz az étterem, hanem még ugyanazt is rendelik. Ez nekem nagyon fura, mert hát pont erről szól az életünk, hogy minden újat, mindent befogadni, mindenre nyitottnak lenni, mindenre kíváncsinak lenni, elfogadni más kultúrákat, más vallásokat, más típusú embereket, és ez, ha van, létezik műfaj, ami ezt tudja nyújtani, az a színház.
2: Hát mindkettőtök elég jó argumentum állt elő, de ez az anyavonal, ami keresztül megpróbáljátok a fiatalabb generációt bevonzani, akik mondjuk szégyellik per pillanat, hogy előző nap színházba mentek.
1: Nem, ez nem mondom mindenki. Van nem, egy rétege, persze, aki így áll hozzá.
0: Szerintem ez is például pont erre az élményközpontúság szerintem egy jó üzenet. Amúgy meg nyilván a közösség, a kínálat, és én azt érzem, és talán pont Tibor is erre utalt, hogy most mégis van egy változás, és mint ahogy az öltözködésben is a divatok, ugye tényleg azért 10-20 évente vissza-vissza pörögnek a trapéznadrágok, stb., hogy most én itt ugyanúgy érzek egy visszatekerést, hogy most azért kezd menő lenni a mostani 20 évesek körébe pont ez az élő találkozás, és annak egy nagyon jó lehetősége a színház, mert hogy kultúrát is fogyasztasz, társasággal is jöhetsz, meg még utána tudtok is róla beszélgetni, mert hogy én most egyre inkább látom, én igyekszem tényleg sok időt tölteni fiatalokkal, akár úgy, hogy fogadunk gimiseket, egyetemistákat, hogy jöjjenek, nézzenek körbe a házba, megyek órákra, tanítom őket, tehát hogy tényleg érdekel és figyelem is azt, hogy ne csak így szűk családon belül nézem ezt a korosztályt, hanem hogy most mit lehet elmondani általánosságban róluk, ami mindig nehéz, mert általánosítani sose ér, de hogy mégis ismerjük meg őket, és én most például ezt látom, hogy van egy nyitáspont az ilyen kicsit ilyen falanszter világban vagyunk, hogy most azok az értékek, amik lehet, hogy múlandók, azok most felértékelődnek. Tehát kicsit amúgy így tekintenek rá, mint hogy a könyvre, amiben van azért egy kicsi ilyen riasztó, hogy jaj, akkor ők már azért azért értékelik fel, mert hogy ez lehet, hogy holnap után már nem lesz, de hát ez is egyfajta szemlélet, és akkor nekünk most azt hiszem, ezt kell megragadnunk, igen, hogy van mégis ez a nyitottság, akár azért, mert van egy félelem bennünk, hogy valami most még van, de holnap után már a múzeumban lehet csak kutatni, de hát akkor élj a mának, és akkor most fogyasszanak minél több színházat.
1: Nekem ezzel kapcsolatban mindig van egy hasonlat, amit el szoktam mondani, ami persze természetesen, mint minden hasonlat, sántít is egyben. De ha belegondolunk Shakespeare időszakába, belegondolunk a Globe színházba, akkor mi is volt? Ott ült az arisztokrácia, ott ült a kocsis, ott ült az akkori értelmiség, ott ült a mosónő, és azok ugyanazt az előadást nézték, és ugyanannak az előadásnak más rétegével tudtak együtt menni, és azt szólította meg őket. Na most én azt gondolom, hogy a mai színházi alkotóknak, íróknak ugyanez a feladatuk. Megtalálni, hogy melyek azok a rétegek, melyek azok a témák, amelyek a közönségnek nagy szövetét meg tudja találni.
2: Végig motoszkált bennem a Timothée Chalamet elhíresült mondata arról, hogy hát ő nem véletlenül színész, mert hogy az opera meg a balett az már egy ilyen elavult, nem létező műfaj, és ezért hát azért kapott hát hideget, meleget. Hogy ti mit gondoltok erről, hogy lehet valamit visszahozni, úgyhogy megint a figyelem középpontjába kerüljön.
0: Ismernünk kell a közönségünket és az ő igényeiket, és ebben egyébként van egy ilyen veszélyforrás is, hogy ha meg nagyon ki akarjuk őket elégíteni, vagy szolgálni, de inkább a kielégítés itt most jobb szó, akkor megvan az a veszélye, hogy mennyire torzítjuk az értékrendet. Tehát nekem ez egy örök kérdés, hogy akár gyerek előadásoknál, hogy azért, mert tisztában vagyunk vele, és csak elmondom a példát, mert úgy könnyebben érthető, hogy a mai gyerekek jobban zsizsegnek, és nagyobb térigényük van, mert hát egy ilyen iszonyatosan felgyorsult, zajos, input gazdag környezetben léteznek és nőnek fel, akkor nekünk az a feladatunk, hogy ezt megadjuk nekik egy előadás során, tehát hogy akkor legyen babzsák, nagy tér, szaladgálhassatok, menjetek ki, nyugodtan szóljatok bele, stb. Vagy az a feladatunk, hogy szűkítsük a terüket, és azt mondjuk, hogy nem gyerekek, a színház az arról szól, hogy csendbe kell lenni, sötét van, felmegy a függöny, és odafigyelünk a társainkra, és nem befolyásoljuk azt, hogy nekik az élménybefogadásuk az éppen milyen lesz attól, hogy mi papírrepülőket hajtogatunk. Szóval szerintem ez például egy nagy kérdés, hogy ugyanígy, hogy oké, hogy be akarjuk hozni mindenféle réteget, most értsük itt a generációs különbségeket elsősorban. Csak én azt is látom, hogy amennyire ki akarjuk ezt szolgálni, annyira lazítjuk akár a színházba járási szabályokat, és akkor utána meg azzal szembesülünk mi például minden munkarendén, hogy mennyire fellazultak ezek az etikai kérdések, hogy mint viselkedés a színházban, csak már ugye itt beszéltünk a nézőkről, hogy most már sok minden belefér, ami korábban nem. Tehát, hogy ki lehet menni pisilni, ami furcsa, hogy akkor utána vissza kell engednünk a nézőt, de hát van egy 12 székből álló sor, a 8. sorból, ha valaki kimegy és visszajön, az ugye pont ez az itt és most élményt eléggé zavarja. Moziba se kellemes, de ott mégis más. A színészt is zavarja, hogy be lehet-e hozni innivalót, ennivalót, tehát hogy meddig megyünk el annak érdekében, hogy amit már említettem, ez az élmény, ez tényleg élmény legyen, vagy nekünk pont az a felelősségünk és feladatunk, hogy kicsit edukáljuk azt, hogy ez egy olyan típusú élménybefogadás, aminek ezek a szabálya, ez a keretrendszer, és kérlek ezt a hagyományt vidd majd tovább a gyerekednek, meg az unokádnak, meg stb., hogy erre tekintsünk már mindig úgy, mint egy kis ékszer teknős. Szóval szerintem például ez is egy érdekes kérdést vett fel.
1: Szerintem az, hogy a színház ugyanabba a társadalmi megítélésbe kerüljön, mint ahol volt. Vagy ha nem is ugyanabba, hanem megtalálja újra azt a központi helyét, talán így jobb megfogalmazni, ahol volt, vagy kellene, hogy legyen. Ami egyrészt ugye kulturális múlttal, gyökerekkel, sok mindennel összefügg. Én szerintem egy kulcs mondat van erre, vagy egy kulcs szó van erre, hogy mennyire hiteles, mennyire igaz. Én szerintem ezen múlik, hogyha az emberek azt érzik meg, hogy az, amit ők látnak, az nagyon hiteles, nagyon igaz, velem történhet, velem megtörténhet, ebből én viszek magammal olyan útravalót, hogy az életben majd esetleg használni tudom, akkor szívesen fognak jönni színházba. Akkor érdekelni fogja őket. Ezen múlik szerintem a színház jövője, és ezen belül igazából, hogy ez most prózai műfaj, zenei műfaj, monodráma, stúdióelőadás, vagy 2000 fős nagy színpad, tulajdonképpen mindegy. Az a lényeg, hogy igaz legyen.
2: Csodálatos végszó. Köszönöm mindkettőtöknek, hogy eljöttetek.
0: Köszönjük szépen.
1: Köszönöm én. Rádió Café.

0: Tandem. Színházi alternatívák Balázsi Pannával legközelebb jövő szerdán este 8-kor itt a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án.
3: Ez az.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café, van barátod!
4: Az a szép zöld gyep, az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
0: Aj, dehogy fog! Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van gerebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsa. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: A körülményekhez képest kifejezetten jó cseresznye szezon van. Sok a rolleres baleset. A legjobb, ha sima csapvízzel vesszük be a gyógyszert. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Egyre több a rolleres baleset. Egy friss elemzés szerint a rolleres károk közel 90%-a kölcsönzött járműhöz köthető, és az esetek többsége Budapesten történik. A leggyakoribb probléma az elsőbségadás elmulasztása, de sok kárt okoznak a rosszul leparkolt vagy feldőlő rollerek is. A szakemberek szerint sok használó nincs tisztában a baleset utáni teendőkkel, miközben az alkoholfogyasztás utáni rollerezés sem ritka. Az év első 5 hónapjában több mint 1100 ember sérült meg elektromos rolleres balesetben Magyarországon. A szakértők szerint mielőbb egyértelmű szabályokra van szükség a biztonságosabb közlekedés érdekében. Dübörög a cseresznye szezon. A fagykárok idén a termés felét vitték el, ami jobb aránya tavainál, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
6: Az, hogy most ebben az évben jobb a cseresznye kínálat, onnan is látszik, hogy az árak jóval alacsonyabbak, mint a tavaly évben. Tavaly nagyjából a 3 és az 5 ezer forint között mozgott a cseresznye fogyasztói ára. Most ebben az évben nagyjából a 2-3 ezer forint között látjuk. A cseresznye egy borzasztóan érzékeny piac az időjárás változására. Nagyon gyorsan tud reagálni a betakarítható mennyiség, vagyis a kínálat.
5: Nem mindegy, hogy mivel vesszük be a gyógyszert. Magyar kutatók arra figyelmeztetnek, hogy egyes lugos ásvány és gyógyvizek károsíthatják bizonyos készítmények védőbevonatát. Így azok túl korán oldódhatnak fel, és kevésbé hatékonyak lehetnek. A probléma főként egyes reflux elleni gyomorvédő, fájdalomcsillapító és pszichiátriai gyógyszereket érinthet. A szakemberek szerint a legbiztonságosabb megoldás továbbra is az, ha a gyógyszereket egyszerűen csapvízzel vesszük be, és a kapszulák felnyitása előtt kikérjük orvos vagy gyógyszerész tanácsát. Barna medvét láttak az Akteleki Nemzeti Parkban. Jósva főtől északra a szlovák határ közelében egy anyamedvét és egy bocsot vett észre a park egyik dolgozója. Az állatok a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen a túraútvonalaktól távol bókláztak. Nyugat felül egy hideg front alakítja időjárásunkat, az éjszaka folyamán többfelé várható eső zápor, hajnalra északnyugat felül már csökken a felhőzet, és fokozatosan megszűnik a csapadék. A hőmérséklet hajnalban 10 és 19 fok közé csökken. Holnap már több órára kisüt a nap, reggel keleten még előfordulhat néhol eső, délután pedig elszórtan, főként az északkeleti ország részben és a déli határ közelében alakulhat ki egy-egy futó zápor.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Melyik a legjobb fotós mobil?
7: Biztonságos-e a felhő?
3: Kell okos óra a nagymamának?
7: Megzabolázhatóak a techóriások?
3: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
7: Melyik a világ legjobb tévéje?
3: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden szerdán este 9-től az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Technológia konyha nyelven iFater.

0: Alfater. Technológia konyha nyelven a Rádiókafén.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Fekete Gábor vagyok, és a következő egy órában vastagon technológiával fogunk foglalkozni, a többes szám, mint ahogy mindig. Most is indokolt, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom, szevasz Peti.
2: Szia Feki, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: A mai hírekben 99%-ban almázni fogunk, már csak azért is, mert hogy nem régiben zajlott le az Apple WWDC, vagyis az a fejlesztői konferencia, ahol leginkább szoftveres megoldásokkal találkozhatunk, és minden évben itt mutatják be, hogy a következő operációs rendszerek mit fognak tudni, tehát azok a készülékek, amelyek képesek futtatni ezeket az oprendszereket, azok mennyire lesznek okosak, és hát azt kell mondjuk, szarkazmus táblát tartom föl, nagyon-nagyon okosak lesznek, mert hogy 2026 közepére eljutott oda az Apple, bár nem most fog még megjelenni az iOS 27 és a hozzátartozó hasonló megoldások és rendszerek, baj számítógépre, okosórára, stb. De hogy végre használja az AI-t úgy, hogy már megérkezhetett a Siri AI, aki sokkal okosabb, sokkal ügyesebb, olyannyira, hogy képes önálló feladatokat ellátni. Éppen ezért például az EU azt is mondta, hogy köszönjük szépen, ide ti ezt nem fogjátok behozni. A műsor közepén azzal foglalkozunk, hogy vajon megoldás lehet-e az, hogyha az autóinkat a jövőben beburkoljuk majd napelemmel, és hogy van-e ennek egyáltalán értelme, 1,3 millió kilométernyi adatból fogjuk tudni levonni azt a következtetést, hogy bizony-bizony van. A műsor legvégén pedig a Nonplus Ultra nevében is, Nonplus Ultra, a Vivo X300 Ultra készüléket fogjuk megnézni, amiért komoly használt családi autót is vehettünk, pláne azzal a videós, fotós csomaggal, amivel mi kaptuk. Mégis azt kell, hogy mondjuk, hogy ez az egyik legjobb, ha nem a legjobb fotós, videós képességű telefon, ami idén az iFaternél járt, úgyhogy azt gondolom, hogy érdemes lesz ma is velünk maradni.
0: iFater.

0: Alfater. Technológia konyha nyelven a Rádiókafén.
1: Az Apple ismét bemutatott Tim Cook utoljára, és leginkább szoftveres megoldások vannak a WWDC-n, sőt, gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy az évente megrendezésre kerülő WWDC-n, mint ahogy ez a developer szóból kideríthető, valóban szoftveres dolgokat érint, de hogy a Peti is mondta itt az elején, mielőtt elkezdtük erről beszélgetni, ugye most már hardware bemutatókon is a szoftverről beszélnek, természetesen mi másról lehetett volna szó az Apple legnagyobb fejlesztési konferenciáján, mint a mesterséges intelligenciáról, úgyhogy hát még nem merem teljes hangerővel kijelenteni, hogy megérkezett az Apple Intelligence, de valamiféle Apple Intelligence féleség Gemini-vel közösen megérkezett. Hát ettől volt hangos a 2026-os WWDC.
2: Ettől, és attól, hogy egyébként furcsa módon azzal kezdték a szoftveres bemutatókat, mert ugye most egyszerre beszéltek a macOS-ről, egyszerre beszéltek a Watch, tehát az okosóra operációs rendszerről, egyszerre beszéltek az iPad-ekre és iPhone-okra szóló operációs rendszerek új következő frissítéséről, de hogy a legelső és legfontosabb dolog, amit muszáj volt kiemelniük, hogy mostantól kezdve, illetve majd a következő frissítéstől kezdve, a sokat kritizált áttetsző mód, áttetsző design, az szolidabb formára és testre szabható, tehát ilyen kis csúszkával lehet majd állítani, hogy mennyire legyen áttetsző az áttetsző. Valószínűleg rettentő sok kritikát kaptok azért a dizájnért, amit az elmúlt egy évben bevezettek az Apple eszközökön, de igen, a legfontosabb kérdéskör az természetesen a mesterséges intelligencia körül forgott. Ugye az Apple Intelligence, mint olyan, az valamennyire elérhető lokalizációtól és tényleg piactól függően, de hogy sehol sem hozta azt a szintet, amit az Apple pár éve, egészen konkrétan 2024-ben bedobott a köztudatba, hogy akkor itt most az okostelefon helyettet fog gondolkodni, és összegzi nagyon jól, nagyon ügyesen az értesítéseidet, válaszokat fog neked majd generálni a mindenféle kommunikációs platformokon, chat, e-mail, akármi, előre annak megfelelően, hogy mit és hogyan szoktál kommunikálni, meg hogy milyen kontextusról beszélgetünk. Ezeket megint promózta az Apple, most már úgy promózta, hogy ez most már tényleg jön, és ugye, mint tudjuk, az elmúlt időszakban a sok-sok nekifutásból azért mindig az derült ki, hogy a saját fejlesztéseik azért bőven nem tartanak ott, ahol kellene, és ahol a konkurensek, úgyhogy először az OpenAI-jal, most pedig a Google-féle Gemini szolgáltatással karöltve hozzák mindezt a felhasználóknak, úgyhogy talán most már lehet egy picit jobban hinni, hogy ténylegesen intelligens megoldások jönnek az Apple készülékekre.
1: És ráadásul az is érdekes, hogy valamennyire elhanyagolják most már ezt az Apple Intelligence kifejezést, felbukkan azért az előadás során, de hogy a Siri AI-ra lett kihegyezve ez a dolog, mert hogy egy 6-8 évvel ezelőtt valóban a Siri volt a legokosabb megoldás, vagy hangasszisztens, vagy digitális asszisztens, amivel lehetett találkozni hordozható eszközökben, és nem csak hordozható eszközökben, de hogy pontosan attól, hogy mind az OpenAI, mind pedig a Google, mind pedig a Meta sokkal nagyobb téteket tett föl a mesterséges intelligencia fejlesztése, egész egyszerűen mindenki elhagyta a Siri-t, és egy budjuta kis beszélgető partner lett, vagy hát nem is tudom, hogy lehetne jellemezni az utóbbi időben, ám most már sokkal, de sokkal okosabb, ezért megkapta a nevében az AI kitételt is, úgyhogy valóban, ahogy a Peti is mondta, sokkal inkább le tudja venni a vállunkról a terheket a Siri, kontextusában megérti a szövegeket, teendőket tudunk rábízni, és azt elvégzi ezeket a teendőket, adott esetben akár mondjuk foglal nekünk étteremben időpontra asztalt, hogyha arra van szükségünk. Nyilvánvalóan, ahogy az Apple fogalmaz, egyrészt saját fejlesztésű mesterséges intelligencia algoritmus, de hogy a Google-el közösen is. Tehát mit már próbálják azt oltogatni az emberek fejébe, és azt beletenni a mi fejünkbe, felhasználók fejébe, hogy itt azért már vastagon van saját Apple fejlesztés is ebben a mesterséges intelligencia csomagban, aminek abszolút a Siri a központja.
2: És hozzunk is pár példát gyorsan, tehát példánk okáért, ha valaki jelszókezelőket használ, akkor az tudja, hogy kaphat értesítéseket a jelszavakról, hogy kiszivárgott mondjuk az adott jelszó, vagy mondjuk túl gyenge az adott jelszó, a Siri nem csak erre képes a jelszókezelővel, hanem egész konkrétan egyes szolgáltatásokban az általa javasolt jelszavakra jóváhagyásunkat követően be tud lépni és le tudja cserélni a jelszót, anélkül, hogy nekünk egy böngészőt meg kellene nyitni, és ez egy picit már egy ilyen sci-fi, és mondjuk azt, hogy azért helyenként aggodalmakat is felvethet, de lényeg az, hogy a jelszókezelő is egy ilyen mesterséges intelligencia ügynököt kapott a Siri AI segítségével, illetve a különféle Safari böngésző kiegészítők is egy egészen új fordulatot vesznek a böngésző platformok körében, mert hogy mostantól kezdve, ahogy egyébként néhány mesterséges intelligenciával tudunk kisebb-nagyobb alkalmazásokat, programokat, mini alkalmazásokat összeállítani, szimplán promptolással, programozói tudás nélkül, úgy most már az Apple beépített mesterséges intelligencia szolgáltatása a Safari böngészőben például okáért hasonló kiterjesztéseket, kis mini beépülő modulokat tud nekünk létrehozni, annak megfelelően, hogy mire szeretnénk és hogyan szeretnénk azt használni, tehát egy egészen érdekes új platformot, egy új mesterséges intelligencia alkalmazás platformot teremtett ezzel az Apple. Ez mindenképp nagyon érdekes, és számomra talán ez az egyik legkülönlegesebb megoldás, amit most demózott a gyártó. Nyilván a mesterséges intelligencia és szoftveres szolgáltatások terén azért van nagyon sok olyan, ami fotóhoz, videóhoz kapcsolható, a mindennapi e-mailezésünkhöz kapcsolható fotók, videók esetében például az egyik ilyen dolog, hogy nem csak arra képesek az AI segítségével az Apple operációs rendszerei, hogy úgymond kibővítsék a képet, nem csak különféle tárgyakkal, amiket mi generáltatunk bele, meg eltüntetni mondjuk dolgokat, hanem ha azt mondjuk, hogy egy fotó túl közeli, túl szűk a kerete, úgymond a fotónak, akkor képes azt kitágítani és képes kiegészíteni akár az emberi test és ruházat egyes elemeit is, hogy nagyobb képet kapjunk mondjuk egy közeli portré helyett egy mellképet készítsen rólunk, vagy arról, akit mi lefotóztunk, és ezek mellett képes olyasmire is, mint mondjuk a nézőpont, a szög, a fotós szögének megváltoztatása, tehát képes torzítani annyit a képen, mint hogyha nem szemmagasságból, hanem lentebbről készítettük volna az adott fotókat, ami már egészen vad, és ez egy picit előrébb is mutat, mint amit a konkurensek felsoroltak, vagy felsorokoztattak az elmúlt hónapokban képgenerálás és képjavítás és képmódosítás terén.
1: És hát ha már említettük azt, hogy az Európai Unióban milyen szabályozások, és azt is, hogy milyen mértékben nyúl bele a Siri és az Apple Intelligence, vagyis az Apple által készített algoritmus abba, ahogyan interakcióba lépünk a készülékkel, akkor az unió területén belül élőknek rossz hírünk van, ugyanis valószínűleg egy jó ideig nem fog megérkezni ez a fajta újdonság az unióban megvásárolt készülékekre, egész egyszerűen azért, mert hiába folytak az egyeztetések nagyon-nagyon régóta az Európai Uniós hatóságokkal, egész egyszerűen minden kompromisszumos javaslatot lesöpörtek az asztalról, semmiben nem engedtek az Apple-nek, így pontosan amiatt, mert eleve azért személyiségi jogi és kiberbiztonsági aggályokat vet föl az, hogy maga a készülék és a készüléken futó szoftver ilyen mértékben tud beleszólni az emberek életébe, ezt nem fogja tudni egy hamar kiküszöbölni, vagy egy könnyen kiküszöbölni az Európai Unióban az Apple, úgyhogy hiába nagy világ bejelentés, nem sokkal később kijött egy kiegészítés, hogy az unión belül bizony-bizony nem érkezik meg minden készülékre, csak a számítógépes oprendszerre, tehát a MacBookokon futó oprendszerre valamilyen kis jogézag miatt oda jöhet, illetve az Apple virtuális valóság szemüvegén futó operációs rendszerre is megérkezhet a Siri AI és az összes szolgáltatás, ami viszont a telefonokra, tabletekre pedig nem.
2: De mindezek mellett azért volt még nagyon sok apróság, amit bejelentett az Apple úgy összességében a szoftverfrissítés terén. Egyrésztről azt ígérték, hogy jobb optimalizálással az iOS is gyorsabban, jobban, kényelmesebben, szebben, fürgébben fog futni a régebbi telefonokon is, és ezt visszamenőleg az iPhone 11-ig rendelkezésre bocsátják majd a felhasználóknak, tehát egészen hosszú most már annak a készülőknek a támogatási időszaka is. Van egy-két olyan okos óra, például az okos órás operációs rendszerben, ami furcsa, hogy nem kap frissítést, elvileg a WatchOS 27 például az alig 4 éves Apple Watch Ultra első generációra nem érkezik meg. Vannak különféle hardveres megkötések a tabletek terén is, de az iPad 9-ig visszamenőleg megkapják a frissítéseket az Apple táblagép felhasználói is. Illetve, ami nagyon fontos, hogy komolyan veszik végre az Apple-nél azt, amit az Unióban egyébként már ideje mondogatnak, hogy nagyon-nagyon-nagyon szigorúan vesznek a jövőben, ez pedig a családi felügyelet, a gyerek felügyelet, a gyermekek felhasználási metódusainak felügyelete. Erre az Apple egy nagyon-nagyon-nagyon masszív készletet biztosít a szülők számára. Tehát, ha mondjuk a gyerek letöltene, akar egy applikációt, akkor ezt nekünk távolról jóvá kell hagyni. Minden ugye opcionális és beállítás kérdés, ezt gyorsan megjegyzem. Ha mondjuk a gyerek egy új weboldalt keres fel, olyat, amit eddig nem nézett még meg a mobilján, a mobileszközén, vagy bármilyen Apple eszközén, akkor azt is mi felülvizsgálhatjuk, és először mi is jóvá hagyhatjuk, mint szülő, illetve nyilván ugye letilthatunk mindenféle ilyen funkciót, természetesen a felnőtt tartalmakat alapból blokkolni tudja az operációs rendszer, tehát felismeri, hogy milyen tartalom jelenik meg a kijelzőn, vagy jelenne meg a kijelzőn, és itt ez nem csak a szexuális, hanem az erőszakos tartalmakra is vonatkozik, tehát ezeket nagyon komolyan veszi a gyártó a mostani ígéretei szerint, a mostani szoftveres demo szerint, és nyilvánvalóan pont azért, mert az uniós szabályozások ezen a területen hamarosan nagyon-nagyon-nagyon megszigorodnak, mindenki másnak is komolyan kell majd venni, és hát ennek megfelelően azért elébe is ment valószínűleg a cég, és nyilván ez most egy olyan terület, ami abszolút egy ilyen piacszerzési lehetőség is a gyártóknak, hiszen aki jobb kontrollt kínál az eszközein, aki kényelmesebb kontrollt kínál szülőknek az eszközein, azt a gyerekek számára is a szülő fogja majd preferálni, ergo nagyobb lesz a felhasználói kör, hamarabb sikerül már valakit bevonni az Apple ökoszisztémába, de ez egy mindenképpen pozitív felhangja volt egyébként a bemutatónak.
1: Tehát a 2026-os WWDC az AI-ról szólt, és minden az AI körül forgott, és ha már minden az AI körül forog, és említettük külön a Google-t, ugye, akivel az Apple Intelligence megvalósulhat, akkor ne menjünk el amellett a hír mellett, amiben összeeresztették a jelenleg elérhető ismertebb mesterséges intelligencia platformokat, hogy tessék, srácok, játszatok, hozzatok létre egy emberi társadalmat, és ezt utána kutatók megnézték, hogy a különböző mesterséges intelligencia algoritmusok hogyan viselkedtek benne, és azt kell, hogy mondjuk, hogy nem volt annyira nagyon meglepő, hogy az Elon Musk féle Grok az pillanatok alatt kiirtotta az AI emberiséget. Nem nagyon sikerült neki beilleszkedni, de ez egy nagyon-nagyon érdekes kutatás, bár messze menő következtetéseket még nem vonhatunk le.
2: Nyilván ez abszolút egy fikciós környezetben játszódó felmérés volt. Egyébként egy amerikai startup, az úgynevezett Emergence AI tesztelte azt, hogy ha mesterséges intelligenciát hatalomra juttatnánk, úgy abszolút mindenben, tehát teljes döntési joga lenne minden egyes területén az életnek, akkor hogyan tudná formálni, alakítani a társadalmat. Természetesen azért ez még mindig messze van a valós lehetőségektől, amit itt ebben a kísérletben elvégeztek, de gyakorlatilag egy én város szimulátorra engedték rá a mesterséges intelligencia szolgáltatásokat, és egy 15 napos teszt időszakban kellett az AI-nak helyt állni. Ebben a történetben részt vett az Anthropic féle Claude, a Google féle Gemini, az emlegített Grok, ugye a Twitter X akármi, illetve most már SpaceX AI néven futó rendszer is, ugye ez ugyanaz, mint a Grok lényegében, tehát hogy csak átnevezték a mesterséges intelligencia szolgáltatásokat a platform kedvéért. Meglepően furcsa eredmények is eltérések jöttek ki egymáshoz képest, mert hogy a 15 napos szimuláció során gyakorlatilag a Claude az mindent pontosan tökéletesen tudott teljesíteni, amit ugye mondjuk azt, hogy elvártak a mesterséges intelligenciától, demokráciát alakított ki, nem volt bűnözés ebben a virtuális társadalomban, tehát gyakorlatilag nullára csökkentette a bűnözési rátát, és minden egyes ott élő fiktív karakter túlélte ezt a 15 napos kísérletet, tehát a Claude az egy abszolút pozitív, 100%-os teszteredményt ért el. Abdomini mondjuk azt, hogy egészen jól teljesített, ahhoz képest, hogy nem tudott tökéletesen megszabadulni a bűnözéstől. 683 bűneset volt, ezt nem teljesen értettük még a cikk kapcsán, hogy milyen kontextusban helyezve ez nagyon nagy számnak vagy nagyon kis számnak minősül-e, de a 100%-os túlélési ráta azért itt is megvolt. Hát ezzel szemben a SpaceX AI, vagyis ugye a Grok, 96 órán belül elszabadította a poklot gyakorlatilag ebben a virtuális közegben, és hát kiirtotta a teljes lakosságát ennek a virtuális kis városkának. Nyilván ennek az egész kísérletnek az volt a lényege és célja, hogy vannak biztonsági szabályok és biztonsági korlátozások a mesterséges intelligencia szolgáltatásokban, amik pontosan azt a célt szolgálják, hogyha bármilyen döntési helyzet vagy emberi életbe folyásoló helyzetben használják a mesterséges intelligenciát, akkor az egy pozitív és biztonságos döntést hozzon ebben az esetben, ez pedig a Groknál nagyon jól látszik, hogy eléggé hiányos.
1: Viszont szemben ugye a Claude-dal, amire azt gondolnánk, hogy akkor az a legbékésebb, mondjuk így legemberibb, mutatom az idézőjelet, nagyon erősen mutatom az idézőjelet, ezt most mindenkinek el kell képzelnie, azért azt tudni kell a Claude-ról, hogy pontosan az antropik megoldása az, ami tud arról, hogyha figyelik, és egy picit máshogy viselkedik, hogyha figyelik, mert hogy egész egyszerűen kis túlzással a gazdinak meg akar felelni, és úgy akar mindent csinálni, ahogy a gazdi szeretné. Tehát azt nem tudták a kutatók, és nem is akarják azt a következtetést levonni, hogy akkor az antropik féle Claude az, ami az abszolút pozitív jövőképet festett az AI-ról, míg a Grok az egyértelműen a pusztítás oldalán áll. Ennek ellenére mindenképpen érdekes dolog.

0: majd beleépíteni a jelenlegi és a jövőbeli mesterséges intelligencia megoldásokba.
1: iFater.

0: Még ne menjetek el! Az iFater folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé. Van barátod.
1: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
2: Te mit teszel a jövő pozitív alakításáért a saját környezetedben? Egyéni példáddal inspirálj másokat is. Keresd fel a dm@együttajövőért.hu oldalt, és mutasd meg mindenkinek. Akár a nyereményjátékban is részt vehetsz. DM. Együtt a jövőért program. Jelentkezz még ma!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. iFater. Technológia konyha nyelven a Rádiókafén.
3: Emlékszem, az elektromos autózás gondolata egyébként már az én gyerekkoromban is jó sok évvel ezelőtt felvetődött mindenféle ilyen kis tudományos könyvekben, főként gyerekeknek szóló tartalmakban, hogy egyszer talán majd az ilyen megújuló energiaforrások valamelyiket fogjuk használni, és akkor persze

0: Tipikusan voltak ilyen vitorlával ellátott autók, meg napelemmel ellátott autók, de hát nyilván azóta tudjuk, hogy azért az, hogy napelemeket pakolunk egy autóra, az nem jelenti azt, hogy akkor ott majd rögtön ingyen energiát fogunk kapni, és akkor átszelhetjük a fél országot azzal, hogy szimplán csak egy óriási napelemes számológépszerű panel van az autó tetején. Legalábbis eddig ezt gondoltuk, mert hogy egy új Európai Uniós projekt keretében egészen meglepő újdonságokat hoztak el kutatók az elektromos autó és a megújuló energiaforrás terén.
1: Ez a Solar Moves projekt, ami egy európai kezdeményezés, és nekem az a nagyon szimpatikus, hogy ugye nagyon sokszor van az, hogy különböző AI által és nem AI által generált, remélhetőleg legalább jó és minőségi adatokból kivetített projekciókra hivatkoznak emberek, és mondják azt szakértők, és nem akarom őket meghazudtani, hogy ez meg ez történik, hogyha ez meg ezt csináljuk. Ehelyett itt azt mondta ez a Solar Moves projekt, hogy nem. Persze megvannak ezek a projekciók, persze mi is lekutattuk ezeket a dolgokat, mármint hogy mennyire hatékony, hogy az autók tetejére vagy az autók felületére, ezt már mindjárt kifejtjük, napelemeket teszünk, hanem azt mondták, hogy nézzük meg egy ilyen 1,3 millió kilométert tesztelve ezt a technológiát, hogy mit tudunk ebből kihozni jelenleg 2026-ban, milyen eredményeket, valós eredményeket lehet elérni. Ráadásul olyan cégekkel álltak össze, akik már ilyen vagy olyan módon ebben profik és elkezdték ezeket a dolgokat. Ez a holland TNO, a Fraunhofer intézet, amiről azért mi is jó párszor beszéltünk, a Sono Motors, az IM Efficiency és a Lightyear, melyek között vannak startupok, akik például azzal foglalkoznak, hogy meglévő tömegközlekedési eszközöket, buszokat alakítanak át elektromossá, ezáltal felújítva és hatékonyabbá téve a flottát, de olyanok is vannak, akik konkrétan paneleket terveznek. És hát az jött ki, hogy ugye ez, ahogy a Peti is mondta, egy kicsit futurisztikusnak hangzik, hogy beburkoljuk napelemmel az autót, és akkor az majd milyen jól tölti magát. Nem véletlenül nem terjedt el, bár a Hyundai és a Toyota is árul extraként, nem is annyira olcsó extraként, a tetőbe szerelhető, vagy a tetőre rakott gyári napelemeket. Ott azt mondják, hogy 3-5%-kal növelheti meg a hatótávolságot ez a napelem, míg itt 1,3 millió kilométer alatt, igen, ez nem annyira szép és szexi, mint egy gyári Toyota napelem tető, de mégiscsak azt mondja, hogy akár az 55%-át is, a villanyjárű energiafelhasználásának 55%-át képesek leszünk napelemekből megoldani, a járműretet napelemekből megoldani, ami azért nagyon-nagyon brutális szám.
0: 23 járműtípust vizsgáltak egyébként a kutatásban, mindenféle műholdas, meteorológiai adatokat, mindent összevetve számoltak azzal, a tapasztalat során mért értékekkel együttesen kombinálva, hogy milyen területen, milyen mértékű visszatöltést tudnak szerezni ezekkel a napelemekkel, és az 55% ez egy szimplán autóra felszerelt közép-európai éves energiaigényt jelent, mármint hogy annyit képes visszatermelni az autóra helyezett napelem. Ez Dél-Európában egyébként akár 80% is lehet, ami azért már tényleg brutálisan hangzik. Nyilván ez tényleg autótipustól, felhasználási módtól, napsütéses óráktól, földrajzi helyzettől, meteorológiai körülményektől, mindentől függ, de összességében elmondható, hogy azért egy igen pozitív irány és egy ígéretes terület ez, aminek az egyik legfőbb nyertes egyébként a logisztika lehet, tehát nem feltétlenül az következik majd be, hogy itt pár éven belül mindenki napelemet fog az autójára rakni. Első körben akiknél ez nagyon sokat jelenthet, egész konkrétan egy e-kamionnak mondjuk a napi hatótávját akár 15%-kal is megnövelheti, az tényleg a teherszállítás, a különféle furgonok felületének kihasználása, az, ahol ennek nagyon-nagyon nagy értelme lehet. A napelemes pótkocsik például a napi 55-110 kWh energiát is termelhetnek, ami a hűtőrendszereknek feri le az igényét, tehát hogy nagyon sok mindent kiszámoltak ezeknél a dolgoknál, mert hogyha még azt nézik egyébként, hogy nem feltétlenül elektromos kamionok vagy elektromos logisztikai eszközök azok, amiknél használják, hanem mondjuk tényleg csak egy klasszikus dízel kamion esetében nézik a fogyasztást, akkor ott például az említett hűtőrendszert, az említett különféle logisztikához, illetve szállításra kapcsolatos elektronikai rendszerhez szükséges energiát, ha megtermeli a napelem, amit felhelyeznek, akkor az önmagában a fogyasztásban, a dízel fogyasztásban is sokat jelenthet a logisztikai szektor számára.
1: Igen, ráadásul ugye úgy nézték, hogy akár az oldalára, tehát a nagy pótkocsik oldalára is fölhelyeztek napelemeket, tehát ezzel együtt lett ez az akár 80%-os, ugye a napsütötte országokban akár 80%-os érték, de mindenképpen jól mutatja azt, hogy komoly számokról van szó, ezt egészen komoly kontextusba is helyezték, ugyanis, hogyha 2024 és 2030 között minden új járművet felszerelnék ezzel az úgynevezett Vehicle Integrated Photovoltaics, vagyis röviden VIPV technológiával, akkor 15,6 terawattórával csökkenne az európai hálózatból elvett villamos energiaigény, és hogy ezt kontextusba rakjuk, ez a teljes magyarországi energiafogyasztásnak kicsivel több, mint az egyharmada, tehát mindösszesen 6 év alatt a jelenlegi technológiával már Magyarország fogyasztásának egyharmadával tudnánk csökkenteni Európában az energiafogyasztást, csak azzal, hogyha felszerelnénk ezeket a napelemeket, és itt jön a következő kérdés, amit mindenki szokott megkérdezni, hogy jó, de majd 15-20 év múlva, amikor szétestek a kamionok, ez akkor fog megtérülni. Ez sem igaz, mert hogy a kimutatás szerint 2 év alatt megtérül az a befektetés, amibe kerül egy-egy ilyen energiapanel burkolás. Tehát igazából rövid távon már nagyon-nagyon pozitív hatása van, és onnantól pedig abszolút jön az a spórolás, amit a Peti is említett, hogy mondjuk a hűtőkamionnak a hűtését nem a dízelmotortól kérjük, hanem a tetőre és az oldalra szerelt napelemek oldják ezt meg, a kabin légkondicionálásáról és egyéb elektromos eszközökről nem beszélve. Tehát ez bár jelenleg a 2026-os technológiákkal és a most használt járművekkel is egy komoly érv lehet, ráadásul ahogy fejlődik, mert azért hál' Istennek fejlődik a napelem technológia, ezek a számok csak egyre jobbak lesznek az évek során, úgyhogy egészen biztosak lehetünk benne, hogy a következő 5-10 évben nem csak ez a kutatás dől majd meg, és lesznek pozitívabbak a számok, hanem egyre többször kerül valóban használható és szemmel látható mennyiségű energiát termelő napelem majd a járművek burkolatára is. Kíváncsiak vagyunk, hogy a nagy autógyártók mikor fogják ezt úgy érdemben is beépíteni már akár széria modellekbe, nem extraként megvásárolhatóan, hogy ebből mi vásárlók, elektromos és nem elektromos autóvásárlók is profitálhassunk. iFater.

0: a big bad trumpet player.
1: Tesztpad. Újszülöttnek minden tek új. Végletekig szubjektív ketyere bemutató.
2: Néha van, hogy egy-egy gyártó meg akarja és meg is mutatja, hogy mit gondol egy bizonyos területéről annak, ahol ő dolgozik, és ilyen a Vivo is, aki most egy speciális telefon szettel jelentkezett, vagy azt kell mondjam, hogy igazából a csomag együtt, ami érdekes, mert hogy itt van nálunk a Vivo X300 Ultra, ami ugye a Pro-nál és minden X300-nál jobb és magasabb és több, és hát és mindenképpen sokkal, de sokkal drágább, önmagában a készülék is, de az a csomag, amivel mi megkaptuk, és az a csomag, amivel megvásárolható, egyrészt az elején szó szerint bicskanyitok a tohár cédulával indult, tehát azért arra mi is nem a szemöldökünket húztunk föl, hanem egy ilyen nagyon könnyed, bizonyos felmenő szülők emlegetése bukott ki inkább a szánkon, hogyha ezt így tudom érzékeltetni. Olyan árcédulával érkezett meg az X300 útra, azzal a fotókittel, azzal a fotózásra és videózásra szánt kerettel, amiről ismét szót fogunk ejteni, hiszen az Ultrának szerves része, mert ha valami ennyire jó, mert azt az elején kellett mondani, ennyire jó fotózásban és videózásban, ahhoz már nem feltétlenül bűn valóban extra kiegészítőket vásárolni, ami még tovább színesítés, még tovább tolja a képességeit egy alapvetően is szuper fotós, videós telefonnak, csak hát mondom az árcéduna mellé, nagyon-nagyon-nagyon vaskosra sikerült, de szerintem kezdjük előbb a telefonnal, mi az X300 Ultra, mit jelent, hogy most ez a legjobb, legcsúcsabb Vivo telefon, amit csak pénzért meg lehet vásárolni.
3: Nagyon csúnya fogalmazva, ez egy szteroidos X300 Pro, már ez mond valakinek is valamit. Ugye az utóbbi modellt, az X300 Pro-t, azt korábban már teszteltük, az Ultra igazából szakított azzal a Vivo hagyományjal, amit így eddig a gyártótól láttunk, tehát nem a taiwani MediaTek csipekre, nem a MediaTek lapkákra épül a készülék, hanem a Qualcomm Snapdragon Elite 5-ös abszolút mindenben csúcs és legerősebb hardware-ét biztosítja a felhasználó számára. Ez a központi lapkakészlet 16 GB rendszer memóriával és egy terabájtnyi tárhelyjel érkezik. Ez nagyon fontos, mert hogy amit a készülék ugye elsődlegesen profiljaként megjelöl, vagy igazából a gyártó megjelöl a készülők számára, az a fotózás, videózás, tehát mindenképpen a tartalomgyártás, ami orbitális mennyiségű helyet igényel, nyilván nem véletlenül a legnagyobb tárhelyel adják, ami manapság okostelefonokban elérhető. A bővíthetőségről sajnos ugye le kell mondanunk, ez nem annyira meglepő okostelefonos földén. Nyilván Android operációs rendszer, Android 16 és Origin OS nevezetű kezelőfelület az, ami kommunikál a felhasználóval, és nyilván az egészet egy 6600 mAh, tehát kifejezetten nagynak számító akkumulátor eteti, hogy a napi használatot jól bírja a készülék. Ezt 100 watttal tudjuk tölteni vezetékesen, és 40 watttal vezeték nélkül, tehát ezen a téren egy picit hoz többet, mint az előbb modell, csak úgy, mint a megjelenítő a kijelző terén, mert hogy még a Pro modellnél az LTPO AMOLED kijelző csak idézőesen 120 Hz-től frissíteni, itt már 144 Hz-el, a 6,78-szoros képátlót 6,82-re emelték, szóval minden téren egy picit több, és ennek megfelelően egy picit nagyobb telefon, amiről beszélgetünk, kézbe béve pedig érződik ez a mondhatni, hogy tepsi méret és tepsi megjelenés, van egy ilyen nagyon-nagyon erős jelenlét ennek a készüléknek, ennek megfelelően pedig ugye a masszivitás, a súlyelosztás, minden amúgy egyébként a helyén van, az összeszerelési minőségre egyáltalán nem lehet panaszunk, és ha már az összes többi specifikációban picit fentebb ugrott a gyártó, akkor nyilvánvalóan a kamerák terén is azért jócskán láthatunk helyenként előrelépést, egy-két oldalon pedig viszont nagyjából ugyanazt kapjuk, mint az X300 Pro-tól.
2: Kamera téren is minden szempontból jobb, mint a Pro, ami ugye már eleve nem volt egy rossz fotós, videós telefon. 200 megapixeles a főkameránk, azt most szeretném megjegyezni, hogy mindegyik hátlapi kamera egyaránt optikai és elektronikus képstabilizátorral rendelkezik. Ez azért nagyon-nagyon nem megszokott. Nem merem azt mondani, hogy egyedülálló, de biztos, hogy nem nagyon volt nálunk olyan telefon, ahol mindegyik lencse kapott optikai képstabilizációt. Ez mindenképpen pozitív és abszolút jótékony hatással van, főleg a 8K videózásra, mert hogy 8K videózásra is képes ez a telefon, 200 megapixel a legnagyobb, mint azt említettem, de 200 megapixel a második kamera is, és van egy 50 megapixeles nagy látószögű kameránk pluszban, szóval igazából tényleg azt lehet mondani, hogy egy egészen picit sem apróztál a Vivo, hogyha arról van szó, hogy milyen lencséket és milyen optikákat teszünk bele ebbe a készülékbe, és ami nagyon érdekes, ha már mondtam a 8K videózást, amit én személy szerint még feleslegesnek tartok, de a telefon tudja, és a világ erre felé megy. Nálam sokkal érdekesebb a 4K-s 120 képkocka per másodperces felvételi mód, ráadásul 10 bites loggal, ez igazából a videósoknak fog sokat mondani, tehát tényleg azt látjuk, és tényleg azt érezzük, hogy ezzel a Zeiss objektívekkel, ezzel a hardware-rel, amit valahogy sikerült ebbe az ahhoz képest kecses alumínium készülékházba belepasszírozni, egy nagyon-nagyon-nagyon komoly videós és fotós képességet kapunk, még egyszer mondom, nem a bokáig lenyúlós árcédulával, hanem nem is a pincébe, hanem a mélygarázs második-harmadik szintjéig lenyúlva kell gondolkozni, amikor az X300 Ultra-ról beszélünk. Nagyon-nagyon drága telefon, talán az egyik legdrágább telefon, ami nálunk járt idén, ezt kimerem jelenteni. Úgyhogy a fotós képességek terén jó hardveresen, ennél egy fokkal fontosabb, hogy jó a végeredmény is.
3: És nyilván ezt az említett összeget, ezt az említett vételárat lehet még fentebb tornázni, mármint emlegettük, hogy vannak kiegészítők, és az X300 Pro-nál is láttuk már azt, hogy különféle fotós, videós extrákat tudunk a készülékhez rendelni, ezt az Ultra-nál kicsit tovább bővítették. A Vivo termékpalettán immáron háromféle objektív, mármint a ténylegesen felcsatolható készülékre csatolható objektív található a kínálatban, mindezek mellé pedig különféle tokokat, adaptereket, szűrő, ND-szűrő adaptereket is tudunk a készülékre pakolázni, sőt, ugye egy profi videós, fotós markolatot is fel tudunk pattintani a telefonra, ami USB csatlakozón, tehát nem Bluetooth-on, nem jelkéséssel, hanem konkrétan direktben USB csatlakozón keresztül kommunikál a telefonnal, testre szabhatók, a tárcsák és gombok, amikből több is van ezen a markolaton, 1-2-3-nál azért, tehát hogy kifejezetten abban a szemszögben közelítették meg a tervezéskor ezt is, ezt a kiegészítőt is, hogy egy fotósnak, egy videósnak mi lenne fontos, és ennek megfelelően testre szabható a fotós felület, a videós felület, rengeteg beállítás lehetőségünk van. Külön kapott a mostanság trendi street photo kategória egy módot, amit akár azonnal is indíthatunk gyors kattintással, gyors gombnyomással, tehát ha valakinek ez a kis szíve vágya, hogy erre használjon egy okostelefon, akkor a Vivo gondolt rá is, nem csak az Ultrában, a többi készülékben is, de ugye most az Ultránál azért ezt mindenképpen ki kell emelni, hogy mind fotós, mind videós téren nagyon sok rétületes felszabható, nagyon sok beállítást enged, a Pro mód nagyon jó kezelő felülettel, nagyon jó grafikus felülettel rendelkezik, nagyon egyszerű és könnyű utána állítani bármit az aktuális videófotó helyzetben a képnek, és hát a végeredményről tényleg beszélnünk kell egy kicsit, mert az elég egyértelmű lehet ezek alapján és a felvezetők alapján, hogy azért nem csalódtunk abban, hogy milyen fotókat készít a telefon, de számomra sokkal közelebb álló és egyébként sokkal meglepőbb dolog volt, hogy videóban mit tud nyújtani, főleg az említett egyébként nálunk járt például 200 mm-es objektívvel, amit felpattinthatunk a készülékházra. A telefon annyira jól kezeli a stabilizálással azt, hogy akár kézből tényleg is, ez egy kicsit vad volt már nekem, hogy kézből ekkora gyújtótávolsággal nagyon-nagyon szép, éles videókat, éles képeket, jól is stabilizált képeket, videókat tudunk készíteni. Remek háttérámosással dolgozik a készülék. Nyilván van egy rakás szoftveres plusz utána állítás is a telefontól, de ha gondoljuk, akkor ez a jelentős részét teljes egészében elhagyhatjuk, és ahogy említette Fekés, a 10 bit log felvételi módra váltva, még a színezést is saját magunkra bízhatjuk, illetve az utómunkára bízhatjuk. Videós téren egyszerűen elképesztő az, amit ez a telefon tud, gyakorlatilag egy nagyon durva tartalomgyártó eszköz ilyen pici méretben.
2: 100 darab esztergomi látképet kellene leszurkolni a csomagért még kedvezményesen is, amiben benne van ez a teleobjektív, és benne van az a keret, amiben bele tudjuk tenni, mármint a teleobjektív, és ez a plusz markolat, ez külön kapható, és egy újabb kit, egy újabb extra, az a videós keret, inkább videóra szoktak ilyen kereteket használni, mert bepattíthatjuk a telefon, és akkor gyakorlatilag jó, kényelmes markolattal, egyéb lámpákat, mikrofonokat fölaggatva erre a keretre, tényleg profi videókamerát tudunk faragni az X300 Ultrából. Az a baj, hogy igazából a teleobjektívet, és még talán a fotomarkolatot is, mivel egy kitben jön, nem tudjuk szétszedni, azt még értjük árban is, tényleg abban nagyon komoly technika van, abban valóban üvegek vannak, abban lencse van, ez egy rendes objektív, amit rápatintva a telefonra nagyon-nagyon megsokszorozzuk a képességét, de egy kicsit fájó pont nekünk, hogy ez a keret, mivel mi is dolgozunk hasonlóval a privát életünkbe, ugyan nem a Smalling márkától, akivel együtt dolgozott a Vivo, de közel a felére meg lehet vásárolni ahhoz képest, amennyiért a Vivo adja. Tehát itt egy picit érzünk némi bicsaklást abban, hogy racionálisan mi megvennénk-e a videós keretet hozzá, nem. Viszont az objektívet pedig igen, mert annak ellenére, hogy ez egy teleobjektív, még a makrózásban is kifejezetten sokat segít.
3: És nyilván a Vivo is érzi azt, hogy nem feltétlenül a külön vásárlás lenne az elsőleges cél mindenkinek, ezért mindenféle csomagkedvezményekkel dobják piacra ezt a készüléket. Ebben most annyira nem akarunk részleteibe belemenni, de mindenképpen érdemes megnézni azt is, hogy milyen opcióban tudjuk megvásárolni a telefont, milyen kiegészítőkkel, mert hogy úgy már azért sokkal elgondolkodtatóbb. És szerencsére egyébként a gyártó képviseli ezt a fajta mentalitást, mármint ezt a fotós videós mentalitást más modelleknél is. Nyilván már idővel igyekszünk mi is a lehető legtöbb modelljukat a középkategóriáig lemenőleg kipróbálni, amihez ilyen extra lencséket és extra markolatokat tudunk szerezni, de ettől függetlenül az X300 Ultra tényleg megmutatta azt, hogy most már a gyártók nem csak egy ilyen átlag ember számára jó fotós videós telefont akarnak a piacra dobni, hanem adott esetben akár a sokkal kritikusabb szemléletű tartalomgyártókat is megpróbálják megcélozni egy, hát ebben a szinten már egészen félprofinak is mondható teljesítménnyel.
2: Tényleg azt tudjuk mondani, hogyha valakit a fotós videós képességek érdekelnek, nézze meg az Ultrát, nézzen teszteket, nézzen teszt videókat. Még tudnánk mesélni sokat az X300 Ultráról, de ez az egy óra hamar elterik, mint ahogy mindig. De természetesen az iFater.net oldalon, a YouTube-on, a TikTokon és a Blue Sky platformon is ott vagyunk, míg itt egy hét múlva,
3: egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
2: Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk. Szevasztok!
3: Sziasztok!

0: Ez volt az Alphater. Technológia konyha nyelven a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod! Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est élő uzsonna kamat meetup és Business Fest Rádiókafé afterparty. Szakszerűen, de érthetően a Millás reggelivel és szakértő vendégeivel. Szakmai partnereink: Nemzeti Innovációs Ügynökség, KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses ládikát virtuális rádióstúdiónkban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiokafé98.hu. A helyszín Cyborg Templar fél öttől pörgeti a lemezeket. Akkor short vagy long? Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
1: Tartalmas kormányülésen több fontos döntés született. Korea egy rövid időre Budapest szívébe költözik. Esőre, záporokra számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Mányász Árpád vagyok. Több fontos döntésről számolt be a kormányülés után Magyar Péter miniszterelnök. A kabinet 3,4 milliárd forintot biztosít a kórházi klímaberendezések javítására, és döntött a várható hőséghelyzetre való felkészülésről is. Napirenden volt a babaváró támogatás és a diákhitelek kamatstopjának ügye, valamint az uniós források felhasználása. A kormány emellett szigorítaná az óriás plakátok szabályozását, és tárgyalta a tervezett vagyonadó részleteit is. A döntésekről holnap tartanak részletes tájékoztatót a kormányinfón. 500 milliárd forintos keretösszeggel indulnak energetikai uniós pályázatok Magyarországon még ebben a hónapban. A támogatásokból az áramhálózat fejlesztését és okosmérők telepítését finanszírozzák. A beruházások célja, hogy több megújuló energia kapcsolódhasson a rendszerbe, miközben biztonságosabbá és hatékonyabbá válik az energiaellátás. A Margit-szigetre költözik 2 napra Korea. Az ország minden részéből érkező érdeklődők szombaton és vasárnap a távol-keleti ország kultúrájának sokszínűségét fedezhetik fel a Kristály szintéren a 7. Koreaon fesztiválon. Részletek Pálfi Dóra szóvivőtől.
2: A fesztivál reggeltől estig színpadi produkciókkal, interaktív programokkal, 26 kiállítóval várja a közönséget közel 1500 négyzetméteren. Idén is arra törekedtünk, hogy bemutassuk Korea hagyományos értékeit és a legújabb trendeket egyaránt. A program kínálatban K-pop táncelőadások, K-beauty workshopok, gasztronómiai udvar, taekwondo bemutató, e-sport programok, tradicionális kézműves foglalkozások, koreai vállalatok, és egyetemek interaktív strandjai is helyet kapnak.
1: Barna medvét láttak az Akteleki Nemzeti Parkban. Jósva főtől északra a szlovák határ közelében egy anyamedvét és egy bocsot vett észre a park egyik dolgozója. Az állatok a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen a túraútvonalaktól távol bókláztak. Meleg, de szeszélyes időnk lesz. Többfelé kell zivatarra készülni, a részleteket azonnal mondom. A front kelet felé indul, így nyugat felől erőteljesen megnövekszik a felhőzet. Hajnaltól északnyugat felől már elkezd szakadozni, csökkenni a felhőzet, megszűnik a csapadék. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 19 fok között valószínű. A folytatásban több órára kisüt a nap a változó mennyiségű gomoly és fátyol felhő mellett. Reggel a keleti tájakon még előfordulhat csapadék. A csúcsok 20-27 fok körül alakulnak, a szél helyenként továbbra is viharossá fokozódhat.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A bécsi születésű Takács Eszter egyetemistaként autodidakta módon adta a fejét dalszerzésre. A Pécsi Egyetem komoly zenei képzése mellett a Pécsi Kamarakórusban csiszolta hangját. Az eltelt évek alatt számos formációban adta tanúbizonyságát tehetségének, színpadra termettségének. A 2009-ben megjelent Ha egy nő szeret című második szólóalbuma már az érett dalszerző alkotásait vonultatja fel. Népszerűségét mi sem mutatja jobban, mint hogy Európa számos országából érkeznek felkérések, dalai koreográfusokat, festőket, szobrászokat ihletnek meg.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Szabó Balázs igazi modern polihisztor. Dalokat ír, énekel, több hangszeren is kiválóan játszik, egyedülálló bábszínész és mesemondó. A suhancos zenekarból való távozása után 2009-től már saját zenekara élén énekel, gitározik, hegedül és egy fafúvós balkáni hangszeren, kavalon játszik. Szabó Balázs első népzenei élményeit falusi lakodalmakban szerezte, zenei karrierje előtt bábszínházakban is dolgozott társulati tagként. Még 2005-ben Kecskeméten alapította meg a Suhancos nevű magyar underground zenekart. Pár évvel később Balázs önálló útra lépett. A Szabó Balázs bandája több lemezt is készített és fellépett az ország számos színpadán.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Ákos Tefi a Zeneakadémián gyémánt diplomával végzett művésznő, aki a Magyar Rádióban hangképző tanárként is dolgozott, és akinek nevéhez olyan táncdal klasszikusok fűződnek, mint a Csoko Csoko Csokoládé, a Brazil vagy az Úgy Szeres. 1958-ban jelentette meg Marihuana Cha Cha Cha című dalát, amely a legenda szerint nem a jól ismert könnyű drogról, hanem egy képzeletbeli, egzotikus, dél-amerikai szigetről szól.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik.
1: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag

0: dönteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé. Van barátod. Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est élő uzsonna kamat meetup és Business Fest Rádiókafé afterparty. Szakszerűen, de érthetően a Millás reggelivel és szakértő vendégeivel. Szakmai partnereink Nemzeti Innovációs Ügynökség KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses lábikát virtuális rádióstúdiónkban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiokafé98.hu. A helyszín Cyborg Templar fél öttől pörgeti a lemezeket. Akkor short vagy long?
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
2: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészség térkép útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásában.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén.
3: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Sok költő megfér egy családban. Oláh János és Mezei Katalin, József Attila díjas költők gyermeke Lackfi János, József Attila díjas költő. Az ő gyermeke Lackfi Dorottya, művész nevén Azorka, dalszövegíró, dalszerző és énekesnő. Kisebb korában édesapja róla írta a Dorottya legyőzi a hisztit című versét. Úgy tűnik, Azorka valóban legyőzte. Szövegeiben sok az intenzív történés és érzelem, ám azok higgadt, visszafogott feldolgozásáról szólnak. Csendben című, az alkotói szándék szerint egyszerre melankólikus és nyugtató hatású dalát a megfelelési kényszer elengedése és az újrakezdés ihlette.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az 1991-ben alapított Deus minden idők egyik legjobb, legsikeresebb és legfontosabb belga art rock zenekara. Nem tudni nevüknek van-e bármi köze a szintén belga sörmárkához. Sister love, why don't you break it up?

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Mary Jane egy cipőforma, egy cukorkaféle, egy koktélfajta, egy hajó, schooner típus, de a marihuána beceneve is.

Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod! Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est, élő uzsonna kamat meetup és Business Fest Rádiókafé After Party. Hogyan hozd ki a legtöbbet megtakarításaidból? Pénzügyi alapoktól a profi befektetésekig, hozam maximalizálás, ingatlan piaci lehetőségek, árupiac és más értékálló eszközök. Infók a pénzügyi környezet szabályozási változásairól, a befektetési piac innovációiról. A szokásos módon, szakszerűen, de érthetően. Aki elmagyarázza, Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre, Mihálovics András és vendégeik. Szakmai partnereink, Nemzeti Innovációs Ügynökség, KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses ládikát a virtuális rádióstúdióban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiocafe98.hu. A beszélgetést élőben közvetítjük online, de a DJ-t csak a helyszínen élvezheted. Cyborg Templar fél öttől pörgeti a lemezeket eredeti rádiókafés ritmusban az élő uzsonnakamat meetup ráhangoló partin a Business Festen. Most vegyek, vagy eladjak. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Indul a Buda Beats Show a Rádiókafé 98.0-án. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. A mai DJ-d Mr. Feel.

0: A Buda Beat Show-t hallottad a Rádió Café 98.0-án. Folytatás jövő szerdán 11-től. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
2: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
1: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van grebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsa.
3: Meg DeMarco Budapestre érkezik. Fanyar humor, utánozhatatlan lazaság és elsőrangú indie slágerek várnak június 23-án a Budapest Parkban. Jegyekért irány a livenation.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Szervusztok, Mihályfi Balázs vagyok, ma jártam a Rádiókaféban, óriási élmény volt, sűrűbben szeretnék idejönni, és azt javaslom mindenkinek, hogy ha teheti, kapcsolja be a rádiót, és hallgassa reggeltől éjfélig.

0: Tehát ezt te jobban csinálod.
1: Gyere.
0: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
0: Még egyszer.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
0: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
1: Viszont alig van időnk beszélgetni.
0: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
1: És végre jót dumálunk egymással.
0: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
1: Tévéről.
0: Színházról.
1: Művészetről.
0: Kulturáltan.
1: Vagy nem.
2: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
1: Jó, kitaláltuk, nem?
0: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám,

A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus

0: készítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Sziasztok, mi vagyunk a Lámpaláng.
1: És hallgassátok a Rádió Cafét. Kérlek,
2: tegyél rám a kocsi ajtót, hordítsd le a fejem, kérlek szépen, húzz egy kicsit arrébb.

0: újra július következik? Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
1: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
2: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.